Rádió Café. Józsefvárosban az FM 98-as frekvencián.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a KV Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: telefonod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottad?

0: Style. Péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból. Budapest módra.
1: 3/4. Oh.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod.

nem élsz. Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod.

rien. Je ne pourrais plus jamais me toucher.

0: a napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak más.

0: Egy hónapra megerősítik a rendőri jelenlétet a fővárosban, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén lesz több rendőr és polgárőr az utcákon. Az utóbbi hetekben több kerületi képviselő is jelezte, hogy romlik a közbiztonság Budapesten, különösen Rákos rendező környékén. Magyar Péter kormányfő ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a BRFK 38%-os állomány hiánnyal küzd, ezért rövid és hosszú távú megoldásokra van szükség. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Neptun és a Kréta rendszerek ügyében. Tanács Zoltán tárcavezető úgy látja, az átvilágítás kapcsán találtak egy ügyet, amelynél erősen felmerül a bűncselekmény lehetősége. Ez a köz- és felsőoktatási szoftverek és rendszerek monopol helyzetében érhető tetten. Mint mondta, annyi gyanús mintát láttak a történetben, hogy az ügy kapcsán egy 40 oldalas feljelentést is nyújtottak be a hatóságoknak. Az Európai Bizottság ma teszi közzé éves jogállamisági jelentését. Ebben többek között Magyarországot is reformokra szólítja fel az igazságszolgáltatás, az átláthatóság és a korrupció elleni fellépés területén, írja a Politico. Brüsszel azt is kifogásolja, hogy továbbra sem születtek új szabályok a lobby tevékenységre, és arra sem, amikor valaki a közszféra és a magánszektor között vált pozíciót. A jelentés ugyanakkor elismeri, hogy történt előrelépés a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedések terén. Minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye lehet az idei futball VB, miközben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kommunikációjában hangsúlyos cél a klímavédelem, a földrajzilag szétszórt rendezési modell, a szurkolói utazások, az extrém hőség és a fosszilis szponzoráció egyre inkább megkérdőjelezik e vállalások hitelességét. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. 12 év börtönre ítélték az olasz autópálya üzemeltető volt vezetőjét a genovai hídomlás miatt. A Morandi híd 2018. augusztusában omlott össze, a tragédiában 43-an haltak meg és 15 ember szenvedett súlyos sérüléseket. Az ügyészek sokkal hosszabb börtönbüntetést kértek a férfire, aki most is börtönben van, azt a 6 éves szabadságvesztését tölti, amit azután szabtak ki rá, hogy 2013-ban egy autópálya viaduktról egy busz a mélybe zuhant, 40 ember halálát okozva.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, az éjszakai órákban viszont már többfelé lesz zápor, zivatar, a hidegfront miatt néhol északnyugatira fordul a feltámadó szél, délután még 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Könyv.
2: A nyári olvasás idén akár egy világ körüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A Könyvekkel a világ körül című játékban legalább 3 utazási témájú kötetet kell elolvasni. A kihívás része, hogy az egyik könyv Balázs Dénes földrajztudós műve legyen, egy másik pedig egy női utazó írása. Az olvasók feladata nem ér véget az utolsó oldallal, egy rövid ajánlót is kell készíteniük a könyvekről, megosztva, hogy mi ragadta meg őket, és kiknek ajánlják az adott művet. A beküldők között könyvcsomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban, a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
1: Színház.
0: A nagy hagyományokkal rendelkező zsámbéki nyári színház előadásainak ezúttal is a Zicsi kastély hangulatos árnyas udvara ad otthont. Egy különleges est erejéig pedig még a romtemplomi színpaddá alakul. A várható

0: Kortárs és zenés irodalmi estekről, jól ismert mesealakokról, operett és musical dallamokról a színház szervezője, szóvivője Palkovics Mária mesél.
1: Nagyon sok előadással várjuk a kedves nézőket Zsámbékra. 19-én lesz egy úgymond minifesztiválunk, ahol Vecsei H. Miklós és a Cube csapata látogat el hozzánk Zsámbékra ismét, ugye ők már visszatérő vendégeink, és ezúttal egy vetített koncertszínházi előadásuk lesz, Csóri Sándor, Pirinczky János és Radnóti Miklós életművét megidézve repítek el a közönséget a szarvassá változott fiú történetéig. Ezt megelőzi a Te Hazai Alternatív Zenei Élet egyik legsikeresebb zenekarának a koncertje, a Platon Karatajev Duónak a koncertje, úgyhogy itt egy este két programmal várjuk a kedves nézőket július 19-én. Én fontos szerepet játszanak az előadásainkban a gyerekdarabok. Július 26-án délelőtt is várjuk az Egészen piciket is, a Kip Kop és Tip Top című előadásokra. És ha már a gyerekprogramoknál tartunk, akkor még kettő alkalommal várjuk majd a családokat. Az egyik a Pöttyös Panni és Kockás Peti lesz augusztus elején, 2-án. Aztán Csukás mese alapján készült Süsű és Barátai című előadás is augusztus 16-án, ami szintén azt mondhatom, hogy egy egészen biztosan családi előadás lesz, hiszen Süsüt nem is tudom, talán még a nagyszülők is jól ismerik, nem, hogy a anyukák, apukák. És akkor egy picit más vizekre is evezünk. 26-án egy populárisabb vagy másfajta zenei előadásra is várjuk a nézőket, ez pedig az operettek és műzikelek világába repít el minket Janza Katával, Vágó Zsuzsival, Pintér Jankával és Kovács Adriánnal. Aztán, hogy a visszatérő vendégeket említsem ismét, augusztus 3-án Beck Zoltán és Grecsó Krisztián lép a Nyári Színház színpadára. Ők évek óta visszatérő vendégeink, ezúttal a Szeretet Vesztő Béke című közös előadásukat láthatják majd, ami nyilván egy kicsit vers, egy kicsit próza, egy kicsit zenélés, és egy kicsit nyilván reflektálás egymásra. Aztán Lackfi János, ugye ő zsámbéki, tehát ő is minden évben feltűnik a színpadunkon, ennek is nagyon örülünk. Ezúttal Varró Dániellel közösen a vers táncoltatása, avagy a forma és a tartalom című előadásukat hozzák el, és a két íróköltőnek a sorait majd Szirtese Dina mókus zenéje fogja még színesebbé tenni. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó előadásnak ígérkezik augusztus 8-án. Évek óta visszatérő előadás szintén az Egy személyes, Egy életem című életrajzi stand-upest. Látható nálunk a közönség Túróci Szabolcsot vagy Mucsi Zoltánt, ezúttal pedig Csúlya Imre életébe kapunk egy kis betekintést általa, úgyhogy ez lesz augusztus 9-én. Aztán még egy egyszemélyes előadás, amit azért valószínűleg sokan ismernek, legalább hírből, és sokan valószínűleg láttak is, de tipikusan az az előadás, ami megnézhető bárhányszor, ez Csányi Sándornak a Hogyan értsük félre a nőket című vígjátéka, ami azt hiszem, hogy mindig szolgál új felismerésekkel mind a férfiak, mind a nők számára, úgyhogy érdemes lesz rá jegyet váltani augusztus 23-ára.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Ha a Hungaroring neve szóba kerül, a legtöbben a Formula 1 magyar nagydíjra gondolnak. A mogyoródi pálya azonban ma már jóval több egy évente egyszer megterülő versenyhelyszínnél. Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően egész évben elérhetőek programok, élményvezetések, vezetéstechnikai képzések, nem utolsó sorban pedig rendezvényhelyszínként is nyitott a látogatók számára. Az idén 40 éves Hungaroring az elmúlt 3 évben története legnagyobb átalakulásán esett át. Megújult a főépület és a lelátó. Ezáltal a versenypálya a Formula 1 világbajnoki sorozat egyik legmodernebb helyszínévé lépett elő, mondja Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. A megújult főépületnek köszönhetően ma már céges rendezvények, csapatépítők, konferenciák és akár esküvők helyszíneként is tervezhetünk a Hungaroringgel. Aki pedig inkább a pályán szeretne időt tölteni, több lehetőség közül is választhat. Nyílt napokon saját autóval is felhajthatunk a versenypályára, de élményvezetési programokon és vezetéstechnikai tréningeken is részt vehetünk. A Hungaroring Driving Centerben és a Kart Centerben továbbá egész évben változatos programokat találhatnak az érdeklődők. Gyulai Zsolt hozzáteszi, hogy 2025-ben a Magyar Nagydíj elnyerte az év szurkolói élményért járó díjat. Sokan csak a televízióból követik a versenyeket, a helyszíni élmény azonban egészen más perspektívát ad. Az autósportba úgy lehet a leghamarabb beleszeretni, ha test közelből megtapasztalja az ember. El kell jönni, bele kell szagolni a benzingőzbe, bepillantani a kulisszák mögé. Egy-egy pilóta vagy csapat pályafutásának követése sokakat vezet el a rendszeres szurkolásig. Nemzetközi figyelem a fejlesztésekre. A kevesebb, mint egy év alatt elvégzett felújításokat a Formula 1 szereplői is pozitívan fogadták. Több versenyző szerint időszerű volt a korszerűsítés. A legemlékezetesebb visszajelzés talán Stefano Domenicali-tól, a Formula 1 elnök vezérigazgatójától érkezett. Amikor először meglátta a főépületet, összecsapta a kezét és csak annyit mondott: Mamma mia! Ezek után példaként állította a magyar csapat munkáját a többi promóter elé. A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a Hungaroring ne csupán egy verseny hétvége helyszíne legyen, hanem egész évben aktív szerepet töltsön be a hazai rendezvény és élményturizmusban. A versenypálya továbbra is a sebességbirodalma marad, ugyanakkor a folyamatos megújulásnak köszönhetően egy 365 napon át üzemelő, multifunkcionális rendezvényközponttá válik. A Hungaroring nem csak versenypálya, hanem Magyarország egyik legismertebb kapuja a világ felé. Évről évre világszínvonalú élményt nyújt. Zárja az elnök vezérigazgató.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
2: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival, és bár ilyen nagyon vidám és lendületes szavakkal kezdtem ezt a mai műsort, de hát rögtön két... Hát színészről, egy színészről és egy énekesről meg kell, hogy emlékezzünk, akik a közelmúltban néhány nappal ezelőtt, néhány napon belül hagytak itt bennünket.
3: Igen, szevasz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ismételten megjegyezhetjük, hogy szinte szokás szerint ezzel kell indítani a műsort. Ugye múlt héten elhunyt Szolnoki Péter, július 12-én, mindössze 56 évesen, aki énekesként volt ismert, vagy hát tulajdonképpen igen, ez volt az első számú profilja, még hogyha egyébként a szinkronokban néha volt prózai szerepe is, de ott is inkább énekelt, mint a Szilajban, ugye a Brian Adams-t helyettesítette igazából, meg a Mackó testvérbe Phil Collins-t, meg a Toy Story-ba, ugye ő énekelte a Kell egy jó barát, Kell egy barát című dalt is.
2: Hát, ha már egy filmes tévés mozis műsorról van szó, akkor ugye kezdjük az ő filmes tévés mozis vonatkozás. Én pont a Szilaj a vadvölgy legendája,
3: azt mondom, hogy az volt
2: az alcíme. Gyerekkel annak idején sokat néztük, kívülről fújtam a Sose törik be a vadló sort tartalmazó dalocskát, és hát ott jöttem rá arra, hogy hát ha valahova tökéletesen illik Szolnoki Péter hangja, az a Disney rajzfilmek. És most igen. Ez nem egy ilyen becsmérlés, vagy egy ilyen degradálás. És ha jól tudom, akkor a Disneynek ugye a munka, egyik munkafázisa az, hogy amikor valakivel felénekeltetik külföldön az adott dalt, akkor azt ők meg akarják Test hallgatni, és jóvá is hagyatják saját magukkal, szóval jóvá is hagyják ezeket a dalokat. Ez az Ákossal is így volt annak idején, meg Szulák Andreával, aki rendszeresen
3: ugye szerepel. Hát meg nem csak a Disney csinálja egyébként, most azt hiszem, hogy a Szilaj kapcsán is ilyen mondom, ami ugye nem Disney, hanem talán hát, Universal, ha jól emlékszem, de szerették az ő hangját, a szinkronrendezők is szerintem, meg a megrendelők is szerették a hangját, ilyen nagyon embermeleg, férfias, igen különleges hangja volt, ének hangja volt, és hát ugye azt még nem mondtuk, de hát a Bombon együttesnek volt ő, Bombon duónak volt ő az énekese, és megszámlálhatatlan előadónak, akár stúdióban, akár élő koncerteken vokálozott, Charlie-nak, nem Pressernek régebben, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek, tehát ebből a szempontból is rendkívül fontos figurája volt a magyar zenei életnek.
2: Igen, mindenképpen elmondom a véleményemet a Bombonról, ugye nem elvitatva a Bombon sikerét és a elképesztő a lemezeladásait, meg tényleg öreganyám is ismeri a dalait, de hogy a Szolnoki Péter hangját alapul véve többre volt érdemes szerintem szóló karrier, vagy bármilyen maszek karrier tekintetében. Nekem ha van lakossági dolog, akkor az a Bombon.
3: Annál lehet, hogy senki jobban nem vitatkozik veled, hogy hát ez így volt. De... legfeljebb csak, hogy mondjam, van, akinek nem volt ezzel baja, vagy szerette.
2: Igazából bajom nekem sincs, de nekem azért lehetett volna egy kicsit dögösebb. Tökösebb.
3: Bocsánat. Igen, hát amilyen a hangja. Nagyon-nagyon dögös hangja.
2: Elmeséltek egy sztorit erről?
3: Hogy?
2: Nyilván nem tudom, hogy itt van-e a helye, de most itt lesz. Annak idején még a Klubrádióban dolgoztam, akkor, amikor még a Klubrádió az Autóklubé volt. Nagyon régen, ezer év.
3: Budán volt.
2: Igen, ott a Romer, nem Romer, mindegy, ott valahol, az Autóklub székházában.
3: Igen.
2: És ott volt egy kolléganőm, emlékszem a nevére, azt mondom, hogy Töröknének hívták, de akkor én ezt még nem raktam össze. Egy ilyen embernagyságú Bombon plakát volt az íróasztalánál, és nyilván mondtam, hogy te ne arra, hogy te ezt a fost szereted, már elnézést. Én tényleg nem rejtettem még alá, és néz rám, torzul el az arcam, mondom, figyelj, ez rettenetes ez a Bombon, és teljesen nem értettem, hogy mit akar ezzel az óriási plakáttal. Ekkora rajongó vagy? Ezt mondja, és mutatta ilyen névegyketyet, azt nézd már rá, hogy hívnak, Törökné. Hát és a Török Tamásnak a felesége volt
3: a kolléganőm. Igen, a Bombon
2: másik tagja. Aha. Hát és nem győztem elnézést kérni, hogy ilyen nyíltan elmondtam a véleményemet az ő férjének a zenekarán.
3: De mekkora esélyed volt, hogy
2: hát nagyon kevés volt, hogy pont a Török nével fogok össze. Igen,
3: óvatosan kell szídni a mindenféle zenekarokat, mert történhet hát, ilyen igen, az emberrel.
2: Igen, vagy erősen körül kell nézni, hogy ott van-e az illető, hogy egy filmből idézek.
3: Igen, hát ez egy igazi tragédia, viszont igen. ami Szolnoki Péterrel történt, hogy a 56 esztendős volt a csupán, ahogy talán most is az előbb említettük, nyugodjék békében, tényleg nagyon fog hiányozni nagyon sok nagyon. Rétegének a magyar kultúrából, és akkor következik a másik ember, akitől búcsúzunk, aki Sam Neill, aki jóval idősebben hagyott itt minket, de tulajdonképpen ez az új-zélandi színész is váratlanul távozott, mert hogy volt neki egy komoly betegsége, hogy a rákos volt, amit be is jelentett a nyilvánosságnak.
2: Abból úgy néz ki, hogy fölépült.
3: Úgy néz ki, hogy fölépült.
2: Hogy jobban lett.
3: Igen, és most a legfrissebben az van, hogy a családja valamennyit elárult abból, hogy minek következtében halt meg, és hát van köze a betegségéhez, tehát valószínűleg a kezeléseknek a mellékhatásai voltak olyan hatással a szervezetére, amelyet hát nem tudott rendesen elrendezni, vagy nem tudta kibírni. Fantasztikus színész volt, tényleg egészen döbbenetes az, hogy az Oscar közelébe se került. Most ezt egy kicsit helyre raknám, mert sok helyütt még mindig szoktam kapni kommenteket, amikor bárki kapcsán, most éppen a Harry Dean Stanton született 100 éve, és róla is leírtam, hogy eszébe nem jutott senkinek, hogy nem tudom, hogy hány évtizeden keresztül volt ez az ember is meghatározó amerikai karakterszínész, hogy jelöljék Oscarra, és mindig jönnek a kommentek, hogy ez kinek fontos. Azért azt szerintem nekünk is fontos. Tehát,
2: hát ez egy jelzőbója azért.
3: Igen, egy jelzőbója, meg szerintem fontosak ezek a külső kritikák, még hogyha ez egy magyar kritikustól is jön, az Amerikai Akadémia felé. Tehát, hogy nekem pont azért fontos az Oscar, mert egy kicsit azért fönntartom magamnak a jogot, hogy meghatározzam időn hogy szerintem kinek kéne Oscart kapni, hogyha olyan megbecsültséget akar magának az Oscar, mint amilyennek egyébként örvendezhet.
2: Időnként. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont Roy-jal beszélgettünk, egyik közös ismerősünk, Ördögi Roy, és beszélgettünk arról, hogy a mai fiatalok, és mi hiányzik a mából, ami régen volt, és érdekes dolgot mondott, nem fogom tudni visszaadni pontosan, de hogy a szelektorok hiányoznak,
3: igen.
2: Götze és Guzsák.
3: Hát én erről szoktam beszélni mindig, igen.
2: Igen, és akik sorvezetőt mutatnak az ő szakértelmük alapján, nem mondják meg, hogy te mit szeres, nem mondják meg, hogy te hogy viszony a világhoz, de mutatnak ilyen lehetőségeket. És amit te is mondasz, Oscar-díj is lehet egy Oscar jelölés is lehet egy ilyen, hogy igen, van egy bizottság, aki benne van ebben a filmes szakmában, belülről és egy kicsit kívülről is látja ezt az egészet, és azt mondja, igen, Harry Dean Stanton erre az életműre, erre a ponton megérdemel egy jelölést, hogy figyeljen oda rá a világ, hogy őt 1000 millió dologért lehet jelölni.
3: És hát ugye itt az az érdekes, most mondhatnánk még neveket, Donald Sutherland például, meg jó néhány ilyen igazán nagy név van. Tehát, hogy
2: itt vagyok, te meg én például.
3: Például. Igen. Tehát a Harry Dean Stanton, meg a Sam Neill is szerintem olyan színész volt, akiről nemhogy tudott a legtöbb olyan ember, aki valamelyest szereti a filmeket, meg követi a mozi és a mozgók képek világát, hanem tulajdonképpen mind a kettő közönségkedvenc volt. Szerintem a Sam Neill egy kicsit talán jobban szem előtt volt, a Jurassic Park miatt, meg a nem tudom én a...
2: Figyelj,
3: a
2: Zongoraleckében nem ő játszott.
3: Dehogy
2: nem,
3: ja,
2: a Zongoraleckében is ő játszott, igen.
3: Persze. Hát ő is rettenetesen sok filmben játszott. Nagyon sokan emlegették most a halála kapcsán nálam is a Facebook oldalon azt, amikor Merlint alakította, de volt ő egyébként Damien egy Omen folytatásban is.
2: Tényleg, a másodikban. Harmadikban.
3: Szóval, hogy nagyon-nagyon széles volt a színészi skálája, tehát ilyen független filmekben is, nagy blockbusterekben is szerepelt, és hát őt se nagyon vették észre, vagy hát nem jutott el az Oscar jelölésig, pedig hát mondjuk éppen a Zongoralecke is egy olyan film volt, ami nyert is a Oscart, talán nem is egyet, meg hogy ott nagyon sok mindenkit jelöltek onnan.
2: Holly Hunter talán meg is kapta érte. Vagy
3: igen.
2: Mondani.
3: Nem mondasz hülyeséget, ő biztos, hogy megkapta, de is talán az a film meg többet is kapott, de mindjárt megnézem.
2: Nati aranyos volt, azt mondta, hallottad, hogy meghalt a Jurassic Parkos bácsi. Mondtam, hogy tök jó összefoglaltad szemmi
3: igen, az ő esetében egyébként engem sem zavart, hogy a legtöbben így hivatkoztak rá, a cikkekben is.
2: Tehát ez nem a szomszédok.
3: Nem a szomszédok, egyrészt, másrészt meg a legszélesebb közönség előtt valóban azzal a szereppel lett ő látható. Uh-huh. És hogy ezzel azonosították nagyon-nagyon sokan, meg az egy szuper szerep szerintem.
2: Abszolút,
3: meg,
2: abszolút.
3: Meg maga a film is. Kérlek szépen megnéztem, elég sok Oscarra jelölték, e közül hármat nyert, jól mondtad, a Holly Hunter nyerte az egyiket, a zongoráckéről beszélünk, az Anne Paquin volt a másik, ugye a akkori kislány.
2: A legjobb film kapta, nem? A legjobb rendező?
3: Nem, a legjobb forgatókönyv kapta még meg, de jelölték még ezen kívül a legjobb rendezése, és a legjobb filmre is többek között. Tehát, hogy ez egy nagyon szem előtt lévő film volt annó, és hát a három főszereplők közül ugye mondjuk Sam Neill volt a legkevésbé hangsúlyos, de azért ő is eléggé, vagy három-négy főszereplők közül ő is eléggé fontos volt.
2: Szóval Szolnoki Péter és Sam Neill is igen jelentős életművet hagytak itt nekünk, úgyhogy elég sokáig elkísérnek még bennünket.
3: Reméljük,
2: nyugodjanak békében. Most röviden elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban, az Odüsszeával fogunk kezdeni, egy picit hosszabban, mint azt szoktuk.
3: Igen, most négy tartalom helyett hármat szerkesztettem be, éppen azért, hogy az Odüsszeára legyen bőven idő, mert hogy valóban az év talán legnagyobb volumenű mozifilmjéről beszélünk, ami nagyon sok szempontból érdekes és fontos, meg hát szerintem igen zseniális a sikeredet, már csak ezért is fogunk róla többet beszélni. Aztán dumálunk arról a horrorról, amit már a múlt héten így belengedtem, hogy igyekszem majd megnézni, ami X-et kapott, ugye, ami a legszigorúbb korhatár itthon, ez a Gonosz halott ég című film, és tegnap este jutott eszembe, hogy én láttam a legutóbbi Guy Ritchie-t moziba, a Szürke zónát, csak elfelejtettem beszerkeszteni, pedig egyébként nem is utáltam, tehát ezt már így előre elárulom, hogy bár nem tartom olyan nagyon jó filmnek, de ahhoz képest, amiket írtak róla, szerintem egészen szórakoztató, és hát nagyon jó benne a színészgárda, úgyhogy érdemes még elcsípni mozikba, erről is beszélünk majd, és hát ez lesz igazából a
2: kínál. Így van, ez lesz ma a filmszerészben, mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Akkor az üdvösszájával kezdjük. Christopher Nolan nagyszabású, hiszen ő nem tud kisszabásút rendezni. Nagyszabású filmje. Pont most Tomival, a kollégámmal beszélgettünk itt a rádióban, hogy 96%-on van a Rotten Tomaton, a újságírós szekcióban.
2: Igen.
1: Az viszont... az előzetes alapján én nekem így igazából nem jött meg a kedvem ehhez a filmhez, majd elmondott, hogy de, jöjjön meg, mert jó, vagy nem. És ugye ez a 96% ez mégiscsak jelent valamit, hogy lehet, hogy érdemes lenne neki
2: esetleg. Már csak azért is, mert ugye a Rottennél ez a dolog úgy működik, hogy bár nagyon fontos maga a százalék, de a magas százalék, a magas százalék akkor értékes igazán, hogyha ez minél nagyobb kritika számból jön le ez a százalék. Igen, és az Odyssey esetében azt hiszem, hogy olyan 200 kritika van.
1: Hát itt még 160 valamennyi volt.
2: Igen, tehát ott azért nem fog már nagyon visszaesni, sőt még lehet, hogy növekedni fog a százalék. Így van, Christopher Nolan jó ideje szinte csak ilyen hatalmas filmeket készít, és az Odüsszeiával kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni azt, hogy még a nagy filmjeihez is képest ez a legnagyobb filmje, nem csak azért, mert ez a legdrágább, tehát olyan 250-300 millióból készült, ami őrületes nagy összeg, meg hát a legtöbb helyen is ezt a filmet forgatta egyébként, 4-5 különböző országban forgattak, sivatagokban, Máltán, persze Los Angelesben is, tehát ilyen nagyon-nagyon sok helyszínen. A legtöbb trükköt ilyen handmade módon oldották meg, amit csak tudtak, de persze van benne CGI, és hát szerintem már önmagában az is rendkívül meglepő volt, hogy a Nolan hozzányúl egy ilyen műhöz, mert valahogy nem tudom, én nem feltétlenül gondoltam arra, hogy neki ez egy ilyen vágyálma, ahogy leforgassa az Odüsszeiát. Valóban az előzetes az szerintem egyébként olyan, mint a film, tehát hogy valószínűleg azért nem is tud a szó klasszikus értelmében nagyon erős kedvet csinálni a teljes alkotáshoz, mert megmutat valamit abból a szomorúságból és szigorúságból, ami erre a filmre alapvetően jellemző végig. Tehát, hogy ez nem egy emelkedett kalandfilm, tehát ez benne talán a legérdekesebb, hogy tulajdonképpen valahol Nolan azt csinálta ezzel is, ezzel a történettel is, mint az összes történettel, mint a Batman sztoriával, vagy Dunkerkkel, vagy bármivel, vagy az Oppenheimerhez.
1: Hogy lekapcsolta a villanyt.
2: Nem az, hogy lekapcsolta, le is kapcsolta a villanyt, plusz lehúzza az egész történetet a földre. És ez egy olyan történet esetében, ami tele van varázslattal, mágiával, szörnyekkel, boszorkányokkal, szirénekkel, mindenfélével, elég bekökkentő. És ezt úgy csinálta meg a filmben, hogy bár hozott olyan döntéseket a szereposztásban, amiket a magukat vók ellenesnek nevező rasszisták szeretik támadni, mert ugye Szép Helén a Miért a Lupita, és így tovább, és így tovább, de alapvetően nem a színészek szintjén tud ez a film szerintem meghökkentő lenni, hanem pont az, ahogy ez az egész mitoszhoz hozzááll, hogy minden megjelenik benne, tehát ugyanúgy a boszorkány disznóvá változtatja őket, ugyanúgy megjelennek a szirének, ugyanúgy megjelenik a szörny, ugyanúgy ott van a küklopsz, minden ott van, csak mindenből, mint hogyha így kilúgozta volna azt a csillámport, vagy kiszedte volna belőle, ami jellemzi ezeket a történeteket, és maguk a varázslatok is inkább ilyen nagyon sötét horror jelenetekhez hasonlítanak. Például a boszorkány nem is disznóvá varázsolja igazából a Odysseusnak ugye a társait, hanem így szinte mint egy gyurmát így átgyúrja őket. Tehát hozzányú a fejük köz, és addig-addig gyúrja
1: tehát
2: őket.
1: Tehát nincs túl romantizálva ez a dolog.
2: Egyáltalán, sőt, kínosan ügyeltek arra,
1: hogy fájjon
2: a dolog, tehát amikor benn vannak a barlangba, és ott van a Cyclops, és tök sötét van, valahogy Nolan megtalálta annak a módját, hogy ilyen klasszikus filmkészítési eszközökkel egy ilyen egyébként elképzelhetetlen helyzetet mégis elképzelhetővé tesz azzal, hogy nem arra teszi hangsúlyt, hogy milyen mesebeli kinézete van ennek a Cyclopsnak, hanem hogy milyen érzés lehet egy tök sötét barlangban attól félni, hogy bármikor fölkelhet az a szörnyeteg, aki lenyel minket keresztbe. És egyébként magában a filmben is van egy csomó olyan húzás, ami egyrészt a kicsit a mitoszt húzza le a földre, ahogy mondtam, de közben meg valahogy a korszakot is bemutatja. Például van egy karakter benne, aki a film egy bizonyos pontján kiskutyákat válogat egy ilyen kosárban, akik éppen születtek, és láthatóan nézi, hogy melyik az erősebb és melyik a gyengébb. Ez jelenetébként arról szól, hogy Odysseushoz hogyan került hozzá a kutyája. És ott ül a színész, úgy dobja le, érted, a kiskutyát, miközben beszélget a mélybe, mintha tényleg krumplit hámozna. Mintha ez lenne a legnormálisabb hétköznapi cselekedet. És van benne néhány ilyen jelenet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a gyerekek akkor így mentek a dolgok. Tehát nem feltétlenül azok a dolgok voltak fontosabb prioritás szinten, mint ma. De azért nem, ez a film persze nem arról szól elsősorban, hogy akkor milyen volt a társadalom, hanem egy katonáról szól igazából, akinek, nem is tudom, hogy mondják ezt, amikor valaki nagyon erős háborús traumát szenved, és utána van egy ilyen, van ennek egy neve.
1: Valamilyen szindróma.
2: Igen. Szóval, hogy Matt Damon alakításában Odysseus egy ilyen katona, aki ezzel küzd, plusz hirtelen az egész történet elkezd szólni valahogy, és szerintem ez az igazi szemtelenség benne, a kultúra haláláról. Tehát valahogy arról szól az egész film, hogy az emberiség egy bizonyos ponton úgy döntött, hogy az erkölcs és a morál az nem lesz olyan fontos, mint az, hogy előrébb lépjünk az életben. Tehát ott valahogy ez a film, ez sokkal inkább szól arról, hogy Odysseust mi várja otthon, amikor ugye visszamegy a házába, és tele van kérőkkel, a Robert Pattinsonnal, meg ki tudja kicsodával, hogy mi várja otthon, hogy miért van belekényszerítve abba, hogy különböző döntések közben úgy döntsön, vagy hogy különböző döntéseit úgy hozza meg, hogy végül valamiféle erőszakos megoldást kell találnia, tehát meg kell ölnie valakit, vagy harcolnia kell valakivel. És szerintem az igazán szemtelenség, hogy az emberiség kultúrájának az egyik égkövét használja arra a Christopher Nolan, hogy arról beszélne egy kicsit, hogy mi állatok vagyunk. És bármennyire is gondoljuk azt, hogy nem tudom én, nagyon-nagyon sok teremtménynek a Földön hát felette állunk, ez a természetünkre nem igazán igaz. És szerintem ezért is nagyon klassz film, mint gondolatokat ébresztő alkotás az Odüsszeia, mert elsősorban erről szól, és hát persze iszonyatosan lenyűgöző. Tehát, hogy egészen fantasztikus az, ahogy ezeket a nagyon-nagyon bonyolult speciális effekteket megoldották, akárcsak a Cyclopsot, aki nyilván CGI-jal is rásegítettek, de ott tudtom már például építettek egy meglehetősen nagy, ilyen animatronikonak nevezhető bábút, hogy amikor a színészek rohangálnak a jelenetben, akkor valóban legyen ott valami, és szinte az összes ilyen trükköt nagyon-nagyon realistának érzi az ember, még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan részei a dolognak, ahol hát egyértelmű, hogy csak CGI-t tudtak használni, mert azt máshogy nem lehet megoldani.
1: Akkor ezt leszögezhetjük, hogy összefoglalhatjuk úgy, hogy az egyszerű oregoni lakos nem fog csalódni, és nem lesz frusztrált attól, hogy igazából fogalma nincs, hogy az eredeti mű miről szól, mert hogy kap egy olyan valamit, egy olyan feldolgozást, ami tud tud az eredeti műismerete nélkül is élmény nyújtani.
2: Igen, leginkább azért egyébként, mert hogyha a cselekményszálakat, sőt, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor tulajdonképpen ez egy rendkívül hű adaptációja az összeállnak, mert ugyanúgy az a flashback szerkezet van benne, ami a műben van benne, tehát így is lehet nézni igazából.
1: Oké, de hogy benne van minden cselekmény ahhoz, hogy megértsd, nem úgy, mint a Szent Szarvas meggyilkolásában.
2: Ja, nem.
1: Könyvtárba kéne járni előtt, hogy megértsd.
2: Ez egy könyvhű adaptáció, tehát sőt, szerintem még büszke is arra, hogy hosszú idő óta ez az első mozi verziója, tehát hogy azért meg van mutatva benne az, hogy 2026-ban hogy kell kinéznie egy ilyen fantasynek. Nyilvánvalóan azért is törődnie kellett Nolannek a közönséggel, mert hogy nagyon sok pénzbe került ez a film, tehát egyáltalán nem mindegy a Universalnak, hogy mennyien nézik meg, és még két dolgot el szeretnék mondani, ami érdekesség, az egyik az, hogy ez az első olyan film, amit kizárólag csak és kizárólag IMAX kamerákkal forgattak, mert még a Nolan is, csak én nem tudom, én ilyen arányosan szokott általában ezzel a technikával dolgozni. A másik pedig, hogy arra és ez nagyon érdekes szerintem, érdekes különbség lehet a szinkronos és a feliratos változat között, bár én csak a feliratos láttam, hogy eredetileg a Nolan nem használ ilyen archaikus nyelvet, tehát mondanak benne ilyet, hogy Hello Odysseus, tehát hogy van ilyen benne, de azért nyilván figyelt arra, hogy nem mai szlengen beszélnek, viszont a Speyer Dávid tudtommal hexaméterekben írta meg a film szinkronját, úgyhogy szerintem érdekes lesz.
1: Ez egy kunst.
2: Érdekes lesz ezt a kettőt össze, amitől én még csak a feliratosat láttam.
1: Nem sokára jövünk vissza, tartunk egy rövid szünetet, iszunk egy kávét, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Egy horrorfilmmel jövünk vissza, a filmszerész hallgatjátok. Mindig van egy olyan érzésem, hogyha valamiből elkezdenek sokat csinálni, tehát például a Conjuringból, hogy ez előbb-utóbb elkezd elkopni a sztori. Így vagyok egy kicsit ezzel a gyerekkorunkban az erdőszellemének hívtuk, az Evil Dead című.
2: Igen. Című. Sam Raiminek a forradalmi filmjei.
1: Most már sorozatát, vagy nem is tudom, azt minek mondják.
2: Hát ez igazából
1: univerzumát,
2: egy reboot, remake sorozat, nem is tudom pontosan mikor készült az első ilyen remake, ami az első 1979-es vagy 80-as
1: evédelet. 16 körül.
2: Valahogy így, akkor készült, és akkor azóta készült még két rész, és ez a legutóbbi, ugye ez a gonosz halott ég, ez látható most a mozikba, és ez az a film, ami X-es besorolást kapott, ami ugye nálunk a legdurvább besorolás, igazából viszonylag kevés nyugati országban létezik ilyen korhatár besorolás, aminek az a lényege, igazából én a moziba is röhögtem rajta, mert ugye elmentem megnézni, este 10-kor vetíthetik csak, ugye ez az egyik legkomolyabb megszorítása ennek a korhatár besorolásnak, és amikor az elején megjelenik az X felirat, akkor már nem tudom, hogy ki a hangja ezeknek a korhatár karikáknak, de hogy bemondja a hang, hogy csak felnőtteknek a megtekintése.
1: És tele volt gyerekkel a mozi.
2: Nem az, hanem hogy a 18-as akkor mi? Tehát igen. A 18 aha. éven felülieknek az tulajdonképpen ennek szinonimája, nem? Hiszen 18 évesen lesz az ember nagykorú, meg felnőtt.
1: Itt nálunk, igen.
2: Tehát, hogy semmi értelme nincs ennek. És hát azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy egyszerűen ezekkel a besorolásokkal kirekesztenek igenis létező horror szubzsánereket. Tehát, hogy az, hogy létezik az extrém horror alfaja, vagy alműfaja, az nem egy új találmány. Tehát extrém horror filmek már nagyon-nagyon-nagyon régen készülnek, amiben ugye az egyik legfontosabb hatáselem az az úgynevezett gore, ami tulajdonképpen az explicit hát ilyen kibelezések, felnyásolások és egyéb undormányok kitartó hosszan való mutatását jelenti, és hát vannak olyan horrorfilmek, amik kifejezetten erre építenek, vagy ezekre a hatásokra. Tehát nem a nyikorgásra, meg a jumpscare-re, amire mondjuk a James Wan, vagy az által is említett Conjuring filmek építenek, hanem ezekre a brutalitásokra.
1: A Hostel például.
2: Igen, és a gonosz halott franchise, az eredeti franchise, az ugye azért volt forradalmi, tehát Sam Raimi azért tudott rögtön egy ilyen igazi horror herceggé válni, mert nála két dolog megfért egymás mellett, ami a legtöbb horrorban kioltja egymást. Az egyik a humor, a másik pedig ez a nagyon dúlva gore. És tehát ahhoz, hogy komolyan vedd a gore részét az erőszaknak, ahhoz a humornak nagyon speciálisnak kell lennie, hogy ne legyen nevetséges ez a sok durva effekt. És ezt a Raimi nagyon-nagyon jól csinálta az eredeti Evil Dead filmekben, és ezekben az újabb Evil Dead filmekben is figyelnek arra, hogy legyen humor, de elsősorban itt inkább az a fontos, hogy maga az a gonoszság, ami árad magából a címből is, meg az egész franchise alaphelyzetéből, hogy van ugye egy ilyen sátáni könyv, ami kiszabadítja a legdurvább gonosz szellemeket, meg démonokat, szóval ez a mély gonoszság, ez valóban úgy jelenjen meg ezekben a filmekben, hogy ez igazán hatásos legyen. És ebből a szempontból ez a harmadik film is működik, tehát ezek a gore részek, az, hogy a gyertyát iszik a démon, meg nem tudom én, ezek tényleg nagyon-nagyon működnek, és ugye ezeknek ilyen kettős hatása is van ezekben a filmekben, mert hogy ugye az van, hogy megszállja a démon a gazda testet, és úgy csinál mindenfélét annak az embernek a testével, hogy az őt ugye nem érinti, tehát a démonnak ettől nem lesz baja, de a testet attól még azért roncsolja, és ezért van az, hogy a történet végére már ezek a megszállt emberek ilyen lógó fejjel, meg nem tudom én mivel.
1: Sántikálnak,
2: tehát ilyen zombiszerűen néznek ki, de nem zombiszerűen mozognak a legtöbbször. Ennek az alaphelyzeten a legutóbbi filmnek egyébként egy családi sztori, és igazából az látszik rajta, hogy nagyon következetesek azok, akik ezt a franchise-t építik, mert az előző két film is két különböző nemzetiségű, különböző stílusú horrorfilmestől került ki, és ez az új film is egy harmadik stílust mutat be, vagy inkább egy harmadik stílussal találkoztatja ezt az Evil Dead franchise-t. Sebastian Vaniceknek hívják ezt az embert, aki egyébként nem szláv eredetű, mármint hogy a neve az lehet, hogy az, de hogy egy francia filmrendező, és hát ez a film is a francia új hullámos extrém horrornak tulajdonképpen a megjelenése.
1: A magas a feszültség.
2: Olyasmi, igen.
1: Ide illik.
2: Igen, nagyjából az a stílus, meg a mártírok, ugye az is igen. Egy elég híres ilyen francia extrém horror, és ezekben a filmekben, tehát a francia extrém horrorokban jellegzetesen vissza-vissza szokott térni a családi téma, tehát a családon belüli erőszak, és így tovább, és így tovább. És hát ebben a filmben is nyilván megjelenik ez, de tekintettel arra, hogy most már tényleg minden második horrorfilm egy kicsit erről a traumáról szól, vagy a gyászfeldolgozásról, vagy a családon belüli erőszakról, ez is kicsit már olyan klisének tűnik, de mondom, amikor tényleg ilyen pokoli effektek vannak a filmben, akkor az azért nagyon erősen működik szerintem.
1: Guy Ritchie-vel megyünk tovább, ugye egy olyan film, amit majdnem elfelejtettünk bemutatni,
2: Igen, majd
1: három film kínálatból ez érdekelt a legjobban.
2: Annyira sejtettem, hogy ez a leggyengébb egyébként.
1: Mindjárt gondoltam.
2: De azért ezt elmesélném, hogy bár már tényleg elég régen megy a mozikban, már úgy értem, hogy több hete megy a mozikban, és akkor mentem el megnézni, amikor volt ez a nagy kánikula, tehát egy kicsit ilyen kényszerből, de azzal együtt, hogy a Gáricsi filmet én mindig szívesen nézem, még a gyengébbeket is, de hát olvastam róla, hogy ez nem annyira jól sikerült, és hát igazából, ahogy mentünk előre a filmben, úgy nyugodtam meg, mert alacsonyak voltak az elvárásaim, és hát annak nem azt, hogy megfelelt, hanem túl is teljesítette, és az az érdekes a Guy Ritchie-ben, hogy egyrészt én nem tudom, hogy mikor alszik, mikor eszik, tehát ott az, hogy érted, az Apple Plus-on is legalább nem tudom, pár havonta, vagy Netflixen, vagy akárhol jelentkezik egy új sorozatta, plusz csinál egy plusz filmet csak streamingre, plusz csinál egy filmet, tehát ebben az évben talán ez a második vagy harmadik projektje, és be van neki tárazva egy csomó, szóval szerintem ő reggel fölkel, és még gyorsan reggeli előtt leforgat egy filmet, hogy aztán a déli forgatásra következő filmre odaérjen, és az érdekes, hogy ezeknek a filmeknek a javarészét ő írja.
1: És ez a kunszt.
2: Ez a kunszt, és hát a szürke zónában, ha valami el van találva, szerintem az alaphelyzet az nagyon érdekes, mert hogy a Guy Ritchie-nek az újabb filmjei közül viszonylag nagyon sok egyfajta heist film. Tehát, hogy egy csapatot láthatunk, akiknek vagy meg kell szerezni valamit, vagy ki kell rabolni valakit, vagy meg kell ölni valakit, vagy meg kell menteni valamit, de hogy ezek ilyen menő csapattagok, akiknek megvan általában a speciális
1: skilljük.
2: És szinte mindegyik film így épül föl, és a szürke zóna is igazából erről szól, egy olyan csapatról szól, aki hát egy nagyon speciális feladatból él, abból él, hogy ilyen korrupt politikusokat, meg korrupt üzletemberektől próbálnak meg visszaszerezni olyan pénzeket, amiket ők vagy elloptak, vagy kölcsönkértek, és nem adják vissza, és megpróbálják elrejteni ilyen különböző helyeken. De nem csak a politikusok, hanem mondjuk drogbárók, meg ilyesmi. Ez egyébként nagyon érdekes, hát hogy mondjam, analógiát mutat a mostani magyar helyzettel. Tehát ebben a filmben is van néhány olyan szitu, amikor úgy nyúlnak utána egy csávó után, hogy ő régen egy eléggé megbecsült hát közéleti személyiség volt. No, és hát ennek a csapatnak a tagja, Jake Gyllenhaal és Henry Cavill, ugye ők az abszolút főszereplője ennek a filmnek, hát mind a ketten játszottak már Guy Ritchie-nél, mind a kettőt nagyon szereti Guy Ritchie, Henry Cavill-t egy kicsit jobban, talán ez a negyedik vagy az ötödik filmje Guy Ritchie-vel, ugye ő volt a nem a legutóbbi, hanem az előtti Superman, tehát a DC filmekben, és hát ez a szuper csapat próbálja meg, a Leiza González az egyetlen, nem van még benne azért fontos női főszereplő, de a legfontosabb női főszereplő ő, tehát ő bízza meg tulajdonképpen ezt a társaságot, és hát igazából azt láthatjuk, amit mindegyik ilyen Guy Ritchie filmben szoktunk, hogy van egy narrátorunk, aki végig ilyen szellemes módon löki előre a cselekményt verbálisan, meg persze csomó ironikus beszólása van, játszanak a térképekkel, minden ilyen nagyon klipszerű, egy Guy Ritchie filmben legalább 5 percenként egyszer kell egy osztott képmező, amit így használ, meg úgy használ, a narrátorok egyszer csak gondolnak egyet, és eltűnnek, és egy tök másik szereplő kezdi el narrálni az egész történetet, és közben meg vannak ezek a nagyon jellemzően Guy Ritchie-s párbeszédek, tudod, ezek a kicsit ilyen macsó, csipkelődős, beszólogatós, kompakt dumák, amik akkor is szórakoztatóak szerintem, hogyha nem feltétlenül a legeltaláltabb szövegei a Guy Ritchie-nek. Szóval, hogy nem a legjobb filmje, sőt, nem tudom, szerintem az első 10 legjobb filmjében sincs benne a szürke zóna, de semmiféleképpen nem egy olyan film, amivel ne lehetne lenni, nem tudom, 98 percig, amíg tart.
1: Hát szerintem Guy Ritchie-nek a művészete az olyan, mint egy ilyen gyors étterem, amit éppen kedvelsz, és mondjuk tólig az ott lévő kínálatból igazából így vagy úgy kicsit fanyalogva, ugyan, de nagyon szívesen fogyasztasz.
2: Igen.
1: Szóval Guy Ritchie is egy ilyen rendező szerintem.
2: Igen, és mindig benne van egyébként, hogy majd a következő filmje megint jelentős lesz, mert azért el tudja ő még találni, meg mondjuk én a sorozatait is szeretem, tehát a Gentleman-t is nagyon
1: nagy bírom.
2: Majd jön nem sokára egyébként, talán még ebben az évben a második évad.
1: Szuper. Köszönjük a mai figyelmet, ez volt a Filmszerész, és jövő héten is találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol ezeket a podcasteket felelhetitek, tehát akkor jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
2: Így van, köszönjük mindenkinek, és mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
6: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
5: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában.
3: Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
10: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Egy hónapra megerősítik a rendőri jelenlétet a fővárosban, az Európai Bizottság ma teszi közzé éves jogállamisági jelentését. Minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sport eseménye lehet a futball VB. Napos, meleg idő lesz, 35 fokot is mérhetünk ma. Éjszaka egy hideg front érkezik majd széllel és záporokkal. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Egy hónapra megerősítik a rendőri jelenlétet a fővárosban, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén lesz több rendőr és polgárőr az utcákon. Az utóbbi hetekben több kerületi képviselő is jelezte, hogy romlik a közbiztonság Budapesten, különösen Rákos rendező környékén. Magyar Péter kormányfő ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a BRFK 38%-os állomány hiánnyal küzd, ezért rövid és hosszú távú megoldásokra van szükség. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Neptun és a Kréta rendszerek ügyében. Tanács Zoltán tárcavezető úgy látja, az átvilágítás kapcsán találtak egy ügyet, amelynél erősen felmerül a bűncselekmény lehetősége. Ez a köz- és felsőoktatási szoftverek és rendszerek monopól helyzet.

0: vezettek új szabályok a lobby tevékenységre, és arra sem, amikor valaki a közszféra és a magánszektor között vált pozíciót. A jelentés ugyanakkor elismeri, hogy történt előrelépés a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedések terén. Minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye lehet az idei futball VB, miközben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kommunikációjában hangsúlyos cél a klímavédelem, a földrajzilag szétszórt rendezési modell, a szurkolói utazások, az extrém hőség és a fosszilis szponzoráció egyre inkább megkérdőjelezik e vállalások hitelességét. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. 12 év börtönre ítélték az olasz autópálya üzemeltető volt vezetőjét a genovai hídomlás miatt. A Morandi híd 2018. augusztusában omlott össze, a tragédiában 43-an haltak meg és 15 ember szenvedett súlyos sérüléseket. Az ügyészek sokkal hosszabb börtönbüntetést kértek a férfire, aki most is börtönben van, azt a 6 éves szabadságvesztését tölti, amit azután szabtak ki rá, hogy 2013-ban egy autópálya viaduktról egy busz a mélybe zuhant, 40 ember halálát okozva.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, az éjszakai órákban viszont már többfelé lesz zápor, zivatar, a hidegfront miatt néhol északnyugatira fordul a feltámadó szél, délután még 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: És ez nem egyéb, mint a PNG rendszer, ami április óta, április 22-e óta már az összes budapesti metróvonalon elérhető. Ugye korábban volt egy pilot, ami a 100E repülőtéri járat
6: és
5: a kisföld alattén kísérleti jelleggel ment. Nyilván tapasztalatok olyanok voltak, hogy ki lehetett terjeszteni az összes metróvonalra. Erről fogunk beszélgetni. Méghozzá Bodor Ádámmal, a BKK igazgatósági elnökével, mobilitási vezérigazgatóhelyettessel és Berkes Tiborral, a Mastercard közép-európai divíziójának Magyarországért és Szlovéniáért felelős termékfejlesztési vezetőjével. Ha minden igaz, mindketten itt vannak egy-egy telefonvonalon keresztül. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: Két jó reggelt, hát ez kiváló, akkor nagyon jó lesz, össze vagyunk drótozva rendesen. Na, nézzük akkor, hogy mi történik. Mi volt a fő ok ennek a fejlesztésnek, illetve az, hogy már át lehetett lépni a többi metróvonalra, és ki lehetett terjeszteni ezt a rendszert?
6: Mert ugye mondhatjuk azt, hogy hát van nekünk már egy elektronikus rendszer, illetve volt egy korábbi fejlesztés, ami befutcsolt, utána lett egy másik, ez a vonalkód leolvasó, és akkor miért kellett egy gyakorlatilag harmadik rendszer?
7: Hát lehet, hogy erre érdemes, hogyha én válaszolok a BKK nevében. A pilotunk, ami 2023-ban indult, a 100-e, ahogy elhangzott, és az M1 metróvonalán, annyiban jelentett újdonságot a korábbi kísérletekhez, vagy a korábban bevezetett eszközökhöz képest, hogy szerintem a vonalkód leolvasó alatt a Budapest-góra gondoltatok. A Budapest-gó továbbra is van, nyilván ehhez viszont le kell tölteni egy applikációt, ami nyilván nagy előrelépés ahhoz képest, mint hogyha meg kellene vennünk egy jegyet egy ügyfélszolgálaton, vagy akár egy nagyon jó működő automatában is, hiszen a telefonunk mindig kéznél van, a legtöbb embernél van már okos telefon, viszont ezt a belépési küszöböt teszi még alacsonyabbra az a lehetőség, hogy már egy applikációt se kelljen letölteni azoknak az alkalmi utazóknak, akik váratlanul, vagy nem ennyire váratlanul, de kevésbé felkészülten úgy döntenek, hogy a közösségi közlekedést választják. Egyszerűen elő kell venniük a bankkártyájukat a pénztárcájukból, vagy a zsebükből, és oda kell érinteni a már említett 4 metróvonalon.

0: vagy éppen a 100 buszon, ahhoz a validátorhoz, amit ezeken a helyeken telepítettünk, és már indulhat is a közösségi közlekedési utazás Budapesten.
1: Aha, egyébként a kártyatársaságnak ezzel volt teendője, hogy a korábbi egy-két vonalas pilotból átlépve a több metróvonalon működő rendszer, az értelemszerűen azért ez egy nagyobb forgalom, nem tudom, hogy kellett-e ezzel valamit is csinálnia a Mastercardnak.
2: Természetesen azért ezzel voltak feladatok, és voltak fejlesztések is, hogy ezt a rendszert ki tudjuk terjeszteni. Egyébként nagyon érdekes az, hogy egy olyan nemzetközi technológiára épülő rendszert hoztunk el Budapestre, és tettünk lehetővé az utasok számára, vagy elérhetővé az utasok számára, ami már több mint 250 nagyvárosban és több mint 900 rendszerben működik, beleértve olyan nagyvárosokat, mint New York, Sydney, vagy éppen Szingapur. És nagyon örülünk annak, hogy ezzel a bővítéssel egyébként a világvárosokban megszokott szolgáltatás a budapesti metróhálózaton utazók számára is rendelkezésére áll április óta.
3: Uh-huh. Ez egyébként kinek a rendszer, vagy milyen rendszer, mert aki tényleg utazgat külföldön, azt tapasztalja, hogy gyakorlatilag 2-3 év alatt a városoknak a többsége átállt arra, hogy igen, nem kell applikációt letölteni, nem kell napi jegyet venni, hanem simán kártyaérintéssel gyakorlatilag bármelyik tömegközlekedés eszközre felszállhatok. Ez ugyanaz a rendszer, vagy ezek egymással versengő rendszerek, csak azonos technológiára épülnek? Ez hogy néz ki?
0: Ugye itt a városoknak a közösségi nyugodtan.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szolgáltató foglalkozik azzal, hogy olyan rendszereket építsen, ami elősegíti a tömegközlekedés fejlődését. Ilyen rendszert működtet a Mastercard is. Nálunk ez a rendszer egyébként 2012-ben indult Londonban, a londoni buszokon, majd 2014-ben került kiterjesztésre a londoni metróhálózatra, és azóta bővítjük ezt a szolgáltatást, és különböző városokban jelenünk meg. Ahogy mondtam korábban, már 250 városban elérhető az a megoldás, illetve az a technológia a Mastercardon keresztül, ami most Budapesten is elérhető a metróhálózatban.
3: Tehát akkor ez maga ez a kártyatársaságnak a fejlesztése, rendszer? Igen. Vagy
2: így van, így van.
0: Ha megengeditek, annyit azért hozzátennék, hogy ezeket a fejlesztéseket nyilván a kártyatársaságok egy technológiát fejlesztenek, illetve a validátorok gyártói egy technológiát fejlesztenek, de ezeket minden városban az adott városnak a közlekedés szervezője szerzi be, és állapodik meg egy ilyen szolgáltatásról. Ez egyébként azért alapvetően kártyafüggetlen, a Mastercardnak is, ahogy elhangzott, van ilyen jó megoldása, de mindenképpen fontos az, hogy az adott városnak a közlekedés szervezője, tehát mondjuk Londonban a TfL az, aki az egész rendszert megrendeli, és a mi esetünkben is így van ez, tehát nem a BKK fejleszt saját magá egy rendszert, hanem pont majd az új E-jegy keretében egy ilyen rendszert szerzünk be. Ehhez gyűjtünk most amúgy tapasztalatokat, mert ebben sokkal több van, mint hogy egyszerűen egy jegy helyett lecsippantunk egy kártyát, hanem ebben napi, illetve heti, vagy akár havi kepeket lehet beállítani, és ez egy azonosítási eszközként is tud szolgálni ez a kártya, tehát gyakorlatilag a különböző utazások, különböző szokású utazókhoz a legkedvezőbb csomagot tudjuk ajánlani, tehát hogyha többször érinti egy nap majd, akkor nem feltétlenül van a jegyeket, hanem lehet, hogy egy napi jegyet, vagy héten többször érinti, vagy egy hónapban többször érinti, meg lehet, hogy egy havi bérletet fogunk neki ilyen értelemben kiszámlázni, ezért ez az E-jegynek az előszobája. Most ezt még nem tudja a rendszer, de azt már igen, hogy az egyes vonal jegyek helyett az alkalmi utazóknak nagy segítséget.
1: Erre, amikor ez felmerült, akkor mondták hallgatók, na ez itt biztos nem lesz, mert Magyarországot minden benyelnek, összem New York van, ugye, hogy automatikusan, amikor elérsz egy limitet,
3: Londonban is így működik.
1: Ugye akkor már nem fizetsz annyit, és eléggé szkeptikusak voltak ezzel szemben a hallgatók, de akkor azért az irány, meg a cél azért mégiscsak ez, hogy ezt elérjük.
3: Igen, és mi kell ahhoz, hogy ezt elérjük?
0: Ugye most egy pilotról van szó, ha kiterjesztett pilotról is. A 4 metróvonal nyilván Budapest közösségi közlekedésében nagyon fontos, körülbelül 1,5 millió utas visz el, az a 100-e is egy nagyon fontos buszvonalunk, de azért 3 millió utazás történik Budapesten, tehát nyilván most a legforgalmasabb vonalak, azok meg jellemzően ugye metróvonalak, koncentráltunk, de nem csak ide, hanem akkor mindenhova kell, az összes buszra is kell, az összes villamosra is kell validátor, tehát ezért ez egy nagyobb projekt, hogy mindenhol legyen, viszont ebből a mostani pilotból fogjuk azt megtanulni, hogy hogyan csináljuk jól, hogyan mik azok az érzékenységek, amikkel például a budapesti utazók találkoznak, amitől tartanak, és ezekre tudjunk jó válaszokat adni technikai és kommunikációs értelemben is, annak azért, hogyha amikor megtesszük ezt a nagy befektetést, hogy a teljes fővárosi közlekedési hálózatra elérhetővé tesszük a bankkártyás érintéses fizetést, akkor már egy kipróbált technológiát, egy Budapesten ismert, megbízhatónak számító, és úgy is érzékelt technológiát vezessünk be.
3: Tehát akkor ez még nem dőlt el, hogy ez biztosan megvalósul? Tehát a londoni szintű bérletekre, kepekre képes full rendszernek a felépítése, vagy csak a ezen belüli irányok az, amit még ki kell találni a budapesti első tapasztalatok alapján?
0: Alapvetően csak az irányok, tehát azt eldöntöttük, hogy a londoni, amsterdami, szingapúri típusú kepes rendszert szeretnénk bevezetni, és azt is, hogy ezt bankkártyára alapozva nem akarunk már closed loopnak nevezett saját kártyát kibocsátani. A világ ezen túllépett, tehát ilyen értelemben Budapest késése azt jelenti, hogy a legmodernebb technológiát tudjuk egyből bevezetni. Az Oyster kárdot, ami, hogyha Londonban utazott valaki, tudja, azt már nem fogjuk bevezetni, mert nyilván ezen átlépett az idő, igen, a technológia.
3: Gyerekjeként őrzöm a régi Oyster kártyáimat, de hát nyilván már kártyát használ mindenki Londonban. Igen.
0: Igen, igen. Egyébként nem járt rosszul a TFL, mert maradt rajta elég sok pénz az Oyster kártyákon.
1: Kérdezi egy hallgató, hogy a metróban a kifelé irányba hogyan bizonyítom, hogy vettem jegyet, amikor bementem. Azt hiszem Milánóban használtam először ilyet, és már bemutattam a rendszerben, amikor azon kezdtem eltűnődni, hogy oké, de egy komplett banki vonatot kell majd bemutatnom, vagy hogyan fogják ellenőrizni.
3: Igen, ez érdekes technológiai kérdés, mert az ellenőrnél levő kütyű az egyből leveszi, csak hogy hogyan?
0: Az ellenőrnél lévő kütyű egyből, hogyha odaérintik hozzá, szintén fogja írni, hogy van egy érvényes vonaljegye, és ezzel semmi gond nem lesz. Egyébként pont ezek azok a dolgok, amiket szeretnénk tesztelni, hogy milyen legyen az érzékenysége, hogy ne akkor derüljön ez ki, hogy valamit állítani kell rajta, amikor rengeteg validátort már kitoltunk a városba, kiraktunk. Úgyhogy ez most működik, én nem nagyon hallottam ilyen panaszt ennek kapcsán. Nyilván az embereknek azt is meg kell szokni, hogy amikor odaérintik, akkor egyébként a validátor kijelzőjén kiírja azt, hogy sikeres vásárlás volt, és egy vonaljegyet vett. Tehát ezt érdemes azért figyelni a validátornak a kijelzőjét, hogy hogyan csippant, kiírta, hogy érvényes vonaljegy, vagy elutasított tranzakció van. Úgyhogy én erre az egy dologra hívom fel a figyelmet, hogy ezt mindenki figyelje, de hogyha érvényes vonaljegye van, akkor ahogy a validátor leolvasta a bankkártyát, ugyanúgy az ellenőrnek a készüléke is le fogja tudni olvasni a bankkártyát.
1: A Mastercardnak egyébként az, hogy a közösségi közlekedést ilyen irányba fejlesz-e, vagy ezt a kártya alapú PNG rendszert, ez egyértelműen egy ilyen volumen növekedés, tehát kártya használat növekedés, az áll mögötte, vagy egyéb célok is hajtják?
2: Én azt gondolom, hogy a Mastercard oldaláról ez elsősorban stratégiai cél. Ugye mi úgy gondolkodtunk, hogy hogyan lehet egyszerűbbé tenni az emberek mindennapi közösségi közlekedését. Hogyha megnézzük azt, hogy a mindennapi élet egyik leggyakoribb és leginkább használt dolga a közösségi közlekedés, ez egy nagyon időérzékeny dolog. Egyre több ember él városokban, ahol a mobilitás tulajdonképpen elengedhetetlen része a mindennapi életnek, hiszen A pontból, B pontból, B pontba, C pontba szeretnénk eljutni. Ezzel egy időben pedig nő az utasoknak az az elvárása, hogy gyorsan, zökkenőmentesen és valamilyen digitálisan támogatott szolgáltatások mentén tudjanak utazni. És amikor azt mondom, hogy ez a Mastercard stratégiájának a része, ugye mi úgy gondolkodunk, hogy például a közösségi közlekedés digitalizációja lehetőséget ad arra, hogy egy bankkártya, egy okostelefon vagy egy okos óra a szolgáltatás szerves részévé váljon, és ne egy különálló fizetés legyen. Tehát ne az történjen, hogy én belépek egy metró megállóba, és nekem félre kell állnom jegyet venni egy automatánál, vagy letöltenem egy appot, hogy tovább tudjak utazni, hanem ahogy megérkezek, egy egyszerű érintéssel haladhatok tovább. Tehát nálunk ez szervesen a stratégia része, hogy hogyan tudunk tulajdonképpen láthatatlan fizetési élményt hozni különböző szolgáltatásokba, és erre egy nagyon-nagyon jó példa a közösségi közlekedés.
3: Uh-huh. Jó kis technológiai kérdés, de szerintem abszolút bedobhatjuk.
1: A, nem? A hallgatók is aktívak, igen, hogy Amsterdamban, ha telóval csekkolsz be, de mondjuk órával csekkolsz ki, a kártya az ugyanaz, de a, nem, mégsem
3: nem fogadja a rendszer.
1: Szóval, ha nem a kártya számot nézi, akkor mit?
2: Tulajdonképpen maga a technológia során úgynevezett tokenek utaznak, tokenek. Ez biztosítja azt, hogy a tranzakciók biztonságosan haladhatjanak végig, és tulajdonképpen ne kártya információk utazzanak a rendszerben. Így tulajdonképpen, amikor ma valaki a PNG-t használja Budapesten, ha kártyát érintett, akkor az ellenőri készülékhez ugyanazt a kártyát kell érintenie, ha telefont, akkor azt a telefont kell érintenie, vagy ha okosórát használt éppen a belépéshez, akkor azt az okosórát kell érintenie az ellenőri készülékhez, amellyel a vásárlás történt.
3: Hogy néznek ki a tervek? Tehát, hogyha ez a rendszer fejlődik, és megyünk ebbe az irányba, és gyakorlatilag ez a londoni szintű, teljes értékű bérletelfogadásra, mindenre képes rendszer megvalósul, akkor a másik kivezetődik, arra szükség lesz? Vagy megélhet egymás mellett, vagy érdemes egyáltalán fönntartani több rendszer? Tehát a Budapest gós, appos, QR-kódos, leolvasós rendszerrel mi lesz? És ide kapcsolódó kérdés, hogy van még egy másik versengő és gyorsan növekvő rendszer Európában. Ezt nem tudom pontosan, hogy hívják, de becsekkolok valahol, hogy vagyok, becsekkolok valahol, hogy amikor kész vagyok, és akkor kiszámol a rendszer, hogy mennyit utaztam, és az alapján számol egy egészen külön árat, ami nyilván ettől független rendszer. Szóval érdemes-e többet fönntartani akár, vagy akkor ez lesz a végleges rendszer most, amin a PNG-nál haladunk?
0: Szerintem mindenképpen fog maradni a Budapest Go is, hiszen a Budapest Go app az egyébként egy account kezelőként is fent tud maradni, ahol megnézhetjük azt, hogy milyen utazásaink vannak, voltak, és ha összekapcsoljuk ezt a kártyával, akkor ez mindenképp egy fontos segítség. Ugye a kártya nagy-nagy segítség akkor, amikor bemegyünk, kijövünk, hiszen nem kell applikációt megnyitni, viszont ugye abból adatot kiolvasni mi magunk nem nagyon tudunk, úgyhogy ebben segíteni fog a Budapest Go, illetve mindenféle kedvezményekre is szeretnénk továbbra is fenntartani a Budapest Go-t, mondjuk úgynevezett árukapcsolásokra, mondjuk a Bubi rendszerhez kapcsolódóan, de akár egyébként most például a gyógyfürdőkkel is dolgozunk ilyen közös, vagy a Szigettel van közös ilyen bérlethez kapcsolt kedvezmény akció, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy fenn fog maradni a Budapest Go is, a különféle leolvasási technikákban nem vagyok biztos, hogy az hosszú távon fennmarad, például a QR-kódos leolvasó technika, de szerintem maga az applikáció az meg fog maradni. Az említett példa, amikor becsekkolok, kicsekkolok, az szerintem egyébként inkább hosszabb utazásoknál valósul meg, ahol távolság alapú jegyeket helyettesít az, hogy becsekkol, kicsekkol valaki egy applikáción, de egyébként ilyen ezzel kapcsolatban is van közös gondolkodás, de azt nyilván a nemzeti közlekedési szolgáltatókkal, MÁV-val, Volánnal közösen gondolkodunk, hiszen ezeknek az utazásoknak van olyan nagyobb földrajzi kiterjedése, amikor fontos az, hogy térben földrajzilag hol van valaki. Városon belül ugye inkább nem annyira távolság alapú jegyeink vannak, sőt egyáltalán nem, hanem alkalomhoz, utazáshoz illeszkedik, úgyhogy ez a becsekkolós, kicsekkolósban valószínűleg mi nyitottak vagyunk egy partnerségre, fogalmazzunk így, hogyha lesz egy ilyen országos.
1: Szintén hallgatói kérdés, hogy szkemmerek nem lehetnek, akik ellenőrnek kiadva magukat egy kártyaterminállal járkálnak?
0: Hát nyilván bűncselekményre mindig vannak kapható emberek, de mi azt szeretnénk kérni, hogyha bárki ilyet tapasztal, azt jelezze. Egy jelen pillanatban egyébként én ilyenről nem tudok, valódi ellenőrök dolgoznak a metróinkban, és egyébként máshol is, akiknek van egyébként erről igazolványuk is, persze. Hát mondom, a bűncselekményt elkövetni akaró emberek között mindig ott vannak, úgyhogy ezzel résen kell lennünk, és figyelni fogunk, hogy ne legyenek ilyenek.
3: Ez nagyon könnyű lebukás, nem? Amikor fizikailag ott vagy,
1: szerintem is,
3: nem
1: igen.
3: Tudsz elbújni.
2: Illetve hadd válaszoljak erre a kérdés a Mastercard oldalról is, tehát hogyha valakinek az a gondolata vagy elképzelése, hogy esetleg egy POS terminállal valaki ott megjelenik és a kártyánkat hozzáérintjük és arra el tud tűnni a pénz, arra azt tudom mondani biztonságosan, hogy ilyen nem tud előfordulni. Tehát a kártyatársaságoknak a szigorú szabályrendszerei biztosítják azt, hogy milyen feltételekkel kerülhet egy elfogadóhoz, vagy akár egy kereskedőhöz POS terminál. Ezek az entitások pontosan be vannak azonosítva, és ellenőrzés, folyamatos ellenőrzés alatt vannak. Tehát az nem történik meg, hogy valaki szerez valahonnan egy POS terminált, és akkor hirtelen kiáll egy metró megállóba, és majd kártyákat lehet oda érinteni. Ez nem fordulhat elő.
3: Uh-huh. Hogy néz ki most a timeline, tehát hogy a tervek szerint, hogy ha sikerül haladni, akkor mikorra állhat föl a teljes rendszer, meddig tart a pilotnak ez a mostani szakasza, mivel számolhatunk?
0: Ugye mi most meghirdettük a közbeszerzéseket az E1 kapcsán, úgyhogy azoknak a lezárultát követően tudunk majd beszámolni arról, hogy hogyan haladunk. Egyébként ennek is van több lépése. Az elején alapvetően inkább a validátorokra fókuszál, és jövőre pedig kapukra is indítunk közbeszerzést, a legfontosabb metroállomásokra, nem akár mondjuk 2028-tól, bocsánat, szerintem már működni fog az új rendszer.
1: Oké, akkor így a végére adjunk valami útravalót az úttörőknek, akik most kezdenék ezt használni. Ugye azt lehetett hallani, meg érzékelni a hallgatói reakciókból, hogy azért van körül egy kis bizonytalanság, óvatosság, próbáltunk azért sok információt eljutatni, de mit lehet nekik üzenni az első használóknak? Ádám Tibor egy-egy gondolattal, akkor így összefoglalásképpen a beszélgetést.
2: Én arra bátorítom őket, hogy próbálják ki a szolgáltatást, ez egy kényelmes, gyors és modern utazási élményt nyújt számukra, ahol tulajdonképpen a bankkártyájuk, telefonjuk, vagy éppen az okos órájuk válik tulajdonképpen az utazási jeggyé. Úgyhogy én mindenkit biztatok a használatra.
0: Én is mindenkit biztatok a használatára, és nyilván a közösségi közlekedés használatára is. Az indulás óta több mint 2 millió egyedi felhasználó vásárolt a rendszerben, és az eladott jegyek száma meghaladta a több mint 5 milliós értéket. Alapvetően problémamentesen zajlott, úgyhogy nyugodtan bízhatnak a Pay&Go rendszerben azok, akik jelen pillanatban még ettől esetleg óckodnak, és nem a közösségi közlekedést választják, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki a Pay&Go-t, szerezzen tapasztalatokat, és a tapasztalatait ossza meg velünk, hogy tudjuk még jobbá tenni ezt a rendszert.
1: Oké, rendben. Ádám Tibor, köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot kívánunk!
0: Szép napot, köszönjük.
2: Köszönjük szépen, további szép napot.
1: Bodor Ádámmal, a BKK igazgatóság elnökével, mobilitási vezérigazgató helyettesével és Berkes Tiborral, a Mastercard közép-európai divíziójának Magyarországért és Szlovéniáért felelős termékfejlesztési vezetőjével beszélgettünk a Pay&Go-ról.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú szólműsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
5: The Soul Session.
4: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
6: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. adjen.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi buliján a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
8: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
8: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
8: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
8: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
8: Van hát, és nem félnek használni.
9: De miért?
8: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Elindul a hét utolsó Millás reggelije. Nagyon pontosan, természetesen Urbán Szabinak köszönhetően, aki összerakta ilyen precízre az indítást. Július 17-én pénteken reggel, pontosan fél hétkor vagyunk itt. Kivel? Nyúl Zsuzsival.
7: És Gede Balázsral. Jó reggelt! Hello, hello! Rég láttuk egymást, Balázs.
1: Igen, így van, és most zsidorban kettőt nyomunk, ugye mi zárjuk ezt a hetet, és nyitjuk a következő hetet. Mert Ács Gábor a saját meglátása szerint el lett engedve, a két napra valójában ugye a beosztás készítőjéről beszélünk. Tehát ő megoldotta azt, hogy el tudjam távozni.
7: Igen, nem fogjuk teljesen elengedni a Gábor, mert még jön nekünk egy Ács az Indiára,
1: majd hogy merre jár. Biztos, hogy hajón van, mert mostanában teljesen erre hivatkozik, és ezért megy annyit, mert hogy anyagot gyűjt egy nagy
7: még mindig? Munkához, én ezt másfél éve hallgatom, de oké.
1: Igen, de mert mindig jönnek új dolgok, meg új társaságok, akiről kiderült, hogy azzal még nem ment, és kell a tapasztalat,
7: igaza
1: meg a
7: van.
1: Fotó, az illusztráció, igaza. Nem tudom.
7: Igen. És egyébként nekem egy nagy pacsit kell küldenem Ács Gábornak, mert hogy ő is, ahogy a szavaival kivettem néhány nappal ezelőtt a beszélgetéseitekből, a reggeli beszélgetéseitekből, ő is angol drukker volt. Igen. Akár csak én. Úgyhogy hát elvesztettük sajnos.
1: Igen.
7: Sajnos kiestünk, vagy hát, hogy így igen, hát, a harmadik, negyedik helyet játszunk.
1: Végül is igen, elintézték magukat, de a lényeg, hogy lesz egy jó latin döntő, egy spanyol-argentin, szerintem nem fog bánkódni, hogyha azt megnézzük.
7: Igen, akartam is mondani, Balázs, hogy valószínűleg hétfőn reggel egy kicsit
1: az kemény lesz, de meglátom, hogy ezt vasárnapra rakták, hát mondom, zseniális ötlet, a világ másik felén lehet sokáig fönnmaradni, úgyhogy nem fogunk jól kinézni hétfő reggel, de majd egymást támogatva.
7: Így van.
1: Elbotorkálunk itt az éterben, de hát azt nem lehet nem megnézni, úgyhogy ez egy ilyen lesz.
7: Ez kell, igen. 036 98 0 98
1: 0
7: SMS, Viber, WhatsAppon jöhetnek az üzenetek.
1: Szerintetek mennyi ideig fog Szijjártó a BYD-nál dolgozni, és ez Xi és jár Y-nal.
7: Igen, elképesztően jó mémek vannak egyébként.
1: Alakul ez, igen.
7: Külügyminiszterrel kapcsolatban keringenek a neten, úgyhogy...
1: Hát egyelőre ugye az sem biztos, hogy fog, ugye, mert hogy most a kormányzati oldalról elkezdik vizsgálni, hogy ez
7: igen,
1: mennyire...
7: Van még ott némi elszámolás vele kapcsolatban, úgyhogy meglátjuk. Azt mondja nekünk mérnök, hogy hát mit mondjak én, német drukker vagyok. Hát igen,
1: korán beindult a sírás.
7: Igen, szomorú. Igen. Szomorú volt a helyzet. Nézzük, milyen világnapok van.
1: Emojis világnap. Sírás, igen, sírósat is lehet.
7: Emojit is dobhatnánk.
1: Kacsintóst, fetrengve röhögőst.
7: Nagyon érdekes ez, mert hogy 98-99 környékén születtek meg elsőként ezek az emojik. Én bevallom, hogy az utóbbi 10 évben találkoztam vele. Az inspirációt egyébként egy időjárás jelentés és manga hangulatjelek adták.
1: Aha.
7: És azon gondolkodtam, hogy mennyire elképesztően kiterjedt értelmezése van már az emojiknak, tehát egy ilyen emoji etikett alakult ki az elmúlt évtizedben.
1: És honnan datáljuk az emoji? Tehát az már a grafikus megjelenés, vagy a kettős pont zárójel, amikor az első ilyen mosolygós jeleket, vagy kettős pont kötőjel, zárójel, ugye, mert még orra is volt.
7: Igen,
1: először,
7: is
1: aztán
7: volt
1: egyszerűsödött először. A kettős pont zárójelre. Tehát, hogy az már emoji.
7: Így dekódolom, és én egészen ugye? Pontosan tudom, hogy 98-ban kaptam meg egy ilyen emojit, és már mint ez a kettős pont vonal zárójel. Nem tudtam értelmezni, és akkor aki küldte, az mondta, hogy kicsit fordítsd el a telefont, és akkor látod, hogy ez az egy mosolygós fej. Ja, mondom, oké.
1: Igen, és akkor abból lehetett a pontos veszővel kacsintóst is csinálni, meg mindenféle. Sőt, hát valakik nem értettek hozzá, hogy a különböző jelekből összerakta komoly grafikai, akár ilyen kezét feltett
7: igen, ha esetleg emlékszel rá, akkor mostanában néhány cikk is megjelent ezzel, ezzel az ilyen furcsa emoji jellel, ami ez feltart kezet jelenti. De nem is ezt akartam mondani, mert csak egy mondatot fűznék ide, hogy azért érdemes azon elgondolkodnunk, hogy milyen kultúra alakult ki az emojik világával kapcsolatban, szavak és kifejezések jelentőségét hordozza ma már egy-egy emojinak a megjelenítése, amit nyilván nem szabad túltolni, és meg kell válogatni, hogy milyen környezetben használja az ember. Nyilván itt például a szívecskéknek vannak különböző jelentései, úgyhogy például, ha citromsárgával dolgozol, akkor az egy kedvesebb kifejezés, mert az azt jelenti,
1: a citromsárga szív?
7: Igen, az egy barátságos, boldog, optimista és őszinte jó kívánságot
1: jelent. És a piros az megszerelmes, tehát azzal az óvatosan igen, kell
7: igen,
1: benni.
7: Igen.
1: Hát ez jó, hogy mondod, ennek akkor utána nézek, mert én csak úgy össze-vissza küldözgetek mindent.
7: Igen, hát
1: az a végén bajba kerülök, vagy félreérthető
7: hát,
1: üzeneteket.
7: Figyelj, igazán nem jársz messze az igazságtól, mert például, ha a Kamaszok című filmsorozatot vesszük, szerintem mindenkinek mostanában egy ilyen ikonikus filmélménye lehet, aki látta. Ott például kifejezetten egy fontos dramaturgiai szerepe volt annak, hogy az emojikat hogyan értelmezik a fiatalok a saját közösségükben kamaszként, és hogy ez egy kódolt nyelv, és aki nem ért, vagy nem érti ezt a világot, annak sokszor teljesen kívülállóként értelmezhetetlen, hogy ez hogyan fut bele mondjuk egy zaklatásba, gúnyolódásba, vagy adott esetben elutasításba, flörtözésbe, teljesen más a dekódolt nyelv a számukra az emojikon keresztül, és például a Kamaszok című filmben ez egy fontos dramaturgiai fordulat.
1: Az is érdekes, hogy még a beszédbe is bekerült, ugye, mert a fiatalok sokszor mondjuk én nem nagyon használ, hát néha használ, Ács nagyon szereti a LOL-t például, ugye, kimondva.
7: Tehát vagy az XD.
1: XD, tényleg, igen, azt is. Tehát még a beszélt nyelvben is átszivárogtak ezek a jelentés tartalmak. Aha. Ja, izgalmas dolog az emojizás. Én egyébként olyan korlátozottan használom, nem mindig. De van, amikor azon kapom magam, hogy kellett volna, mert ugye az irodba, a textelésbe, a szöveges üzenetbe az nagyon fontos szerepe van, mert nem vagyunk egymással szembe, és nem tudjuk az érzelmi töltetét a tartalomnak, ami viszont sokszor félre értetővé teszi a szöveget.
7: Igen.
1: Úgyhogy nem véletlen, ezeknek funkciója van.
7: Igen.
1: Na, hát izgalmas az, hogy kell a világnapot ünnepelni, azt nem tudom. Gondolom, vigyezhetek minden szöveges üzenet után valamiféle emojit, és akkor ezzel megtettük a magunkét. Névnaposok, Elek és Endre, hát azt hiszem, ez nem a Nagy Endre nap, mert hogy ott van a második helyen, és szerintem van önálló névnapja is, de biztos köszöntjük az Endréket is, az Elekeket, a Jessica, hú, de furcsa, Jessica. J-vel dupla, S-szel így leírva.
7: Mária, Ond, Robert, Roberto, Sarolta, Szabolcs.
1: Zuhard és Zuhard.
7: Zuhard. Szegfű.
1: Ruszalka.
7: Cyril. Donát.
1: Igen. És Robinson.
7: Fú, azon gondolkodtam, hogy nem úgy volt, hogy egyszerűsítik a magyar keresztneveket, hogy egy kicsit úgy hát nem azt mondom, hogy kitakarítják, de mondjuk úgy
1: hát
7: átfésülik,
1: hogy mint... Volt valami ilyes, igen, lehet, hogy volt is átfésülés.
7: Kósa miniszter úrnak nem lett volna egy ilyen házi feladat.
1: De hát nekem sok ötlete volt, ami elfüstölt, ezzel speciál nem tudom, hogy meddig ment.
7: Oké, jó.
1: Évfordulókat nézzünk, szemezgessünk egyet-kettőt.
7: Na, 1453-ban a francia győzelemmel lezárult, Anglia pedig véget vetett. Pontosabban Anglia véget vetett, igen, a 100 éves háborúnak, 1453-ban volt ez egészen pontosan.
1: Hát, hogyha már lezárás, akkor 1945-ben volt a Potsdami konferencia, Truman, Stalin és Churchill részvételével kezdődött, ugye ez pedig a második világháború európai eseményeit zárja el, és döntött Európa újjá rendezéséről. Aztán... A tanácskozás Churchilltől a Terminál akció.
7: Igen. Aztán 54-ben megkezdődött az első Disneyland építési munkálata, egészen pontosan Kalifornia államban, és érdekesség, hogy pont egy évvel rá adták át a Disneyland komplexumot, és egy borzasztó nagy történelmi esemény volt, mert hogy akkor közvetítették először élőben a Disneylandnek a megnyitását. Nem csak azt, hanem egyáltalán egy élő közvetítés volt, ami borzasztó nagy káosz volt. Nem volt kész még minden, és a helyszínen totális, hát tényleg ilyen káosz uralkodott, de ez egy másik történet. Maradjunk annyiban, hogy 54-ben megkezdődött ezen a napon Disneyland építése.
1: Aztán orosz jenki két jó barát legalábbis 44 órára 1975-ben az űrhajózás történetének első amerikai szovjet közös vállalkozása összekapcsolódik, ugyanis 44 órán át együtt röpül a Soyuz 19-es, az Apollo 18 űrhajó. Ez egy ilyen űrtörténeti pillanat. Igen, tegnap is volt majdnem egy, de azt majd a tőzsdei összefoglalóba elmaradt.
7: Okay. Itt teszem hozzá zárójelben, tényleg csak zárójelben, hogy megnéztem tegnap Lászlóval a Ronald Reaganről szóló életrajzi filmet, és ott is hát egy ilyen nagyon jó összekapcsolódás volt, egy jó történelmi időszak volt ugye Gorbacsovval együtt, ahogy a világot próbálták jobb irányba terelni. Jó. 2014-ben történt Ukrajnában a Malaysia Airlines 17-es járatának a hát, hogy mondja, a merénylete.
1: Ez egy, is őrület. 12 éve már.
7: Igen, egy Boeing 777-200-as repülőgépet lőttek le közel 300 emberrel a fedélzeten. Orosz szeparatistákat vádoltak a merénylet elkövetésével.
1: Egy-két születésnapos, 1888-ban ezen a napon született Füst Milán Kossuth Díjas magyar költő esztéta, valamint ugyanebben az időben, ugyanezen a napon Samuel Josef Agnon, Nobel-díjas izraeli író, tőle fogunk majd az aranyköpés rovatban egy idézetet előkapni. Tolnai Klári kétszeres Kossuth Díjas magyar színésznő is ma született 1914-ben.
7: Igen, akárcsak Nagy László költőn, Kossuth Díjas költőről, műfordítóról van szó. Aztán Vojcek Kilár, akit leginkább a Zongorista című film zeneszerzőjeként ismerhetünk. 1935-ben Donald Sutherland látta meg a napvilágot. E napon kétszeres Nobel, Golden Globe-díjas kanadai színészről van szó. 1954 Angela Merkel szövetségi kancellár, és 1974-ben Merz Tamás olimpiai bajnok, vízilabdázó szövetségi kapitány is ma ünnepli a születésnapját. Sok boldogságot kívánunk neki is, és mindenkinek.
1: Abszolút, külön kiemelve, kihangsúlyozva, mert Millás reggeli hallgató, és egyszer teljesen leolvadtunk, igen, amikor összefutottunk a stúdióba, vagy előtte, és ő köszöntött minket, úgyhogy ez nagyon klassz volt. Na, akkor zenélünk egyet, és átnézzük, már bújjuk a lapokat, megnézzük, hogy ki mivel indítja a mai reggelt.

0: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
2: Hát egy döbbenetes történetet találtam a Telexen, ugyanis felfüggesztették Donald Trump sugógépének kezelőjét, azzal gyanúsítják, hogy az elnök beszédeire fogadott.
3: Komolyan.
2: Ugye ezeket a fogadási oldalakon gyakorlatilag az égvilágon mindenre lehet fogadni, és...
3: Nincs benne a szerződésében, hogy nem csinálunk ilyeneket.
2: De az hagyja, hogy nincs benne, de fogadott, ő volt a sugógép kezelő, tehát bepiggyeztette azokat, de arra fogadott, hogy miket fog mondani, vagy milyen szavak fordulhatnak majd elő Donald Trump beszédébe, és akkor ezeket így megnézte, hogy mi a szöveg, és nyilván azokra a szavakra fogadott, és meg arra is figyelt, hogyha Donald Trump rövidített, vagy nem tudom, valami miatt átugrott mondatokat, bekezdéseket, és pont abban volt az a szó, amiről fogadottak, az gyorsan visszavonta azt a fogadást, tehát tök átlátszó volt az egész, 100 000 dollárt nyerhetett a Kalsi nevű fogadási piacon a pacák, és hát természetesen ez föl is tűnt a felügyeletnek is. A CFTC-nek, ez az Árutőzsdei Kereskedési Bizottság az Egyesült Államokban, és a gyanús ügyleteket elkezdték kivizsgálni, és hát aztán eljött a bukta. 2016 óta kezeli egyébként Trump sugógépét, és most, amióta a fogadási oldalak ennyire beindultak, és tényleg mindent lehet rajtuk fogadni, azóta nyomatta ezt a történetet. A 190 000 dollárt be is fogyasztottak a számláján. A Telex írt erről.
3: Én is a Telexen maradnék, még egy kicsit drámaibb a helyzet, amit én hoztam, mert hogy a tartós asszály miatt újabb történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása. Bajáról érkeztek a hírek, ami igazából minden korábbi rekordot megdöntött, és a következő napokban is a pály várható. A rendkívüli alacsony vízhelyzet miatt egyébként már a mindennapokra is hatással van, mert hogy több dunai hajójáratot leállítottak, vagy módosított útvonalon közlekednek, és a bajai szabad strandot is be kellett zárni. Miközben hát az a helyzet, hogy egyre több hajóroncs kerül elő a mederből, úgyhogy aki nyilván ilyen, hogy mondják, ilyen régészeti kincsvadász, igen, akkor lehet, hogy ennek örül, de mi azért kevésbé. A cikk egyébként hozzáteszi, hogy nyilván nem csak a Duna, hanem az ország vízkészletei is kritikus helyzetben vannak, apadnak a víztározók, melegednek a folyók vizei, rekord alacsony a Velencei tó vízszintje, ugye erre folyamatosan beszélgetünk, és
2: fogunk is.
3: Így van, így van.
2: 3-10-kor az itt szomszédban ügyeletet szolgáltat teljesítő Urbán Szabi fog átballagni.
3: Így van.
2: 6 métert körülbelül.
3: Ezért
2: a munkatársunk így is a néptestben rohadt, hogy nagy szörfös, és arról fogunk beszélgetni, hogy ebbe a leapadt Velencei tóba hogyan boldogul, mert láthatóan elég jól elszórakozik. Meg arra leszek kíváncsi, hogy az alkalmas esetleg egy ilyen kis víz arra, hogy az ember elkezdjen gyakorolni. Persze lehet, hogy ez egy hülye felvetés egy laikustól, de mindegy, meg kifaggatjuk mindenfélére.
3: Sok a kérdés, Szabival majd jövünk vissza. Van. Még csak annyit szeretnék hozzátenni a cikkkel kapcsolatban, hogy a Balatonnál a kék szalag útvonalát is módosítani kell, képzeld a vízhiány miatt.
2: Igen, nagyon nagy a probléma. A Lévai Ferenccel, ha gazdasági, vagy ha nem is tudom, ha a szakemberre váltottunk pár szót, és ugye a hallgazdaságoknál is óriási probléma, mert melegszenek a vizek, és ez nem tesz, és nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Igen, van még?
3: Van még, igazából az 24.hu-ról hoztam egy másik fontos szakági információt már, ami az autóipart illeti, mert a Volkswagen csoport átfogó költségcsökkentési programot készít elő, amelynek a része az is, hogy hosszabb távon a győri Audi gyár jövője is napirenden van. Adott esetben a gyár bezárásáról van szó, de ez már csak a legvégső forgatókönyv, ezt hozzáteszik. Német sajtóértesülések szerint a Konszern 2030-ig világszerte akár 50 000 munkahelyet is megszüntethet, miközben a várható csökkenő autógyártási volumen miatt több európai üzem működését is felülvizsgálják, úgyhogy semmiképpen nem jó hírek ezek, de, hát ez még de kéne, megjelennek
2: még
3: folyamatosan.
2: Púpa hátunkra egy ilyen. A Portfolio.hu-n, hát ez nem gazdaság, hanem bár egyébként, de mert ugye az iráni konfliktus kiújulása az igenis érinti az egész globális gazdaságot, ugye az olajár és energiaár emelkedésen keresztül, ami meg hat az inflációra. Kiújultak ugye az összecsapások Irán és az Egyesült Államok között, és folyamatosan lövik egymást. Az utóbbi időszakban arra vannak jelek, hogy Washington az állása megváltozhat, ezzel pedig komolyan eszkalálódhat a háború, és ez a változás ugye nem pozitív irányú, hanem hogy még nagyobb lendülettel próbálnak pontot tenni a konfliktus végére, amit egy nagyobb, erősebb katonai beavatkozással próbálnak elérni. Hogyha az elemzés górcsa alá veszi, hogy a jelenlegi támadásokkal mi lehet a felek célja, és pontosan merre tart a konfliktus a Közel-Keleten, ez tehát a portfolio.hu-n olvasható.
3: Van még időm, vagy...
2: Van, mondja csak.
3: Oké, akkor picit átugranék a HVG-re. Egy FMCG hírrel érkeztem. Mégpedig amiatt, mert néhány héttel ezelőtt, vagy talán egy hónapja is van
2: felrobbantak. Az a gyorsan mozgó, vagy gyorsan forgó fogyasztási javak, ugye, bárcsak, hogyha valaki esetleg nem tudja az FMCG-t. Ezek a mindennapi sűrűn vásárolt termékek. Na, igen?
3: Na, jó, tehát arról van szó, hogy tehát fejteni be tovább az okfejtésemet, hogy miért hoztam ide ezt a hírt a Tesco-ról, ugye néhány hónappal, vagy akár pár héttel ezelőtt is felröppentek olyan hírek, hogy kivonulnak Magyarországról, és erre cáfolnak rá, mert hogy a legújabb hírek szerint a Tesco újabb fejlesztéseket tervez Magyarországon, a vállalat hagyományos árufejlesztései mellett elsősorban a Premier nevű franchise hálózatot fogja majd bővíteni, ebben az évben 40 üzletet fognak nyitni. A cikk egyébként kitér arra is, hogy például Budaörsön lesz majd egy nagy, közel 1 milliárd forintos beruházás, aminek a keretében mesterséges intelligenciával használható okos mérleget is terveznek beépíteni, illetve új készletkezelési rendszerek és modern vásárlói megoldások is megjelennek, szóval egyáltalán nem úgy tűnik,
2: mesterséges intelligenciával támogatott okos mérleg, és az mit fog tudni, és mit fog tanulnia?
3: Remélem nem kell beütnöm a kódot, csak látja, hogy ráteszem a három darab almámat, és...
2: Nem,
3: és,
2: látja, és hogy közelítesz.
3: Már, hogy közelítek. Jó, és köszön, hogy szia Zsuzsi, újra
2: van,
3: itt,
2: így nem? Van. Az a három alma a kezedbe, és ezt ilyen 6 méterre mondja, az körülbelül 216 forint.
3: És megmondja, hogy mennyi vitamin van benne.
2: Igen, még ezt, na erre nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud majd az AI a mérleg iparba felmutatni. Szerintem gyorsan átfutjuk, hogy mi történt a tőzsdéken, okay. Mit szólsz.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Hát ez tényleg nagyon működik, amit tegnap Ács Gábor kollégával megfejtettünk, ez az egy sima egyfordított. Tegnap éppen egy emelkedő napja volt a budapesti értéktörzsének, azt hiszem egész héten ez ment, emelkedéses és emelkedés tegnap, 9-10% 1200 pontos pozitív irányú elmozdulás volt, 142.071 ponton fejezte be a mutató a kereskedési napot, és a vezető részvények közül is... Ja nem egy sima, hanem három sima, egy fordított, nem hülyéskedek ezzel, a MOL az eset.
3: Már is tudom követni.
2: Igen, a MOL eset 1,4%-kal, ő volt a fekete bárány 4162-n, zárt, a többiek emelkedtek, a Magyar Telekom például 1,2%-kal 2630-ra, az OTP 1,9%-kal 45190 forintra, a Richter Gedeon pedig 0,5%-kal csökkent, 4680 van. Ponton kötötték rá az utolsó üzletet. Tegnap viszont a tengeren túli kereskedésben hát egy komoly pitty-putty volt, és megint a technológiai szektor kapta a nagy fülest, és húzta a rövidet, mert gyakorlatilag időnként viszonylag sűrűn ránéztem a piacra, folyamatosan adták a technológiai szektort, ennek megfelelően a NASDAQ 1,5% eséssel fejezte be a napot. Az S&P 500 és a Dow Jones megúszta jobban, 0,5%-ot esett az S&P, és 0,2%-ot a Dow Jones, és azt hiszem, tegnap is voltak olyan pillanatok, amikor az S&P még olyan nulla kis pluszban volt, amikor a technológiai szektor már mínuszba, de aztán illendőségből kicsit követte a hangulat okán a technológiai indexet az S&P is, és így lett ez a mínusz. Amit említettem, hogy az egyik hír az mindenképp a SpaceX környékéről jött, beszélgettünk Gáborral, hogyha sikeres lesz a Starship újabb fellövése, ami egy 20 műholdat is vitt volna a Starlink rendszerbe, hogy elhelyezzék, hát az elhalasztásra került. Úgyhogy nem hogy pozitív hír volt és pozitív ár elmozdulás, hanem jól megütötték a kereskedés utáni időszakban a SpaceX részvényeit, ugye még olyan 135 körül zárt talán a rendes kereskedésben, mindjárt megnézem, és az After Hours-ban egészen 125 dollárig szánkázott, úgyhogy most már mélyen bent van a 135 dolláros kibocsátási ár alatt. Az azt jelenti, hogy aki szerzett részvényekből, most már majdnem mindenki, sőt, mindenki mínuszban van. 131 dollár 11 centen zárta a rendes kereskedési szakaszt, és 126 dollár 3 cent most per pillanat, mert ugye ez is ez a 24/5-ös rendszerbe kereskedhető, tehát hétfő reggel több péntek estig. Még az európai piacokról egy pár szó, hogy a BUX mellett hogyan teljesített például a német tőzsde, meg a londoni. London 0,5%-ot emelkedett, Frankfurt 0,3%-et esett, Párizs mínusz nullával végezte a napot, míg most Ázsiában is. Hát elég komoly mínuszok vannak. Kínában van index, ami 3%-ot esik. A Dél-Korea csak azért nullás, mert zárva van, amúgy ott is méretes mozgások vannak mostában. India pedig tud emelkedni 0,8%-kal.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Megjött Szoller Andi, szia!
4: Meglepődtem, nem megy a légkondi.
3: Igen. Hát milyen fázósak vagyunk a Balázssal.
4: Jól teszitek.
2: Hát meg főleg eldumáltuk szerintem itt az indulást. Nem tudom, a kollégák bejönnek már 6-kor, és itt akkor a rendezkedésben vannak, az egész adásra bonyolítót átalakítják, fúrják, forogják, mert bejöttünk.
3: Ezt alá tudom támasztani, ez így van, igen.
2: Mi meg itt elcsövegtünk, azt egyszer csak elindultunk, úgyhogy ezért van, de majd
4: mindjárt. Én nem bánom, félre ne értsetek.
2: Jó. Akkor majd a hírek után beindítjuk, mit szólsz. Na, a hírek után még sok minden történik, jövünk is vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Új Buda Központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Új Buda Központtal a 4-es villamost is ajánljuk. Ma reggel 7:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 98 0 98 0.

0: Kívánok, Czoller Andi vagyok. 1000-1500 hajléktalan élhet ma a fővárosban, 3-400-ra tehető az utcán kószáló kezeletlen pszichiátriai betegek száma, és több ezren lehetnek, akik drogokat használnak. Emellett 3-5000 főre teszik azt a csoportot, amelynek tagjai a flakonozásból, azaz a visszaváltható italos csomagolásokból élnek. A témáról bővebben is beszélgetünk Győri Péter szociológussal 8 óra után itt a Millás reggeliben. Büntető feljelentést tett és számbevőszéki vizsgálatot kezdeményezett a Transparency International a Baross Gábor tőkeprogram egyes befektetései miatt. A szervezet szerint 281 milliárd forintnyi állami forrás felhasználásánál súlyos összeférhetetlenségek, hiányos kockázatkezelés és átláthatósági problémák merültek fel, írta meg a Telex. Orbán Anita külügyminiszter szerint meglepő, hogy Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról. Az RTL-nek úgy nyilatkozott, hogy példanélküli az, ami történt, vagyis, hogy ilyen gyorsan, ilyen magas kormányzati pozícióból átigazol valaki egy olyan céghez, amihez az ő felügyelete alatt állami 10 milliárdok kerültek. Orbán Anita elmondta azt is, hogy az általa vezetett tárcánál minden gyanús szerződést átvilágítanak, de lassan haladnak, mert szinte semmit nem digitalizált az előző adminisztráció. Mi költöttük a legtöbb pénzt orosz gázra az unió tagállamai közül? Az EU összesen 2,4 milliárd eurót fizetett orosz vezetékes földgázért januártól májusig. Magyarország mellett fővásárló volt még Bulgária és Görögország. Az MTI összesítése szerint az Ukrajna ellen indított orosz támadás előtti 40%-ról már a 6%-ra csökkent az orosz vezetékes gáz szerepe az európai energiamixben. Drónos megfigyelést indít a MÁV. A nagy vasúti területeket ellenőrzik majd, hogy megelőzzék az illetéktelen behatolók okozta tragédiákat, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Az utóbbi időben egyre többen másznak be vasúti területekre, illetve vonatok tetejére, és idén már több tragédia is történt. Újabb hullámban támadott iráni célpontokat az amerikai haderő. Találatért egy hidat, amely az iráni katonai erők számára fontos Bandar Abbas kikötővel Rosh felé vezet, és így ez megnehezíti az iszlám forradalmi gárda számára az utánpótlás eljuttatását a katonai létesítményeihez, emeli ki a portfólió. Az amerikai parancsnokság közben újabb hajót fordított vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokkád részeként.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, az éjszakai órákban viszont már többfelé lesz zápor, zivatar, a hidegfront miatt néhol északnyugatira fordul a feltámadó szél, de délután még 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
2: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli változatlan Rádiókafé 98.0-án, július 17-e péntek, reggel van 7 óra 9 perc, és itt van Nyó Zsuzsi.
6: És Gede Balázs, valamint a hallgatók.
5: Mit írnak?
6: Azt írják, hogy a szavastandot miért kellene bezárni, lehetne szabad homokozót, homokvárakat is ugye építeni, meg egyáltalán ott időt eltölteni. Ugye a Bajai Duna állásával kapcsolatban számoltunk be erről a hírről. Aztán valaki hozzátette, hogy az a bizonyos zene, amit mi játszottunk, az első zeneszám, ami volt, az tulajdonképpen egy Rolling Stones albumon szereplő kis szösszenet volt, tehát az eredeti. Ott található meg. Aztán valaki azt is elmondta, hogy már a 90-es években az emojikkal ilyen mókolások voltak még az IRC, talán.
5: Azt írta, igen, de azt nem
6: ezt
5: tudom.
6: Annyira nem vágom, de a lényeg az, hogy ő egy kicsit visszament egy régebbi korszakra. Ma van egyébként az emoji világnap, ennek kapcsán beszélgettünk erről.
5: Oké, most akkor meg annak kapcsán fogunk. Elmondtuk az elérhetőségünket?
6: Elmondtuk, és mindig ér engem az a vált, hogy nem mondom elég érthetően, úgyhogy még egyszer 0636 980980 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek a műsorhoz kapcsolódóan.
5: Igen, néha ezt én is megkapom, hogy túl, vagy nem tagolom rendesen, és akkor nem lehet ezt tudni, hogy a Mihálovics gazda ezt kifúzta ennek a véregfogát azzal, hogy a hatot hatosnak mondja, tehát 0636-os 980980, úgyhogy elmondtuk már többféleképpen, most már kell tudni, úgyhogy jöhetnek az üzenetek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát találtam egy hírt a János egyik kilátóról, egész pontosan az annak tetélévő Erzsébet kilátóról, és egész elszomorított, hogy két szintjét vissza kell bontani, képzeld el, azért, hogy korszerű vízáró módszerrel újra építsék, és hát természetesen ezt a folyamatot úgy kell elvégezni, hogy az eredeti műemlék értékek teljes megőrzése megtörténjen. És amikor ebből kezdtem fölocsúdni, akkor találkoztam a cikkben azzal, ahogy tovább haladtam, hogy egy száz éve fennálló statikai hibát azonosítottak a szakértők.
6: És még mindig működik.
5: És mindig állt a lábán, és működött. Hát nyilván azért eljön az a pont, amikor elkezd az életveszélyessé válni. És ez a statikai hiba megvolt már az 50-es években is, amikor jól rátoltak a tetejére egy marha 40-ös csillagot, hogy az sem egészen, tehát
6: nem, jó nem neki ez a, volt,
5: igen. Igen, ez a plusz terhelés, úgyhogy a jelenleg életveszélyes állapotba került az épület, és most már tényleg azonnali felújítást igényel. Ezzel egy probléma van, hogy természetesen a becsült többi milliárd forintos költséget a hegyvidéki önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, ezért Kovács Gergely polgármester levélben fordult Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszterhez, vagy Magyar Péterhez, a kerület országgyűlési képviselőjéhez, hogy állami segítséget kérjem.
6: Úgy tűnik, hogy nekem ma ezek a természeti hírek jutnak, mert ha most itt gyorsan át kellene néznem a híreket, akkor azt mondanám, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója is leadta a vészjelzéseket. Aha. A klímaváltozás hatásai már drámai mértékben látszanak Magyarországon, mondja ő, mert ugye a Börzsönyben és a Visegrádi hegységben sorra kiszáradnak a patakok, a fák már nyár közepén őszi lombszint öltenek, és a talajpusztulás is megkezdődött nagy mértékben a vízhiány miatt, és súlyos ökológiai károkozást okoznak, vagy károkat okoznak ott a természetben. Az interjú, amit lehet olvasni a Telexen, arra is rávilágít, hogy a nagy vadállomány és a jelenlegi tájhasználat tovább rontja a helyzetet, ezért természetvédelmi szempontból szükséges lenne valami fajta gyors lépés. A cikk még egyébként kitér arra is, hogy milyen állapotban van a Velencei tó, de most itt elsősorban arra világít rá, vagy arra hívja fel a figyelmet, hogy ugye, és erről kevesebbet beszélünk, hogy eltűnnek a madarak, átalakul az élővilág, úszólápok kiszáradnak, amik szintén egy nagyobb éghajlatváltozási ciklusra emlékeztetnek és figyelmeztetnek. Szóval, hogyha ezzel nem kezdünk valamit, és szerintem ebben is tökéletesen igaza van a cikkben megszólaló szakembernek, akkor komolyabb társadalmi és gazdasági problémák is lehetnek, és tényleg az van, hogy beszélünk mindig a felszínről, de még nem jutottunk el odáig, hogy mélyebben átgondoljuk itt a következményeket.
5: Nálam most csak egy rövid információ, karbantartás miatt július 18-ától, azaz holnaptól, augusztus 10-ig csak a Budapesti Közvágó Híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár a H6-os, ugye a Bráckeveinek hívott hév. Uh-huh. Ezt a BKK közölte még a tegnapi nap folyamán. A jelzett időszakban a kimaradó szakaszon, a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet majd utazni. Természetesen bővebb információt lehet találni a MÁV csoport weboldalán, hogyha valaki érintett, az ott fogja tudni megnézni a pontos infókat, meg menetrendeket.
6: Amitől mostanában hangos a budapesti hírekkel kapcsolatban a sajtó, az ugye elsősorban a polgármesterek megszólalása áldatlan állapotokról, amik a közterületeken előfordulnak egy-egy gyakrabban. Ugye a 6., 7., 9. kerület polgármesterei is felemelték a hangjukat, nemrég pedig ugye a 13. kerület polgármestere intézett egy nyílt levelet. Na most különböző befolyásos tisztségviselőknek, például a főpolgármestert szólította meg, Vitézi Dávidot szólította meg. Na most ehhez kapcsolódóan hoztam egy hírt szintén. Uh-huh. A 444 ír arról például, hogy Karácsony Gergely Budapest új rendőrfőkapitányával egyeztet a főváros romló közbiztonságáról, és hangsúlyozza, hogy a lakosságot zavaró problémák jelentős része nem pusztán rendészeti, hanem összetettebb, tehát egy szociális és egészségügyi kérdésről is szó van itt. A főváros ezért addiktológiai utcai szolgálatot indít a szenvedélybetegek elérésére, valamint létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot is, amelyben a rendőrség, az önkormányzat, valamint szociális és egészségügyi szereplők is közösen keresik a megoldásokat. Szóval a hírek, a segélykiáltások eljutnak a főváros vezetéséig is, úgyhogy egy átfogó, komplex megoldásra törekszik majd több szerv bevonásával.
5: Fú, marha jót találtam a fanzinon. Egy ilyen 7 bakancslistás játszótér lista Budapesten, amit minden gyereknek egyszer látnia kell címszóval. A modern játszóterek megálmodói, nincsenek hiány a kreativitásnak, ezt a felhasznált alapanyagok és a biztonságos kialakítás mellett szebbnél szebb játékokkal bizonyítják. Ezért a lap összeállított egy 7 fővárosi játszóteret bemutató ajánlót, amelyek a felnőttek elismerés és kivívják. Ezek között ott van a Városligeti nagy játszótér, a Zöld Péter népmese játszótér.
6: Az nagyon jó. Oda még én is jártam.
5: Tényleg? Hát őrület, ugye ez a Millenárisnál van. Igen, valahol. Igen. Aztán a Nemzeti Atlétikai Központ játszótere, ahol ilyen, egy csomó ilyen sportcuc is van, gördeszkapálya, uh-huh, mászófal, ilyenek. Kalózos játszótér, kérem szépen, a reformkori játszótér, hogyha már a hegyvidékről volt szó, és a 12. kerületről Rumini játszótér, ez a Batthyánytértőhez van közel. Gellért egy csúszdás, hát az, hogy jaj, hát az nagy klasszikus, úristen, mennyit mászkáltunk mi meg ott gyerekkorunkban, és csúszkáltunk. Az volt rossz, amikor nagyon ki volt már ott az alja, de most látom a képeket, ez már le van gumizva. Néha ilyen nagy gödrök voltak, és elég nagy messzire került már a csúszda vége, meg ott, ahol landoltál, és néha jól beverted magad, de azért ez mindig egy nagy történet volt. Úgyhogy a fanzinon keresgéljetek, és lehet egy srátlig egy ilyen játszóteres túrát is szervezni a srácokkal.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na, megvizsgáljuk ezt a foci VB-t, ugyanis számítások szerint minden idők legnagyobb karbonlábnyú sporteseményről van szó, szóval megszámoljuk a karbonokat, kérem szépen.
3: Elegánsan mondtad.
2: Igen. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet egy ilyen sportrendezvényt úgy teljes körülön felmérni, mert ugye abból érzékeljük, hogy három helyszín, igen, tehát hogy jönni-menni kell, ráadásul jól széthúzva az egész kontinensen, ugye Mexikó, USA, Kanada, meg hát mivel darabra több meccs lett a három helyszínen, többet kell mozogni, de ez félek,
3: több
2: hogy ez...
3: több csapat is volt.
2: Ez ilyen túlzottan leegyszerűsíti ezt a dolgot, úgyhogy Szász Anna Dorottyával, a Green Policy Center junior elemzőjével fogjuk megnézni, hogy hogyan kell sportesemények karbonlábnyomát számolgatni. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Nos, hogyan lehet feldolgozni egy ilyen nagy sporteseménynek a karbonlábnyomát? Ugye azt gyanítom, hogy ez az elsődleges, ez a közlekedési szempont, amit figyelembe lehet venni, de még van ott azért egyéb is.
4: Igen. Egy sportesemény karbonlábnyomához ugye a teljes üvegházhatású gázkibocsátást kell megmérni, és az utának ennek vannak különböző módszerei és tervei arra, hogy a megfelelő szakemberek ott a helyszínen megmérjék, és ebből utána csináljanak elemzéseket. És igen, ahogy említették, több dolgot kell figyelembe vennünk, nem csak az, hogy egy meccsen abban a 90 vagy akár 120 percben mennyi a kibocsátása, hanem az egész tornának. És például ezek közül fontos az, hogy az építkezések és a felújítások, energia és üvegházhatású gáz kibocsátási, itt sátire vegyük. Szerencsére ezen a VB-n pozitívunként elmondható, hogy kevesebb stadion épült, hiszen fel tudták használni a régieket, és ez valamivel kevesebb kibocsátással jár. Ide kell még vennünk a logisztika és az infrastruktúra kibocsátásait, gondolhatunk például a szállásra, a vendéglátás hulladékkezelésre, valamint a helyszíni közlekedésre egy-egy városon belül, például az, hogy a szurkolók kiutaznak a stadionhoz, és persze, amit már említettek, nem feledhetjük el azt is, amikor a csapatok, a szurkolók és a szervezők elutaznak egyik helyszínről a másikra, tehát ez a nagy távolságú közlekedés. Ennek a VB-nek például ez a legnagyobb kibocsátása, hiszen a hüvegházhatású gáz kibocsátása 85%-a csak a repülésből és a légiközlekedésből származik.
2: Igen, ezt éreztük, hogy valahol ez lesz a legnagyobb hunyó a közlekedés, és főleg hát a légi ugye a nagy távolság miatt. De ezeket hogy és ki tudja összeszámolni? Tehát ez statisztikai alapon megy, hogy nem tudom, tudjuk, hogy egy amerikai sporteseményen egy ember, nem tudom, 1,7 hotdogot fogyaszt, akkor azt felszorozzuk, meg megiszik 6 deci sört, ezt is hozzá adjuk és felszorozzuk.
3: Ráadásul a BBC is csinált ilyen becsléseket, aha, mert ugye ők azt mondják, hogy egy angol szurkoló, csak egy angol szurkolót, igen, vettek példaként, 3,5 tonna széndioxidot juttat a levegőben, ami hát így azért hát elég durván hangzik. Szóval
2: mi a módszertan? Mert nekem laikusként ez nagyon gáz lenne külön számolgatni valahogy ott tételesen ezeket a papírpoharakat, vagy mindent, kell, hogy legyen valamiféle egyszerűbb módszertana ennek.
4: Nézzék, én nem látok mélyen bele ebbe, de én azt mondanám, hogy ez nagyon részletesen statisztikailag össze van számolva, tehát valahol szerintem végül is ez lehet, hogy össze van számolva, hogy ki mennyit fogyaszt, ki mennyit utazik, és akkor ezek az adatok fel vannak szorozva azzal a számmal, ahányan azt a szolgáltatást igénybe vették, tehát ez egy nagyon részletes statisztikai jelentés, és különböző számítógépes programok vannak erre segítségül, és tudják kiszámolni a karbonlábnyomot.
3: Oké, akkor nézzük meg azt, hogy hogyan lehetne klímabarátabbá tenni.
2: Egyáltalán sportesemény rendezéskor ez bárki szem előtt tartja? Tehát szoktak ezzel foglalkozni?
4: Elméleti szinten a FIFA-nak, illetve más sportszervezeteknek is vannak fenntartható fejlődési céljaik, figyelembe veszik a fenntarthatósági stratégiákat, de gyakorlatban kevesebb megvalósulást látunk erre az elmúlt években, hiszen a FIFA például már az előző VB-t karbonsemlegesre ígérte, viszont ez sajnos nem valósult meg, és hát ez a tendencia az idei VB-n is folytatódik, ezért úgy gondolom, hogy elég biztosak ezek a célok.
3: Szerintem ez nagyon ellentmondásos, mert azért a hírek arról is szólnak, hogy hatszorosa volt a karbonkibocsátás most ennek a VB-nek, mint mondjuk a 2024-es párizsi olimpiának. Szóval az látszik, hogy van, ahol be tudják ezt tartani, meg tudják közelíteni a klímasemlegességet, míg mondjuk egy sportesemény, ami ugye a világot megmozgatja, foci VB esetén egyáltalán nem tarthatóak azok a célok sem, amit mondjuk 2024-ben egy másik nemzetközi sportesemény kapcsán be tudtak tartani. Te minek tudod be ezeket a változásokat? Én azt gondolom egyébként, és ez csak egy zárójelben teszem hozzá, hogy azért az Amerikai Egyesült Államokban ez a fajta hozzáállás valamivel lazább a klíma.
2: Hát ez sokat romlott, igen, a
3: klímaváltozáshoz való hozzáállás és az ehhez való alkalmazkodás. Tehát lehet, hogy a FIFA egy kicsit talán lazábban értelmezte ott a standardeket.
4: Igen, ez is igaz, hogy ez kontinens függő, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság egy-egy eseményen, de azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy a párizsi olimpia nagy rész egy helyszínen zajlott le, míg a VB3 országban hatalmas területen 16 különböző városban játszódik, és egy-egy helyszín között 4-5 ezer kilométer is van. Ha most csak egy példát mondjak, Bosznia-Hercegovina csapata csak a 3 csoportmeccs során 5 ezer kilométert utazott. Uff. Az azt jelenti, hogy mintha a teljes Európát majdnem másfélszer átutazta volna, és ezért ez nagyon-nagyon hozzátesz a kibocsátásokhoz. Másrészt a VB méretében is keresendő a probléma. A korábbi 32 csapat helyett most már 48 csapat játszik, bocsánat, 104 mérkőzést játszanak. Ezek mind-mind szignifikáltan megnövelik a kibocsátásokat.
2: Igen, és akkor a bosnyák példát ugye föl lehet szorozni mondjuk a szurkolókkal, tehát akik követik a csapatot, azok ugyanekkora távokat röpködnek, úgyhogy nem csak a sportdelegációról szól lesz, hanem a követőikről.
3: Na most ennek függvényében még érdekesebb, hogy jelenik meg itt a greenwashing, mert hogy ugye klímabarátnak állítja be magát a FIFA, de hát itt gyakorlatilag a konkrét számokkal teljesen ellentmondó magának. És ha valaki nem is jártas ebben a témában, de abból indul ki, hogy 3 különböző helyszín között utaztak a csapatok, akkor önmagában már egy cáfolata mindannak, amit ő állít. Hogy látod ezt a kérdést?
4: Ezzel abszolút egyetértek. Jelenleg a FIFA azt promotálja, hogy a VB-n, hogy a rendezett városok azok, akik majd példát mutatnak fenntarthatóság szerint, viszont én úgy látom, hogy ez inkább egy ilyen szimbolikus dolog, és nem egy valós fenntarthatósági cél, hiszen látjuk, hogy ezek mellett óriási az üvegházhatás kibocsátás. Emellett például az is érdekes, hogy a FIFA-nak az egyik fő támogatója, a világ egyik legnagyobb olajvállalata, az Amarco, ami 1956 óta a világ kibocsátásainak 4%-áért felel, annyi, mint teljes Oroszország kibocsátása történelmileg ebben az időszakban. Tehát a támogatók sem zöldek, és ők sem támogatják, hogy ilyen irányban mozduljon el ez a torna, vagy ez a szervezet.
3: Ez ugye behoz még egy kérdést, mégpedig azt, hogy nyilván a FIFA nem teheti meg, hogy az ilyen ideológiai kérdések mellett, hogy klímabarát és zöld, fenntartható, karbonsemleges módon próbál működni, eláll például az ilyen nagyobb szerződésektől és támogatóktól, vagy mondjuk azt kéri tőlük, hogy legyenek transzparensek, szóval ez is egy ilyen furcsa helyzetet okoz szerintem a szponzorációban is.
4: Igen, az abszolút így van, de itt nem arra gondolunk, hogy a FIFA nagy globális céloknak megfeleljen, hanem az, hogy a saját stratégiájának a saját stratégiája szerint is azok az ígéretek, hogy 2040-re a FIFA klímasemlegessé váljon, és ezt nem látjuk megvalósulni.
2: De még az irány se, hogy elindulnának felé. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, bízunk benne, hogy majd jön ebben változás kérdés, hogy Infantino úr vezetésével-e, ugye egy kevésbé szimpatikusak a dolgai, de hát majd meglátjuk. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk!
4: Köszönöm Köszönöm, én is.
2: Szervusz. Szász Anna Dorottyával, a Green Policy Center junior elemzőjével beszélgettünk arról, hogy jó eséllyel ez a, sőt, hát nem jó eséllyel, a számok azt mutatják, hogy minden idők legnagyobb karbonlábnyomú sporteseménye az idei foci VB. Oké, megyünk, szusszanunk egyet, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: Johnson.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: Johnson
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: A Johnson alapvetően egy blues. Csak itt nem egy csúnya férfi szomorú, hanem egy nő.
5: 2.
6: Fontos, hogy a nőn fura zsapka legyen, ami eltereli a hallgatók figyelmét arról, hogy egyáltalán nincs hangja.
5: 3.
6: A Johnson nem tárja fel az ok-okozati összefüggést, hogy miért szomorú a hölgy, inkább narcisztikusan mélabús.
5: 4.
6: Ha az előző nem lett volna egyértelmű, a bluesban megmondják, hogy ki a hülye.
5: 5.
6: Ha Johnsonban Alain Delon is dünnyög, az a non plus.
5: Ne feledd, logika, kritika, etika.
7: Etika? Azt nem tanultuk.
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
10: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
11: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
12: Alright, DJ, put the needle on the record.
11: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
1: Ahol széles a spaletta.

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Hát nem unatkoztunk a héten sem, talán főleg az USA adatok voltak túlsúlyban, vagy legalábbis amire figyeltünk, és aminek még árfolyam befolyásoló szerepe is volt. Jöttek inflációs adatok, fogyasztói, termelői, nem tudom, kiskert láttam még, foglalkozás. Minden, rábízzuk a szakértőre, Sos Frigyes, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője van itt ugyanis a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na nézzük, ugye, hogy kicsit olyan amerikai fej, nehéz volt a sztori a héten?
2: Igen, talán a legfontosabb adat a héten az amerikai inflációs adat. Ezt várta leginkább a piac, ami egy kis meglepetést okozott pozitív értelemben. A várakozásokhoz képest jelentősen alacsonyabb értékek jöttek ki. Ugye itt a várakozás hó per hó alapon ilyen mínusz 0,1% volt, ehhez képest látunk egy mínusz 0,4%-os adatot, és éves összevetésben is 3,8%-os várakozás volt, ami 3,5% lett végül, és a maginfláció is alacsonyabb lett, 2,6%, a várt 2,8% helyett éves összevetésben, tehát ez arra utalhat, hogy a Fednek itt a közeljövőben mégsem kell szigorítania. Ugye a legutóbbi ülésen egy kicsit megijedt a piac, úgy értelmezték az új Fed elnök szavait, hogy itt komoly szigorítások jöhetnek, holott azért erről itt nem volt szó, de valahogy a piac úgy értelmezte.
1: És most egyébként, mert az első reakción látszott, tehát ugye a dollár elkezdett gyengülgetni.
2: Igen. Hát nagyon a dollár az egy kicsit gyengült, ugye az euró-dollár árfolyama az egy ilyen 60-70 pontot rögtön feljebb ment, az amerikai 10 éves hozamokban is volt egy ilyen 10 bázispontos csökkenés, tehát mindenki arra számít, hogy itt a június végi ugye fedülésen nem lesz kamatemelés, teljesen kiározta a piac, kiározódott ez a lehetőség. Aztán így a hét második felébe azért kicsit megállt ez az euró erősödés, meg a hozamoknak a csökkenése is. Ez főleg itt az iráni konfliktusnak az eszkalációja.
1: Igen, így érdekes ilyen kettősségbe került, ugye a dollár, mert a geopolitikai feszkók általában erősítik, mint egy ilyen menekülő deviza funkció során a dollárt. Közben itt voltak ezek az inflációs adatok, amik meg gyengítették volna, gondolom ezért akadhatott el a további gyengülése a dollárnak?
2: Igen, úgy tűnik, hogy itt azért még mindig elég nagy a félelem, hogy ez az iráni konfliktus egy ilyen komolyabb eszkaláció előtt áll. Nagyon úgy tűnik, hogy ez itt azért egy-két héten belül nem fog megoldódni. És ugye félő, hogy a mostani kedvező inflációs adatok esetleg később majd romlanak. És
1: emiatt
2: is ugye komolyabb dollárgyengülést nem láttunk egyelőre.
1: Oké. Kínából mit kaptunk? Azt hiszem GDP jött, ami alacsonyabb lett, de persze lehet, hogy kiarám heteket, úgyhogy inkább.
2: Igen, a GDP adat jött ki szerdán. Ez nem lett túl fényes, ugye 4,3%-os növekedést láttunk, ugye év per év alapon, ez viszont 2022 óta a leggyengébb adat. Elmaradnak az előrejelzésektől, és hát főleg az oka, hogy a belföldi kereslet az nem olyan túl erős, főleg az export hajtja a kínai gazdaságot. Ami pozitív volt, az ipari termelés az felülmúlta a várakozást, viszont az autók és a tartós fogyasztási cikkek kereslete az továbbra is gyenge, viszont a belföldi kereslet az már nem csökkent jobban. az egész 2026-os évre, hogy ilyen 4,5 és 5% közötti növekedés célt tűzött ki a kínai vezetés. Most ugye a kínai gazdaság az a csúcs technológiai gyártásra összpontosít, viszont fontos lenne, hogy egy erős belföldi piacot építsenek ki, ami támogatást nyújthat ugye a foglalkoztatás stabilan tartásához, meg a belföldi kereslet szinten tartásához, vagy esetleges élénküléséhez.
1: Igen, ugye sokan ezért mondják, vagy ezért gondolják, hogy ennyire erőlteti a növekedést, és akár a szellemvárosok, meg nem használt repülőterek, meg nem tudom én, mi mindennel foglalkozik Kína, hogy ne süllyedjen a növekedés, hogy az életszínvonalat megtartsák, mert hogyha esetleg elégedetlenség lenne emiatt, tehát azt a irgalmatlan embertömeget azért elég nehéz kordában tartani.
2: Hát igen, azt nehéz lenne kezelni. Viszont így ugye az állami támogatásuk miatt, meg főleg az export pörög nagyon, ami viszont ugye az Európai Uniók meg a többi országunk már nem annyira
1: hát kedvező. Pont megint beszéltünk ugye az európai autóiparról, meg a Volkswagenről, hogy micsoda átalakításon megy végbe, hány embert küldenek el, ugye hát ez egy nagy áldozata az autóipar.
2: Igen, itt komoly költségcsökkentési tervek vannak a Volkswagen csoportnál, így van.
1: Oké, akkor még a jövő hétre nézzünk rá, hogy ott mi tartott majd izgalomban minket, mire számítunk, mik jönnek.
2: Hát igen, a jövő hét két fontos eseménye, egyrészt a kedden esedékes, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése, valamint a csütörtöki Európai Központi Banki kamatdöntő ülés. Ugye itt a Magyar Nemzeti Banktól ismét várható azért egy 25 bázispontos csökkenés, minden adott hozzá. Ugye az inflációs nyomás nincs, ugye nálunk is meglepően alacsony inflációs számok láttak napvilágot az utóbbi időben, tehát itt a piac határozza, hogy egy 25 bázispontos csökkenés jöhet jövő kedden. Az Európai Központi Banknál pedig valószínűleg nem nyúlnak a kamatokhoz. Ugye, itt azt nyilatkozták az Európai Központi Bank részéről, hogy továbbra is szorosan nyomon követik az energia árak alakulását, ugye a közel-keleti feszültség ugye újból kielőződése fokozza a veszélyt az energia árak szempontjából. És itt azt nyilatkozták, hogy ébernek kell maradni, de itt a következő ülésen jövő héten a várakozások szerint nem fognak hozzányúlni a kamatokhoz. Aztán egy év későbbi szakaszában szükség lehet-e, ez majd az iráni konfliktus fogja valószínűleg leginkább befolyásolni.
1: Világos. Oké. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, még jó munkát mára, aztán jó hétvégét.
2: Köszönöm.
1: Szervusz.
2: Sziasztok.
1: Sós Frigyessel, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével beszélgettünk az e-heti, meg a jövő héten várható, fontosan makrogazdasági adatokról, eseményekről.

0: Mennyibe hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Na, nézzük, hogy milyen üzeneteket kaptunk. Azt írja valaki, én lennék én szakember, aki a helyszínen méri a karbonlábnyom, otthon kell jelentkezni.
0: Ugye?
2: Arról beszélgettünk. Karbonlábnyom mérő szakember.
0: Igen, igen, arról beszélgettünk, hogy ugye az Egyesült Államokban a foci VB. Hoppá! Megtréfált engem itt ez a monitor. Igen. Arról beszélgettünk, hogy ugye a foci VB kapcsán az Amerikai Egyesült Államokban mekkora karbonlábnyomok keletkeznek, úgyhogy mondja a kedves hallgató, hogy menne oda. Hát valaki képviseli az országunkat ott.
2: Persze.
0: Igazából így látunk ilyen kamu fotókat, vagy ilyen kis ilyen, tudod, ilyen kis titkos videókat.
2: Igen.
0: Feltűnik egy-egy kedves kollégánk, vagy nem tudom.
2: Vagy ki.
0: Vagy ki.
2: Mi van még? Igen, Xi Yao-tó. Nagyon népszerű a BYD-nél. Igen, két napja ott van, ott már is csökkent a GDP, írja valaki.
0: Igen.
2: Hát ez még a múlt, az az adat, majd most innentől beindulhat. Azt mondja...
0: Presszóban van egy tábla, ez fogadott. Wifi nincs, tégy úgy, mintha 83 lenne. Aha. Adtam egy 5 forintost a kávéért, és rágyújtottam egy cigire.
2: Hát igen,
0: ó,
2: hogyha
0: ott régi szép idők.
2: Ja, amikor ilyen füstös volt egy presszó, hogy vágni lehetett a füstöt, hát igen, az nem ma volt. Pedig azt hittük, hogy nem nagyon fog ez itt működni. Ugye jó, hogy jogszabály rendelte el, de ugye volt egy kis felháborodás, meg aztán ott a presszó előtt átcsorgás, de mondjuk az mindenhol volt, azt a briteknél is láttam ilyet, ugye működött, ugye, hogy kimennek rágyújtani a kocsma elé.
0: Konkrétan emlékszem arra, amikor egy ügynökségnél dolgoztam, és arról volt szó, hogy megszüntették ugye a benti cigarettázás, és másnap úgy mentünk be dolgozni, hogy te úristen, hát ez mennyire fantasztikus, képzeld, nem lett csupa, nem tudom, cigiszagú a ruhám, igen, és hogy lehetett menni mindenhová. Úgyhogy ez szerintem egy jó dolog volt.
2: Hát nekem a csúcs az volt, amikor tüdőröntgenre mentem, és a paraván mögül előjött egy idős röntgen orvos, úgy büzlött a dohánytól, de az egész rendelő, tehát ott hátul az ablaknál ott kummangatott, és szerintem láncdohányos volt, tehát az akkor nem az 1-200 cigarettának a szagát érzed. Hát mondom, ez nagyon klassz. Végül is itt van a helyben, nézegetheti magát, hogyha valami probléma van, de szóval furcsa volt minden esetre.
0: Nekem a történelem tanárom volt János bácsi, egy olyan figura, aki borzasztóan...
2: Mikor a csatában kötött ki?
0: Ne. Nem. Nem, a cigaretta dobozánál mindig kikötött, tehát hogy így nem volt olyan óra, amit kibírt volna 45 percen keresztül, hogy ne dohányzott, lányzohányos volt János bácsi, úgyhogy mindig odaállt az ablakhoz, fújta ki a füstöt, és mondta a történelmi dolgokat, úgyhogy...
2: Ez nagyon kemény.
0: Ja, ez úgy nagyon megmarad bennem.
2: Na jó. Várjuk Czoller Andit, remélhetőleg most is megjelenik munkahelyén, ahogy azt megtette az előző órában, és híreket mond nektek, mi pedig majd visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit. Méghozzá nem akármivel, ahogy Andi is a hírekben már elmondta, a flakonos, hát illetve most ez a flakonos hajléktalanság van a gyújtópontjában, de ez egy nagy tág, sajnos jó összetett, és
0: igen,
2: nagyon
0: ez egy nagyon összetett társadalmi csoport,
2: bizony,
0: tehát a hajlék
2: a probléma
0: nélkül,
2: is, a vele járó
0: így
2: probléma
0: van,
2: is.
0: Hajlék nélkül élő honfitársainkat szerintem ne kezeljük homogén közösségként, mert hogy nagyon sok mindenki különböző okok miatt és élethelyzetek miatt kerül ilyen élethelyzetbe, úgyhogy ennek az okait fogjuk majd vizsgálni, meg a megoldásait megpróbáljuk megkeresni.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé Újpest városkapu után, sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móri Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Farkas Renáta, BKK Info.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Egy hónapra megerősítik a rendőri jelenlétet a fővárosban, felülvizsgálja és újra tervezi a gondosóra programot a kormány. A kongói ebola járvány minden konábbinál gyorsabban terjed. Napos meleg idő lesz, 35 fokot is mérhetünk ma, éjszaka azonban egy hideg front érkezik majd, széllel és záporokkal. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el Budapesten, elsősorban a belváros frekventált a pontjain. A szórakozóhelyeknél és rákos rendezők környékén lesz több rendőr és polgárőr az utcákon. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt időszakban a lakosság és több kerületi polgármester is aggasztó hírekről, illetve a közbiztonság érzékelhető romlásáról számolt be. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondos óra programot a kormány. Ezt válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. A portál azt írja, az időseknél csak nem 1,5 millió gondos óra van. Az Integritás Hatóság elnöke korábban azt mondta, a program kezdeti 108 milliárdos költsége valójában 1000 milliárd.

0: Gáb kiruccanása a 2024-es Párizsi olimpiára tett látogatás volt, amelyre még elődje Novák Katalin foglalta le a szállást több mint 228 millió forintért, 15 szobát 18 éjszakára, ebből súlyokék 3 éjszakát használtak el. Súlyok Tamás egyébként ma reggelig nem írta alá azt a hétfőn elfogadott alaptörvénymódosítást, amely többek között megszüntetné az ő mandátumát. Szinte minden dolgozójától megvált a Fidesz választási kampányát segítő Nemzeti Ellenállás Mozgalom. A szervezet milliárdokból gazdálkodott és 60 emberrel dolgozott a választásokig, mostanra azonban ketten maradtak a cégben. A Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség pedig dolgozói kétharmadát küldte el. Az RTL megkeresésére a vállalat közölte, nem leépítettek, hanem önkéntesekkel folytatják a munkát. A kongói ebola járvány minden korábbinál gyorsabban terjed. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója közölte, a május közepén indult járványnak már 796 halálos áldozata van. A megerősített esetek száma pedig meghaladja a 2000-et, de a járvány a WHO szerint kétszer, sőt akár négyszer súlyosabb lehet a hivatalosan feltüntetetnél. 5 hét alatt a megerősített esetek száma meg háromszorozódott, a haláleseteké pedig több mint az ötszörösére nőtt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, 34 fokot mérhetünk. A déli óráktól főként az északi középhegységben, valamint északkeleten lehet zápor, zivatar. Később nyugat felől hideg front érkezik, a zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, július 17-e péntek reggel van, 8 óra 9 perc, és itt van Jó Zsuzsi.
5: És Gede Balázs, aki túl van a reggeli kávéján.
4: Igen, a másodikon.
5: A másodikon.
4: Reggel föl kell kelni, a másikkal pedig tovább kell pecinteni a lendületet ilyenkor 8 óra tájékán. Igen.
5: Így van. 0636 980 980, SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek folyamatosan. Meg kell, hogy mondjuk, hogy ahogy kinézünk a Váci útra, nem nagyon látunk
4: hát
5: túlságosan
4: nem azt a kapkodást, meg
5: forgalmat,
4: zsúfoltságot.
5: Figyelj, igazából, mint egy ilyen kellemes vasárnap.
4: Hát olyan,
5: tehát
4: tényleg.
5: Mindenki szabimban, vagy nem tudom. D-kartás sem jelentkezett be a reggeli.
4: Ez döbbenet.
5: Ez döbbenet. Tehát én itt készülök, hogy mit tudom én, érted? Hát mégiscsak jövök, D-kartás, valami, semmi. Na mindegy.
4: Viszont lehet, hogy kimerítette a tegnapi kiváló teljesítmény, kezdve majdnem 20 perc alá esett a menet ideje. Igen. 20 perc, 12 másodperc volt. Úgyhogy kis ilyen egy rekorddöntés sikerült, tehát erre azért nyilván rá kell pihenni, úgyhogy ma lehet, hogy el se indult munkába.
5: Lehet. Viszont kaptunk egy közlekedési információt a Váci útról, a Tesco közelében befelé vezető oldalon egy füstölgő busz van, amivel azzal foglalkoznak a kedves arra járók, úgyhogy hogyha van valami fejlemény, akkor mindenképpen írjátok, ja, mi történt a busszal.
4: Igen, méghozzá arra az SMS és WhatsApp számra, amit elmondtál, és amire azt írta a hallgató, hogy nem a 6-ot kell osozni, hanem a 30-at asozni.
5: Igen, 30-as.
4: 0630-as.
5: 6-os.
4: 6-os. 98-as nullás, 98-as nullás, nem, ez így teljesen tré. Na jó, mindegy, szerintem tudjátok, hogy hova kell írni, úgyhogy legyen úgy. És akkor ezzel azt hiszem, hogy a jó kedvünknek vége is, mert ugye egy ennél lényegesen összetettebb problémával fogunk foglalkozni, ami ráadásul nem is olyan nagyon vicces. Ugye azt már beharangoztuk, hogy hajléktalanság lesz a témánk, arra próbálunk megoldást keresni, illetve egész pontosan a helyzetet fölvázoljuk, és megnézzük, hogy milyen kiút van belőle. Erről lesz szó.
0: Millás reggeli.
1: Ahol széles a paletta.
4: És ebben segít nekünk Győri Péter szociológus, aki a telefonvonalunk túlsó végén várakozik. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, és magunknak is.
5: Na, hát beszélgettünk ugye arról a hírek kapcsán, hogy nagyon sokféle hajléktalanságot különböztethetünk meg. Összességében 1000-1500 főre tehetjük a számukat, de van köztük olyan, aki utcán kószáló, kezeletlen pszichiátriai beteg, drogfüggő, vagy adott esetben flakonozásból él, ők ugye 3-5000 főre tehetők. Mi pedig úgy érzékeljük, állampolgárok a szerencsésebbik oldalon, akik a szerencsésebben oldalon éljük az életünket, hogy mint hogyha romlana a közbiztonság.
4: Igen.
5: Vagy csak egyszerűen az érzetünk olyan.
4: Tehát eddig úgy voltak, szomorú látvány nyújtottak, az ember próbált tenni, amit tudott a maga erejéhez képest. Most meg, mint hogyha egy picit erőszakosabbá válnának, itt sem érdemes általánosítani, de néhányuk közülük. Szóval milyen a helyzet most?
6: Hát először mindenképpen tegyük helyre azt, hogy itt nem hajléktalanokról van szó, még a felvezető ellenére sem. Tehát egyrészt ha hajléktalanokról beszélünk, akkor Budapesten mondjuk 5000 ember az hajléktalan, ember az hajléktalan szálló lakik. Tehát őrőlük most nincs szó, hogy úgy mondjam. Ők is lakástalanok, hajléktalanok, ők különböző átmeneti szállókon, hogy mennek laknak. Az az 1000-1500 ember, ezek a közterületen, tehát a fedél nélkül élő hajléktalan emberek, akinek a száma egyébként az elmúlt években látványosan csökkent. A látványosan az nem a közterületi látványt értem, hanem mi ezt folyamatosan évente vizsgáljuk, tehát ezt 20 éve visszamenek látjuk. A Covid óta csökkent.
4: Uh-huh. Bocsánat, ne felejtse szavát, ez mennyire lehet őket pontosan mérni és számszerűsíteni, mennyire látható?
6: Legjobb pontosan lehet mérni. A Budapesten kivételesen eléggé kiterjedt az utcai szolgálatok hálózata, tehát akik folyamatosan kapcsolatot tartanak ezekkel az emberekkel. Most ezekhez nem számítottam, tehát az 1000-1500 ember, akik láthatóak leginkább, de például mostanában előjött a Tatai úti, tehát akik ilyen különböző zsugokban húzzák meg magukat, és néha aztán a kevesebb részük válik láthatóvá, vagy hogy mondjam, hogyha már többségük a szép trenden meghúzza magát különböző fészterekben, egyéb helyeken, ők is vannak körülbelül megközelten ezren, de őket nem látjuk az utcán így feltűnően járkálni. Ami viszont ezt az egész hullámot most hozta, az, hogy rengeteg másfajta ember megjelent tömegesen valóban, szintén ilyen lepukkadt emberek a közterületeken. Ezeket nem keverném össze, mert ők egyébként nem hajléktalanok, tehát ők visszatérnek a saját vagy otthonukba, vagy szívességi lakásukba, vagy nekik van hol lakniuk. Nincsenek is kapcsolatban így módon a hajléktalan szolgálatokkal, hisz nem hajléktalanok, hanem például drogfogyasztók, vagy például plakonosok, hát ez egy teljesen kiterjedt társaság, tehát a között nagyon sok kisnyugdíjas van, aki egész egyszerűen a icipici nyugdíját egészíti ki ezzel a plakonozással.
5: Akkor csak nekünk az az érzetünk, nem, hogy több hajléktalan van az utcákon?
6: Nem, ez nem tudom kinek az érzete. A közbiztonság csökken, érzékelhetően. Tehát az igen, tehát az csökken, és mivel, hogy ezek az emberek most felsorolhatnám, még ugye a pszichiátriai itt is mondták valóban, ezek a kukázók, pszichiátriai betegek, drogosok, ők vannak sokan, ők mind nagyon lepukkadtan néznek ki, tehát sokan azt feltételezik így első ránézést, hogy ők valószínűleg, vagy oda sorolják, hogy ők hajléktalanok. A hajléktalanok egyébként, tehát akik a hajléktalanok, tehát akik az utcán töltik az éjszakáikat sajnos esetleg évek óta, ők egyébként abszolút veszélyeztetettek és félnek ezektől az emberektől. Tehát ők még jobban félnek a kódorgó pszichiátriabetegektől és a terhasztálóktól, mint azok, akik tulajdonképpen nyugodtan a lakásuk ablakából nézik ezt, vagy néha az utcán találkoznak. Igen. Mert közvetlenül őket ez kifejezetten veszélyezteti, mert ezek elszett emberek, beteg idős emberek, és akkor jönnek ezek a kiszámíthatatlan terhasználók, és esetleg meg is számít, van, sokszor meg is számadják őket. Uh-huh. Mármint, hogy a hajléktalanokat.
4: Igen. Ugye egy óriási probléma, amit említett is, a pszichiátriai betegek nagy száma az utcán, ugye, ami az egész rendszernek a tönkretétele, vagy tönkremenetele, annak a kórképe gyakorlatilag, mert egész egyszerűen nincs hova elhelyezni
6: hát
4: őket.
6: Le van építve, teljesen leépítették, tehát az ágyszámokat is leépítették, tehát a pszichiátriabetegek ágyszámát felére csökkent az elmúlt években, amúgy se volt elég, de közben az ilyen járóbeteg ellátást is, majd voltak ilyen, tehát hogy azt is a felére csökkent az elmúlt években, tehát ezek teljesen ellátatlanul kódorognak ezek a beteg emberek, és ha az emberek tudnák azt, hogy mennyit mondjuk pénzben támogatást kap egy ilyen pszichiátriai beteg, aki egyébként nem tud dolgozni, vagy csak nagyon korlátozottan tud dolgozni, de nem veszik fel munkahelyre nagyon sokakat, nem tud, hogy eláruljon, hogy mondjuk segélyszeget kapnak.
4: Lehet.
5: Persze.
6: Hát 0 forintot.
4: Ó. Uh-huh.
6: Na most ebből egy kicsit problematikus létezni. Tehát nem tudom, hogy érthető, tehát persze, nem tudnak dolgozni, vagy csak olyan helyen tudnának, ami védett hely, amiből szintén alig van. És egész egyszerűen, ha az édesanyjával él valaki, mondjuk, mert hogy hát a szegény ellátja a nyugdíjából, akár a felnőtt pszichiátriai beteg, egy fiát vagy lányát, akkor tulajdonképpen nem kapnak annyi támogatást ehhez.
5: Nem is beszélve.
6: És akkor egy ilyen ember kimegy kordulni, vagy kukázni, vagy. És hát az emberek, hát nem kell, hogy az emberek tudják, hogy tényleg kiszámíthatatlanok a pszichiátriabeteget. Tehát, hogy félnek tőlük az emberek, nincs semmilyen ellátásuk.
5: Ráadásul ehhez a csoporthoz hozzájön még ugye a drogfüggők is, mint egy probléma halmaz, mert sokszor ők is olyan állapotba kerülnek, ami kiszámíthatatlanná teszi a viselkedésüket, és adott esetben akár a közre is veszélyesek lehetnek.
6: Teljesen, de gondoljuk végig, egy percig gondoljuk végig, hogy tud-e valaki olyan helyet, ahol ezek ellátáshoz jutnak? Ezek a drogfüggő emberek. Hát teljesen visszaépítették meg azt a néhány programot is, ami eddig volt.
5: Igen, mert hogy alapvetően ugye az volt a hozzáállás, hogy kriminalizálták ezt a csoportot, és nem pedig segítség felé
4: terelték
5: őket. És
4: gondolták, hogy annak lesz egy visszatartó ereje, holott azért ez nagy jelentős részben azért.
6: Most ezt rendőrség, nem tudom mennyire, ugye a betegséget eleve nem lehet rendőrség.
5: Igen.
6: A függőségnek is azért van egy akkóka. Hát ha most elkezdenek az alkoholizmus, hogy nem tudom mi ellen elzárást, mert mindenki rájönne rögtön, hogy ez nem így működik. Tehát ez a drogfüggőség, ez legalább annyira borzasztó dolog, mint az alkoholfüggőség. Tehát ez beviszi, a rendőrség is nem csak, hogy nagyon kevesen van ott, ők is, és őt is alulfinanszírozottak, hanem hát most jó, beviszi, és akkor mi van? Azt kiengedik, hát mit csinál? Most nyilván, amikor közterületi szemetelés van, italozás van, szóval bármilyen szabálysértés van, akkor el tud járni a rendőrség. És hát jó esetben el is jár, ha van rá embere. De ha egyszerűen csak valaki bódult állapotban van, akkor ezért nem... Persze, itt a dílerekre kéne rámásni sokkal jobban. És hát most nézzük maguk is a híreket, mikor olvastunk legutóbb, ami komolyabb díler elfogás?
4: Hát elég ritka, így van. Vagy egy egész hálózat felszámolása, az ritka. Hogyha már szóban jön az, hogy a dílernél lehetne ezt a részt megfogni, akkor mit mondhatunk az egész jelenségre, hogy hol kéne, hogyha már tűzoltást végzünk, a legelső beavatkozásokat megtenni?
6: Szerintem az, amiben most ilyen kicsit lájtosan megállapodtak különböző politikusok, hogy ilyen Budapesten ilyen csomópontokon legyen rendőri jelenlét, szerintem ez egy nem rossz lépés, tehát ez egy abszolút tűzoltó jellegű, nyilván a felszín, de a felszín is kezdeni kell, tehát ez nem egy rossz lépés, én is így gondolom. Nyilván borzasztó nehéz megoldani ezt a rendőrség részéről, mert én is egyetértek ezzel, hogy legyen a csomópontokon ilyen valaki. A jelenléte már mérsékli az elkövetést is, és egyben a biztonságérzetet növeli. Csak azért közben gondoljunk, hogy lehet, hogy ugyanazok a rendőröknek kéne a betörőket, meg a különböző bűnözőket is elfogni. Szóval kevés emberük van nekik is, mint ahogy a szociális területen is, hát köztudott, hogy tehát itt amiket ott is nagyon kicsik, ott is ugyanilyen létszám van, és akkor megemlítettük most mellesleg a drog és a pszichiátriabeteg ellátástól egyetetlen a nullához tendál maga az ellátás is, tehát hogy ezeket igen, de hát valahogy ezekben lépni kell, mondom, a dílereknél biztos, hogy lépni kell szerintem, mert az bűnözés valóban mindenhol a világon, és a rendőri jelent is fontos, és nyilván ezeket a háttérintézményeket pedig meg kell erősíteni, ami nem lesz azért képzel.
5: Érkezett egy hallgatói kérdés még a korábbiakhoz kapcsolódóan, hogy amikor volt ellátás, voltak különböző programok, akkor vajon feneketlenül szórtuk a pénzt ezekre a programokra, vagy azért volt némi eredménye, látható eredménye? Akár a számokban, akár a...
6: Ja.
5: Különböző statisztikákban.
6: Nem szóltuk a pénzt, mert annyi pénzt soha nem szánkott ezekre a témákra. De attól van ezeknek eredménye. Igen, tehát ezek ilyen projektek voltak, pályázati támogatások, vagy volt, amikor még rendszerek is működtek, például a járóbetegellátás nagyon-nagyon hasznos volt. Hát gondoljunk csak arra, hogy ezeknek az embereknek, most akár a függőknek, akár a pszichiátereknek sokszor folyamatos gyógyszerezésre van szükségük, ahogy az állapotukat karban tartják. Ez ugyanaz, mint bárki, hogy a magas vérnyomás, vagy mindenki tudhatja, hogy hova. Na most ezek legalább a gyógyszerzésük meg volt oldva például a járóbeteg ellátásban, ami hát jelentősen csökkentette a saját állapotuknak is, ahogy jobban, jobb állapotban voltak, és hát a környezetre nézve sem voltak ilyen teljesen szétesettek és beszéltetettek. Hát például most nem tudnak egyszerűen gyógyszerezés kapcsán ide-oda fordulni. Ezek az emberek, hát ami katasztrófa számukra, és ez a környezetük számára is.
4: Az intézményi infrastruktúra hogy áll? Ugye említette, hogy a számát tekintve kevesebb a hajléktalan, nem tudom, hogy kell-e még hajléktalan szálló. Hogy lehetne az egyéb betegek, szenvedélybetegek ellátását fokozni, erre lennének-e intézmények, ahol vissza lehetne állítani ezt az ellátási rendszert, és kezelni őket, és akkor meg, hát ott van még ugye a szakembergárda, amit említett, hogy nagyon kevesen vannak, és annak talán a legnehezebb a pótlása, mert mondjuk egy ingatlan megnyitni erre, az talán egyszerűbb, mire összeszed egy csomó szakembert az üzemeltető.
6: Igen, pontosan, az nem beszélve arra, hogy akár a drogosokról beszélünk, ott az egy nagyon-nagyon szofisztikált, kemény szakmunka. Tehát hogy nem csak úgy odállítani valaki.
4: Persze.
6: Tehát az egy nagyon, nagyon nehéz terület, és nagyon örülünk, hogyha van egy-két jó szakember. Mondom, ha van egy-két jó szakember. Tehát, és van, a hajléktalan ellátás ez egy érdekes dolog, mert hogy csökken a számuk tulajdonképpen a hajléktalanoknak egyelőre, ott ilyen új létesítmények így nem, tehát új férőhelyek nem semmit nem oldanának meg. A meglévőknek a színvonalába rengeteg pénzt kellene beleölni. Mondjuk megint fölteszek egy költői kérdést. Ki tud arról, hogy ugye Budapesten ez egy állandó probléma 30 év óta.
5: Igen.
6: Ugye ez a hajléktalan. Hány hajléktalan szálló épült Budapesten az elmúlt 30 év alatt? Tehát ami modern, felszerelt, vagy egyáltalán ami épült?
4: Hát az kizárt, hogy egy is.
6: Nem, nulla.
4: Igen, nulla. Igen, gondoltam. Mert alapvetően ilyen mindenféle helyeket alakítanak át, vagy nyitnak meg.
6: Igen. Így van, tehát ezek a ring-rongy lepukkat, már eleve lepukkat helyek. Most ezeknek a rendbehozatala az azon segítene, de sok pénzbe kerülne, mert azon segítene, hogy az 1000-1500 fedél nélküli ember, aki tényleg hajléktalanok, azok, hogy mondjam, hát tényleg szívesebben be is menjenek ezekre a szállókra, amik akkor nem poloskácsak, nem tudom hányan laknak, vagy kell éjszakázni teremben, tehát etten normális állapotok. Oda azért mégiscsak jobb szívvel be is mennének ezek az emberek, és nem választanák az utcát, és ez azért nagyon fontos. Ez az 1000-1500 embernek a további ellátását javítaná. A többi az ellátásnál voltak régebbi ellátóhelyek, tehát a drogos és pszichiátri betegeknél, hát ott a szakalkalmazott kilétszám az mindenképpen pótolandó, ami a finanszírozás is, meg tényleg bonyolult, és hát új helyekre is nyilván.
5: Mi a helyzet a szakemberekkel, szociális munkásokkal, igen, akik a terepen dolgoznak? Mennyire vannak ők jelen még az ellátórendszerben, vagy ott is megtörtént?
4: Egyáltalán a képzésük folyik el, tehát van ilyen irányú.
5: Akik elhivatottak, igen, és ott vannak a végeken és segítenek.
6: Hát ez mind létezik, tehát van képzésük, egyre bonyolultabb a képzésük, most kölcsön szorolom, mert most beszéltünk a példákkal, a drogokosokról, tehát mindennel foglalkoznak, tehát az idősek, a fogyatékkal élők, az eladósodottak, a családi abuzálások és botrányok, igen, kiterjedt munkát kell végezniük. Igen, még vannak szakemberek, hát messze létszám hiány van, és abszolút bérlemaradás van, tehát ez minden dimenzióban. Tehát ugye kimaradtak, ugye voltak itt egészségügyi, meg aztán valamennyi ilyen pedagógus béremelés szerűségek is voltak azért, hát a szociális területén nem ért el a szociális területhez. Ezeket vissza kell építeni, ezeket az elmúlt időszakban teljesen kiszivattyúzták innen a forrásokat, tehát anélkül nincs szakember. És akkor még jön a szakemberek gyakorlata, tehát senki ne gondolja azt, hogy helyből egy félisten egy kezdő szociális munkásnak, hanem nyugodt körülményeken, lehetőségekkelnek, hogy tényleg érdemes legyen segíteni, ne igen ki két hónap alatt, hogy hát most mit csináljon, mert se lakás, se segítség, pénz, se semmi segítség, támogató ellátás.
4: Egy hallgató azt írja, ő maga is ebben a dolgozó szakember, hogy rengeteg szenvedélybeteg ellátóhely van, civil, egyház és stb. És rengeteg tapasztalt szakember, mint jó maga. Az lehet, hogy ő csak a saját környezetét látja, és mi meg most a statisztikáról és a nagy számokról beszélünk, és ebben lehet ellentmondás, hogy mást érzékel ő, mint ami a valóság?
6: Nem, ezekben egyik sincs rengeteg. Hát ilyen nagyon egyszerű. És a szakemberből nincs rengeteg. Most ha arra gondol, amit én is mondtam, hogy vannak szerencsére jó szakemberek még. Hát vannak, igen.
4: Hát ezt gondolom, hogy ahogy, mint az egészségügy más része is, ugye pont ők tartják életbe a teljesen ellehetetlenül rendszert. Tehát kell, hogy legyen.
6: Tehát ez minden mutatja, tehát most nem akarok számokkal dobálózni, hogy az a néhány szakember, például a drogellátás, néhány megmaradt így, mert a járóbeteg ellátás, azt mondtam, hogy a felére csökken. A fele még megvan, tehát ott még dolgoznak szakemberek, mondjuk 2-3-4-szer több ügyfélel. Most ezt képzeljük el, tehát ez percekben mérik tulajdonképpen ma már, hogy hány percig egy ügyfélre. Tehát, na most akkor nem beszélve arról, hogy itt terápiákra lenne szükség hosszú, tehát ez nem egy egyszerű dolog, tehát nem csak egy gyógyszer odaadása.
5: Van esetleg valamilyen kimutatás, statisztika, kutatás arra vonatkozóan, hogy mely korosztályból, vagy milyen neműekből kerül ki leginkább az a fajta veszélyeztetett korosztály, vagy réteg, akik megjelennek akár hajléktalanként, drogfüggőként az utcákon? Adott esetben.
6: Kompakt kutatás, de nagyon sok részét ismerik a dolgoknak. Hát az egyik, amit így gyorsan mondanék, mert szerintem ha valamiről nagyon sok szó volt az elmúlt két év alatt Magyarországon, az a gyerekvédelem. Ugye?
5: Igen.
6: És mindaz a borzasztó szörnyűség, ami a gyerekvédelemben ugye éri a gyerekeket. Na most, és mindaz, ami utánuk nyúlnak, beszervezik őket prostitúcióra, mindenféle borzasztó dologra. Na most, akik itt az utcán látnak az emberek, azoknak egy nem kis része az ebből a gyerekvédelmi rendszerből került ki. Tehát ez például egy számszerűsíthető dolog, hogy ha most megnéznénk, akkor ezek a lájtos, vagy nem tudom, hogy olcsó drogfogyasztók, tehát akik most itt ilyen nagy közteti problémát horkantak föl, érthető módon, ezeknek egy igen nem kis százaléka az ebből a gyerekvédelmi rendszerből került ki, és akkor gondoljuk hozzá az egész hátteret, ami nem csak a gyerekvédelem produkálta, hanem már az, ahogy ők oda kerültek, azokban mindenfélék. Tehát, na most elég nagy közfelháborodás övezte azt, amikor mondjuk a javító, a gyerekvédelmen belül a javító intézményeket ilyen a büntetés végrehajtás alá rendelték. Most pedig tulajdonképpen mindenki azért kiállt, vagy hát nem mindenki, de sokan, hogy vigye be őket a rendőr. Most már kijöttek. Egyébként sokan szökésben vannak, hát azért sem mondom, hogy hányan van a szökésben ebből a gyerekvédelmi rendszerből, hát azok hagyományosan sajnos ehhez a csoporthoz tartoznak, akikről most beszélünk. Tehát, hogy ezek szorosan összefüggnek, ezeket mind reparálni kellene, ez nem jelenti azt, hogy szőnyeg alá szabad köpörni a rövid távú intézkedéseket sem, mert én is azt gondolom, hogy Budapest nagyvárosnak föl kellene vennie, most nem csak az önkormányzatra gondolok, hanem rendőr mindenkire, azt az ütemet, ami itt kialakult, és különböző valóban hatékony intézkedésekre lenne szükség.
4: Hát megvárjuk, hogy hogyan alakul.
6: Addig lehet háborogni, és ezt most nem pejoratívan mondom.
4: Persze.
6: Én egyébként azt teljesen helyünkben, sőt, kifejezetten jónak tartom, hogy az emberek hangot ad.
4: Persze, hát ez csak nyomás alá helyezi a döntéshozókat, tehát ugye érzékeli.
6: Mert ezek a problémák itt jelen voltak, és igen, az elmúlt egy-két évben valóban látványosan zavaróak váltak, és jobb esnem a szőnyeg alá szöpörni, erről akárhogy is beszélni kell. Meg kell próbálni megérteni a mögöttest is, meg azt, hogy mit lehet rövid távon csinálni, és ezeket nagyon jó, hogyha ezeket ütemezetten meg is lépik azokat.
4: Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk szépen erről a problémáról, nagyon fontos, és megpróbáljuk mi is többször ezt tenni. Köszönjük szépen még egyszer, és szép napot kívánunk.
6: Köszönjük az érdeklődést, minden jót.
4: Minden jót, viszontlátásra. Győri Péter szociológus segítségével néztünk rá erre a hajléktalan, drogos, pszichiátriai beteg kúszálós társadalmi csoportra, igen, erre a jelenségre, és hát próbáltuk megnézni, hogy van-e ebből kiút.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
3: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella L, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
3: Tarzan?
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: 1888-ban született ezen a napon, vagyis július 17-én Samuel Joseph Agnon Nobel-díjas izraeli író, és egy alkalommal azt mondta, hogy
2: a bölcsek nem vesznek részt a világ irányításában, mert tudják, hol vannak náluk, hogy vannak náluk is bölcsebbek, és azt szeretnék, ha ők vezetnék a világot. Miközben előugranak a bolondok és a gonosz emberek, magukhoz ragadják a világ irányítását, és a saját gonosz, ostoba útjaik szerint vezetik azt.
1: Na hát, na hát.
2: Na hát, na hát.
1: Mintha látnánk ilyet nap, mint nap.
2: Nekem konkrét arcok ugrottak be.
1: Nekem is. Egyik arcot lecseréltük szerencsére.
2: Igen. Kettő még fönt van. Igen.
1: És nagyon. Túl aktív.
2: Nem következetes.
1: Igen.
2: És csak 2028-ban lesz esélyünk arra, hogy, igen. Vagy nem nekünk, de hogy igen.
1: Igen, és ostoba és gonosz is. Stimmel.
2: Okay.
1: És hogy köszönjük szépen.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Iro mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: És sapkát váltunk.
7: Igen. Beülünk a kis befektetői szerepkörbe itt a pénzes zsákba. És hát most nem ilyen jó kis részvényeket hoztam, részvénysztorit, hogy mibe üljünk, mit figyeljünk, mire érdemes figyelni, mert esetleg lehet benne potenciál. Én most ilyenkor, mint a fácán az úton, amire ráreflektoroznak, tudod, egy kicsit megdermedek, amikor így billeg a történet. És a meglévő részvényeimen azon gondolkodom, hogy kell-e fedezgetni, érdemes ellene nyitni valamilyen esést támogató pozíciót, vagy hagyjam a csodába, mert ugye minden visszaesést nem kell állandóan kezelgetni, van olyan visszaesés, ami persze visszaesés, aztán majd jön megint az emelkedés. Most azért egy picit izgalmasabb a dolog, ugye itt van ez a chip szektor, meg memória szektor, ami nagyon megbillent. Mellette hát az, hogy az AI hogyan alakul, az folyamatosan mondogatják, de azért a mániának a nyomai még felelhetők voltak, és akkor még a geopolitikai feszkó, ami meg most elkezd kiteljesedni. Szóval most valamiért izgalmasabb a helyzet, és egy nagyon érdekes kis alakzat jelent meg, ami elég ritkán szokta felütni a fejét a technikai elemzők, ritkán találkoznak vele, főleg ami működik a csártokon, és ez most nem a hülye nevű formációk fejezet, mert ezt az Ács Gáborral megnyitottuk, hogy a technikai elemzés tele van ilyenekkel.
6: Aha, ilyen furcsa kifejezésekkel, igen.
7: Persze,
6: igen.
7: A sírkőtől az elhagyott gyermekig minden van. Ez egy simán gyémánt alakzatra hallgató kis forma.
6: És most igazán sajnálom, hogy nem tudjuk kivetíteni valahová.
7: Hát igen, meg én is sajnálom, hogy hallgatók. Egyszerűen nem jutott tegnap rá időm, hogy legalább a Csármátére, a csármáté.hu-ra megírjam, és akkor oda kattintva meg tudnák nézni a hallgatók, de majd a hétvégén bepótolom, bár akkor már lehet, hogy ez egy múltbeli történet lesz, mert már most is egy árnyalattal késő róla beszélni. Ez egy valójában egy ilyen rombusz szerűség. Van egy nagy menet, és akkor elkezd először úgy kinézni a mozgás, hogy jönnek a csúcsok, egyre nagyobb csúcsok, és egyre nagyobb mélypontok. Tehát egy ilyen kitáguló háromszög. Majd jönnek az egyre alacsonyabb csúcsok, és egyre magasabb mélypontok, és ebből, nem tudom, ezt mennyire lehet így elképzelni, lesz egy ilyen kis rombusz alakzat, amiből, hogyha kiesik a jegyzés, akkor az egy ilyen fordulót jelez, és egyébként ez tegnap pont megtörtént, és elindult nagyon durván lefelé a NASDAQ, amit mondtam is a tőzsdei összefoglalóban. Persze nem véletlenül figyeltem, és láttam azt, hogy egész nap csorog lefelé, mert azt néztem, hogy kijövünk-e masszívan ebből a formációból, mert már volt, hogy kiszúrt belőle, és utána visszazárt. Ugye az csalóka, abba bele lehet szaladni, hogy azt hiszed esés jön, megnyitod a pozíciókat, aztán utána meg mégis jön az emelkedés, akkor meg lehet stoppolni és menekülni. Úgyhogy tegnap erre koncentráltam, és ezt figyeltem, és hát úgy nézett ki, sőt nem úgy nézett ki, hanem ezt most már lehet állítani, hogy ez validálódott ez a forma, és egyelőre esést vetít előre. Méghozzá, hogy ezt úgy szokták számolni, hogy körülbelül mire lehet számítani, hogy ennek a formának a magasságát, ami olyan durván, hát olyan 2000 pont, 30.008, vagy sőt, mennyi? Várjál, csak még több, 2600, mert 28.200-tól 30.800-ig tart. Azt kell rámérni arra a pontra, ahonnan kibudjan, és ez azt mutatja, hogy körülbelül arra a platóra esett rá 26.300 környékén, amit elég nehezen vitt át tavaly évvégén, tesztelgette, aztán most áprilisban át tudta vinni fölfelé az index, úgyhogy lehet, hogy jön ennek a visszatesztje. Egyelőre jó esély van rá, mert hogy már most a futures, a NASDAQ 100 futures mínuszban van, tehát jó eséllyel a mai kereskedés is így zajlik, úgyhogy ezt érdemes lehet figyelni. Az, hogy tényleg most jön a világ vége, amit pedzegetnek, hogy óriási esés jön, meg nagyon beindult, az ebből nem látszik. Az látszik, hogy egy valamekkora korrekció itt a technológiai piacon eljöhet, hogyha hiszünk az elemzőknek és a meglátásainknak, akkor ebből még lehet jó évvégi teljesítmény, bár ők sem gondolták azt, hogy az iráni konfliktus ennyire visszajön, és még egy meredekebb eszkalációt hoz, úgyhogy ezt így együtt átgondolni most egyelőre nehéz, és a jövőbe látni, mint ahogy a jövőbe látni mindig nehéz, de egyelőre most azt látni, hogy a technológiai szektor esik rendesen.
6: Igen, főként így, hogy nincsenek biztos támpontok, ugye erről a bizonyos iráni konfliktusról is úgy tudtuk, hogy jó, most már egy nyugvópontra érkezik, innentől elrugaszkodhatunk pozitív irányba, és ennek a pont az ellenkezője történt.
7: Igen, és ugye hát pont ez okozza a bizonytalanságot, hogy ezt nem tudjuk, hogy lesz ennek valaha vége, vagy lehet, hogy ez is évekig beragad az Egyesült Államok ebbe a tuszokba az Iránnal, vagy pedig tényleg most meglódul és legyaló mindent, annak még nem látjuk az egyéb következményeit, tehát ez egy nagyon nehezen kalkulálható sztori. És akkor a technikán fölül egyébként még egy történetet én ideolóznék, az Economist-ban lehetett olvasni, Carson Block egy ilyen sortos pacák, tehát ő azt szereti, hogyha szakadás van, és direkt kinéz olyan vállalatokat, ahol valami gebasz van, meg könyvelési para, meg számvitel, meg íz, és akkor azokat tökig beadja, és azon keres, hogyha esés van. Ő írt egy nagyon érdekeset erről az AI-ról, ugye nagyon sokan azt mondjuk, amikor jönnek ezek a nagy fordulatok, és jön a hivatkozás ugye a gőzgépre, meg a villamosságra, meg az internetre, hogy persze, mindig ez van, hogy jönnek ezek a sorsfordító nagy gazdasági változások, olyankor mindig áldozatul esik egy-két munkavállaló, de vagy jönnek újak, meg új munkakörök, és akkor ez majd milyen jó lesz. És azzal fenyegetőzik, hogy az AI-nak a térnyerése és a teljesítményfokozó hatása gyorsabb, mint ahogy a megszűnő munkahelyeken lévő pacákokat újra lehetne gombolni, kalibrálni és elhelyezni őket, és ebből lehet egy óriási probléma egy-két éven belül. Uh-huh. És ez pont a magasan képzett munkakörökre hoz fenyegetést, ahol előfordulhat, hogy ott a megtakarításaiknak először a befizetését szünteti meg ez a helyzet, tehát ezek a magas fizetések nem fognak tudni tartalékolni. Következő lépésben pedig, hogy hozzá is nyúlnak, és ebből ugye részvényeladások indukálódhatnak, és azt mondja, hogy ez akár lehet a gyújtópontjában egy olyan méretes esésnek, ami még a 2008-as nagy Lehman csőd is csak ilyen főpróbának tekinthető, tehát olyat vizionál, hogy ez nagy felfordulást hozhat a pénzpiacon. Ez egy vélemény, de érdemes erre figyelni, meg szerintem foglalkozni vele, mert mindenképpen megszívelendő, vagy legalábbis a folyamatokat ennek fényében érdemes vizsgálgatni.
3: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
7: Na hát, Czoller Andit várjuk, de nagy szeretettel a stúdióba, hogy megjöjjön és híreket mondjon. Közben ránézünk, hogy ki mit ír.
6: Kérdezi tőled valaki, hogy mit szólsz a MOL kitöréséhez, ha már itt egy kicsit visszaköthetünk még az előző blokkra.
7: Igen, kicsit elhanyagoltam mostanában a magyar piacot, és megmondom őszintén, lemaradtam, pedig tényleg egy egészen látványos megindulás volt, bár megmondom őszintén, hogy technikai alapon nem feltétlenül lehetett jól megfogni, bár volt egy ilyen zászlónak hívják, amikor egy ilyen emelkedés után jön egy ilyen lassan lecsorgó konszolidáció, és abból indult meg gyakorlatilag 4000 forint környékén, 3900 forint környékén, és az azt megelőző heti kereskedés már mutatta, hogy itt lesz erő, 3650-3900 környéken azt a 250 forintot azt egy hét alatt produkálta az árfolyam, tehát az egy olyan momentum volt, ami figyelemfelkeltő lehetett volna. Úgyhogy én mondom, erről lemaradtam, pedig volt ez a számomra azért nem annyira erőse jelzés, én jobban szeretem az ennél masszívabbakat, mint például amit 3100-nál produkált az olajipari papír, ugyanis az egy több éves 19 óta tartó ilyen platózásból tört ki, azok nagyon masszívak tudnak lenni, és hát ez is az volt. Tehát 3001-től 4001-ig egy csíkba ment a MOL, tehát igazán az volt a nagy menetelése. Most az látszik, hogy itt a csúcsokkal van egy kis küzdelem, ez a 4200-a, már több hét is lement úgy, hogy neki futott, de nem bírt fölé zárni, annak ellenére sem, hogy 4500-ig is elszaladt hétközben az ár, de csak vissza döngölték, úgyhogy egyelőre még én azt látom, hogy ezzel küzd, tehát hogyha ezen átmegy, tehát 4-2 fölött tudja zárni a hetet, akkor mehet tovább. Röviden ennyi a meglátásom a MOL-ról. Oké, szerintem Elpályázunk,
6: de gyorsan azért még invitáljuk a hallgatókat a következő órára,
7: hogy
6: jön az Ács az Indiára.
7: Ács kollégát fogjuk feltárcsázni, hogy hoppá, hoho, megjelent az adásmenetben valamikor az éjszaka folyamán.
6: Igen, nem is annyira az éjszaka folyamán, percekkel ezelőtt véglegesült ez a kis hírfolyam itt, de...
7: Hát igen.
6: Igen, hát
7: dinamikus szerkesztés.
6: Igen, nagyon jó szó, így. Dinamikus szerkesztésben vagyunk. A lényeg az, hogy az Ács az Indiában szó lesz elvileg majd a London nyáron, tehát hogy milyen érzés ott lenni, meg egyáltalán hogy készüljünk erre. Csomagmegőrzésről lesz szó.
7: Csomag, mely az izgalmas. Nem tudom, mit fog hozni, de tudod, vannak ezek az apok, de nem tudom, használtál-e már ilyet, amikor leszállsz a repülőről, és valahova még el akarsz menni túrázni, de a batyud az útban van.
6: Igen,
7: és akkor vannak,
6: az
7: nem csak a pályaudvari vagy a reptéri csomagmegőrzők, hanem vannak olyanok, hogyha bemész egy városba,
6: igen,
7: és ott mindenféle ilyen kisboltosok rácsimpaszkodnak erre a networkre, ezt egy applikáció összefogja, és te megkeresheted, hogy melyik van hozzád közel, és leadod. Nem tudom, hogy erről lesz egy szó, de...
6: Elképzelhető. Tehát, hogy ezt akartam mondani, lehet, igen, hogy itt ilyen organikus tapasztalatokról fog majd beszámolni, Gábor.
7: Bízunk benne. És utána a tőzsdét nyitunk, majd megint egy kollega, ugye, hogy azt már behallgoztuk, Urbán Szabi, innen a szomszédból, a technikai vezérlőből lesz átcsalva. Így van, hogy elmesélje, hogy hogyan kell a 70 centis velencei tóba hasítani a hullámokon.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
9: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
8: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
0: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsiba és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban tart a műszaki mentés a Váci úton befelé Újpest városkapu után. Sávlezárásra kell készülni. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos, 19 ezer titkos megfigyelést engedélyeztek a NER alatt. Kezdődhet a budai forródó villamos hálózat második ütemének építése. Napos meleg idő lesz, 35 fokot is mérhetünk. Éjszaka viszont egy hideg front érkezik majd, széllel és záporokkal. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos. A probléma az Alföld délkeleti részein, illetve a Közép-Dunántúlon kifejezetten jelentős. A GKI gazdaságkutató jelentése szerint a betöltetlen házi orvosi praxisok száma 2010 óta folyamatosan nő, a praxisok egy részében 20 éve nincs orvos. A tendencia fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás. 2024-re 15%-kal csökkent a házi orvosok száma 2010-hez képest. 19 ezer titkos megfigyelést engedélyeztek a NER ideje alatt. Az éppen hivatalban lépő igazságügyi minisztertől kaptak engedélyt a titkosszolgálatok, elutasítás viszont csak 50 esetben történt, derül ki a 24.hu által kikért adatokból. Vagyis gyakorlatilag nem volt miniszteri kontroll a jóváhagyásokban. Olyan titkos megfigyelésekről van szó, amelyeket nem a bűnüldözés céljából rendelnek el, hanem alkotmányvédelmi vagy nemzetbiztonsági okokból. A BRFK kaphatja meg a Trafipax bevételeket. Budapest főpolgármestere az új rendőrfőkapitánnyal egyeztetve javasolta, hogy a fővárosi települtésű kamerákból származó pénzt a rendőri létszám növ

0: Európai Uniós támogatással egy új 2,8 kilométeres, nagyrészt zöldvágányos szakasz épül ki a Szent Gellért tértől a Budafoki útig, a tervek szerint 3 éven belül. A közlekedési és beruházási miniszter jelezte, a szinte teljes hosszában füvesített vágányok mellett új zöld felületeket alakítanak ki, valamint korszerűsítik a rakparti, gyalogos és kerékpáros infrastruktúrát is. Donald Trump szerint Kína beavatkozott a 2020-as elnök választásba. A nyilvánosságra hozott dokumentumok azonban vagy nem támasztották alá ezt az állítását, vagy egyáltalán nem is az amerikai választási infrastruktúrára vonatkoztak, írja Reuters. Az amerikai elnök a novemberi félidős választások előtt ismét központi témává akarja tenni a választások biztonságát.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, 34 fokot mérhetünk. A déli óráktól főként az északi középhegységben, majd északkeleten lehet zápor, zivatar, később egy hidegfront érkezik, a zivatar rendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot mindenkinek, az utolsó órába fordulunk a mai napon és a héten, 9:09 a július 17-e péntek reggel, itt vagyunk Nyúl Zsuzsival.
1: És Gede Balázzsal, valamint a hallgatókkal a 06-6-os,
3: 0636-os. 30-as 6-os, meg kb. 36-nak
1: igen, igen. 30-as 6-os, 98-0-98-0 SMS, Viber és WhatsApp felületeken is tudtok minket keresni, vagy hát ha nem is minket, akkor a témákhoz való hozzáfűzéseiteket elmondhatjátok ezeken a felületeken írásban, és azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a kedves hallgatóink közül még a törzs hallgatók is többen valószínűleg szabadságon vannak, igen. Mert akárcsak a forgalmon, itt az üzenő falunk forgalmán is azt látjuk, hogy mérsékelt a hozzászólások száma.
3: Na. Azzal együtt is, hogyha már Zsuzsi elmondta az elérhetőségünket, és van utazási kérdés, nyugodtan küldjétek, mert még Ács Gábor is meglepődött, hogy milyen korán hívtuk, úgyhogy ha minden igaz, akkor lesz idő és tér bőven megbeszélni dolgokat, annak ellenére is, hogy egy 4-5 hírt bepakolt ide, amit önállóan szeretne elmondani, de hogyha kérdés észrevétel van, akkor azt nyugodtan küldjétek.
0: Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik.
3: Na hát, és itt van maga a mester. Szervusz, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, itt vagyok, hello, jó reggelt!
3: Na, pontosan hol? Nem lőttük le a poént, tudjuk, hogy hol vagy, de most így ilyen alákérdezősbe várjuk tőled a választ.
4: Most Londonban, de végül is most csak átutazóban, de itt is jön. Akármerre járok, mindig látok érdekességeket, amire eszembe jut, hogy jó, hát ez lehet, hogy egy apró tippként érdemes megosztani a hallgatókkal, vagy akik utazni fognak, úgyhogy igen, most Londonban.
3: Igen, de csak azért, mert onnan aztán indulsz tovább, ugye?
4: Hát igen, ez egy hétvégi hajókirándulás lesz, hogy is mondjam, küldetésemnek, feladatomnak érzem. Mi erre a jobb kifejezés? Van még erre marketingesebb kifejezés. Mindegy, most az
3: hát
4: nem
3: a lógás, hogy
4: nem.
3: Az a jó kifejezés, kollega.
4: Nem erre gondolom. Momentán speciál a hajókirándulás másokkal való megismertetését tűztem a vászlomra, és egyedül elküldeni őket jó tanácsok birtokában lehet, hogy egy kicsit nem is veszélyes, de mondjuk, tehát szükség van azért egy támogató jelenlétemre, és akkor gondoltam, hogy felajánlom ezt családtagoknak, ismerősöknek, és valami mindenki azt mondta, hogy hát, ha nem horkolsz nagyon, akkor nyugodtan gyere el velünk, úgyhogy, és szerencsére még nem tartunk annyira ott, úgyhogy, bár ezt a háziorvos is megkérdezte, amikor a jogsi csináltatáshoz, hogy horkol-e. Ezzel meglepődtem egyébként, nem tudom, ez jogsi szempontjából, ez miért egy releváns információ, hogy az ember horkol-e?
3: Azt hiszem, az alvás minőséget vizsgálják, mert nekem volt valami erre vonatkozó kérdés, nem tudom, hogy szundikálok-e a fotelba, tehát valami ilyen hülyeség, tudod, ami...
4: Tényleg, azt ugye? Is kérdezték.
1: Igen. Én azt nem értettem, hogy tőlem miért kérdezték meg, hogy szültem-e már. Tehát,
3: na, azt nem tudom megfejteni. Az, hogyha nem jól...
1: Mi közel hozzá egy jogosítvány készítésekor, szóval igen. Teljesen
3: na, kicsit volt. Elkanyarodtunk, mert jó sok idők volt az elején, de aztán ez egyre fogy.
4: Na, szóval visszakanyarodva Londonból, csak pár dolgot emelnék így Londonról, és nagyon érdekes, a hőhullám kapcsán jutott eszembe, hogy amikor Londonban is 30 fok van, és ráadásul folyamatosan 30 fok van, legnap egy ilyen érdekes ilyen szervezési kérdés jutott eszünkbe, hogy melyik metróval menjünk, de hát ugye Londonban, ahogy nem számítottak kilengésre elődeink, egyik irányba se, tehát megint persze kicsit elkalandozok, de miért áll el útonban rendszeresen a forgalom, mert hogy senki se gondolt oda hókotró kellene. Tehát ki gondolta, hogy hókotró lesz szükség, akkor gyakorlatilag minden télen. Aha. Kevés volt a hókotró. Most már van egyébként, mert ugye több télen is leállt a forgalom. Ugyanis az extrém hőség sem volt benne a pakliban, még akár 20 évvel ezelőtt sem. Ezért aztán most jönnek az első olyan metrókocsik, amikben légkondi van. Úgyhogy eljutott eszünkbe, hogy ha van lehetőség, akkor menjünk a Central Line, vagy a Circle Line, Metropolitan Line-on, ahol a nagyobb átmérőjű metrókocsik vannak, és ott már ugye lecseréltük őket, és ott kultúrált, ott légkondi, de az összes többi gyakorlatilag brutális, hogy milyen hőség van, és milyen izzasztó a metrókon, mert hogy még ezzel nem számoltak. Most már az újabbakon igen, de hogy csak érdekes így a felismerés, hogy ez milyen gyorsan következett be ez a brutális fölmelegedés, meg klímaváltozás, hogy ilyenekből látszik. Tehát most mi így szerveztük, egy kicsit nagyobb körbe mentünk, de hogy legyen benne mindenképpen akkor a Circle Line, mert ott tényleg kulturált körülmények között. De nem mindegy, hogy 20-22 fokba utazol, vagy mondjuk tényleg 40-ben, mert brutális tud lenni egyébként a hőség a londoni metróban, így a régi kocsikban. Egyébként amikor nincs nagyon-nagyon meleg kint, akkor is egyébként elég nagy hőség van, de azért van összefüggés nyilván, mert amikor kimennek az alagútból, azért nem mindegy, hogy mekkora ívet kapnak. A hőséghez kapcsolódó másik észrevételem, a repülőstégek. Hát régóta próbálok rájönni, hogy a repülőgépeknek a belső hőmérsékletét ki és mi alapján szabályozza, de hogy a legnagyobb megfázási kockázat az nekem legalábbis az elmúlt években tovább egyre inkább a repülés. A Ryanair-nél megszoktam, hogy oda pulcsit vinni kell, sőt, az se baj, hogyha nyáron is hosszú nadrágban vagyok, mert nem szeretem, hogyha a lábam fázik egyébként, az a mindig hideg van gyakorlatilag. Vagy nem mindig, de hogy általában azért hűvös van, de általában, hogy hasonló a hőmérséklet. Aha. De hogy a vízer milyen széles spektrumban képes ezt kezelni, egyébként pont Londonban, utoljára jöttem haza, akkor vacogtam, és minden, pedig volt egy pulcsim még, de a lábamon nem, de hát elképesztően fáztam, tehát számoltam a perceket, hogy szálljunk már, annyira túlhűtötték olyan 16-ra, de most meg melegen volt ugye egy szás semmiben. De nem tudom, a vízernél a 16 és a 30 között mozog nagyjából, de soha nem tudhatod, hogy éppen melyik lesz a hőmérséklet. Itt nem tudom, hogy erre vonatkozólag nincsen-e valami szabály, de a lényeg az, hogy bármelyik.
5: Lehet, hogy egyéni ízlés, az első tiszt, vagy nem igen. Tudom, ki szabályozza, igen,
4: vagy
5: az
4: fősztyúvi, nem tudom. Igen, nem tudom, hogy fázós-e a fősztyúvi, nem tudom, mi alapján megy. Tehát ők mozognak, és azt gondolnám, hogy nekik inkább a hűvösebb a jó. Na mindegy, itt továbbra is ebben nincs változás. Készüljön mindenki mindenre, mert itt aztán bármi lehet.
5: Akkor ha már vízer, nézzük az új járataikat, meg a törléseiket, hogy vannak, milyen szervezések, átszervezések vannak.
4: Igen, a két új járat plusz egy bővítés, ami szerintem érdekes, és talán a hátteret jó, hogyha elmondom hozzájuk. Az őszi menetrendváltástól, tehát a téli menetrendi időszakra jelentettek be két új útvonalat, és mind a kettő érdekes. Hát más szállam. Itt vagytok?
1: Persze.
4: Jó, csak valami pittyeg nekem közben a telefonban, és ezt nem tudtam, hogy ti is halljátok-e, vagy hogy csak nekem, akkor jó, akkor nem tudom mi. Szóval Egyiptomban lesz egy harmadik nyaralójárat, Hurgada és Sharm el-Sheikh után jön be Marsalam, ami egyébként, hát nyaralóváros, de úgy sokkal békésebb, kisebb, mint a másik kettő. És szerintem, amit szerintem a legjobb csinálni ott a Vöröstengerben, tehát a snorkelezés az nyilván működik mindkettőről. Hurgadából talán nem olyan szépek meg kevesebb a korall sziget, korallzátony, viszont Sharmból olyan brutális tömeg van, tehát hogyha ott onnan a központi szervezésűre mész, akkor gyakorlatilag 500 hajó egyszerre ugyanazokon a szigeteken áll meg, ott olyan visszataszító tömegnyomor tud már lenni. Ott a szállodáknak, tehát ott tényleg olyan, most Sharmról beszélek, ott olyan szállodákban érdemes menni, ahol van saját, és azok tényleg szépek tudnak lenni, azok viszont marha drágák. Úgyhogy az új útvonal, amit most bejelentenek, Németország az azért érdekes, mert azért jóval kevesebb ott a turista, és bár én nem jártam, csak ezt az információt kaptam, hogy az átonyok ugyanolyan szépek, de talán kevesebb turistával megoldható a búvárkodás, snorkelezés, úgyhogy más talán emiatt is érdekes és vonzó lehet. Az árak úgy néznek ki, heti kettő járat lesz, és hát nagyjából a együttomjározás mindig úgy szokott lenni, hogy azért a november meg a december az drágább, és január-február, amikor egyébként hűvösebb az idő, és ott lehetnek a... Néha előfordul, hogy nem is lehet annyira kimenni, mert már nincs az a fürdős idő, akkor alacsonyabb a repjegy árak, akkor lemennek ilyen 20 ezer forint alá is, bőven, amúgy meg 20 fölött, de nem vészes. Mert új útvonal lehet, hogy még majd lejjebb lesz. Úgyhogy ez az első, amit bejelentettek télre, tehát egy téli-nyári útvonal. A másik, Oszló, az azért érdekes, mert ezt a Wizz Air, ez hihetetlen, hogy ezt nyitja, zárja. Szerintem most ez a harmadik. Háromszor volt eddig, de kétszer biztos, és most újra. Sose értettem a zárást, illetve az első zárást, azt nem is számolom bele, azt értettem, mert az a Covid volt, az emlékezetes nekem is, hogy gyakorlatilag az utolsó járaton ültem, Oszlóban gurultunk éppen a felszállás előtt, amikor jött a közlemény, hogy melyik útvonalakat zárja be azonnali hatállyal a Wizz Air, úgyhogy egy nagy levegővétel, hogy hát akkor itt ragadtam volna, ha nem ezen ülök, ki tudja meddig. Hát ugye ez volt a, de hát ugye ez egy rendkívüli helyzet volt, amikor a járvány kitört. De utána megint megpróbálta, megint bezárta. Oszlónak az a különlegessége, hogy a fő reptér az elég drága, és van egy fapados reptér, baromi messze a várostól, valami 130-140 km, ha jól emlékszem, délre, az Oszló Torp reptér, oda sok járat van, de elég drága bejutni a városba, a két reptér között az kb. Egy repjegynyi ár, és nem a legolcsóbb fapados repjegynyi ár, tehát nagyon drága a közlekedés, de mégis valahogy oda sosem járt még Budapestről a járat, a központi a fő reptérre repült a víz, ami jó hír, de hogy miért zárt be, utána már megint. Mindegy. A lényeg az, hogy most sokatszor kis túlzással, de legalább újra nyitja, hogy miért pont arra az időszakra, amikor a legkevésbé érdemes menni, úgy tűnik mégsem a turistákra lő, mert a téli menetrendváltás az október végén van, és nagyjából a november, december, január, február, ami szerintem ott a éjszakon abszolút kerülendő, mert gyakorlatilag a tájból a sötétben és a pocsék időben sok minden nem látni, tehát a néhány óra nappallal olyan sokra nem megyünk. Mindegy, reméljük, hogy most már kitart ez a járat, és talán most már tartós lesz. Véget ér az a furcsa helyzet, hogy Bergenben van járat, az már elindult ugye most tavasszal, Oszlóban viszont nincs, most már mind a kettőben van, és ez viszont, hogy most először párhuzamosan vannak, tehát mindkettő van, számos kombinációt rejt magában, érdemes őket kihasználni, egyikre indulni, másikról hazarepülni. Hogyha csak annyit mondok, hogy a kettő közötti vasútvonal a világ legszebbjei között minden listán ott van, tehát az Oszló-Bergen vonal, az csak végigutazni is egy fantasztikus élmény. Ha csak ennyit csinálunk, már akkor is megérte, de hát ugye Bergen környékén a fjordok, és akkor nem mondom tovább, hogy mennyi minden lehetőség van.
5: A Mobinak a klipjében az van?
4: Melyik klipben?
5: Mobinak.
4: Van a... Most én nem tudom, melyik klipre gondolsz.
5: Van egy ilyen hosszú vonatos, ami csak arról szól, hogy megy a vonat. Valami északi vidéken.
4: Szerintem Mobi halványa, volt. Halványan rémlik, de szerintem nem. De majd akkor megnézem. Majd rákeresek. Az Oszló utáni másfél óra az még ilyen átlagos norvég táj, de utána egészen döbbenetes. És a középső része, Finsza környéke, ahol egyébként úgy sincsen, csak vonattal lehet megközelíteni, meg biciklivel, földutakon, ilyesmi járművek, az a holdbéli táj, hát az meg egészen zseniális. Egyébként pont ott töltöttünk két napot, onnan jöttünk hazafelé, amikor kitört a járvány, és éppen haza sikerült érkezni, de az egy életre szóló élmény, szóval egészen lenyűgöző az a környék. Szóval ez a második járat, és akkor van még egy bővítésünk, amint tényleg meglepődtem, hogy Reykjavikba, tehát Keflavikba, de Izland, de Reykjaviknak a repterére, is bővít a Wizz Air télre. Tehát az, hogy most van nyáron három járat, és gyakorlatilag 100 000 forint fölötti árak vannak, és hát egy tele van, és horror árak vannak, heti hárommal repüli most nyáron a csúcsban, amikor az emberek menni akarnak. Aztán, amikor vége van a főszezoni menetrendnek, és felszabadulnak a nyaralójáratok gépei, tehát szeptember második felétől, akkor beraknak plusz egyet, ez még oké, négy, és akkor még talán van is igény, de hogy aztán térre ez fölmegy ötre, amikor a legkevésbé sem akarnak menni az emberek, ez érdekes. Nyilván, oké, olcsó lesz, de itt Izlandnál még inkább érvényes az, hogy november és február-március között szerintem igazából annyira nem érdemes menni. Az a pár óra világosság, az sok mindenre nem ad lehetőséget, úgyhogy én inkább a márciustól utazást javasolnám, akkor is beleszaladhatunk időjárási nehézségben, több napos lezárásokba, tehát ilyen szigetkerülő útra akkor sem mennék, mert túl nagy a kockázat, hogy valahol ott ragadunk, tehát az benne van a pakliban. Persze a sziget fantasztikus, az északi fény az akkor is de ott van, de a legsötétebb időszakot hagynám. Biztos olcsó lesz így legalább. Minden esetre érdekes ez a gépleosztás, vagy ez a hozzáállás, hogy térre, amikor senki nem akar menni, dupla annyi árat megy szinte, mint nyáron, amikor meg baromi sokan akarnak érthető módon menni Izlandra. Szóval ez egyik bővítési bejelentés, ami a téli időszakra érkezik.
3: Jó, a csomagmegőrzős témán tippelgettünk itt Zsuzsival, hogy ez az, ami ez a hálózatos, applikációs, lerakod a batyút, elmész csavarogni, vagy ez mi lesz?
4: Igen. Ez itt csak Londonban jutott eszembe, hogy sokszor szükség lehet a csomagmegőrzésre, és London ebből a szempontból különleges hely, mert általában azért működik. Az automatás megoldása szinte mindenütt fönnmaradt, és azt digitalizálták. Tehát a lokkeres saját magamnak berakom, az bármerre megyünk, az Európában, kontinentális Európában az megy. Az egyik jó tanács az, hogy érdemes rákeresni, hogyha ilyenbe rakjuk be, és általában ez maradt a legolcsóbb verzió. De már nem mindenhol. Van, ahol felújították, és kártyával kapsz kódot, és királyul működik, most legutóbb Kopenhágában nem volt drága, többféle méret, stb. Viszont még ott is rá lehet fázni azzal, hogy teltházban, tehát hogy olyan népszerű, hogy nem elég a kapacitás, úgyhogy az ilyenekre érdemes odafigyelni, hogy tényleg csak napon belül nézőzünk és leraknánk a pakkot. De például vannak olyan helyek, ahol ez az egyetlen helyszín lett volna, ahol szükség lett volna a helyi pénznemre. Tehát ugye kártyával az ember gyakorlatilag bárhol megél most már Európában, nem szoktunk pénzt váltani, de van, ahol még maradt az ősi megoldás, hogy a helyi pénzt kell bedobni érme formájában, és csak azzal működnek ezek az automaták. Szóval ez változó. Közben kialakult, amire te is utalsz, az szinte mindenhol van, több hálózat és több applikációs rendszer is van arra, hogy különböző boltok beszálltak ebből a bizniszből, hogy megőrzik a csomagot, és akkor 5-6-7-8 euróért be tudod rakni, nekik is jó, közvetítő lemarkol, gondolom, egy-két sűrű fillért vagy eurócentet, és akkor ott lehet hagyni, és akkor sok ilyen van, városban lefoglalod, beviszed, kiveszed, mindenféle kisboltban gyakorlatilag ez elérhető, ez tök jól működik. Csak hogy Londonra visszatérve erről jutott eszembe, itt tök érdekes, hogy itt nincsenek lokkerek. Itt még biztonsági okokból, ha jól emlékszem, mert még a régi Interrail volt, amikor mondták, hogy be kellett zárni, amikor még voltak terrortámadások sok-sok éve. Ja, akkor megszüntették gyakorlatilag, mert ezt veszélyforrásnak tekintették, és abóta nem olyan épült vissza. Tehát Londonban gyakorlatilag nincsen, és ha valaki nem akarja, bevallom őszintén, egyszer-kétszer mi is megjátszottuk, hogy a Tét Modernbe már harmadszor nem megnézni mentünk be, hanem csak a csomagokat berakni a lokkerbe. Ezt meg sem hallottátok. De amúgy ingyenes volt, illetve ami pénzt berobsz a végén visszaadta megoldás. De hogy ami adja magát, és mindenki hirdeti a King's Cross pályaudvaron, van rendes, emberes, nyilván csomagmegőrző, meg a többi pályaudvaron is, de hogy az messze-messze a legdrágább. Szóval tök érdekes, hogy szembe a hostelekbe, illetve bárhol az applikációs megoldások, azok sokkal olcsóbbak, mint ahogy oda mész. Tehát hiszem 10-től indul, 12-15 font, és egy-egy pak, tehát ha többen vagytok, és mindenkinek egy kisebb csomagban, amit szívesen letenne, akkor ez egész magas összeg lehet, hogy ott hagyod a csomagodat. Úgyhogy jó megoldás az applikációs hálózatok, és rendkívül sok helyen van, de nekem még mindig a legkényelmesebb, de lehet, hogy csak becsípődés az automata, amikor egy nagyobb lokkerbe befér 2-3-4, és nem darabáron számolnak. Egyébként anyagilag azzal jöttünk ki a legjobban. Nekem valahogy biztonság, hogy az állomáson van, oda megyünk, kiveszünk, és akkor onnan megyünk tovább, nem mintha bármi probléma lenne az üzletekkel. Az üzletekkel akkor lehet baj, hogyha mondjuk sokáig, mondjuk éjszakai vonattal megyünk tovább, vagy későn megy a repülő, és az üzletek bezárnak mondjuk 6-7-kor,
3: hát
4: és nem érünk vissza,
3: kell,
4: tehát
3: igen.
4: Ez még... Na mindegy, ezt csak azért gondoltam, hogy elmondom, hogy London ebből a szempontból is egy kicsit különleges hely, de pont az állomási méregdrága emberes helyek azok, amiket nem használtunk, úgyhogy itt lényegében az automaták hiányában csak ez az appos megoldás.
3: Kérdezik a hallgatókat, hogy küldjenek kérdéseket, aztán arra nem jut idő, egyébként csak egy gyors megjegyzés, Mobinak az Everloving című közel 10 perces klipje az, ami az Oszló-Bergen vasútvonalról szól, semmi más nem látsz.
4: És tényleg
1: az van benne? Igen.
3: A vonat elején van egy kamera, és megy. Úgyhogy, igen.
4: Oké, nem, akkor nem is arra gondoltam, akkor majd megnézem. Nézd meg. Pont kimaradt,
3: nagyon, nagyon klassz. Okay. Na, azt mondja, hogy...
1: melyiket választok? Tehát, hogy rengeteg kérdés érkezett.
3: Hát kezdjük ezzel, ami nyitva van. Londonban augusztus 17-től két hétig kifelé nem akarnak lemenni a repjegyárak. Van-e ennek észszerű magyarázata? Hazafelé olcsó, vagy magyarázata? Hazafelé olcsó, de kifelé horror. Van esély várni olcsóbbra?
4: Óvatosabban kell, hogy fogalmazzak, mert ennek az ellentétjébe is beleszaladtam. Most ugye hazafele, most fordítva van, kifele félérekért van, és Budapest felé meg méreg drága. Én erre pont nem gondoltam, amikor ezt a hajós hétvégét kitaláltuk a családdal, és beleszaladtam. Életem legdrágább papados jegyét voltam kénytelen megvenni, és még jól is jártam, hogy 80 fontért kellett elhozzam, mert hogy gyakorlatilag alig lehetett ilyen, hát hiszen átszállásos megoldással lehetett volna ilyen 60-70 ér megoldani. A magyarázat az, hogy itt most tört ki a nyári szünet, és mindenki megy hazafelé, turisták is elindulnak, de leginkább ugye Kelet-Európa a legdrágább, tehát a vendégmunkások, a kindolgozók, a családosok mennek szépen haza, amint a suli vége a gyerekeknek. Augusztus második fele pont ugyanezt Epitában visszafelé, tehát mindenki az otthoni vakációzás után indul visszafelé, és felborul a kereslet kínálat, tehát kifele egy irányba sokkal többen jönnek, mint visszafele, járat meg ugye ugyanannyi van oda és vissza, úgyhogy ez minden évben így van. Ennyire extrém módon még sose láttam, mondjuk nem is figyeltem, mert pont nem kellett július közepén még eddig hazafele jönnöm. Itt tovább tart a tanév, itt most a hétvégén, vagy egy héttel korábban lett vége az iskolának csak, úgyhogy ez tényleg ilyen extrém helyzeteket tud hozni, és akkor augusztus közepétől gyakorlatilag igen szeptember elejéig tényleg nagyon-nagyon drágák, és pont Kelet-Európából drágák, mert a kindolgozók hajtják fel az árat. Ez persze az is hozzátartozik, hogy kevesebb lett a járat. Mm-hmm. Tehát a vízzel is nagyon durván visszavágta. Tehát sokkal kisebb a kapacitás is. Tehát már jó pár évvel ezelőtt is a napi 5 járatra fölment, és most visszament napi 2, sőt van 2-3 járatra. Plusz a Gatwick jó, de ha csak a Luton nézem, de akkor napi 3 London, napi 6 helyett gyakorlatilag szerezte a kapacitást. Ryanair az nem változtatott sokat, de azért összességében kisebb lett a kapacitás. A vízzel azért jelentősen szűkített, és szerintem ezzel együtt így jön ki az, hogy egyszerűen nagyon magasan tudják tartani az árat, mert hogy megveszik ott is, van rá kereslet.
3: Oké, december második hetében Manchesterben mikor érdemes foglalni, figyelembe véve az október végi menetrendváltást is?
4: December...
1: Jó, van, pontosítás, igen, csütörtök hétfői utazással, figyelembe véve.
4: Manchester... Hát ott nagyon változékonyak az árak, tehát ott aztán a 10-től a 30-ig, és a legváltozatosabb napokon van az, hogy beragad nagyon magasan. Mindig küzdős, amikor Manchester környékére megyünk például koncertre, úgyhogy nehéz, érdemes figyelni. Valószínűleg ott is hát amikor utoljára mentünk, akkor az a szokásos 2 hónapos szabály volt érvényes, tehát hogy indulás előtt egy másfél-két hónappal, akkor voltak ilyen párnapos, amíg valamilyen nem foglaltak, akkor le tudott szakadni az ár. De Manchesterben nagyon régóta nem tudok ilyen 10 000 forint környékén, tehát azért az a 15-20 ezeres jegyek azért általában megfelelőek, úgyhogy Manchesterben sajnos ennél olcsóbb nincs.
3: Akkor még egy utolsó, mikor mennyire érdemes október, november, decemberre foglalni valamelyik frankó kis portugál helyre, vagy ex-gyarmatra, Porto, Azori, Zöldfoki és a többi.
4: Aha. Zöldfokit szerintem már egyébként most, mert Zöldfokira az EasyJet jár, és csak átszállással tudunk menni, ott érdemes megnézni a Tehát a zöldfoki lábat, az EasyJet lábat, azt már most érdemes. Ott nagyon kevés van 100 euró alatt, de például ugye Milánóból lehet menni, Lisszabonból, Londonból és Portóból. Össze is lehet kötni egyébként. Tehát az EasyJet részét, ami kivisz a zöldfokira, az szerintem akár most. Lehet, hogy kicsivel lejjebb lesz, de most sem vészesen drága, és ilyen 70-80 eurós jegyek, azokat nagyjából tavaly télen is tudták tartani egész végig, inkább ha hirtelen bejöttek csoportok, vagy hirtelen kereslet, az inkább följebb ment. Tehát olyan 60-70 euró alá nem szokott menni, és az most is annyi, tehát szerintem érdemes akár már most. Európán belül pedig mi volt az időpont?
5: Október, november vagy december valahol valamikor.
4: Tehát simán az ősz, igen. És akkor nem az általában szeptember környékén szokott a legolcsóbb lenni. Most ugye a Wizzair a szokásos kis leárazásait, amikor ilyen 15-20%-ot ráteszik, mindig csak szeptember közepéig viszi le a jegyek árát, az utolsó is sem szeptember 17-ig vagy 20-áig volt, és akkor majd jön hamarosan az akció, amikor már gyakorlatilag decemberig meghosszabbítja, amikor először próbálja már az őszt jobban beadni. Szeptember, október már szépen elindult fel egyébként, tehát ott azért már egy csomó útvonalra egyébként már a újak is például, tehát az új útvonalak például az Oslo, amit említettem, az egész térre márciusig vannak 10 000 alatt, tehát hogyha valaki abból indult ki, hogy elkerüljük a sötét teret, de márciusban már indulnánk, egyébként akkor fantasztikus a táj, akkor már hosszúak a nappalok, vagy hát majdnem ugyan a hosszú, mint az éjszaka, az már egy tök jó időszak, és előre tudunk tervezni, akkor azt már most érdemes elkapni, de ezeket a Porto, Lisszabon, ez valószínűleg majd még egy-két hónap múlva lesz, amikor leglentebb kerülnek ezek.
5: Oké, na, köszönjük szépen, elfogyott az idő. Azt nem mondom, hogy neked is a szufron, az kizárt. Jó utazást kívánunk, aztán várunk szeretettel jövő héten.
4: Jó, köszönjük. Akkor jövő héten jövök ismét. Oké, ciao.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.
2: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik.
4: A Hungaroring neve szóba kerül, a legtöbben a Formula 1 magyar nagydíjra gondolnak. A magyarodi pálya azonban ma már jóval több egy évente egyszer megterülő versenyhelyszínnél. Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően egész évben elérhetőek programok, élményvezetések, vezetéstechnikai képzések, nem utolsó sorban pedig rendezvényhelyszínként is nyitott a látogatók számára. Az idén 40 éves Hungaroring az elmúlt 3 évben története legnagyobb átalakulásán esett át. Megújult a főépület és a lelátó. Ezáltal a versenypálya a Formula 1 világbajnoki sorozat egyik legmodernebb helyszínévé lépett elő. A megújult főépületnek köszönhetően ma már céges rendezvények, csapatépítők, konferenciák és akár esküvők helyszíneként is tervezhetünk a Hungaroringgel. Aki pedig inkább a pályán szeretne időt tölteni, több lehetőség közül is választhat. Nyílt napokon saját autóval is felhajthatunk a versenypályára, de élményvezetési programokon és vezetéstechnikai tréningeken is részt vehetünk. A Hungaroring Driving Centerben és a Kart Centerben továbbá egész évben változatos programokat találhatnak az érdeklődők.
2: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És itt van velünk kedves Hugo üzletkötő, aki elmondja, hogy hogyan állnak a bőrzék, hogyan nyitottak. Szia, szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát alapvetően Budapest értetős, de nem jutott olyan rúzsás hangulatba.
1: Hát gondolom, mert hogy azért volt egy kis ez meg az azért ott az amerikai kereskedésben, aztán Ázsiában is.
2: Igen, és emiatt most, mint hogy átragadt volna ránk ez a hangulat egy kicsit, de alapvetően elhanyagolható. Nem is azt mondja elhanyagolható, alapvetően minimális az esés ahhoz képest, hogy mi volt ott. 141.300 pontnál olyan pillanat a Bux Index kicsit több, mint fél százalékos esésben. És minden év blue chip negatív tartományban van, de legkevésbé Magyar Telekom 2628 forintnál van, kicsivel kevesebb, mint 1,5%-os esésben, még a Richter követi sorban hátulra nézve 12.040 forintnál van 0,25%-os mínuszban, de hát a kettő forgalma együtt nincs 50 millió. Következik a MOL 4.130 forinttal, kicsivel kevesebb, mint 0,85%-os mínuszban és 120 mínus forgalom mellett, míg az OTP forgalom alapján ő viszi a prímet, 44.850 forintnál van, 45.000 alá becsúszott, az elmúlt napokban azért lehetett itt látni, de egy gyenge kezdés után azért próbál helyreállni valamennyire. Kicsivel több, mint 720 milliós forgalma van.
1: Európában egyébként milyen a hangulat? Gondolom ott is mínuszos, csak lehet, hogy erőteljesebb?
2: Nem mondanám annyira tragikusnak, hol láttunk már rosszabbat is. Vegyes alapvetően a németek amúgy nem tartják olyan rosszul magat, a DAX Index mínusz 4%-os esésben van jelen pillanatban. A briteknél például enyhe pozitív az állás, a franciáknál is enyhe mínusz, szóval nem mondanám túlságosan rossznak a szituációt, ami van. Nem kellemes, de semmiféleképpen sem tragikus nyilván. Hozzá kell tenni, azért kijöttek az elmúlt napokban hírek arról, hogy a hormizszoros mellett a másik szoros, ami vörös tengernél van, azt is lezárhatják, esetleg a jemeni oldalról alapvetően. Erről voltak hírek, ami azért a globális energiaellátási láncban azért problémát tud okozni.
1: Világos. Forint piacon mi újság? Átragad-e oda is a feszkó, vagy viszonylag stabil?
2: Nem mondanám azt, hogy független a forint mozgás ezen eseményektől, de ugye hozzá kell tenni, a gázára is emelkedik, ami nem tesz túl jót, ilyen téren nézve. És emiatt a forint is gyengül, 362 forintot kell fizetni, 362 forint és 80 fillert kell fizetni ilyen pillanatban 1 euróért, még 316 forint és 90 fillert 1 dollárért. Nem a legjobb napjét éri a forint alapvetően, de nem tragikus a szituáció, szóval.
1: Okay.
2: Nem mára... mondanám azt, hogy borzalmas.
1: Világos. Már lesz valami izgalom makro fronton? Péntek valamikor?
2: Nem sok minden. Még annyit sem mondanék, európai infláció. Az, ami befolyásolhatja alapvetően kicsit ma így a délutáni kereskedés, délután pedig különböző amerikai adatok lesznek. Import price index, export price index, munkaerőpiac adatok, szóval. Nem mondom azt, hogy nem lesz eseménytelen napunk, de semmiféleképpen sem mondanám unalmasnak.
1: Oké.
2: Okay. Így pénteken.
1: Jó, megnézzük, hogy mi lesz a vége. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát, és jó hétvégét kívánunk neked utána.
2: Köszépen, nektek is.
1: Szervusz, szia. Kedves Hugo üzletkötő számolt be nekünk arról, hogy hogyan nyitottak a tőzsdék, hogyan állnak, milyen hírek mozgatják az árfolyamokat.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: Hát és egy igazi mozgó embert hívtunk át innen a
3: szomszédból. Nem tervelek semmit.
1: Nem? De viszont mozog sokat.
3: Igen, mostanában egy ilyen kapuzárási pánik keretein belül persze. Aha.
4: Képzeld el, hogy amikor beharangoztuk azt, hogy érkezel ide az
3: Nem mondjátok meg, hogy ki vagyok.
1: De elmondjuk,
4: hogy Urbán Szabi, mert ezt lelőtted a poént. Hát ja. Bemondtuk a neved egy fél órával ezelőtt, hogy érkezel ide a rovatunkba, és követelik a hallgatók, hogy egy teljes adást szenteljünk neked.
3: Mondtátok, hogy Szabitok átolgokáig?
4: Igen, nem, azt szerintem nem.
3: egy hívó szó lehet, hogy 25 évvel ezelőtt.
4: Így van, tehát érti, aki érti, nem? Az már igaz, hogy tarsalgatom.
3: Na, ennek örülök. Azt hadd mondjam meg, hogy kedves Hugo, bármelyik vizergépre elmehetne pilótának. Abszolút.
4: Nagyon.
3: Elmondhatnád, hogy hány fok van a célállomáson.
4: És simán felvidíthatja a kis szomorú hallgatókat.
1: Azért tűztünk zászlónkra, hogy veled fogunk beszélgetni. Egyrészt már nagyon közel vagy, tehát nagyon könnyű volt az interjú, az interjú szervezés. Igen, itt a másik szobából. A másik pedig az, hogy még a szabadságolás előtt Endre a lelkünkre kötötte, hogy beszéljünk a velencei tóról úgy is, hogy az még használható. Tehát ugye a média jelentős része már temeti tulajdonképpen, meg megindult egy ilyen asszály turizmus, vagy igen, kiszáradás igen. turizmus, vagy nem tudom én mi.
4: Neked pedig, meg nagyon jó tapasztalataid vannak.
1: Te pedig hasítasz, hát látni igen. a social médiában a képeket. Nagyon jól, igen. Lehet, hogy az ott ki volt támasztva.
4: Volt egy pár filter, tudod. Pár filter volt.
3: Na, kétfajta kommunikáción a Facebookon, például a velencei tóval kapcsolatban, az egyik véglet az a mind meghalunk, a másik meg a ne néz fel. Aha. A film, a
1: meghalunk. Ja, igen.
3: És valahol a kettő között kéne egy ilyen egyensúlyt megtalálni, és aztán áttérünk a sportra is. Szóval, hogy én megértem abszolút a helyi vállalkozókat, de ők is túl tudják tolni ezt a nincs itt semmi baj dolgot. Aztán megmagyarázzak, hogy de egyébként van. Szóval összegezve a velencei tó nincs a legjobb állapotában, viszont van még mit csinálni ott, tehát még lehet szabadidős tevékenységeket végezni, úgyhogy ne temessük annyira. Uh-huh. Az tény, hogy most már évek óta szűkülnek a szűkül azoknak a lehetőségeknek a
4: száma,
3: a tárháza ami horgászat például, az felejtős, és mondjuk a vízisportok egy része is, már ugye azért átgondolás megfontolás.
4: De ugyanakkor meg bővül, tehát a kincskeresés az most már lassan aktuális lesz, nem?
3: Igen, van egy ilyen esemény, amire én is bejelentkeztem, ez valamikor szeptemberben lesz. Azt hitték sokan az ismerőseim közül, hogy ez valami vicc, hogy kincskeresés és lomtalanítás a velencei tóban, viszont tényleg az hogy annyira alacsony a vízszint, hogy egy csomó olyan dolgot, ami minden nem való a velencei tóba, azt így gyalogolva ki lehet onnan szedni. Magam is egy 30 kilós kővel sétáltam ki egy 100 méter. Meg is kapcsoltak. Igen, azért, mert
4: miért tartottad fontosnak, hogy pont egy követ
1: azt hittem, hogy biciklivázakat meg.
3: Rá is térhetünk a szörfözésre. Szóval mit lehet még csinálni a velencei tó környékén? Tehát ez egy ilyen alkalmazkodási kihívás, ami a velencei tó környékén történik. Talán ezt a szót már használták többen is. De hogy bringázni például tök jól lehet. Ahhoz nem kell víz, persze. Még azért a látvány megfelelő, fürdeni is lehet. Én magam tudom állítani, hogy semmi bajom nincs a víztől, hiszen azért meg töltök néhány percet a vízben szörfözés.
1: Tehát attól, hogy ilyen alacsony a vízszint, nem lett egy ilyen híksár belőle.
3: Egyelőre
1: lehet.
3: Még nem.
1: Aha,
3: van, akinek más az igénye, van, igen. akinek tök mindegy, hogy milyen színű a víz, de nem lesz baj ott tőle.
1: Azt
3: én állíthatom saját tapasztalatból. És hát a vízisportok közül van egy ilyen sárkányhajós vonal, egy bázis, aki mindig ugye azt a vonalat képvisel, hogy nincs itt semmi baj. Uh-huh. Egy kis túlzással természetesen. Ezen kívül lehet kajakozni, lehet szapozni, és akkor rátérve a komolyabb sportokra, mondjuk például a szörf és a széllel hajtott egyéb ügyekre, uh-huh. hogy hát ott azért szűkülnek a lehetőségek, mert ugye van egy úgynevezett skeg ezeken az eszközökön, ami így lefelé nyúlik, egy ilyen cápa huszonyszerű valami. Akik először elhagyták ugye a velencei tavat, ők az úgynevezett wingesek, akiknek egy ilyen 80 centis, 1 méteres szárny van a deszkájuk alatt.
1: De gyakorlatilag letűzik a deszkát.
3: Hát igen, tehát ők már nem tudnak mit csinálni, ugye ők
4: elfutottak akkor.
3: Igen. Árbóc képzi ugye a felhajtó erőt, és akkor elemelkednek a víztől, látványos, mert gyorsan lehet vele közlekedni, ugye elhagyva a víz ellenállását. Hát ők már nem nagyon tudnak mit kezdeni a velenceitól, mert nagyon kicsi a vízszinte ez. Aztán jövünk mi, a szörfösök, akiknek ugye ilyen 40-50-60 centis kegekkel dolgozunk, és hát nekünk is azért van olyan kollega, aki már nem megy bele a velenceitóba, mert nagyon drága a felszerelése, és hát azért mondjuk 50-60 körül elcsapsz egy ilyen követ, amit ugye kihoztam, ezért hoztam ki itt.
1: A világon így jön 30 centiméter. Ezért nem biciklivász, hanem
4: igen, drága felszerelés, megsérül az alacsony vízben.
3: És balesetveszélyes is tud lenni. Nyilván senkit nem szeretnék elrettenteni attól, hogy kipróbálja a szörfözést. És akkor ugye vannak ezek az ugrabugra szörfösök, akik vévesek, tehát a hullámokon egy kunsztokat csinál, akik ilyen pici szkegjük van. Ők még elférnek. Igen?
4: Csak azt akartam mondani, ez nagyon látványos.
1: De a hullámos lett, ezeket
3: hát tud akkora hullámzás lenni, hogy idézőjelben neki fut a szörfel, és akkor így átfordulni nem tud, de ilyen ide-oda fordulásokat lehet végrehajtani, és akkor vannak a kájtosok, akik ezzel a sikló ernyőhöz hasonló sárkánnyal húzatják magukat, valaki írt valami rohadt vicces.
1: Nem szeget, hogy nem lehetne a szeget lecserélni.
4: Kerékre, esetleg is akkor úgy.
3: Igen. Szóval azért kecsegtetném még a Velencei tóra látogatókat azzal, hogy nem kell feltétlenül tovább menni a Balatonra, ami szintén nagy bajban van, teszem hozzá, a déli parton ott se vidám már a szörfözés. És hogy lehet még mit kezdeni a Velencei tavon, tóban is, meg a tó környékén.
4: Az jutott eszembe, hogyha valaki most akar megtanulni
1: például, hogy erre mindenképp jusson időnk, hogy ez hülyeség, ilyen nagyon laikus kérdés, hogy azért már alacsony a víz, az jutott eszembe,
3: nem baj, hogyha van víz.
1: Persze, valamennyi.
3: Tehát, hogy hülyeséget mondok, és most az oktatom azt mondja, hogy baromságokat beszél Szabikám. Szerintem nincs összefüggés, hogy könnyebben meg lehet tanulni szörfözni attól, hogy alacsonyabb a víz. Hát könnyebb fellépni mondjuk a deszkára.
1: Na, én ilyesmire gondoltam, hogy nem tudod esetlenkedni.
3: Akkor nem kell elmenni sporton, hogyha a könnyebbséget keresünk.
4: Én meg magamra gondolok, mert szívesen kipróbálnám ezeket a sportokat, de mondjuk én nem tudok úszni, ezért én maximum egy ilyen derékigérőbe élvezem ezeket a vízisportokat, amúgy igen, tehát hogy nyilván egy stabil úszótudás kellene normál körülmények között.
3: Hozzáteszem, hogy kötelező a mentőmelény, mert 30 ezer forintba került, hogy nincs rajta, de ez a legfontosabb
4: érv. Jó, de hát a hiúság érted, hát azért.
3: Igen, szóval, hogy abszolút lehet menni szörfözni, tanulni. Egy jó móka, én az 50-hez közel kezdtem ezt el. Gyerekkorom óta kacsingattam erre, életműinterjúban vagyunk? Gyerekkorom óta kacsingattam erre.
1: És nagyon figyeljek, mert én is 50-hez közel vagyok, csak a másik végén.
3: Én még az alsó végén.
1: Innen voltál,
4: igen. Jó, én meg még csak 20 vagyok.
3: És akkor így van. Úgyhogy nekem még bőven van időd. Szóval jó móka a szörfőzés, és akkor a kájtosok meg ugye ezt befejezném, hogy akik ilyen lufival mennek maguk előtt, ők ilyen hosszú zsinórzattal, tudjátok, biztos láttak.
1: Persze.
3: Tavaly egy ilyen kájtos
1: így van, és szóval nekik, jó, rájuk is börkölt egy igen, hosszú perceket.
3: Az lehet haladni, igen. És nekik ilyen piciszkegjük van, és az nem ér le olyan mélyre, de mondjuk elesni azzal se feltétlenül jó kis vízben. De még használható Velencei tó. Uh-huh.
1: Nagyon jó, ez a fő üzenet.
4: Szabi, neked mi a legfontosabb üzeneted így a Velencei tó kapcsán, mert ugye most tényleg nagyon sokféle aspektusban beszélünk
1: erről. Mint az utca hírmondója, vagy a Velencei tó hírmondója, mit tudnál a hallgatókkal?
4: Igen.
3: Mert hogy kecsegtessen valami, hogy hajrá.
4: Igen, tehát egy organikus tapasztalatot osz meg velünk, kérlek, mert sokféle hírt mondunk, nem biztos, hogy mindannyian járunk arra, de azért a nap mint nap látod.
3: Én nem akarom rossz hírét kell tenni, mert nem akarok pánikot kelteni, de szerintem ez a tó, ez pestiesen, vagy fiatalosan szóval gatya lesz hamarosan. Uh-huh. Szóval, hogyha így folytatódik az aszály, és a csapadék hiány, akkor elérjük a 20 centit, és mondtam valamit, amikor olyan részek is szárazon lesznek, amik eddig még sose voltak szárazon, és akkor tényleg úgy megfontolandó, hogy mégis mit lehet kezdeni. A szörfösek már nem nagyon tudnak bemenni, például tényleg marad a sárkányhajózás. Azok már nincsenek benne.
1: Vagy már nincs is.
3: Hát most ez is kis túlzása, nyilván a mohosz mást mondana, de nincs benne. Konkrétan én nem horgászom 4 éve, 2022. Június 17-e csütörtök óta nem horgászom, akkor volt az első nagy halpusztulás, és ott borzalmas
4: látvány. Ja, igen, hogy a halpusztulás az kötött, jó, oké, igen.
3: És azóta csak kevesebb lett benne.
1: Oké, Szabi, nagyon köszönjük, mikrofon elé tudtunk állítani. Kicsit eldumáltad az időt, majd a klokot igaz is meg, légy szíves. De legközelebb is majd várunk itt szeretettel.
3: Jó, köszönöm.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
4: Akkor hétvégén meccset nézünk, igaz, Balázs?
1: Abszolút, igen, és hétfőn nagyon álmosan, nagyon szűk szemekkel bejövünk ide szundikálni, majd a műsor alatt megpróbáljuk valami automata vezérlésre állítani. Akkor jövünk ugyanis legközelebb. A kedves hallgatóknak is nagyon szép napot kívánunk, és jó hétvégét, jó foci nézést, meg minden egyebet, amivel el lehet tölteni az időt, és akkor ez a páros, ez a felállás Nyúl Zsuzsival fél
4: hétkor.
1: És kedve
4: Balázsa, hétfő reggel fél hétkor.
1: Hétfőn folytatja, így is van. Mindenkinek klassz napot, sziasztok.
4: Sziasztok.
0: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Új Buda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.

0: vagyok. Háromszoros áron szerződhetett autópálya üzemeltetésre Lázár János a választás előtt. Októbertől az MKIF ZRT látja el az M6-os és M8-as autópálya 59 kilométeres szakaszának üzemeltetését, írja a G7. A lap által megismert dokumentumok szerint 2025-ben a minisztérium versenyeztetés nélkül háromszoros áron adta ki a koncessziót, ami a teljes futamidő alatt több mint 200 milliárd forintos többletköltséget jelent. Az új szerződés egyébként 35 évre szól, 2057. augusztus 31-éig. Egy hónapra megerősítik a rendőri jelenlétet a fővárosban, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén lesz több rendőr és polgárőr az utcákon. Az utóbbi hetekben több kerületi képviselő is jelezte, hogy romlik a közbiztonság Budapesten. Magyar Péter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a BRFK 38%-os állomány hiánnyal küzd, ezért rövid és hosszú távú megoldásokra is szükség van. Újabb végrehajtást jegyeztek be a Balási Gyula rendezvényszervező cége, a Lounge Event Kft. Ellen, írja a G7. A lap szerint egy piaci szereplő küldhetett végrehajtót az Orbán kormány idején évekig állami 10 milliárdokkal kitemött társaságra. A portál úgy tudja, hogy a Lounge Event Kft. Nem reagált a fizetési meghagyásra, ami arra utalhat, hogy fizetési nehézségekkel küzd. Szinte teljesen összeomlott a hormuzi szoros forgalma. Tegnap mindössze 3 kereskedelmi hajó haladt át rajta, ami május óta a legalacsonyabb napi forgalomnak számít, írta meg a Times of Israel. Tegnap újabb hullámban támadott iráni célpontokat az amerikai haderő. Találat ért egy hidat, amely az iráni katonai erők számára fontos Bandar Abbas kikötőváros felé vezet. Az amerikai parancsnokság közben újabb hajót fordított vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokád részeként. Veszélyben a foci VB döntője, a kanadai erdőtüzek füstje 20 amerikai államra átterjedt. New Yorkban a legveszélyesebb a helyzet, pont ott, ahol a finálét rendezik. Tegnap New Yorkban már felhívást is intéztek a lakossághoz, hogy aki teheti, maradjon otthon. A FIFA folyamatosan figyeli a levegő minőségét. A szervezet rendelkezik olyan egészségügyi protokollal, amely lehetővé teszi a mérkőzések késleltetését, vagy akár elhalasztását is, ha a körülmények veszélyeztetik a játékosok és a nézők egészségét.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, 34 fokot is mérhetünk. A déli óráktól főként az északi középhegységben, valamint északkeleten lehet zápor, zivatar. Később nyugat felől hideg front érkezik, a zivatar rendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések is kísérhetik.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szekrénybe bújt Bognár Bandi, a Nem ismerlek című dal énekszólamának felvételekor. A Kolibri frontembere az otthonában lévő, házilag kibélelt bútordarabban találta meg azt a nyers és természetes hangzást, amelyet ehhez a számhoz keresett. A zenetörténelem során mások is fakadtak már dalra hasonló helyen. Például az igazán feszes soundra vágyó The Beatles az 1968-as Yeah Blues rögzítésekor, amikor a teljes zenekar hangszerekkel és erősítőkkel együtt bezsúfolta magát az Abbey Road stúdió mikrofontároló szekrényébe. A kísérlet végkifejletét jól ismerhetjük a White Albumról.

0: Az elhangzott dalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Hello, it's Mowgli again. Keep listening to Radio Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Mayberian Sunkülotz egy igazi dream pop zenekar, amely sikeresen ötvözi az olyan 80-as évekbeli new wave zenekarok merev romantikáját, mint a Cure, a lassan égő grandiózusságot és az olyan kortárs előadók álmodozását és dallamérzékenységét, mint a Beach House. Csordás Zita énekesnő olyan éteri, erőteljes jelenlétet hoz ebbe az egyedi hangzásba, amely egyszerre idézi a Cocteau Twins együttest és a magyar népzenét. E hatások ellenére zenéjük nagyon is sajátjuk, mindig a mélyen személyes és a spirituális között kanyarogva.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Serge Gainsbourg egy Franciaországba menekült orosz zsidó család gyermekeként született Párizsban. Költőként, zeneszerzőként, énekesként, színészként és filmrendezőként is dolgozott. Csak nem minden zenei stílust kipróbált. Élete során 576 dalt komponált, és mintegy 40 filmhez szerzett zenét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu.
5: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
6: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1993-ban az egyik legfontosabb jazz kiadó archívumának ajtaja nyílt meg az Us3 tagjai előtt. Jogi problémák miatti aggodalmak nélkül nyúlhattak Herbie Hancock 1964-es Cantaloupe Island című számához. A Blue Note kiadónak Edal Maxia lett az első arany, az azt hordozó Hand on the Torch album pedig az első platina lemeze.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jóvidin soulban és R&B-ben utazó énekesnő. Life Like a New Disco, a New Wave és a Funk közti határvonalakon mozgó DJ. 2019-ben azonban mindketten italoztak, amikor a magát legolaszabb franciának nevező énekessel Alex Rossival dolgoztak együtt. Ezt ne úgy értsük, hogy Rossi olyan nehéz természetű művész lenne, hogy józanul képtelenség volt elviselni vele a közös munkát. Mindössze a 80-as éveket idéző italo-diszkó területére tévedtek, a Tuttova bene quando facciamo l'amore, az az Minden rendben van, amikor szeretkezünk című kislemezzel. Rossi és Vidin eredeti felvételén 3 perc 25 másodpercig volt Minden rendben, Life Like pedig remixe 6 perc 19 másodperces teljesítményével szinte megduplázta az élvezeteket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bart Sibrel összeesküvés elmélet hívő kamunak tartotta a holdra szállást. Egy japán gyerekműsor készítőjének kiadva magát 2002. szeptember 9-én meginterjúvolt a Buzz Aldrint, az Apollo 11 űrhajósát, a második embert, aki a holdon sétált. Kamerák előtt akarta rávenni, hogy vallja be, 69 óta megtévesztette a közvéleményt és egy átveréshez asszisztált. Sibrel hazug, gyáva tolvajnak nevezte Aldrint és elállta az útját, ekkor az asztronauta a kamerák keresztüzében egy jókora jobb egyenesse sújtott le a Conteosra. Miután sikertelenül próbált a bíróság elé citálni Aldrint a történtekért, Sibrel az esetet követően leforgatott még 3 holdra szállást tagadó dokumentumfilmet. Pedig igazán levonhatta volna a konklúziót, amely egybecseng egy 2025-ös magyar filmzenével. A Holdon minden rendben.

csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondosóra programot a kormány. Irán egy csepp olajat sem enged át a Hormuzi szoroson. Egyelőre napos meleg idő lesz, 35 fokot mérünk, éjszaka egy hideg front érkezik, majd szélleli záporokkal, de jelentős lehűlést nem hoz. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 800 településen nincs házi gyermekorvos. A probléma az Alföld délkeleti részein és a Közép-Dunántúlon kifejezetten jelentős. A GKI gazdaságkutató jelentése szerint a betöltetlen házi orvosi praxisok száma 2010 óta folyamatosan nő. A praxisok egy részében 20 éve nincs orvos. A tendencia fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. 2024-re 15%-kal csökkent a házi orvosok száma 2010-hez képest. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondos óra programot a kormány. Ezt válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. A portál azt írja, az időseknél csak nem 1,5 millió gondos óra van. Az Integritás Hatóság elnöke korábban azt mondta, a program kezdeti 108 milliárdos költsége, valójában 1000 milliárdos lehet. Az ügyet 2025-ben kezdte vizsgálni a hatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A Fidesz már a 2022-es kampányban felhasználta ezeket az eszközöket arra, hogy a párt aktivistái elérjék ezt a korosztályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök, 33 külföldi útja, összesen 387 millió forintba került a magyar államnak, tudta meg a HVG. A legdrágább kiruccanása a 2024-es párizsi olimpiára tett látogatása volt, amelyre még elődje Novák Katalin foglalta le a szállást több mint 228 millió forintért, 15 szobát 18 éjszakára, amelyből súlyokék 3 éjszakát használtak el. Súlyog Tamás egyébként ma reggelig nem írta alá azt a hétfőn elfogadott alaptörvény módosítást, amely többek között megszüntetné az ő mandátumát. Szinte minden dolgozójától megvált a Fidesz választási kampányát segítő nemzeti ellenállás mozgalom. A szervezet milliárdokból gazdálkodott és 60 emberrel dolgozott a választásokig, mostanra azonban ketten maradtak a cégben. A Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség pedig dolgozói kétharmadát küldte el. A vállalat az RTL-nek azt mondta, nem leépítettek, hanem önkéntesekkel folytatják a munkát. Irán egy csepp olajat sem enged át a Hormuzi szoroson. A forradalmi gárda teljes mértékben ellenőrzi a szorost, amelyen mindaddig nem enged át kőolaj és földgáz szállítmányokat, ameddig az Egyesült Államok folytatja támadásait Irán ellen. A gárda már a hét elején kilátásba helyezte a regionális energiaexport leállítását.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: A déli óráktól főként az északi középhegységben, valamint északkeleten lehetnek záporok, majd este nyugat felül egy hideg front érkezik, zivatarokkal, jégesővel és viharos széllökésekkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, dr. Pácsa Szilvia nőgyógyász és inkontinencia szakértő a mai vendégem, aki évtizedek óta segít nőknek és férfiaknak visszanyerni az életminőségüket a kismedencei problémák kezelése révén. Az adásban több tabut is érintünk, beszélünk például a vizelettartási zavarok valós okairól és modern kezelési lehetőségeiről, a sokakat érintő, mégis elhallgatott krónikus kismedencei fájdalomról, a biofeedback és a kismedencei rehabilitáció szerepéről, és arról, miért fontos, hogy ne szégyenkezzünk, hanem időben segítséget kérjünk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Pácsa Szilvia, nőgyógyász és inkontinencia szakértő, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mindig azzal kezdem, hogy egy picit piszkálgatom azt, hogy ki miért is vetődött annak idején arra a területre, ahol dolgozik, vagy ahol valami olyan dologgal foglalkozik, ami másoknak segíthet, és ön esetében azt is mondhatom, hogy egy olyan területtel, amiben még szerintem sok a tabu, sok a hallgatás.
2: Igen, ez így van. Hát nem vagyok fiatal ember, tehát már bő 30 évvel ezelőtt szereztem a diplomámat, és aztán egy 10-15 év munka után volt egy kis kitérőm a egészségügyi ellátásból. Úgy éreztem, ki kell szabadulnom, de aztán egy 10 évvel ezelőtt visszatértem. És amikor visszatértem, akkor úgy döntöttem, hogy inkább olyannal akarok foglalkozni, ami belülről is személyesen fontos számomra, és ez mindig az volt, amikor egy paciens problémán a többiek túlléptek. És akárhogy is, nőgyógyász előtt is intim dolgokról beszélni nagyon nehéz. Nagyon könnyen átlépik különösen a férfi kollégák, de lássuk be, hogy nők is, hiszen nem azon múlik, hogy a orvosnak milyen a neme, hanem az, hogy mennyire nyitott, mennyire érdekli őt a másik ember problémája, és valahogy így találtam azt, hogy a inkontinencia, a funkciózavarok, a fájdalom azok, amivel kapcsolatban olyan nehezen nyílnak meg az emberek, és olyan hosszan és kitartóan akár évekig kell keresniük a megoldást, mire rátalálnak. Úgyhogy bizony ez volt az a fajta gondolkodás, ami alapján azt mondtam, hogy én elébe megyek ennek a fajta nehézségnek. Ha valaki hozzám ilyen panasszal bejön, akkor közösen jussunk el addig a maximumig, amit az én tudásom enged.

0: És lássuk be, hogy nem olyan borzasztóan bonyolult dolog ezeknek a speciálisnak tűnő problémáknak is a kivizsgálási módja, a diagnosztizálási módja, sőt a kezelés megvalósítása útján elindulni, és akár utána profivá válni.
1: Nekem ez úgy tűnik, mint egy holisztikus szemlélet, bizonyos szempontból ezen a területen, tehát a kismedence területén.
0: Így van, kismedencéből mindenkinek egy van. Ezzel ellentétben itt Közép-Európában sokkal inkább úgy csinálunk, mint hogyha lenne egy előső rész, ami ott a hólyag húcső környéken az az urológushoz tartozna, a középső az a nőgyógyászé, ott a hátsó végbél környékén meg foglalkozom vele a proktológus, holott, ha egyszer valamelyikkel probléma van, valami fáj, valami nem úgy működik, garantáltan kiterjed a kismedence összes többi szervére is, vagyis sokkal jobban teszi az ember, orvos és páciens egyaránt, hogyha az egészet egyben kezeli, egyben közelíti meg, és egyben gondolkodik arról, hogy vajon mi lehet a megoldás.
1: Amikor mondjuk problémák vagy fájdalmakról beszél, mert ugye rengeteg dolog okozhat, ugye fájdalmat és működésbeli problémát. Tehát, hogy meg kell-e különböztetni szervi, illetve működésbeli problémát?
0: Hogy nem. Az ember ritkán tudja az anatómia tankönyveket.
1: Igen.
0: Sőt, azt mondanám, hogy az emberek 40%-a, még ha tudja is az anatómia tankönyvet, mégsem úgy néz ki. Teljesen mások a szervei, az elhelyezkedésük, mint ahhoz az a nagykönyvben meg van írva. És ennek megfelelően az évek folyamán az ember szervei is folyamatosan változnak. Az egész teste változik, ennek egy kis jóindulatú izomcsomó miómája keletkezik, a másiknak egy kis aranyere, a harmadiknak egy kicsikét megsüllyednek a szervei, de ez nem feltétlenül jelent komoly problémát. Lehet, hogy az egyén észre se veszi. Vagy ha észleli, akkor pont olyan eltérés, mint a karunkon megjelenő foltocska vagy anyajegy. Hogyha ez a működést nem zavarja, az szexualitásunkat, a általános működésünket, a munkavégzésünket, a jól érzésünket, az életminőségünket nem befolyásolja, akkor minden funkciónk teljesen rendben van. Probléma ott kezdődik, hogy ezek a változások belépnek az életünkbe úgy, hogy már nem tudjuk azt a rendes módon folytatni. Amikor a fájdalom olyan mértékűvé fokozódik, hogy nem tudunk rendesen koncentrálni, amikor nem tudjuk élvezni az életet, amikor egyszerűen csak azzal tudunk foglalkozni, hogy hogyan meneküljünk meg ettől. Ez már zavarja az életünket, funkciózavart okoz. Van, akinek csak pszichésen okoz önértékelési zavar, depressziót, és a fájdalom az esetek több mint 90%-ában az embereknek előidéznek ilyen torzulásokat, tüneteket. Van, akinél a szexualitása sérül, mert nem tud együtt lenni a partnerével. Ez nem csak őt érinti, a partnert is, a családot is. A barátokat, a munkakörnyezetet, az élet élvezetét. Van, akinek a pisilés fáj ettől fájdalmassá. Van, aki nem tud megfelelően székletet üríteni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenünket befolyásolja az, hogyha a kismedencénkben valami nem működik rendesen. Ez lehet egyszerűen az, hogy nem tudunk jól mozogni egy süllyedéstől, mert meglógnak a szerveink. Nem tudunk rendesen vizeletet üríteni, mert elakad. Vagy éppen ellenkezőleg olyankor csordul el akár a széklet, akár a vizelet, amikor nem akarjuk. De ugyanilyen funkciózavar az, hogyha annyira fáj egy hüvelybe menet, hogy az ember nem tud hüvei szexet kivitelezni, vagy egy férfinak nincs olyan merevedése, amivel a partnerével együtt tudna lenni, az amilyen klasszikus szexuális úton. Tehát ezek mind, bár lehet, hogy apróságnak, lehet, hogy nagy dolognak tűnik. Az ember az esetek többségében rémülten néz körül.
1: Abszolút.
0: Hosszan hallgat, próbálja fölfedezni, hogy egyedül ő az, akit ez az átok sújt, próbál küzdeni ellene, egy idő után úgy érzi, hogy nem tud menekülni, magába fordul, kérdezi a világtól és önmagától, hogy mit vétettem.
1: Hát meg
0: hogy
1: ugye
0: ez nekem jut.
1: Azt képzeli, hogy akkor már soha többé nem lesz ez vagy így az, van. És elkezd így magára így tekinteni. Igen, én azt gondolom, hogy ebben a legesle, amit felsorolt végig, azt gondoltam, hogy ebben mindegyiknél ugye rémület lehet az elsődleges reakció és a lefagyás.
0: Pontosan.
1: az mondjuk nagyon felemelő, hogyha mindezeknek van megoldása, meg akár egy kézben összpontosul, mert ugye az is szerintem egy ilyen rettenetesen nehéz dolog, hogy az ember azon gondolkodik, hogy hova menjen, és akkor, hogyha végigjár mindent, és mindenhol ezt fel kell tárni, el kell mondani, az is egy nehéz. Tehát nem biztos, hogy ehhez egyáltalán van erő.
0: Hogyne, se bennünket, mint átlagembert nem tanítanak arra, hogy a nadrággal, szoknyával, bugyival takart testrészeinkről, a közösség elől elrejtett funkcióinkról nem beszélve, hogyha mégis probléma van, akkor hogyan adjuk ezt elő, hogy kihez is forduljunk. Ezek nem maguktól értetődő dolgok. Ezt az embereknek tanulnia kell a családban, a barátoktól, az iskolában. A legjobb az, hogyha az iskolában is tanul erről, hiszen nem biztos, hogy a szülei ezt megtanulták. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember ne véletlenül jusson ilyen tudások birtokába, hanem megfelelő forrásból, reális módon, valós módon, nem tabuktól övezetten. Hát ezt hívják egészségnevelésnek, ami az ember egész életét végig kell, hogy kísérje.
1: Igen, én úgy tudom, hogy már vannak erre egyébként törekvések, hogy egészen a pici, tehát akár az óvodáskortól beszélgessenek, meg játékosan legyenek erről előadások a gyerekeknek. Hát nem tudom, hogy ez most pontosan hol tart, de az biztos, hogy a mai kor felnőtt embere az valószínűleg a családban erről nem feltétlenül beszélget, nem feltétlenül tudja, hogy mit, hogy amit érez, az micsoda. Szóval ilyen értelemben gondolnám, hogy maga a testtudatosságunk sincs a csúcson.
0: Abszolút, teljesen egyetértek. Kicsit az egészségtudás és a testtudatosság egymástól különbözik. Uh-huh. Az egészségtudás az kell ahhoz, hogy az ember az egyes testrészeit és magát, mint egységet úgy tudja kezelni, hogy a testét irányítsa olyan módon, a gondolkodásától kezdve a mozgásán, a koordinációján keresztül mindenig, ami az ő egészsége optimum élete szempontjából sikeres és fontos. És a testtudatosságot mindenképpen meg kell, hogy előzze egy bizonyos fajta egészségtudás, egészségtudatosság, és erre tud ráépülni az a fajta testtudatosság, amivel nem csak a reggeli felkelésemet, vagy az étkezésemet, hanem az egész életemet magam irányítom, benne a testemtől a lelkemig, és a kapcsolatrendszeremig minden mást is.
1: Menjünk egy kicsit közelebb a témához, meg konkretizáljuk, hogyha azt kérdezem, hogy mit értünk pontosan inkontinencia alatt? És milyen gyakori probléma ez, akár nőknél, akár férfiaknál?
0: A kontinencia azt jelenti, hogy valaki jól tartja a hólyag és a végbél tartalmát. Az inkontinencia az, amikor akaratlanul ürül, akár vizelet, akár széklet. Ennek megfelelően beszélünk vizeletinkontinenciáról, meg székletinkontinenciáról. Na most a másik nagyon fontos dolog az, hogyha egy vizelet, vagy akár széklet akaratlanul mondjuk elcseppen, ez önmagában nem betegség. És nem mennyiségen múlik az, hogy mikor válik betegséggé. Uh-huh. Betegségnek akkor nevezzük, amikor ez az egyént zavarja, az életét negatívan befolyásolja, és ennek negatív következménye van. Például van olyan páciensem, elsődlegesen idősebb életkorból, akitől, ha megkérdezem, hogy milyen problémával érkezett, elmondja, az itt fáj a hasa, ott nem megfelelő, jött egy vizsgálatra, és amikor rákérdezek a vizeletvesztésre, akkor azt mondja, hogy igen, van, szokott lenni, de hát betétet használok, nem vagyok fiatalember, együtt jár ez a korral. Nála ez nem betegség, mert az ő életét nem zavarja. A másik ember pedig rémülten szalad, ha kőgésre vagy ugrálásra egy-két csepp megjelenik a fehér neműjén, és úgy érzi, hogy mindenki őt nézi, és vége van a világnak. Ettől kezdve ezzel betegségként kell foglalkoznunk. Tehát az egész egyén szempontjából pszichés, mentális, szociális környezetével együtt jön létre a betegség, és ennek megfelelően kell aztán kezelnünk is.
1: De akkor mondhatjuk azt, hogy ez bizonyos szempontban egy funkcionális zavar?
0: Mindenféleképpen.
1: Tehát ez nem jelez valami a háttérben meghúzódó, súlyos valamit?
0: Jelezhet is. Ezt ki kell deríteni, hogy van a háttérben ilyen vagy sem. Alapvetően az akaratlan vizelet vagy székletvesztés egy tünet. Egy tünet, amit érdemes megnézni, hogy mi okozza. Van, akinél egyszerűen van egy enyhe gyulladás, és az irritáció miatt nem jó a záró funkció. Van, akinek van mögött egy daganat.
1: Na, de hát ez az, hogy...
0: És ott irritál, de a két vizeletvesztés között lehet, hogy az első pillanatban nincs különbség. Az idővel azonban, ha követjük, hogy ez hogyan alakul, nagyon markáns eltérések jelennek meg. Valóban a legjobb, hogyha nem várunk arra, hogy véres vizelet jelenjen meg, vagy kiterjedjen a fájdalom a hasra, vagy a kismedence más részeire is, hanem ha tudjuk, hogy az nem az egészségjele, hogyha elcsöppen a kismedencében akár vizelet, akár sziklet, akkor orvoshoz fordulunk, és megbeszéljük vele, hogy mi lehet a háttérben. Az esetek többségében valami banális dolog, módosítható, változtatható dolog, és valóban lehet, hogy az életkorral kvázi együttjáró szöveti meggyengülés. Igen, csak a szöveteket meg tudjuk erősíteni. Az életmódunkon tudunk változtatni, hogy kisebb terhelés éri a kismedencét. Egy csomó olyan dolog van, akár gyógyszer, akár továbbmenve műtéti megoldás, amivel tökéletesen, 100%-osan vissza tudjuk nyerni a teljes kontinenciát, az egészségünket. És bizony van, amikor csak javítani tudunk az állapoton úgy, hogy az már számunkra is komfortos, elfogadható legyen.
1: Megnézhetjük azt, hogy mik azok a módszerek, amelyek mondjuk életmódbeli, tehát induljunk ugye az enyhétől, amit az ember magáért meg tud tenni, ami természetes életmódbeli változás. Tudom, hogy ehhez valószínűleg külön életszakaszokra kell bontsuk a dolgot, meg ugye az is egy fontos, bocsánat, csak ide még akkor menjünk vissza, hogy nőknél, férfiaknál, mert nőknél ilyet gyakorta hallunk, menopauzával összefüggésben leggyakrabban. Férfiaknál mi lehet a háttérben? Ami banális.
0: Ha arról beszélek, hogy a túlsúly, ami egyértelműen nyomja a kismedencét, a hasi zsír. Olyan, mintha állandóan az ember a kismedencéjében plusz sok-sok kilót cipelne, ami nyomja a hólyagját. Hiába van a férfi a kismedencén két apró nyílás, a húcső meg a végbél, hogyha ez az állandó túlterheléshez járul egy ülő életmód, amitől kifejezetten meggyengül az izomzat, akkor bizony ez el tud érni olyan pontot, hogy akár a vizelet, akár a széklet el tud csöppenni, meg tud indulni. Férfiaknál ugyan nem az a domináns, hogy ezek az életmódi eltérések súlyos inkontinenciát okoznának, de attól pillanattól kezdve, hogy megszületünk, a testünket mindenfajta terhelés éri, és az idegrendszerünk is egyre jobban változik, egyre jobban terhelődik. Ne felejtsük el, 20 éves korában az ember sarkon pördül egy gondolatra, 70 évesen pedig óvatosan fordul át a másik irányba. Ez többek között idegrendszeri szabályozás kérdése. 70 éves korában az emberek minimum 50%-ának, nőknek, férfiaknak egyaránt van enyhébb, súlyosabb, akaratlan vizeletvesztés, az az inkontinenciája. Mert a vizelet tartásáért, a kontinencia megtartásáért felelős az anatómia, ami ne legyen műtétekkel terhelt, gátolt. Nőknél ugye szüléssel megterhelt. Fontos, hogy az izomzat jól legyen, jól zárjon, jól mozogjon, jól ereszen el, jól zárjon. És nagyon fontos a jó idegrendszer, hogy megfelelő időben nyisson és zárjon a szerkezet. Ha a férfiakat nézem, náluk a vizeletinkontinencia legjellemzőbb oka az idősebb korban az idegrendszeri szabályozás meggyengülése, a hólyag úgymond túlérzékenyé válása, aminek következtében apró pici ingerekre akaratlanul egyre jobban elveszítik a vizeletet. Környezeti terhelés? Igen, hál' Istennek, aki megérte a 70. évét, annak bizony az előző 70 év az a környezeti terhelés, amivel idáig eljutott, és nem mindenki tér, és igen, nagyon jól, akár egy szokástréninggel, akár sportolással lehet rajta javítani, de itt például egy plusz tabletta beiktatásával, napi egy tablettával akár, egy gyönyörű szépen kontrollálni lehet, és a vizeletvesztést megszüntetni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem dr. Pácsa Szilvia, nőgyógyász és inkontinencia szakértő. Zene és feles információk után jövünk vissza, maradjatok ti is velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Mária Remetén az FM 98-as frekvencián.
3: Nincs több

0: vagyok, jaj.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is dr. Pácsa Szilvia, nőgyógyász és inkontinencia szakértő, és krónikus kismedencei fájdalmak orvosa szakértője ön. És beszélgettünk arról, hogy hát ugye ez valamelyest holisztikus szemlélet, hiszen ott több szervünk is van, és azoknak a működése, működésbeli problémája, betegsége egymással összefügghet, a tünetei, a hatásmechanizmusa, és így tovább. És az inkontinenciát én azért emeltem ennyire ki, és azért kérdezgettem ennyire, mert hogy ez egy nagyon mindennapos dolog, és nagyon sokakat érint, de hogy vannak itt más nehézségek is. Ugye a kismedencei fájdalom, ez a gyűjtő neve, de sok mindent jelenthet, ha jól gondolom.
5: Azt, hogy valami fáj, azt mindenki be tudja azonosítani, hogy pontosan hol fáj, hol szúr, hol éget, ez már azért egy nehezebb kérdés. Minden esetre, hogyha a szeméremcsontot nézzük, a hasunk alján, alsó harmadában, és ott egy vonalat húzunk, ha attól lefelé jelenik meg ez a fájdalom, itt a kismedencében van a fájdalom. Ami ott fáj, nem biztos, hogy ott keletkezik. Lehet, hogy oda sugárzik, akár a hasból, akár a derékból. Sőt, az idegrendszerünk felelős azért, hogy egy érzést, ami egy jel, ami megjelenik a kismedencébe, abból fájdalmat kreál, vagy egy másfajta érzést. Tehát attól, hogy valami a kismedencénkben jelenik meg fájdalomként, korán se biztos, hogy ott van az eltérés vagy a betegség, de ha ez az érzés jelentősen megzavarja mindennapjainkat, és legalább 3 hónapja, akár időnként megjelenően és visszatérően, akár egyenletesen fönnáll, akkor bizony egy krónikus állapotról és krónikus fájdalomról, ha pedig a helye a kismedencében van, az intim területen, akkor ez bizony krónikus kismedencei fájdalom állapotáról beszélünk. Rengeteg minden okozhatja ezt. Korán se biztos, hogy van mögötte súlyos eltérés, de nem tudjuk. Meg kell vizsgálni. Ilyesmit okozhat egy banálisnak tűnő gyulladás, egy bakteriális vagy egy vírusfertőzés. Különösen, hogyha valaki érzékeny a gyulladásokra is, egyre több halmozódik az élete során. De okozhatja emellett egy idegnek a becsípődése. Például egy gerincsér miatti idegnyomás, ami az idegnyomástól kifelé eső területeken fájdalmat kreál. Okozhatja egy anyagcserebetegség, okozhatja egy bőrbetegség, és okozhatja emellett az idegrendszer eltérő működése is. Rengeteg nevet tudunk adni ezeknek a betegségeknek, és mivel nem mindegy, hogy a fájdalom fő oka a háttérben micsoda, ezért nagyon fontos a kivizsgálás. Fontos, hogy kiderüljön, hogy mivel kell kezelnünk, mert ne felejtsük el, lehet mögött egy daganatos betegség is, amiben minél előbb műtétre vagy kemoterápiára van szükségünk, mert az életünket veszélyezteti, és hogy lehet, hogy egyszerűen egy gyógytornával meg tudjuk oldani. De nagyon fontos azt, hogy megtudjuk, hogy mi az ok. És nem csak az okot kell kezelnünk, hiszen hogyha egyszer valami elkezd fájni, szúrni, akkor a környezet reagál. Az izmaink elkezdenek görcsbe húzódni, amitől nehezebb lesz a pisülés. Fájdalmassá válik a székletürítés. A fájdalom görcsbe húzza a medence fenéki izomzatát, fájdalmas lehet a szexuális élet, vagy akár lehetetlenné válik, és az is lehet, hogy ez a görcsösség sugárzik ki a derekunkra, és kezd el fájni a hát alsó része, húzódhat a fájdalom fölfelé a nyak irányába, sugározhat a végtagokba. Jó, nem folytatom, szóval nagyon fontos, hogyha ilyen típusú krónikusnak tekinthető, tehát legalább 3 hónapja fönnálló fájdalomról van szó, mindenféleképpen keressünk szakorvost. A szakorvos alapvetően átnézi, átolt szettig azt, szépen kizárva lépésről lépésre azt, hogy mi lehet a kiváltók.
4: Na, a szakorvos alatt mit értünk most? Milyen területű szakorvost? Mert hogy ugye, ahogy mondta, nem biztos, hogy ott van a probléma, ahol.
5: Az átlagember nagyon helyesen először a háziorvosához fordul, és a háziorvosával átbeszélve ezt a dolgot, nagyon sok mindenre meg tudják találni akár maguk a választ. Egy gyulladás megszüntetésével csinálnak néhány laborvizsgálatot, gyulladás szüntetnek meg, túlsúlyt elkezdenek csökkenteni, gyógytornászhoz kezd el járni a illető, tehát nagyon sok mindent el tudnak kezdeni kezelgetni, és hogyha a fájdalom megszűnik, akkor itt van vége a történetnek, hogyha az életmódot tartja az illető, akkor lehet, hogy sose térnek vissza a panaszok. Ha viszont nem sikerül elmulasztani, akkor érdemes tovább lépni, és a házi orvos ebben tud segíteni. Vagy direkt az adott kismedencei szerv szakorvosához, urológushoz, nőgyógyászhoz, vagy proktológushoz küld, vagy, mert ma már Magyarországon is van erre lehetőség, direkt kifejezett fájdalom specialistához. Egyetemi klinikákon van ilyen kismedencei fájdalom rendelés, illetve egyre több magánrendelésen, igaz elsődlegesen Budapesten vannak már olyan rendelések, ahol a kismedencében levő fájdalmas állapotokhoz értő orvoscsoportok, tímek vizsgálják meg az embert, és jutnak el közösen, a páciens el közösen oda, hogy mi is áll a fájdalom kiváltásának a hátterében.
4: De ön is tagja egy ilyen tímnek, sőt nem is egynek,
5: így van,
4: kettőnek.
5: Így ugye? Van, hiszen nem érthet az ember mindenhez. Szükségem van arra nekem is, hogy urológus kollégákkal beszéljem meg, vagy hozzájuk küldjem tovább, a pácienst, vagy éppen ellenkezek proktológushoz. Nagyon gyakran bevonunk gasztroenterológust, hogyha inkább a bélrendszer az érintett, vagy reumatológust, gerincgyógyászt, és hogyha a fájdalom olyan régi, hogy már a központi idegrendszert is igénybe vette, vagy esetleg pontosan arról van szó, hogy egy megváltozott fájdalomérzékelés áll a háttérben, ami cseppet sem ritka, akkor fájdalomterápiás szakorvoshoz küldjük tovább az illetőt. Ezzel tulajdonképpen azt akarom üzenni, hogy a fájdalom bár egy borzasztóan nehezen kezelhető állapot, és nem mondom azt, hogy mindig mindenkinél 100%-os fájdalommentesség érhető el, de egy jól kezelt krónikus fájdalom esetében a fájdalommal együtt érő emberek 80-90%-át tudjuk olyan kezelésben részesíteni, hogy a fájdalom jelentősen vagy teljesen megszűnjön, és az ő élete, még ha némileg megváltozott módon is, de szépen folytatódhasson úgy, ahogy azt az ő életminősége igényli.
4: Hogyha életmódbeli dolgokra kérdeznék, tehát hogy mi az, amit ugye magunk meg tudunk tenni magunkért, akkor mi az, amit mondani tudna, amikor még nincs szükség gyógyszerre, de hogy mire kell figyelnünk?
5: Először is beszélünk arról, hogy túlsúly és mozgás.
4: Igen.
5: Az ember mindig az önmagának a legkomolyabb probléma okozója. Életmódunkkal, az ülő életmóddal, az összevisszaevéssel, a túlsúlyjal rengeteget ártunk saját magunknak. Nagy öröm, hogy egyre inkább tudatossá válik a emberek jelentős része abban is, hogy mit és hogyan eszik. Naponta hatalmas mennyiségű vegyszert juttatunk a szervezetünkbe az étellel és az itallal. Minél inkább feldolgozott ételről van szó, minél inkább rendszertelen összevisszaevésről van szó, minél nagyobb szénhidrát és zsírtartalma van, annál többet tudunk ártani a bélrendszerünknek. Nem mondok új dolgot a hallgatók többségének a bél-agy-tengely összefüggéséről. Nagyon komolyan befolyásolja az idegrendszeri működésünket, ezáltal az egész testünk működését hormonálisan, biokémiailag, teljes idegrendszeri hatást, hogy mit juttatunk be a testünkbe, hogy mit is választunk ki. Tehát nem kell gyógyszert szedni, nem kell feltétlenül orvoshoz futni akkor, hogyha érzékeljük azt, hogy valami félremegy, hogy több a puffadás, hogy vannak bizonytalan diszkomfortérzések a testünkben, akár a kismedencében. Az első, legyen bőséges legalább 2 liter napi folyadék, ami víz. Nem alkohol, nem cukros, nem vitaminos, víz. Tiszta víz. A táplálkozásunk legyen rendszeres. Itt most nem arról beszélek, hogy reggel, délben, este, hanem mindenkinek megvan az életmódjához illeszthetően az a táplálkozási rend, amiben elegendő táplálékot, vitamint, kalóriát, fehérjét, szénhidrát visz be, nem túlzottan, és optimális esetben minél kevésbé feldolgozott élelmiszerekből. Ezt ma már a vegetáriánusok, a vegán táplálkozásúak és a vegyes táplálékot evők egyaránt gond nélkül meg tudják tenni, önmagukra kell odafigyelni. Van, aki rajongója és elkötelezettje a különböző szakaszos étkezéseknek. Igen, van, aki nagyon pozitív hatásokat tapasztal magán, ez is egyfajta rendszer. Ha valakinek ez a megfelelő, és biztosítja megfelelő és nem túlzott jó arányú táplálékbevitelt, akkor gyakorlatilag optimalizálni tudja a teste működését. A testét, benne nem csak a bélrendszert, az emésztését, a széklet vizeletülítését, a máj működését, a vese működését, hanem egy kiegyensúlyozott idegrendszeri működést is. Borzasztóan fontos az alvás. Nem beszélünk róla eleget, és nem teszünk érte eleget, pedig mindenki tudja, hogy milyen szörnyű az, amikor az ember nem tud éjszaka elaludni, vagy felébred az éjszaka közepén, és reggel nem egy kipihent ember száll ki az ágyból, aki örömmel néz a napja elé, ha mennyire jobban lestrapált, és gyakorlatilag a nap 24 órájában egy gondterhelt ember lép előre, megy föl a lépcsőn, ül le a székébe. Elveszítünk egy csomót az életünkből ezzel, mert az életminőségünk nagyon sokat sérül. Hogyha ezt a 3 dolgot, tehát a megfelelő, elnézést 4, testsúlykontroll, megfelelő mozgás, a megfelelő táplálék minőség és a megfelelő alvást gondozzuk, és ez a mi feladatunk, és persze kérhetünk hozzá szakmai segítséget, még mindig nem tartunk ott, hogy betegek lennénk, viszont megelőzzük azt, hogy betegekké váljunk. Ezért fontos többek között az, hogy egy-egy ilyen például kismedencei fájdalommal foglalkozó csapathoz tartozzon dietetikus, tartozzon pszichológus, tartozzon életmódtanácsadó, aki nem csak akkor tud nekünk segíteni, amikor konkrétan valami komoly probléma van, hanem abban is, hogyha megtaláltuk az okot és azt kezeljük, akkor hogyan változtassuk meg az életünket ahhoz, hogy a fájdalom többet ne jöjjön bele vissza. Bánfalvi Egészségközpontban nálunk van éppen ezért nem csak nőgyógyász, nem csak proktológus, de van pszichológus, van dietetikus, van életmód tanácsadó, sőt, ami az egyik legfontosabb, van gyógytornászunk. Gyógytornász, aki nem csak kezel ott a helyszínen, hiszen mi egyben egy biofeedback központ is vagyunk, hanem a pácienseinknek megtanítja azokat az egyrészt otthoni feladatokat, amiket csinálni kell szorgalmasan a gyógyulás értekében, utána pedig megtanítja őket arra az életmódhoz szükséges mozgásformára, amivel képesek ezt megtartani.
4: A biofeedback módszer többször elhangzott, sőt, egyébként a helyzet az, hogy én annó Bánfalvi Péterrel is beszélgettem, és mondta, hogy az ő rendelőjükben ez egy nagyon fontos meglévő technika, mondhatjuk
5: módszer.
4: Így? Módszer. Szóval, hogy ebbe belemehetünk, hogy pontosan mit is jelent a biofeedback?
5: Hogyne, örömmel. Csak hogy az ember tisztán megértse is, hogy mi az a biofeedback módszer, néhány szót arról, hogy ha arra gondolunk, hogy hozzáérünk valami forróhoz, mi történik? Érzi a kézből való ingerre az idegrendszer, hogy ez forró, meg akar védeni, ezért utasít, hogy kapjuk el a kezünket. Mert ez egy védekezési reflex. Az ember meg tudja tanulni, hogyha sokat van meleg közelében, vagy forró közelében, hogy már alacsonyabb hőmérsékletnél az idegrendszer automatikusan utasítsa őt arra, hogy elkapja a kezét. Vagyis az idegrendszert akár kalibráltan be tudjuk tanítani arra, hogy hogyan reagáljon bizonyos általunk kívülről megmondottan veszélyhelyzetekre. Bárhova a testre fölhelyezünk egy érzékelőt, és az idegrendszer számára értékelhető, érzékelhető módon lehetőleg azonos időben a történéssel visszaadjuk ezt az információt, akkor az idegrendszernek meg tudjuk mondani, hogy mikor jutalmazzuk őt, akkor, hogyha ezt az értéket csökkenti, például a testhőmérsékletet, vagy a szívverések számát, a szívműködést, vagy akkor jutalmazzuk, hogyha éppen ellenkezőleg emeli azt az értéket. A kismedencében elsődlegesen az izomműködésnek a befolyásolására, tehát az izomműködés tudatosítására, ha nem megfelelő annak korrigálására, és a hétköznapi életbe való átvételére használjuk. Ugyanis van, aki a feszültséget görcsös izomállapotban elsődlegesen a vállába viszi be. Na, nekik többnyire magas vérnyomásuk lesz. Van, aki a hasa felső részére húzza a feszüléseket, összenyomja az idegeket, rossz lesz a keringés, gyomorfájdalom, gyomorfeké. És bizony van, aki a kismedencébe helyezi el a feszültséget, és nagyon hosszú ideig észre se veszi ott, hogy az izmok túlfeszülnek, vagy éppen ellenkezőleg nem működnek. Neki például, hogyha túlfeszülnek az izmok, kismedencei fájdalom tud keletkezni.
4: És mi van, hogyha valaki mindenhova teszi? Mert ilyet is tudok.
5: Amelyik rész legjobban fáj. Azt kell elkezdenünk először kezelni, és ha az idegrendszeren megtanítjuk, hogy mit ne csináljon, és hogyan érezze magát optimálisan egy alacsonyabb feszülési szinten, akkor elkezdi a test összes részén is csökkenteni a feszültséget.
4: Ó, nagyon jó. Tehát ez a módszer, ez alapvetően...
5: A test tudatosságot tudjuk javítani, megnövelni annak érdekében, hogy optimalizáljuk a testünk működését, idegrendszertől, a perifériáig, az izomzatunkig, a bőrhőmérsékletünkig, a kering, mindent. Na most a Bánfalvi Aranyérközpontban mi használjuk ezt kisebb részben arra, hogyha azok az izmok nem megfelelően működnek, mert hiába van a 4 éves gyereknek tökéletes reflexe arra, hogy hogyan húzza össze a húgycső vagy a végbél záróizmait, hogy minden a helyén legyen. Ha egyszer az életmódunk, ne adj Isten, valamilyen műtét oda-vissza, hogy már nem működik spontán, és inkontinencia lesz belőle. Nagyon gyakran viszont azért van erre szükség, mert az izmok görcsös állapotba kerülnek, ami akár egy vizeletürítési akadást, akár egy székrekedést okoz, akár székelés során fájdalmat, vagy spontán fájdalmat a gáton, a péniszben, a hüvelyben, akkor oda helyezzük fel az érzékelőket a gátra, a hüvelybe, hasfalra, felszínesen, mindenfajta diszkomfort nélkül, kivetítjük a feszülési képet a képernyőre, az idegrendszer azonnal látja, hogy mi is a helyzet, és elkezdjük szépen akkor jutalmazni, amikor a feszülés csökkenti. Mindenkinek sokkal jobb az idegrendszere, okosabb, mint ami saját maga produkál, ezt komolyan mondom, az idegrendszer gyönyörű szépen tanítható, trénelhető.
4: Ez csodálatos, ez nagyon-nagyon jól hangzik. Hát olyan, mintha egy gyakorlatilag egy életminőségbeli változás következne be, hogyha ezt az ember...
5: Messze menően, ez is a célja a biofeedbacknek, hogy a testtudatosság javításával az életműködést optimalizálja, és az életminőségét javítsa. Nagy öröm, hogy ma már van néhány olyan páciensünk is, aki miután meggyógyult, megelőzésképpen jár vissza. Hadd mondjam el, hogy tudtommal mi működtetjük az egyetlen székrekedés terápiás központot Magyarországon, például az obstruktív székrekedés, amikor egyszerűen a széklet kiürítésével van a probléma, mert nem megfelelően lazul, zár az izomzat.
4: Igen.
5: Nagyon-nagyon sok embert érint, azt mondanám, bizonyos életszakaszában a lakosság akár 20%-át, és részben biofeedback tréninggel, részben gyógytornával, diétával, tehát dietetikus bevonásával, és akár pszichológus bevonásával, ez egy csodálatosan menedzselhető, újraformálható folyamat. Az ember visszanyer az életében egy újabb olyan funkciót, ami lehet, hogy régen az övé volt, de évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt elveszítette, és belépett a krónikus székrekedéses csoportba.
4: Hát világos, szóval, hogy nagyon sok mindent tehetünk magunkért, és az is kiderül akkor, hogy nagyon sok olyan amúgy riasztó, ijesztő tünet van, ami mögött, vagy aminek a megoldása nem is olyan veszélyes, nem is olyan nagy energiát igénylő, és közben pedig óriási ugrások lehetnek az életminőségben. Ezt nagyon fontos szerintem szem előtt tartani, és azt felfogni, hogy a test jelez, akkor utána kell menni, hogy miért jelez.
5: Messze menően egyetértek. Mi magunk határozzuk meg, hogy mitől érezzük jól magunkat az életben, és nincs más, ennek az eléréséhez és megtartásához tenni kell.
4: Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és hogy ennyi információt kaphattunk ebben a témában, én azt gondolom, hogy nagyon értékes volt. Köszönöm sok sikert kívánok. Dr. Pácsa Szilvia, nőgyógyász, inkontinencia szakértő volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, és köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Nem találják az előző kormány 40 milliárd forintos a Velencei tó helyreállítására vonatkozó tervét. Társadalmi egyeztetés indult a közlekedés biztonság növelését célzó jogszabályi tervezetekről. 12 hajót támadtak meg az ukrán erők éjjel a Fekete-tengeren. Éjszaka egy hideg front érkezik széllel és záporokkal, hajnalban 16-23 fok várható. A hétvégén elszórtan lehetnek záporok, de sokat süt majd a nap, és 35 fokra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Büntető feljelentést tett és számbevőszéki vizsgálatot kezdeményezett a Transparency International Magyarország a Baross Gábor tőkeprogram egyes befektetései miatt. A szervezet szerint 281 milliárd forintnyi állami forrás felhasználásánál súlyos összeférhetetlenségek, hiányos kockázatkezelés és átláthatósági problémák merültek fel, írja a Telex. Nem találják az előző kormány 40 milliárd forintos a Velencei tó helyreállítására vonatkozó tervét. Az élő környezetért felelős miniszter a Magyar Hangnak azt mondta, sok hibás fejlesztést tette tönkre a tó ökológiáját. Ő most felkért egy szakemberekből álló csapatot, hogy vizsgálják meg, milyen lehetőségek vannak. Gajdos azt is mondta, hogy nagyon szigorúan fel akarnak lépni a kutyaviadalok és az illegális szaporítók ellen, a kotorék ebekkel végzett vadászatot tiltani fogják, és a kóbor kutyák helyzetére is oda fognak figyelni. Társadalmi egyeztetés indult a közlekedés biztonság növelését célzó jogszabályi tervezetekről. A kormány honlapján található dokumentumok a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyek és az elektromos rollerek szabályozására fókuszálnak. Az elképzelés szerint az elkövető vagyoni helyzetéhez vagy a gépjármű értékéhez igazítva tennék igazságosabbá és hatékonyabbá a szankciókat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívet szeptember elejéig lehet kitölteni. Összeférhetetlenségi helyzetbe került Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A fia többségi tulajdonában lévő cég ugyanis közel 600 millió forintos állami támogatást nyert el. Bár az intézmény fenntartó alapítvány kuratóriumi tagjaként a rektornak szigorú bejelentési kötelezettsége lett volna a családi érintettségről, a hivatalos lépések elmaradtak vagy jelentős késéssel történtek meg, írja a Telex. 12 hajót támadtak meg az ukrán drónerők az éjszaka a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren. Az ukrán parancsnok közölte, az orosz hajókat szándékosan nem süllyesztik el, csak mozgásképtelenné teszik, mert Ukrajna nem akarja, hogy olajfoltokkal és más szennyeződésekkel árasszák el a Fekete-tengert. Donald Trump visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a műsor engedélyét, amelyek nem közvetítették élőben csütörtök esti beszédét. Az amerikai elnök szerint ezek a csatornák összeesküvést szőnek. Beszédében Trump elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Szombaton eleinte lehetnek futó záporok, néhol zivatarok is, napközben az ország nagyobb részén azonban napsütésre van kilátás. Nyugaton és északon helyenként előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz erős a szél. Hajnalban 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 27-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: tojó kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
2: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
7: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
9: Egy rádiót venne, de minek, uram?
10: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Háromszoros áron szerződhetett autópálya üzemeltetésre Lázár János a választás előtt. Óvatosan használjuk a klímaberendezéseket. Veszélyben a foci VB döntője, füst borítja Észak-Amerikát. Éjszaka egy hideg front érkezik, széllel és záporokkal, hajnalban 16-23 fok várható, a hétvégén elszórtan lehetnek záporok, de sokat süt majd a nap, és 35 fokra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el Budapesten. Elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozóhelyeknél és rákos rendező környékén lesz több rendőr és polgárőr az utcákon. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt időszakban a lakosság és több kerületi polgármester is aggasztó hírekről, illetve a közbiztonság érzékelhető romlásáról számolt be. Háromszoros áron szerződhetett autópálya üzemeltetésre Lázár János a választás előtt. Októbertől az MKIF ZRT látja el az M6-os és M8-as autópálya 59 kilométeres szakaszának üzemeltetését, írja a G7. A lap által megismert dokumentumok szerint 2025-ben a minisztérium versenyeztetés nélkül háromszoros áron adta ki a koncessziót, ami a teljes futamidő alatt több mint 200 milliárd forintos többletköltséget jelent. Az új szerződés 35 évre szól, 2057. augusztus 31-éig. Szinte alig lehet 200 ezer forint alatt kiadó lakást találni Budapesten. Az OTP ingatlan.hu adatai szerint a kiadó lakások nagy részének havi bérleti díja 2 és 300 ezer forint között van, 300 ezer forint felett pedig kicsi a fizetőképes kereslet. A bérleti díjak emelkedése 5 éves negatív csúcsot döntött, egy év alatt mindössze 4,7% volt. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség a klíma készülékeknek sem tesz jót, a nem megfelelően karbantartott vagy hibás klímák akár lángra is kaphatnak, különösen a kültéri egységek. Azt tanácsolják, hogyha a klímaberendezés égett műanyag szagot áraszt, szokatlanul hangosan működik, vagy érezhetően gyengébben hűt, azt azonnal le kell kapcsolni, áramtalanítani, majd szakemberrel átvizsgáltatni. A hétvégén rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Ma este 10 órától kizárólag a keleti pályaudvar és a Móri Zsigmond körtér között közlekedik karbantartás miatt. A kieső szakaszon sűrűbben járnak a villamosok és a buszok. Veszélyben a foci VB döntője, a kanadai erdőtüzek füstje 20 amerikai államra is átterjedt. New Yorkban a legveszélyesebb a helyzet, pont ahol a finálét rendezik. Tegnap New Yorkban már felhívást is intéztek a lakossághoz, hogy aki teheti, maradjon otthon. A FIFA folyamatosan figyeli a levegő minőségét. A szervezet rendelkezik olyan egészségügyi protokollal, amely lehetővé teszi a mérkőzések késleltetését vagy akár elhalasztását is, ha a körülmények veszélyeztetik a játékosok és a nézők egészségét.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Szombaton eleinte lehetnek futó záporok, néhol zivatarok is, napközben az ország nagyobb részén azonban napsütésre van kilátás. Nyugaton és északon helyenként előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz erős a szél. Hajnalban 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 27-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 17-én. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Könyv.
1: A nyári olvasás idén akár egy világ körüli utazás is lehet. A Magyar Földrajzi Múzeum szeptember 15-ig online olvasási kihívásra hívja mindazokat, akik szívesen fedeznének fel távoli tájakat és különleges kultúrákat könyvek segítségével. A könyvek

0: csomagokat sorsolnak ki, emellett minden résztvevő meghívást kap egy exkluzív tárlatvezetésre a Magyar Földrajzi Múzeumban a Múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A kezdeményezés remek lehetőség arra, hogy a nyári kikapcsolódás során ne csak új történeteket, hanem új országokat és új kultúrákat is felfedezzünk, még akkor is, ha mindenhez elég egy kényelmes fotel és egy jó könyv.
1: Színház.
2: A nagy hagyományokkal rendelkező Zsámbéki Nyári Színház előadásainak ezúttal is a Zicsi Kastély hangulatos árnyas udvara ad otthont. Egy különleges est erejéig pedig még a rom templomi színpaddá alakul. A várható kortárs és zenés irodalmi estekről, jól ismert mesealakokról, operett és musical dallamokról a színház szervezője, szóvivője Palkovics Mária mesél.
3: Nagyon sok előadásra várjuk a kedves nézőket Zsámbékra. 19-én lesz egy úgymond mini fesztiválunk, ahol Vecsei H. Miklós és a Cube csapata látogat el hozzánk Zsámbékra ismét, ugye ők már visszatérő vendégeink, és ezúttal egy vetített koncertszínházi előadásuk lesz, Csóri Sándor, Pilinszky János és Radnóti Miklós életművét megidézve repítek el a közönséget a szarvassá változott fiú történetéig. Ezt megelőzi a hazai alternatív zenei élet egyik legsikeresebb zenekarának a koncertje, a Platon Karatajev duónak a koncertje, úgyhogy itt egy este két programmal várjuk a kedves nézőket július 19-én. Én fontos szerepet játszanak az előadásainkban a gyerekdarabok. Július 26-án délelőtt is várjuk az egészen piciket is, a Kip-Kop és Tip-Top című előadásokra. És ha már a gyerekprogramoknál tartunk, akkor még kettő alkalommal várjuk majd a családokat. Az egyik a Pöttyös Panni és Kockás Peti lesz augusztus elején 2-án, aztán Csukás mese alapján készült Süsű és Barátai című előadás is augusztus 16-án, ami szintén azt mondhatom, hogy egy egészen biztosan családi előadás lesz, hiszen Süsüt nem is tudom, talán még a nagyszülők is jól ismerik, nem hogy a anyukák, apukák. És akkor egy picit más vizekre is evezünk. 26-án egy populárisabb vagy másfajta zenei előadásra is várjuk a nézőket, ez pedig az operettek és műzikelek világába repít el minket Janza Katával, Vágó Zsuzsival, Pintér Jankával és Kovács Adriánnal. Aztán, hogy a visszatérő vendégeket említsem ismét, augusztus 3-án Beck Zoltán és Grecsó Krisztián lép a Nyári Színház színpadára. Ők évek óta visszatérő vendégeink, ezúttal a Szeretet Vesztő Béke című közös előadásukat láthatják majd, ami nyilván egy kicsit vers, egy kicsit próza, egy kicsit zenélés, és egy kicsit nyilván reflektálás egymásra. Aztán Lackfi János, ugye ő zsámbéki, tehát ő is minden évben feltűnik a színpadunkon, ennek is nagyon örülünk. Ezúttal Varró Dániellel közösen a vers táncoltatása, avagy a forma és a tartalom című előadásukat hozzák el, és a két íróköltőnek a sorait majd Szirtese Dinamókus zenéje fogja még színesebbé tenni. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó előadásnak ígérkezik augusztus 8-án. Évek óta visszatérő előadás szintén az Egy személyes, Egy életem című életrajzi stand-up est. Láthatta nálunk a közönség Túróci Szabolcsot vagy Mucsi Zoltánt, ezúttal pedig Csúlya Imre életébe kapunk egy kis betekintést általa, úgyhogy ez lesz augusztus 9-én. Aztán még egy személyes előadás, amit azért valószínűleg sokan ismernek, legalább hírből, és sokan valószínűleg láttak is, de tipikusan az az előadás, ami megnézhető bárhányszor, ez Csányi Sándornak a Hogyan értsük félre a nőket című vígjátéka, ami azt hiszem, hogy mindig szolgál új felismerésekkel mind a férfiak, mind a nők számára. Úgyhogy érdemes lesz rá jegyet váltani augusztus 23-ára.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Ha a Hungaroring neve szóba kerül, a legtöbben a Formula 1 magyar nagydíjra gondolnak. A Mogyoródi pálya azonban ma már jóval több egy évente egyszer megterülő versenyhelyszínnél. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően egész évben elérhetőek programok, élményvezetések, vezetéstechnikai képzések, nem utolsó sorban pedig rendezvény helyszínként is nyitott a

0: látogatók számára. Az idén 40 éves Hungaroring az elmúlt 3 évben története legnagyobb átalakulásán esett át. Megújult a főépület és a lelátó. Ezáltal a versenypálya a Formula 1 világbajnoki sorozat egyik legmodernebb helyszínévé lépett elő, mondja Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A megújult főépületnek köszönhetően ma már céges rendezvények, csapatépítők, konferenciák és akár esküvők helyszíneként is tervezhetünk a Hungaroringgel. Aki pedig inkább a pályán szeretne időt tölteni, több lehetőség közül is választhat. Nyílt napokon saját autóval is felhajthatunk a versenypályára, de élményvezetési programokon és vezetéstechnikai tréningeken is részt vehetünk. A Hungaroring Driving Centerben és a Kart Centerben továbbá egész évben változatos programokat találhatnak az érdeklődők. Gyulai Zsolt hozzáteszi, hogy 2025-ben a Magyar Nagydíj elnyerte az év szurkolói élményért járó díjat. Sokan csak a televízióból követik a versenyeket, a helyszíni élmény azonban egészen más perspektívát ad. Az autósportba úgy lehet a leghamarabb beleszeretni, ha a test közelből megtapasztalja az ember. El kell jönni, bele kell szagolni a benzingőzbe, bepillantani a kulisszák mögé. Egy-egy pilóta vagy csapat pályafutásának követése sokakat vezet el a rendszeres szurkolásig. Nemzetközi figyelem a fejlesztésekre. A kevesebb, mint egy év alatt elvégzett felújításokat a Formula 1 szereplői is pozitívan fogadták. Több versenyző szerint időszerű volt a korszerűsítés. A legemlékezetesebb visszajelzés talán Stefano Domenicali-tól, a Formula 1 elnök vezérigazgatójától érkezett. Amikor először meglátta a főépületet, összecsapta a kezét és csak annyit mondott, Mamma mia! Ezek után példaként állította a magyar csapat munkáját a többi promóter elé. A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a Hungaroring ne csupán egy verseny hétvége helyszíne legyen, hanem egész évben aktív szerepet töltsön be a hazai rendezvény és élményturizmusban. A versenypálya továbbra is a sebességbirodalma marad, ugyanakkor a folyamatos megújulásnak köszönhetően egy 365 napon át üzemelő, multifunkcionális rendezvényközponttá válik. A Hungaroring nem csak versenypálya, hanem Magyarország egyik legismertebb kapuja a világ felé. Évről évre világszínvonalú élményt nyújt. Zárja az elnök vezérigazgató.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Parnograszt 1987-ben indult a szabolcsi Paszap faluból, és mára a világzenei szintér egyik legautentikusabb roma zenekarává vált. Nevük jelentése Fehér Ló, amely a tisztaság és a szabadság szimbóluma. Ezt zenéjük is tükrözi. A zenekar tagjai több generációt ölelnek fel. A legfiatalabb 10 éves, a legidősebb közel 80. Zenéjükben magyar és lovári nyelvű szövegek váltakoznak, és hagyományos hangszereken, például tamburán, gitáron, kannán, kanálon és szájbőgőn játszanak.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, Pénzes Máté vagyok, ez pedig a Rádió Café. Hallgassátok!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Brownout Austini Latin Funk csapat a Gruppo Fantasma Austini Latin Funk csapat oldalágaként indult 2003-ban. 14-ben aztán nekik is lett egy oldaláguk, a kizárólag Black Sabbath dalokat játszó Brown Sabbath Austini Latin Funk csapat, amely még Ozzy Osbourne tetszését is elnyerte. Legalábbis nem harapta le senki denevérének fejét miatta. De a sima, nem oldalágas Brownout is készített különleges átiratokat. 2016-ban például a Chicano rapper Kid Frost 90-es La Raza című trackjét gondolták újra. Hangsúlyosan kiemelve a Frost számban is hangmintaként szereplő 70-es El Chicano tétel, a Viva Tirado taktusait. És még mindig nem jutottunk el az alapműhöz, mert már ez a latin rock felvétel is a Gerald Wilson Big Band 1962-es azonos című jazz szerzeményének feldolgozása.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A nagyon fiatalokból álló életvidám karszonkóma 2018 nyarán nyerte el jelenlegi formáját. 2018. szeptemberében a zenekar kiadta első kislemezét What a Time to be Alive címmel, amelyhez egy videóklipet is készítettek. A Gimis zenekarként indult együttes 60-as évek beat zenéje iránti rajongása fellelhető ebben a videóban. Előtérbe került az orgona, a 60-as évekbeli öltözködés és a vidámság, a dalok pozitív üzenete, a humor, a fiatalos bohóság. Ez lett az igazi védjegye a zenekarnak, rákontrázva az elmúlt évek borongós, bús időszakára. Ők mindig vidámak, minden vidéki koncertet egyfajta osztálykirándulásként él meg a csapat, akik nem csak egy alkotói csoportként dolgoznak együtt, hanem baráti társaságként is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A családi legendárium szerint az óvodában nem énekelni, hanem söprögetni szeretett a legjobban Szeder Szabó Krisztina. Ezért, ha arról kérdezték, mi lesz belőle, ha nagy lesz, habozás nélkül rávágta: takarítónő. Az Óbudai Gimnázium rockzenekarában azonban már vokálozott. Aztán 7 évig tanult énekelni, akusztikus és elektromos gitáron játszani. Első saját szerzeményét, a Blazing Fire című dalt még angolul adta elő. A Melodistic Duo tagjaként Budapest című saját dalával kiemelt díjat nyert. 2013-ban pedig megalakította a 4-tagú Szeder zenekart, amellyel Krista már kizárólag saját szerzeményeket játszik, és az éneklés mellett gitározik is. A nyelvi korlátok ellenére a határon túlról is meglepik az énekesnőt. Egy észt fiatal például direkt miatta jött el egy fesztiválra, és amikor elküldte a dalokat litván barátnőjének, kiderült, hogy ő már ismerte Krisztina zenéjét. Amikor az együttes Tel Avivban koncertezett, akkor mondták el nekik, hogy a Szeder héberül azt jelenti rendben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak eklektikus popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektromos hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A banda szövegei ezzel látszólag ellentét mai élethelyzetekből indulnak, ám úgy gondolják, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put a needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
8: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A hétvégén karbantartás lesz az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknál. Társadalmi egyeztetés indult a közlekedés biztonsági tervekről. A következő 50 évben csaknem 3 millió emberrel csökkenhet Magyarország népessége. Éjszaka egy hidegfront érkezik, széllel és záporokkal, hajnalban 16-23 fok várható. A hétvégén elszórtan lehetnek záporok, de sokat süt majd a nap, és 35 fokra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A hétvégén karbantartás lesz az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknál, akadozhat a DÁP és az ügyfélkapu, így az ezeknél működő azonosítás időszakosan nem lesz elérhető. Ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség a Visegrádi utcai központi kormányablakban. Társadalmi egyeztetés indult a közlekedésbiztonság növelését célzó jogszabályi tervekről. A kormány honlapján található dokumentumok a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyek és az elektromos rollerek szabályozására fókuszálnak. Az elképzelés szerint az elkövető vagyoni helyzetéhez vagy a gépjármű értékéhez igazítva tennék igazságosabbá és hatékonyabbá a szankciókat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívet szeptember elejéig lehet kitölteni. Rengeteget tankoltunk az első fél évben. 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly, ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás átlagosan 10,4%-kal emelkedett, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül 3/4-ét és a gázolaj mintegy 2/3-át a MÁSZ tagjai értékesítik. Rövidített útvonalon jár a ráckevei hév a következő 3 hétben. Karbantartás miatt július 18-ától augusztus 10-ig csak a budapesti Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár a H6-os hév. A kimaradó szakaszon a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet majd utazni. A következő 50 évben csak nem 3 millió emberrel csökkenhet Magyarország népessége. Ma 100 magyar gyerekre 148 idős korú jut. 2068 körül pedig ez az arány akár 230-ra is emelkedhet, olvasható az Economics oldalán. A népesedési világnap alkalmából közzétett adatok szerint, miközben Magyarország és Európa a népességfogyással és az előregedéssel küzd, Afrika demográfiai nagyhatalommá válhat, a század végére a világ lakosságának közel 40%-a élhet majd ott. 12 hajót támadtak meg az ukrán drónerők éjszaka a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren. Az erők parancsnoka közölte, az orosz hajókat szándékosan nem süllyesztik el, csak mozgásképtelenné teszik, mert Ukrajna nem akarja, hogy olajfoltokkal és más szennyeződésekkel árasszák el a Fekete-tengert.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Szombaton eleinte lehetnek futó záporok, néhol zivatarok is, napközben az ország nagyobb részén azonban napsütésre van kilátás. Nyugaton és északon helyenként előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz erős a szél. Hajnalban 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 27-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok, és mai vendégem Kalas Györgyi, gasztronómiai író, újságíró, számos gasztrokönyv szerzője, aki rendszeresen tart workshopokat is a gyerekeknek, és akivel ma a gyerekekről és a gasztronómiáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Györgyi.
2: Szia. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Kezdhetjük azzal, Györgyi, hogy picit idézzük fel a te gyerekkorodat. Mondjuk, hogy gyerekkorodban te kuktáskodtál-e? Magyarul sürögtél, forogtál-e az anyukád, nagymamád körül, mint oly sokan tettük azt annak idején?
2: Igen, ez így volt. Nagyon sokat sürögtem a nagymamám körül, de ez csak utólag tudatosult egyébként bennem, hogy én így nőttem föl. Akkor ez ilyen természetes volt. Az egyik nagymamám a városban élt, ahol mi is laktunk, a másik nagymamám pedig falun, és ugye hát jó szokás szerint én oda egész nyáron mindig le voltam téve. Nagyon-nagyon élveztük, nagyon szerettük, szerettünk ott lenni, és egy idő után egyébként kicsit már inkább később, tehát inkább kamaszkoromban kezdtem el minden konyhai folyamatban részt venni. Én nagyon-nagyon élveztem, hogy a nagymamámnak állatai vannak, tyúkjai vannak, nálunk minden évben volt disznóvágás, volt, hogy kecske is volt, a kecske sajtot is maguk készítették, mindent maguk termesztettek, tehát ha mondjuk a nagymamám reggel elhatározta, hogy mit főz, akkor engem vagy az unokatestvéreimet kiküldött, hogy szedjük le a kertből és frissen megfőzte, de ugye részt vettünk egy kicsit a mezőgazdasági folyamatokba is, a kertművelésbe is. Utólag tudatosult bennem, hogy szerintem nagyon-nagyon sokat jelentett nekem akkor ez, és az is utólag tudatosult bennem, hogy nagymamám különösen jó szakácsnak számíthatott, hiszen a falu összes lakodalmában mindig ő sütötte a tortát, amióta csak emlékszem. Nekem is mindig saját készítésű tortát, akkora, vannak olyan fényképek, hogy a torta nagyobb, mint még én vagyok, mindig ilyen óriási tortát készített minden unokájának, és gyönyörű, nem csak finom, hanem gyönyörű tortákat sütött, úgyhogy az összes lagziba is őt hívták mindig, hogy az ünnepelteknek készítse el az esküvői tortát, és nekünk is mindig nagyon finom süteményeket sütött, úgyhogy az, hogy ennyit tudok róla mesélni, szerintem az is mutatja, hogy volt szerepe ennek a gyerekkoromban.
1: Te nagyon-nagyon komoly gasztronómiai előnnyel indultál akkor az életben. Azt kell, hogy mondjam, először is micsoda óriási kincs egy vidéki nagymama is.
2: Igen.
1: Másodszor az, hogy aki azért tényleg lakodalmakba főzött, az valóban így van, hogy hát az annak a közösségnek lehetett a főszakácsa, vagy a főgazdasszonya, tehát valóban úgy van, hogy az esküvőkre, a lakodalmakra mindig a legszebbet, a legjobbat szeretné az ember.
2: Igen, és ennek az az előnye is megvolt, hogy minket is mindig meghívtak ezekbe a lakodalmakba, ugye kicsikorúktól kezdve. Nagyon-nagyon szerettem lagzikba járni, leginkább azért, mert a felnőttek egy idő után egyáltalán nem figyeltek ránk, tehát azt csinálhattuk, amit akartunk, és azt tehettünk, amit csak akartunk, úgyhogy én nagyon szerettem már akkor is mindent megkóstolni a lagziban.
1: Szóval mindenevő voltál. Volt-e esetleg olyan étel, amit utáltál? Van ilyen emléked?
2: Két ételt nem szerettem világéletemben, és ezt a mai napig nem sikerült megszeretnem, de tényleg csak ez a kettő van. A grízes tészta és a sárga borsó főzelék. Egyébként a sárga borsóval már egy kicsit barátkozom. Az édes tésztákat nem tudtam megszeretni, tehát nálunk soha nem volt divat. Talán ezért, mert a nagymamám meg az anyukám is

0: Annyira jól főzött, tehát nálunk grízes tészta, diós tészta, mákos tészta, ilyen édes tészták nem készültek, tehát ezt nem tudtam megszeretni, sem a sárga borsót, és erről van egy nagyon kedves történetem is, mert amikor óvodában ugye anyák napjára kellett készíteni egy ilyen kis rajzot az anyukákról, amit anyák napján odaadtak nekünk, és kért az óvónéni, hogy egy mondatot írja oda az anyukádról, ami nagyon jellemzi őt, akkor az én kislányom azt írta oda, hogy ez az anyukám is, ő nem szereti a sárga borsót. Tehát az 5 éves kislányom is ezt jegyezte meg rólam a legjobban. Ő szereti a sárga borsót, úgyhogy ezért barátkozok vele. Találtam egy olyan receptet, amikor kókuszkrémmel készítem most már a főzeléket, és úgy én is valamennyire meg tudom enni.
1: Szóval az látszódik, hogy a gyerekkori minták ott voltak az életedben, teli-teli jó élménnyel. Mi volt az a vonal, vagy az a hívás, amikor azt érezted, hogy neked a gasztronómiával komolyabban, mélyebben kell foglalkoznod?
0: Ez is lassan alakult ki bennem, tehát soha nem volt ez ennyire tudatos, de utólag visszatekintve világos egy kicsit számomra is, hogy mennyire érdekel, tehát már gyerekkoromtól kezdve. Én kulturális antropológia szakra felvételiztem az egyetemre, gimnázium után, tehát én kulturális antropológus végzettségű vagyok, és ott már az volt a feladat, hogy kellett írni egy felvételi dolgozatot, és már azt is a kukoricáról írtam, tehát hogy milyen szerepe volt az amerikai őslakosok életében a kukoricának, és utána hogyan terjedt ez el Európában, hogyan épült be az étkezésbe. És utána terepmunkán kellett részt vennünk a kutatás alatt, én Gyimesben kutattam, és ott is részt vettem a családi gazdaságoknak a működésébe, tehát ott ugye egy antropológiai terepmunka alkalmával minél hosszabban be kell épülni és részt kell venni egy család életében, úgyhogy én ott is jártam ki a mezőre kaszálni, együtt készítettük a sajtot, együtt főztünk, tehát minden ilyen folyamatban részt vettem, és a szakdolgozatomat is már abból írtam, hogy hogyan működnek ezek az önellátó családi gazdaságok. Úgyhogy igazából engem már egyetemista koromban is érdekelt, viszonylag hamar megtanultam főzni is, és nagyon-nagyon szeretek is főzni, és aztán újságíróként dolgoztam, később a kommunikáció szakot is elvégeztem, és akkor úgy kezdtem el újságíróként dolgozni, és egyre több ilyen gasztronómiai témájú cikket írtam éttermekről, olyan emberekről, akiknek különös viszonya van a gasztronómiához, érdekes történetük van, eleve szerintem nagyon érdekes, hogy valaki miért nyit egy éttermet, vagy miért kezd el gasztronómiával foglalkozni, és hogy egyre több ilyen témájú cikket írtam, éreztem, hogy engem is egyre jobban érdekel ez a téma, egyre több helyre jutottam, egyre több ételt tudtam megkóstolni, egyre több tudást szereztem ezzel kapcsolatban, és hát most már szinte kizárólag gasztronómiával foglalkozom.
1: Szóval beszippantott akkor ez az életforma, mert ez egy életforma.
0: Igen, igen.
1: Emlékszem, egyszer meséltet valamelyik könyvet kapcsán, hogy ha ti külföldre is mentek, akkor neked végig kell járni azokat a bizonyos éttermeket, amit előre kiszemelsz, megtervezed, hogy oda ellátogattok, és ennek a család is a részese, a gyerekek is a részesei.
0: Igen, igen, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik ezért. A férjemet is nagyon érdekli a gasztronómia, ő is nagyon jól főz, szerintem még jobban főz, mint én. És a gyerekeimnek is nagyon hálás vagyok, hogy őket is érdekli, illetve ha nem is mindig érdekli, elfogadják ezt, és velem jönnek, most nemrég Kairóban voltunk, és ugye Kairónak van ez az érdekes nemzeti étel, ez a kosari, ami hát itthon nem egy elterjedt étel, és nagyon érdekes is, mert tészta van benne, rizs, meg csicseri borsó, tehát hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat nekünk nem jutna eszünkbe így összerakni, és hát Kairóban is ez egy projekt volt, hogy akkor megtaláljam a legjobb kosarit, és nagyon alaposan utána olvastam, és a gyerekek jöttek utánam nagyon aranyosan az ilyen kis eldugott városrészekbe, és kóstoltuk ezeket az ételeket.
1: Azért a kulturális antropológus, meg a gasztronómiai lét az viszi neked végig az életedet. Miért a gyerekek lettek a te célpontjaid? Hogy őket kellene edukálni? Miért lettek ők a te célpontjaid?
0: Egy részben azért is, amit te most mondtál, hogy milyen jól meg lehet mutatni a világot a gyerekeknek az ételeken keresztül, és ezt kezdtem felfedezni a saját gyerekeimen, hogy akár egy ilyen étel, mint ez az egyiptomi kosari kapcsán is, mennyi mindenről tudunk már beszélni, hogy ugye ez hogy alakult ki, milyen hatások voltak az adott országban, ugye, hogy indiai és olasz hatások alapján hogyan alakul ki mondjuk egy új étel, vagy akár ha veszünk egy ilyen egyszerű ételt, mint a pizza, amit minden gyerek szeret. És ahogy nekem is lettek gyerekeim, egyre több helyre jártam, és egy kicsit hiányzott, hogy nincs erről semmilyen tudás tulajdonképpen az iskolában. Tehát nagyon fontos lenne, hogy megtanítsuk a gyerekeket főzni, hogy maga biztosan tudjanak a konyhában mozogni, hogy később majd, amikor egyedül élnek, akkor is teljesen természetes legyen számukra, hogy főznek maguknak és a családjuknak, és nem mondjuk rendelnek ételt. Másrészt, hogy nagyon tetszett ez, hogy mennyi információt tudok átadni ezáltal a gyerekeknek, és ez mennyire érdekli őket. Nagyon sokszor tartok előadást iskolákba, könyvtárakba, és mikor a pizzáról beszélünk, akkor ugye nagyon sok olyan történelmi, meg földrajzi dolog felmerül, ami esetleg mondjuk, ha földrajzórán vagy történelemórán beszélünk róla, nem biztos, hogy megmarad bennük, de ha arról beszélünk, hogy hogy kerül a paradicsom a pizzára, és ugye mi kellett ahhoz, fel kellett fedezni Amerikát, de már pizza sokkal hamarabb volt, mint paradicsom, és akkor ez a kettő hogyan egyesült, és akkor milyen ételek jönnek még Amerikából, például a csokoládé, meg a kakaó, amit annyira szeretnek, és nagyon-nagyon sok ismeretet át lehet így adni, és ezért kezdtem el én írni igazából a gyerekeknek szóló könyveimet, kicsit a saját gyerekeimnek is. Tehát elképzeltem, hogy ha lenne egy ilyen tantárgy az iskolában, mint gasztronómia, akkor szerintem az ilyen lenne, és igyekeztem ezt elég holisztikusan megfogni ezt a témát, tehát minden oldalról bemutatni, és aztán később ehhez kapcsolódott a főzés is, hogy együtt főzök a gyerekekkel nagyon sokszor, hogy tényleg ilyen megbízható, meg magabiztos tudást lehet a kezükbe adni, amit egész életük során használni tudnak.
1: Egy picit visszakanyarodok az iskolai oktatáshoz. Én nagyon-nagyon régen voltam általános iskolás, és akkor nekünk volt egy olyan tantárgyunk, hogy gyakorlati oktatás? Azt hiszem, hogy ez volt a neve, és emlékszem, hogy mi lányok kötöttünk, horgoltunk, főztünk, ugyanakkor a fiúk, ha jól emlékszem, ilyen alumínium lapokból hamutartót gyártottak. Én nem is értem, hogy lehetett ilyet tenni, tehát hogy az akkori világnak a szemléletét azért ez nagyon jól leírja, hogy hamutartót készítettek a fiúk. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy emlékszem, hogy amikor az iskolában főztünk, egész másképp ismertem meg az osztálytársaimat, az osztálytárs nőimet, ahogy ott kommunikáltunk, ahogy vettük egymás kezéből át az alapanyagokat, vagy éppen a kést, vagy a nem tudom én milyen segédeszközzel, vagy konyhai eszközzel dolgoztunk éppen. Szóval arra emlékszem vissza, hogy olyan közegben ugye egyébként nem találkoztam az osztálytársaimmal, de valahogy erősítette a csapatot. Tehát adott egy más szemléletet, és ami a non plus ultra, hogy utána leültünk és elfogyasztottak, és akkor meghívhattuk a fiúkat is. De hogy az az élmény, az nagyon-nagyon erősen benne van az iskolai életből, hogy volt egy ilyen tantárgyunk, nagyon jó volt abban részt venni, új szemléletet adott, tehát a közösséget formált, az együttfőzés, hát van annak valami nagyon nagy ereje.
0: Igen, és nagyon jó, hogy ezt mondod, és szerintem te nagyon szerencsés vagy, hogy akkor neked volt ilyen az iskolában. Volt. Amikor én erről mesélek, akkor a legtöbben felidézik, hogy egyszer ők sütöttek palacsint az iskolában. Nekem még ilyen emlékem sincs, tehát nekem a maximum emlékem ezekről a gyakorlati órákról, vagy technika órákról, hogy adtak valami fadarabot szeptemberbe, amire májusra úgy le kellett csiszolni valami kézi reszelővel, hogy legyen belőle egy tutaj, és úgy éreztem, hogy soha nem fog megvalósulni. Persze nyilván ennek is van valamilyen haszna, meg gyakorlati haszna. Nálunk nem volt főzés az iskolában, és nem is azt állítom én, hogy kötelező lenne, hogy mindenhol legyen főzés. De úgy érzem, hogy szerencsére egyre több iskola nyitott erre, és megérti azt, hogy maga az egészséges étkezés nem tud abba kimerülni, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy a saláta jó, a répa jó, a csoki rossz. Tehát, hogy ez azért ennél egy sokkal összetettebb dolog.
1: Sokkal színesebb.
0: Igen. És ez nem is marad meg a gyerekek. De ha megtanítunk nekik olyan skilleket, hogy hogyan tudnak vagy akár hogyan tudják a saját fantáziájukat használni egy étel elkészítéséhez, vagy milyen alaphagyakhoz nyúljanak, amikor otthon vannak, vagy mit alkossanak abból. Tehát a főzés az egy alkotás, ez egy kreatív folyamat. A gyerekek ezt nagyon élvezik, és nálam is, amikor vannak ezek a főzések, én is azt látom, hogy amit te is mondtál, hogy hát új barátságok születnek, hát ott megismerkednek, akkor ők onnan úgy mennek el, hogy már meg fognak tudni csinálni egy süteményt mondjuk egy recept alapján, ami egyébként nem egyszerű. Tehát, hogy egy gyereknek is egy receptet követni, azért azt meg kell tanulni. Tehát ez egy ugyanolyan tanulási folyamat, mint bármi más.
1: Egyébként te hogy látod a mai gyerekeket? Ugye nyilván, aki már hozzád elmegy egy workshopra, ő már érez valami hívást arra, hogy részt vegyen egy ilyen főzésen, de mit tapasztalsz? A mai szülők főznek a gyerekkel, tanítják a gyereket főzni, bevonják a folyamatba, mondjuk úgy, vannak-e olyan szerencsések, mint te a nagymamáddal, hogy ott lehettél mellette, és segíthettél neki.
0: Azért nehéz nekem erre válaszolni, mert én csak a pozitív dolgot tudnék mondani. Tehát, mint említettem, nagyon sok iskolába járok előadást tartani, és engem azért meglep, hogy mennyire tájékozottak a gyerekek, és olyan ételeket mondanak a kedvenc ételeiknek, ami mondjuk az én gyerekkoromban, ha most már visszatérünk a technikaórákhoz, nem is volt. Tehát az, hogy mi hazamegyünk és sushit együnk, de talán még a pizza is egy kicsit ilyen nem volt annyira elérhető. Tehát én azt látom, hogy nagyon érdekli a gyerekeket, nagyon tájékozott, és szeretnek főzni, érdeklik őket a gasztronómia, de azért azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy én nyilván olyan gyerekekkel találkozom, akiket ez érdekel. Tehát aki eljön hozzám egy főzős workshopra, az azért jön el, mert tudja az anyukája, hogy őt ez érdekli. Ha engem meghív egy iskola egy ilyen előadással, akkor azt gondolom, hogy már ott is van egyféle nyitottság arra, hogy én az ételek történetéről meséljek a gyerekeknek, és azért hívtak meg, mert ez érdekli a gyerekeket. Tehát nyilván nagyon szelektált az én tapasztalatom, meg az én rálátásom, nekem pozitív tapasztalataim vannak.
1: És szerintem az is segíti ezt a folyamatot, hogy a social media felületeken előtérbe kerültek a séfek, a szakácsok. Sőt, nem csak ott, hanem ugye még régen mondjuk a felszolgálóval találkozott csak egy étteremben mondjuk a vendég, ma már tudjuk, hogy abban a konyhában ki főz, van annak híre, hogy ki ott a séf, ismerjük őket akár a televízióból, akár a social media felületekről, ahol egyébként rengeteg edukatív anyag is van, hiszen nagyon sokat tanulhatunk ebből, és ami számomra talán még érdekes, hogy a fiúknak is vonzóbb lett a főzés. Ezt nem tudom, hogy te hogy látod.
0: Pontosan ugyanígy látom, a múltkor valakinek meséltem arról, hogy tartok ilyen főzős workshopokat gyerekeknek, és rögtön azt kérdezte vissza, hogy úristen, és hogy bírsz annyi lánnyal? És akkor mondtam neki, hogy nem csak lányok vannak, nagyon sok fiú van, sőt, nagyon büszke vagyok rá, hogy karácsony előtt volt egy olyan főzős workshopom, ahol csak fiúk voltak. Tényleg. És azért az, hogy 8-10 fiú összegyűlik főzni, erre én is nagyon büszke vagyok. Visszatérve a social médiára, én is azt gondolom, hogy bár nagyon-nagyon sok káros hatása van nyilván, van ennek egy ilyen előnye is, hogy divat lett nem csak a szakácsok, meg a séfek, hogy előtérbe léptek, hanem divat lett talán a főzés, meg a gasztronómia. Tehát nagyon sok ilyen tartalom van a social médián, és ugye sajnos a kamaszok, akik nagyon nagy fogyasztói ennek a social médiának, viszont ez egy előny lehet, hogy ezt látják, tehát én azt láttam például a saját kamaszlányaimon, hogy ez egy divat lett, hogy akkor hú, láttam valami jó receptet, és akkor azt csináljuk meg, vagy süssünk egy brownit, és most teljesen mindegy, hogy ez egy édesség, és azt mondjuk bekategorizálnánk abba, hogy ez nem egészséges, akkor is az szerintem sokkal egészségesebb, hogy ő otthon neki el elkészíteni.
1: Tudja, milyen alapanyagból.
0: Tudja, mi van benne. Akár ő maga is látja, mondta nekem a lányom, hogy úristen, anya, ebben nagyon sok cukor van. Hát megtapasztalja ő, hogy egy ilyen sütemény, ha elkészül, ebben tényleg nagyon sok cukor van, tehát adott esetben mondjuk kevesebbet kell belőle enni. Úgyhogy szerintem a social médiának van egy ilyen pozitív oldala is a gasztronómia szempontjából, ugyanakkor megemlíteném azt, hogy szerintem a másik dolog, amiért ennyire talán egyre nagyobb divat a gasztronómia, és a közös étkezés és a főzés az, mert nagyon-nagyon kevés olyan esemény van már az életünkben, amikor nem használjuk a telefont. És az, hogy mondjuk leülünk együtt otthon vacsorázni, vagy meghívunk barátokat, és leülünk vacsorázni, az az egyik ilyen esemény. És még az étteremben is elővesszük a telefonunkat, hogy lefotózzunk ugye minden kaját, tehát egy otthoni közös főzés talán még egy ilyen dolog, és egy főzős workshop is ilyen dolog a gyerekeknek, hogy ott vannak nálam 2-3 órát, és nem veszik elő a telefonjukat, eszükbe se jut, hogy ránézzenek. Tehát ez egy olyan flow nekik, amit már nagyon ritkán tudnak megtapasztalni a mai gyerekek szerintem.
1: Visszatérünk még az étteremhez, meg a közös étkezéshez, de most muszáj egy rövid szünetet tartanunk, úgyhogy kedves hallgatók, néhány perc múlva Kalas Györgyivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádiókafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
4: Kedves hallgatók, az Egy életem műsora szól, és mai vendégem Kalas Györgyi, akivel a gyerekekről és a gasztronómiáról beszélgetünk, és a műsor első részében szóba került a social media, hogy hogyan változtatta meg a gasztronómiához való viszonyunkat, és akár az étkezési szokásainkat is, de még valamit megváltoztatott. Te is meséltél a nagymamádról, hadd emlékezzek rá én is, hogy volt csodálatosan kézzel írt szakácskönyve, aztán ahogy az idő telt, és idősödött, észrevettem, hogy a Nők lapjából és egyéb női magazinokból kivagdosta a recepteket, szépen gyűjtögette egy füzetbe, ez volt régen, és ma azon veszem észre magam, hogy mondjuk a YouTube-ról, mondjuk az Instagramról gyűjtögetek magamnak recepteket, és mentem el, és ma már a telefonomban van egy ilyen digitális receptgyűjteményem, ami a nagymamának még kézzel írott volt, és akár az újságokból összeollózott, de hogy változik a világ, és hogy megváltoztatta nekem is a hozzáállásomat a receptekhez. Na, ezt még szerettem volna megosztani veled. És akkor térjünk vissza a terített asztalhoz, hogy említetted, hogy micsoda ereje van a terített asztalnak.
5: Egy picit még én is visszautalnék arra, amit mondtál, mert szerintem, ahogy mondtam, hogy a maga a főzés és tanulási folyamat, én nekem nagyon tetszik, hogy hozzám vannak olyan gyerekek, akik ilyen kis füzettel, meg ceruzával jönnek, és akkor ők leírják a receptet. Nagyon nehéz egyébként, ez is érdekes. Érdekes látnom, hogy nagyon nehéz ezt egy gyereknek átlátni, hogy akkor honnan indulok, és akkor utána mi lesz, és mi lesz belőle. Tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog. Én nagyon ajánlom azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekeit érdekli a főzés, hogy azért egy-két receptet írjanak le ma is kézzel, mert sokkal jobban átlátják utána a gyerekek ezeket a folyamatokat, sőt, szerintem mi is sokkal jobban átlátjuk, hogyha mi magunk írunk le egy receptet, mintha máshonnan vágjuk ki. A terített asztalra pedig nagyon örülök, hogy rákérdeztél, ugye ez kapcsolódik ahhoz, amiről már meséltem, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos része kellene, hogy legyen a családi életnek az asztal, a terített asztal, az esti vacsora. Ugye azért említek itt vacsorát, mert általában este az az időpont, amikor találkozik a család. Tehát onnantól kezdve, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járnak, edzésre járnak, este lesz az az időpont, amikor mindenki otthon van. És én például nagyon-nagyon fontosnak tartom a vacsora főzést, hogy nálunk legyen lehetőleg minden nap főzés és meleg étel, amit nagyon-nagyon nehéz munka meg gyerekek mellett. Nem kell nagy dologra gondolni, tehát szerintem, ha most aznap nincs időnk másra, csak egy pesztós tésztára, az is egy olyan dolog, amit körbe tud ülni a család, de mégiscsak valami meleg étel, amit alkottunk. És nálunk például az a szabály, hogy akkor ott nem lehet az asztalnál telefon, és mindig együtt leülünk. Tényleg az van, hogy csak 10 perc, mert ha mindenki rohan, nem tud több lenni, de megbeszéljük azt, ami történt velünk aznap, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Közösségépítő és családépítő szerepe van az étkezésnek.
4: Igen, és talán minden hétköznap ez nem megvalósítható, hiszen az egyik gyerek edzésen van, a másik külön órán, apuka túlórázik, anyuka túlórázik, szóval sajnos tényleg picit megbolondult a világ, de legalább az ünnepnapok legyenek ilyenek.
5: Hát, vagy és azok a hétköznapok is, amikor ezt meg tudjuk. Tehát, hogy az igen, de látja az ember, hogy mindenkinek este 8-ig van edzése, és akkor mondjuk a hétfő meg a szerda az, amikor egy kicsit nyugisabb, és akkor próbálunk valamit alkotni.
4: Én azért is említettem az ünnepnapokat, meg mondjuk a hétvégét, mert van egy ilyen rögeszmém, hogy a vasárnapi ebéd íze tartja össze a családot. Szerintem, ha most így mindenki visszaemlékezik gyerekkorába az anyuka húslevesére, a nagymama által készített rántott húsra, vagy kinek-kinek mi a kedvence, vagy mondjuk egy karácsonyi menüben a töltött káposztára, vagy éppen arra a sült fogasra, vagy arra a halászlére. Szóval ott az az íz a szánkban, ott az az élmény, hogy együtt ültünk, ott az az érzés bennünk, emlékszünk a tányérokra az ünnepekről. Szóval egy kicsit talán az identitásunkat is megerősíti, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, milyen emlékeink vannak, milyen közös értékeink vannak, milyen közös érzéseink vannak. Úgyhogy szerintem ennek nagyon nagy ereje van, vagy lehet.
5: Igen.
4: Én ezt azért egy picit hiányolom, hogy azt veszem észre, hogy egyre kevesebb, sokszor már éttermekben is, már nincs ott a terítő, már nincs ott a szalvéta, már el kell menned a szalvétáért, tehát már nincs ott az, amitől egy kicsit elvarázsol, vagy egy kicsit tényleg ünnepé teszi azt az éttermi látogatást.
5: Hát meg ugye vannak azok az ételek, biztos nálatok is, a ti családotokban, meg nálunk is, amit egy emberhez kötsz, amit senki más nem tud úgy elkészíteni. Tehát nálunk is az van, hogy vannak például levesek. Én nem annyira főzök otthon levest, mert ugye igyekszem minden nap főzni, és nem mindig fér bele a leves, és az én lányaim például tudják, hogy ha papához megyünk, akkor biztos, hogy lesz leves, és ő nagyon-nagyon jól főzi a leveseket. Ugyanígy mindenkinek van, nekem is van olyan étel, én például nem eszek sehol töltött káposztát, mert sehol nem készítik úgy, ahogy a nagymamám készítette, és egyszerűen az ember azt az ízt keresi, amit ugye gyerekkorában megszokott, és nagyon-nagyon fontosak ezek az ízemlékek, és nagyon fontosak a vasárnapi ebédek is. De egyébként ez egy érdekes nálunk, például mivel mi igyekszünk minden nap főzni, sokszor vasárnap van az, amikor azt mondom, vagy azt mondjuk, hogy na akkor ma nem, hanem ma akkor menjünk el együtt valahova, mondjuk havonta egyszer, és akkor például nálunk ez is egy ilyen családi hagyomány lett, hogy akkor a gyerekek mindig kínait kérnek, mert nagyon szeretik, ugye nekik már kinyílt ilyen szempontból a világ, és nekik, én azt gondolom, ha ők felnőnek, akkor lehet, hogy nekik már a vasárnapi ebéd abban az egy kínai étteremben eltöltött vasárnapi ebéd lesz, ahova mindig mentünk együtt.
4: De emlékezni fog anyára, apára, akikkel együtt beszélgetett, közös élmény volt miről beszélni, és most nem csak a kulturális antropológus beszél belőled, hanem tényleg az van, hogyha végigmegyünk ma a körúton, jobbra-balra nézek, itt egy török étterem, ott egy görög étterem, aztán egy kínai étterem, ott egy táj étterem, tehát ma már annyira diverz lett a konyha, és nem csak az éttermek megjelenésével, hanem azt veszem észre, hogy egyre jobban húzzuk be az otthoni saját konyhánkba is ezeket az alapanyagokat és ezeket az ételeket.
5: Igen, de szerintem ez is egy olyan dolog, amivel lehet kapcsolódni a gyerekekhez, és lehet nekik tanítani. Tehát szerintem jó dolog, hogy megismerik a gyerekek a japán ételeket, a kínai ételeket, az olasz ételeket, a mexikói ételeket, és szeretik ezeket, keresik, és egyre többet megtudnak ezáltal ezekről a kultúrákról szerintem. Vagy legalábbis ez egy lehetséges módja annak, hogy megtudjanak többet.
4: Ahogy nézegettem a honlapodat, találtam egy olyan workshopot, hogy uzsidoboz workshop, és elkezdtem gondolkodni, hogy na ez vajon mi lehet, mert ugye ez mindig azt gondolom, hogy a szülőknek a dolga, hogy a szülők állítsák össze, ugye annak idején a, nem tudom, párizsi zsemlét, volt, aki csak pénzt kapott, de hogy ez kicsit szülői feladat, ezek szerint te már erre is edukálod a gyerekeket, hogy maguknak rakják össze az uzsidoboz?
5: Igen, most volt egy anyuka, aki írt nekem, hogy jönne hozzám a lánya, mert már nagyon unja azokat a dolgokat, amit ő berak. hogy tanuljon új dolgokat, de azért én mindig figyelembe veszem, hogy milyen korosztály jön hozzám, és ebbe például igen, arra biztatom a gyerekeket, hogy ők maguk is egy csomó mindent tök egyszerűen el tudnak készíteni a saját uzsidobozukba, de ilyenkor is próbálok nekik újat mutatni, tehát most például fogunk mini kist készíteni, amit általában a gyerekek szeretnek, de nem állnak neki otthon elkészíteni, vagy olyan egyszerűbb ételeket, zabkekszet, energiagolyót, sajtos rudat, amit örömmel is egyszerűen el tudnak otthon készíteni, és aztán el tudják vinni az uzsidobozukba, és igen, ez is szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat nekik, hogy egyrészt mondjuk legyen igényük arra, hogy készítsenek maguknak ételt, másrészt átlátják azokat a folyamatokat, hogy hogyan kerülnek ezek az ételek bele az ők zsonnás dobozukba minden nap.
4: Melyek a legkedveltebb workshopjaid? Mi az, amit imádnak a gyerekek? Mi vonza őket?
5: Hát a sushi. 2-3 havonta kell tartanom egy sushi workshopot, mert arra nagyon nagy örömmel jönnek a gyerekek, de hálás téma is, mert nagyon sok alapanyagot meg tudok nekik mutatni, nagyon sokat tudunk beszélgetni a rizsről, hogy tényleg hányféle rizs létezik, és akkor ilyenkor mi megnézzük, mondjuk mutatok nekik egy sushi rizst, megmutatok nekik egy jázmin rizst, és akkor meg lehet nézni, hogy ez mennyire más. Ugye a szójaszósztól kezdve a wasabinát, nagyon-nagyon sok olyan érdekes alapanyag van, ami érdekli őket, izgatja őket, tudunk erről beszélni. Magát a sushit elkészíteni pedig ugye nem annyira bonyolult, vega sushikat szoktunk készíteni, tehát nyilván nyers hallal a gyerekekkel nem dolgozom, és azért nagyon sokat is tanulnak, és a végére lesz nekik ott egy jó pár sushi tekercs, amit ők tekertek föl.
4: Mi az, amit te tanulsz a gyerekektől, Györgyi?
5: Én nagyon szeretek ilyen workshopokat tartani a gyerekeknek. Nagyon jó látni ez, amit már beszéltük, hogy mennyi új barátság születik. Tehát van, aki itt ismeri meg egymást, és utána már együtt jönnek hozzám a következő főzésre. Nagyon jó látni, hogy mennyire szeretnének alkotni. Tehát tényleg így vannak olyan gyerekek, akiknek mindig valami feladatot kell adni, mert ő mindent szeretne maga csinálni, és hogy nagyon szeretnének tanulni, és nagyon érdekli őket minden étel, minden új alapanyag, szeretnek alkotni, tehát nekem öröm ezeket a főzős workshopokat tartani, és akkor a végén elmennek egy nagy dobozzal, ami tele van olyan finomságokkal, amiket ők készítettek, büszkék rá, magabiztosabbak lesznek tőle, átlátnak egy ilyen bonyolult folyamatot, mint a főzés, és én is telefon nélkül vagyok azért 2-3 órát, ami nekem is már ritkaság. Néha mondják is a szülők, hogy majd felhívnak, hogy érzi magát a kisgyerek, de hát mondtam, hogy nem tudom felvenni a telefon, tehát ott csak a gyerekekkel foglalkozom, úgyhogy nekem is ez egy flow igazából, amiben így benne vagyunk együtt.
4: Egyébként most, hogy mondod ezt a telefont, egyre több étteremnél hallom, hogy felkínálják a vendégeknek azt, hogy belépéskor egy dobozban eltetik, például a Semsei Rudiék, tudom, hogy kifejezetten fókuszálnak erre, hogy amikor megérkeznek a vendégek, kapnak egy üres dobozt, a felszolgáló utána elviszi ezt a dobozt, és az éttermi fogyasztás után természetesen visszakapják a telefonjukat, és egész más minőségben vannak jelen a párok, a családok egy-egy ilyen vacsorán vagy ebéden.
5: Igen.
4: Igazad van. Na és van itt még egy, hát számomra érdekes kérdés, hogy tényleg kinyílt a világ, nagyon divers lett a konyha, már mindent is ismerünk, vagy legalábbis törekszünk rá, hogy minél jobban megismerjük az ételeket, ezáltal a világot is. Ugyanakkor azt látom, hogy a táplálkozási zavarok pedig egyre nagyobb erővel törnek ránk, és nem csak ránk, hanem a gyerekekre, a fiatalokra is. Ennek mi lehet az oka? Tudom, hogy nem vagy dietetikus, és tudom, hogy ez nem a te szakterületed, de biztos, hogy te is észrevettél ilyen jelenségeket.
5: Hát több dolog is eszembe jut a téma kapcsán. Az egyik, hogy én idén nagy örömömre együtt dolgoztam az UNICEF-fel, tehát elindítottunk egy olyan programot, a Kaja Kaland című programot, amire tudnak regisztrálni a gyerekek, és ennek keretében minden hónapban kapnak recepteket, amit el tudnak otthon készíteni, illetve információt egy-egy országról és ahhoz kapcsolódóan recepteket. És számomra is döbbenetes volt, ahogy elkezdtük az UNICEF-fel a közös munkát, hogy a legújabb jelentésük szerint én úgy tudom, hogy idén először már több az elhízott gyerek. De nagyon sok az alultáplált gyerek is sajnos nyilván, de idén először több az elhízott gyerek a világban, mint az alultáplált. Tehát tényleg egy elég komoly probléma például a túlsúly a gyerekeknél is. És én megint csak ahhoz tudok visszakapcsolódni, hogy ezért lenne nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljanak a gyerekek főzni. Tehát, hogy tudjál mihez nyúlni, amikor éhes vagy, és legyen az számodra természetes, hogy saját magadnak készíted az ételt. Mert akkor te tudod, hogy mi van benne, azt te kontrollálod, ahhoz te vásárolsz, és egy olyan dolog fog a végén kialakulni, amiből egyébként valószínűleg nem egy adag, hanem legalább 4-5 ember jól fog lakni, tehát ugye több embert is jól tudsz vele lakatni, és ahogy az előbb is említettem, hogy az én lányom is, mikor elkészítette a bránit, és átlátta, hogy hú, nagyon finom ez a bráni, de hát hú, anya, bele kellett raknom egy 2 pohár cukrot, akkor a gyerekek a főzés által azért megtanulják azt, hogy miből áll össze egy étel, és nem azért fog mondjuk tartózkodni a cukros ételektől, mert én állandóan azt mondom neki, hanem azért, mert megtapasztalja. Ráadásul fel tudnak fedezni új alapanyagokat is, amikhez mondjuk ő talán nem nyúlna hozzá, de ha adok neki egy édes burgonyát, hogy ez tessék, ez így néz ki, és akkor ezt pucold meg, és megfőzzük, és akkor már egy teljesen más hozzáállása lesz a dologhoz. Tehát én is azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos lenne az evési zavarok tekintetében is, hogy mi magunk készítsük el az ételeinket, és tudjunk az alapanyagokkal bánni, és ne az legyen, hogy úristen, egy gyerek nem mer, vagy egy kamasz, vagy egy fiatal felnőtt nem ismer nekiállni valamit elkészíteni, mert azt gondolja, hogy úgyse fog sikerülni, hát ó, egyszerűbb valamit rendelni.
4: Egyszerűbb, könnyebb, és akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy a gasztronómiával való foglalkozás, az ételek készítése az ad egyfajta tudatosságot, és talán segít leszoktatni az egészségtelen táplálékokról, és segít rászoktatni az egészségesebb életmódra?
5: Én ebben hiszek, igen.
4: Hogyha a szülőknek most bármilyen jó tanácsot tudsz adni, a gyerekek bevonásával kapcsolatban, a konyhai műveletekbe, vagy a táplálással kapcsolatban, vagy az étkezésekkel kapcsolatban, vagy a gasztronómiai ismeretekkel, a világ kinyitásával kapcsolatban, akkor miket üzennél? Mivel hagyjuk itt a hallgatókat? Mivel búcsúzzunk el tőlük?
5: Hát én tényleg hiszek abban, hogy a gyerekeket már egészen kicsi koruktól be lehet vonni a főzésbe, főleg a sütésbe eleinte egy tészta nyújtás már egy 2 éves gyerekkel is lehet csinálni, vagy kavarást, vagy az edények pakolását. Tehát nincs olyan kicsikor, amikor ne tudnánk valami olyan feladatot adni, amiben részt tud venni, és onnantól aztán bármeddig. Tehát tudom, hogy nagyon-nagyon kevés az idő, és nagyon kevés olyan alkalom van, amikor azt, mert a gyerekkel együtt főzni, azért az macerásabb. Na,
4: hát valljuk
5: be.
4: Hát hogy ne.
5: Több
4: hát
5: idő.
4: Veszélyes
5: minden,
4: üzem, ott a kés,
5: oda
4: ott a forró
5: figyelni,
4: víz.
5: Minden, ami ki tud ömleni, az ki fog ömleni, igen. Kétszer annyit kell takarítani, de érdemes rászállni az időt néha-néha, hogy együtt készítsünk el valamit, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését, meg ők is átlássák azt, hogy azért az, hogy ott van a répa, meg ott van a tészta, meg ott van a bármi, az nem evidens, hogy abból étel lesz. Tehát az egy tök hosszú út, amíg az valahol megterem, elviszik a boltba, ott mi megvesszük, azt megfőzzük. Tehát ez kell a gyereknek, hogy átlássa ezeket a folyamatokat. Tehát én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy minél hamarabb vonja be a gyerekeket ebbe a közös főzésbe és az ételkészítés folyamatába, mert meghála. Ez egy életre szóló tudás, tényleg, amit egész életünk végéig használni tudunk.
4: És lám-lám, milyen igaza volt anno a nagymamádnak, hogy bevont téged a konyhai munkákba, mert lám-lám, mi lett belőled? A gasztronómia szerelmese.
5: Igen, igen, igen.
4: Egy gasztroíró, gasztronómiai újságíró. Györgyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és megosztottad velünk az élményeidet.
5: Én is köszönöm.
4: Kedves hallgatók, Kalas Györgyivel beszélgettem, és aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket az újabb műsorommal. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Háromszoros áron szerződhetett autópálya üzemeltetésre Lázár János a választás előtt. Óvatosan használjuk a klímaberendezéseket. Veszélyben a foci VB döntője, füst borítja Észak-Amerikát. Éjszaka egy hideg front érkezik, széllel és záporokkal, hajnalban 16-23 fok várható, a hétvégén elszórtan lehetnek záporok, de sokat süt majd a nap, és 35 fokra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el Budapesten, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, a szórakozóhelyeknél és rákos rendező környékén lesz több rendőr és polgárőr az utcákon. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt időszakban a lakosság és több kerületi polgármester is aggasztó hírekről, illetve a közbiztonság érzékelhető romlásáról számolt be. Háromszoros áron szerződhetett autópálya üzemeltetésre Lázár János a választás előtt. Októbertől az MKIF ZRT látja el az M6-os és M8-as autópálya 59 kilométeres szakaszának üzemeltetését, írja a G7. A lap által megismert dokumentumok szerint 2025-ben a minisztérium versenyeztetés nélkül háromszoros áron adta ki a koncessziót, ami a teljes futamidő alatt több mint 200 milliárd forintos többletköltséget jelent. Az új szerződés 35 évre szól, 2057. augusztus 31-éig. Szinte alig lehet 200 ezer forint alatt kiadó lakást találni Budapesten. Az OTP ingatlanpont adatai szerint a kiadó lakások nagy részének havi bérleti díja 2 és 300 ezer forint között van, 300 ezer forint felett pedig kicsi a fizetőképes kereslet. A bérleti díjak emelkedése 5 éves negatív csúcsot döntött, egy év alatt mindössze 4,7% volt. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség a klíma készülékeknek sem tesz jót, a nem megfelelően karbantartott vagy hibás klímák akár lángra is kaphatnak, különösen a kültéri egységek. Azt tanácsolják, hogyha a klímaberendezés égett műanyag szagot áraszt, szokatlanul hangosan működik, vagy érezhetően gyengébben hűt, azt azonnal le kell kapcsolni, áramtalanítani, majd szakemberrel átvizsgáltatni. A hétvégén rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Ma este 10 órától kizárólag a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között közlekedik, karbantartás miatt. A kieső szakaszon sűrűbben járnak a villamosok és a buszok. Veszélyben a foci VB döntője, a kanadai erdőtüzek füstje 20 amerikai államra is átterjedt. New Yorkban a legveszélyesebb a helyzet, pont ahol a finálét rendezik. Tegnap New Yorkban már felhívást is intéztek a lakossághoz, hogy aki teheti, maradjon otthon. A FIFA folyamatosan figyeli a levegő minőségét. A szervezet rendelkezik olyan egészségügyi protokollal, amely lehetővé teszi a mérkőzések késleltetését vagy akár elhalasztását is, ha a körülmények veszélyeztetik a játékosok és a nézők egészségét.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Szombaton eleinte lehetnek futó záporok, néhol zivatarok is, napközben az ország nagyobb részén azonban napsütésre van kilátás. Nyugaton és északon helyenként előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz erős a szél. Hajnalban 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 27-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvétel. Kortárs és klasszikus művek, pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week a Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamám hozza buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: Hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió!
2: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
3: Se baj, szól a Zsebrádió.
4: Itt az idő, hogy végre összerakjuk az ideális felnőttet. Egy olyan felnőttet, aki mindenre képes, amire nekünk szükségünk van, de nem tartalmazza azokat a felnőttes dolgokat, amire meg nincs szükségünk. Szeretném, ha figyelnétek, mert felsorolom egy felnőtt legfontosabb összetevőit, és utána tudunk elkezdeni azzal foglalkozni, hogy milyen extrák legyenek benne. Az se baj, ha ennél a résznél esetleg csináltok egy kis rendet a szobátokban, hogy a felnőtt összetevők elférjenek egymás mellett. Nyugi, nem kell nagy hely, egy szőnyegen elfér az egész, mert ugye a részek kiadnak egy teljes felnőttet, csak jól össze kell nyomkodni, meg szorítani benne, hogy felnőtt alakja legyen.
2: Pont ez a jó benne!
4: Először is kell 206 csont. Ez pont olyan, mint a Lego, ezeket majd össze kell ragasztani. Ha kész a csontváz, akkor rá kell ragasztani az izmokat. Ez hosszú meló lesz, ugyanis 600 izmot kell a 206 csontra rábütykölni. Ilyenkor fontos, hogy kövessük a felnőtt összerakási útmutatót, meg gondolom ti is legoztatok már úgy, hogy persze ez menni fog, aztán nem ment. Szóval most figyelni kell, mert a felnőttünkbe majd bele kell önteni 5-6 liter vért és 40 liter vizet.
2: Wow!
4: Na, tehát először gondolkodjunk, először tehát érdemes rákasírozni a felnőttre a bőrét, mert akkor nem folyik ki belőle semmi. Mielőtt befejezném, még bele kell dugni a felnőttünkbe 12 kg fehérjét és 10 kg zsírt. A többi már gyerekjáték, meg kell hozzá egy kis só, meg cukor ízlés szerint. Kis forté, a zsírt még a betevés előtt korábban vegyük ki a hűtőből, mert akkor könnyebb szétosztani. A kész jól össze kell rázni, hogy minden a helyére kerüljön, és utána már csak két dolog marad, a díszítés és az ész. Nem tudom, eddig ki csinálta a főnőtteket, de ha körülnézek, akkor be kell látnom, hogy ez a két dolog nem mindig sikerül jól. Úgyhogy gondoljuk át. Már a felnőtt díszítése, hogy szép legyen, meg az ész se. Na, a díszítést hagyjuk is ki, az ugyanis ízlés kérdése, később is hozzá lehet nyúlni. Itt ott levágunk valamit, és már is másképp néz ki. Úgyhogy ha nem sikerül, akkor még mindig ott van mindenféle hajfesték, meg a diéta.
3: Most már ne húzza, mondja!
4: Nézzük, mik a lehetőségeink a beépíthető ész extrák tekintetében. Gyerekek számára talán a legfontosabb extra, hogy az agyi rész tartalmazzon egy állandóan működő, megengedő lebenyt. Ha van rá mód, inkább vegyünk ki mást az agyból, és annak is ez a megengedő rész legyen helyén. Mondhatnánk, hogy itt kész, de egy picit gondolkodjunk rajta, ugye? Nincs kész. Fontos, hogy a felnőttünk tartalmazzon egy olyan részt is, aminek mindig van kedve mindenhez. Ilyen például a pingpongozás, a biciklizni tanítás, a dekkázás, a fésülés, meg a lövöldözős játékok. Különösen fontos, hogy a felnőttünknek mindig legyen kedve a babánkkal tejázni és beszélgetni. Nem velünk, a babával.
3: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
4: Mondom a szükséges funkciókat, az extrákat. Lézerszem. Ugye? Mihez kell ez? A fájdalommentes körömvágáshoz. Értsen az állatok nyelvén, ez azért fontos, hogy az állatkertbe oda jöjjön hozzánk a kis elefánt. Láthatatlanság. Ez csak akkor jó, ha mi tudjuk be és kikapcsolni. És legyen a felnőttünkben bármilyen anyag lenyelő képesség. Hogy le tudjon nyelni egy csónak dinamitot, meg bombát, meg bármit. Ez jó jöhet bármikor, és vicces is. Ha mindez megvan, és működik, akkor tegyük egy éjszakára töltőre, aztán kapcsoljuk be, és használjuk minél gyakrabban.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Ez itt újra a Zsebrádió, mi pedig pszichoaktív szerekkel fogunk kísérletezni. 1953-ban arról álmodozott az amerikai CIA nevű vállalat, hogy megnyerik a hidegháborút. Mert akkor zajlott éppen a hidegháború, az amcsik meg a szovjetek között, ami nem azt jelentette, hogy csak télen háborúztak, hanem hogy nem volt lövöldözés, csak éppen mindenben versenyeztek egymással és próbáltak borsot törni a másik orra alá. Ez az amerikai CIA, ami az úgynevezett titkos ügynökség, azzal kezdett kísérletezgetni, hogy hogyan lehetne elérni mindenféle szerekkel, amiket tudósok kis üvegcsékben kavarcoltak, hogy az ellenségeik azt csinálják, amit ők akarnak. Ekkor belekeverték ezeket a szereket mindenféle emberek tökfűzelékébe és szörpjébe, és azoktól azok teljesen bezsongtak. Úgy hívták ezeket a mérgeket, hogy pszichoaktív szerek. Ez azt jelenti, hogy ha lenyeled őket, vagy beszippantod, akkor olyan dolgokat látsz, vagy képzelsz, amik nincsenek is, vagy nem úgy vannak.
2: Úgy meg jobban menj el a munka, aki itt van, mindenki
3: tudja. Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Vegyész. A vegyész kémiával foglalkozó tudós, aki az anyagok összetételét és azok tulajdonságait vizsgálja. A vegyész elméleti tudását felhasználva, kevercölve, kavarcolva új anyagok létrehozására is képes. Létezik környezetkutató, környezetkémiai és analitikus vegyész is. Egy vegyészmérnök többnyire a vegyipar különböző területein dolgozik, mint például a gyógyszeriparban, a műanyagiparban, a szénhidrogéniparban, azaz a bányaiparban és az olajiparban. A vegyész szakma olyan személyeknek ajánlott, akik szeretik és érdeklődnek a kémia iránt, akik szeretnék a kémia tudományát jobban és behatóbban megismerni, és akik vonzódnak a természetben.

Az történt, hogy emiatt a kísérlet miatt egy csomó ember nagyon beteg lett, úgyhogy nagyon gyorsan, titokban abba is kellett hagyni. Az a helyzet, hogy a szüleitek is igazából azzal kísérleteznek, hogy mindenféle pszichoaktív szerekkel befolyásoljanak benneteket, hogy azt csináljátok, amit ők akarnak, csak a ti esetetekben ezt a szert úgy hívják, hogy csoki.

0: Horgászpercek Totyával.
1: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: A hálózsák szaga. Tizenkilencedik rész. A kemping lemezlovas dürohama.
2: Diósi sérülése a fényt megszégyenítő sebességgel terjedt. Majd mindenki a partra sietett, amikor meghallották a hírt, hogy a kedves, balonkabátos embert majdnem agyonütötte egy letört faág. A felügyelő arra eszmélt, pontosabban attól tért magához, hogy a nagy izgalomban a körülötte aggódó tömegből valaki rálépett a kezére. A hollandok álltak hozzá a legközelebb. Grittyén már nem volt rajta a lamanti jelmez. Az arcába hajolva folyamatosan azt kérdezgette, hogy mit emlékszik, mit emlékszik? Magyarul. Ez meglepte. Amikor felült, a tömeg lelkesen tapsolt, de nem került el a figyelmét, hogy egyáltalán nem ott van, ahol az ütés érte. A hollandok látványosan mutogatták a letört faágat, bizonygatva a baleset okát. Egyikük heves felcsóválással jelezte a megérkező gondnoknak, hogy jobban kéne vigyázni a vendégekre, miközben további, veszélyesnek látszó ágakra mutogatott. Diósi nem akart tovább részt venni a színjátékban. Tudta, hogy nem az ág volt. Tudta, hogy leütötték. Tudta, hogy egy más helyre vonszolták. De azt is tudta, hogy jobb, ha most együgyű boldogságot színlel, és csak később rakja össze a mozaik darabkáit. A felügyelőben úgy áradt szét a magabiztosság, mint egy dekatörköly.
3: Hagyos lett a szívem, kemény, mint a kő, menekülj, amíg nem késő.
2: Dúdolta magában, és közben mosolyogva egy kicsit ő volt Kóbor Meki az Omegából, a kis stadionban.
0: Apu, az az iszonyú szőrös bácsi is itt kempingezik, mint mi? Vagy ő itt él?
2: Vörös Imre, a gondnok, feldúltan ment vissza a recepcióra. Ő, aki a legnagyobbaktól tanult, a diszkó ABCD-től, hogy ő kertészkedjen, meg fűrészeljen ezeknek a jöttmenteknek. Ő! Itt tényleg mindenkinek elment az eszed? Dünnyögte magában. Ezeknek fogalma sincs, hogy mi volt a diszkó ABCD. Arató, Bétót, Cintula, Dévényi. A legendás dumás diszkók a közgázklubban.
4: Az a baj ezekkel a prolikkal, hogy felzabálja őket a kispolgári sematizmus.
2: Ezt a mondatot még a legendás Erdős Pétertől hallotta, aki a szocializmus legnagyobb popmenedzsere volt. Gyakran idézte is. Az emlékezet gyakran csak félszemmel nézi a tényeket, ezért Vörös Imrének, a Hóvirág showmennyének mindösszesen csak az nem tűnt fel a legendás mondat hallatán, hogy ráértették. Vörös Imre, a Ród, aki a lemeztáskákat cipelte diszkóból diszkóba, a fellépők mögött éppen a sztároknak bekészített piákat lopta ki a hűtőből. Ami nem volt tele, azt üvegből megitta. A legendás idézet akkor hangzott el, amikor rajta kapták. Az emberi agy eddig ismeretlen képessége lehet az, hogy ezt vakrészegen is pontosan megjegyezte.
4: A természetben jöttek? Azt elkezdi zavarni őket a természet?
2: Azonnal el is kezdte külföldiül megfogalmazni a kemping hivatalos álláspontját.
4: Libegeste! Natur ist Natur! Nicht spazieren unter Natur! Ja? Nicht spazieren, nicht problem, natürlich. Danke.
2: Hát igen, a kemping nyelv. A kemping külföldi. A lingó kempingó. Érdekes tény a civilizációnkról, hogy a társalgás a világ egyetlen kempingében sem okoz gondot, folyjon az akár egy perui és egy litván között. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. No problem, ham-ham. Jó, szakmacs tiktak. Hú, migo. See you tonight, oké? Okay? A DNS kettős spirálja valahol mélyen mindannyiunkban tartalmazza ezt a különös ősnyelv formát, ami hevesen bólogató fejjel és pislogás nélkül, sok-sok gesztussal, mutogatással kombinálva arra is képes, hogy valaki pontosan elmagyarázza a másiknak, hogy egy Audiban hogyan kell ütni a műszerfalat fahasábbal, hogy ne nyíljon ki a légzsák, de újra világítson a műszerfal. Ha megengedik, mesélőként közbeszúrnám, hogy ez az egyetlen emberi nyelv, aminek az egyetlen nyelvtani szabálya az, hogy nem szabad, és nem is lehet leírni. Diósi elégedett tekintettel maga biztosan botorkált vissza a sátrához. Közben idétlen mosollyal elhaladt a szúrós szemű hollandok között is. Ők idegesek voltak. A felügyelő nyugodt. De ez az édes nyugalom csak addig tartott, amíg a sátrának csak a hűlt helyét találta. Majd körülnézve Panni néni előteres, feszülő kemping kastélya mellett látta kifogástalanul állni. Még az oknia is ott lógtak az egyik feszülő kötélen. Etta bújt elő a fejedelmi lakból.
5: Na Ervinke, mostantól mi vigyázunk magára.
1: A Hálózsák szaga 19. adását hallották.

0: Zsebrádió. Az igazság ideátlan.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Független Kortárs Színházi előadás.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Független Kortárs Színházi előadás.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A nézőtéren nincs parfümillat. Zárójel, a tréningben is ülnek.
1: 2.
2: A színpadon nincs semmilyen díszlet.
1: 3.
2: A színpadon nincs függöny.
1: 4.
2: Nincs büfé.
1: 5.
2: Ha Shakespeare-t játszanak, akkor is mai ruhában vannak a szereplők, és idegesítően hangos, elektronikus zene szól.
1: 6.
2: A végén mindenki telefonál valakinek, hogy most volt kortárson.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
0: Zsebrádió. A-tól Z-ig.
3: Vírussal töltött denevér két személyre. Hozzávalók. Két hízott denevér. Figyeljünk oda arra, hogy ugyanúgy, mint a csirkevásárlásnál, szabadtartású, boldog, kapirgáló denevérek legyenek. Két evőkanál vírus, egy tojás, csipet só, bors. A hozzávalókat keverjük össze, és etessük meg a denevérrel. Sütő, 180 fok, 25 perc légkeveréssel, mert a denevér szeret repülni. Vegetáriánusok denevér nélkül is fogyaszthatják ezt a különleges egytálétet. A denevér és a kakukkfű elválaszthatatlanok, amennyiben kakukkfűves denevért készítünk. Ha Kínában vásároljuk ezt a menüt, legyünk óvatosak, ugyanis a kínai nyelven még a pénzt sem mondják ugyanúgy. Kínában a pénz neve yuan, ennek a váltópénze a fen. De amíg Pekingben ennek yen yuannak hívják, ugyanez a pénz Shanghaiban már tien. Mindegy. A kínaiak annyira furcsán ejtik a szavakat, hogy például a Pekinget Beijingnek ejtik. Ez olyasmi, mint nálunk a Pozsony meg a Bratislava. Csak másképp ejtik.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Akcentus. Úgy tűnhet, hogy az akcentus egy foglalkozás. Mint például, hello, doktor Schmidt vagyok, akcentus, tehát apró pénzsebész. A beszorult apró pénzeket operálom ki gyerekek orrából. Azonban ekkor Galamb bácsi mondaná ezt. Mivel nem így van, én maradok. Az akcentus ejtésmódot, kiejtést és kiejtésbeli sajátosságot jelent. Minden idegen nyelvet tanulónak van valamilyen mértékű akcentusa, azaz az adott nyelv normáitól eltérő a kiejtése, ami egyben elárulja az illető eredeti nyelvét, vagy azt a nyelvterületet, ahonnan származik. Az akcentust nem szabad összekeverni a tájszólással.
3: Ha akcentussal beszéljük a helyi wuhani mandarin nyelvjárást a biztonság kedvéért, kérjük angolul ezt a finomságot. Two stuffed Batman, please. Thank you. And I am cola, gill water. Thank you very many.

0: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
4: És sapkát váltunk.
5: És sapkát váltunk, igen. Beülünk a kis befektetői szerepkörbe itt a pénzes zsákba. És hát most nem ilyen jó kis részvényeket hoztam, részvénysztorit, hogy mibe üljünk, mit figyeljünk, mire érdemes figyelni, mert esetleg lehet benne potenciál. Én most ilyenkor, mint a fácán az úton, amire ráreflektoroznak, hogy egy kicsit megdermedek, amikor így billeg a történet. És a meglévő részvényeimen azon gondolom, hogy kell-e fedezgetni, érdemes-e ellene nyitni valamilyen esést támogató pozíciót, vagy hagyom a csodába, mert ugye minden visszaesés nem kell állandóan kezelgetni, van olyan visszaesés, ami persze visszaesés, aztán majd jön megint az emelkedés. Most azért egy picit izgalmasabb a dolog, ugye itt van ez a chip szektor, meg memória szektor, ami nagyon megbillent. Mellette hát az, hogy az AI hogyan alakul, az folyamatosan mondogatják, de azért a mániának a nyomai még felelhetők voltak, és akkor még a geopolitikai feszkó, ami meg most elkezd kiteljesedni. Szóval most valamiért izgalmasabb a helyzet, és egy nagyon érdekes kis alakzat jelent meg, ami elég ritkán szokta felütni a fejét a technikai elemzők, ritkán találkoznak vele, főleg ami működik a csártokon, és ez most nem a hülye nevű formációk fejezet, mert ezt az Ács Gáborral megnyitottuk, hogy a technikai elemzés tele van ilyenekkel.
4: Aha, ilyen furcsa kifejezésekkel, igen.
5: Persze,
4: igen.
5: A sírkőtől az elhagyott gyermekig minden van. Ez egy simán gyémánt alakzatra hallgató kis forma.
4: És most igazán sajnálom, hogy nem tudjuk kivetíteni valahová.
5: Hát
4: hogy
5: igen, meg én is sajnálom, hogy
4: hallgatók.
5: Egyszerűen nem jutott tegnap rá időm, hogy legalább a csártmátér.hu-ra megírjam, és akkor oda kattintva meg tudnák nézni a hallgatók, de majd a hétvégén bepótolom, bár akkor már lehet, hogy ez egy múltbeli történet lesz, mert már most is egy árnyalattal késő róla beszélni. Ez egy valójában egy ilyen rombusz-szerűség. Uh-huh. Van egy nagy menet, és akkor elkezd először úgy kinézni a mozgás, hogy jönnek a csúcsok, egyre nagyobb csúcsok, és egyre nagyobb mélypontok. Tehát egy ilyen kitáguló háromszög. Majd jönnek az egyre alacsonyabb csúcsok, és egyre magasabb mélypontok, és ebből, nem tudom, ezt mennyire lehet így elképzelni, lesz egy ilyen kis rombusz alakzat, amiből, hogyha kiesik a jegyzés, akkor az egy ilyen fordulót jelez, és egyébként ez tegnapon megtörtént, és elindult nagyon durván lefelé a Nasdaq, amit mondtam is a tőzsdei összefoglalóban. Persze nem véletlenül figyeltem, és láttam azt, hogy egész nap csorog lefelé, mert azt néztem, hogy kijövünk-e masszívan ebből a formációból, mert már volt, hogy kiszúrt belőle, és utána visszazárt. Ugye az csalóka, abba bele lehet szaladni, hogy azt hiszed esés jön, megnyitod a pozíciókat, aztán utána meg mégis jön az emelkedés, akkor meg lehet stoppolni és menekülni. Úgyhogy tegnap erre koncentráltam, és ezt figyeltem, és hát úgy nézett ki, sőt nem úgy nézett ki, hanem ezt most már lehet állítani, hogy ez validálódott ez a forma, és egyelőre esést vetít előre. Méghozzá, hogy ezt úgy szokták számolni, hogy körülbelül mire lehet számítani, hogy ennek a formának a magasságát, ami olyan durván, hát olyan 2000 pont, 30.008, vagy sőt, mennyi, de csak még több, 2600, mert 28.200-tól 30.800-ig tart. Azt kell rámérni arra a pontra, ahonnan kibudjan, és ez azt mutatja, hogy körülbelül arra a platóra esett rá 26.300 környékén, amit elég nehezen vitt át tavaly év végén, tesztelgette, aztán most áprilisban át tudta vinni fölfelé az index, úgyhogy lehet, hogy jön ennek a visszatesztje. Egyelőre jó esély van rá, mert hogy már most a futures, a Nasdaq 100 futures mínuszban van, tehát jó eséllyel a mai kereskedés is így zajlik, úgyhogy ezt érdemes érdemes lehet figyelni. Az, hogy tényleg most jön a világ vége, amit pedzegetnek, hogy óriási esés jön, meg nagyon beindult, az ebből nem látszik. Az látszik, hogy egy valamekkora korrekció itt a technológiai piacon eljöhet, hogyha hiszünk az elemzőknek és a meglátásainknak, akkor ebből még lehet jó évvégi teljesítmény. Bár ők sem gondolták azt, hogy az iráni konfliktus ennyire visszajön, és még egy meredekebb eszkalációt hoz, úgyhogy ezt így együtt átgondolni most egyelőre nehéz, és a jövőbe látni, mint ahogy a jövőbe látni mindig nehéz, de egyelőre most azt látni, hogy a technológiai szektor esik rendesen.
4: Igen, főként így, hogy nincsenek biztos támpontok, ugye erről a bizonyos iráni konfliktusról is úgy tudtuk, hogy jó, most már egy nyugvópontra érkezik, innentől elrugaszkodhatunk pozitív irányba, és ennek a pont az ellenkezője történt.
5: Igen, és ugye hát pont ez okozza a bizonytalanságot, hogy ezt nem tudjuk, hogy lesz ennek valaha vége, vagy lehet, hogy ebbe is évekig beragad az Egyesült Államok ebbe a tuszokba az Iránnal, vagy pedig tényleg most meglódul és legyaló mindent, annak még nem látjuk az egyéb következményeit. Tehát ez egy nagyon nehezen kalkulálható sztori. És akkor a technikán fölül egyébként még egy történetet én ideolóznék, az Economist-ban lehetett olvasni, Carson Block egy ilyen sortos pacák, tehát ő azt szereti, hogyha szakadás van, és direkt kinéz olyan vállalatokat, ahol valami gebasz van, meg könyvelési para, meg számvitel, meg ízések, azokat tökig beadja, és azon keres, hogyha esés van. Ő írt egy nagyon érdekeset erről az AI-ról, ugye nagyon sokan azt mondjuk, amikor jönnek ezek a nagy fordulatok, és jön a hivatkozás ugye a gőzgépre, meg a villamosságra, meg az internetre, hogy persze, mindig ez van, hogy jönnek ezek a sorsfordító nagy gazdasági változások, olyankor mindig áldozatul esik egy-két munkavállaló, de vagy jönnek újak, meg új munkakörök, és akkor ez majd milyen jó lesz. És azzal fenyegetőzik, hogy az AI-nak a térnyerése és a teljesítményfokozó hatása gyorsabb, mint ahogy a megszűnő munkahelyeken lévő pacákokat újra lehetne gombolni, kalibrálni és elhelyezni őket, és ebből lehet egy óriási probléma egy-két éven belül. Ugyanis ez pont a magasan képzett munkakörökre hoz fenyegetést, ahol előfordulhat, hogy ott a megtakarításaiknak először a befizetését szünteti meg ez a helyzet, tehát ezek a magas fizetések nem fognak tudni tartalékolni. Következő lépésben pedig, hogy hozzá is nyúlnak, és ebből ugye részvényeladások indukálódhatnak, és azt mondja, hogy ez akár lehet a gyújtópontjában egy olyan méretes esésnek, ami még a 2008-as nagy Lehman csőd is csak ilyen főpróbának tekinthető, tehát olyat vizionál, hogy ez nagy felfordulást hozhat a pénzpiacon. Ez egy vélemény, de érdemes erre figyelni, meg szerintem foglalkozni vele, mert mindenképpen megszívelendő, vagy legalábbis a folyamatokat ennek fényében érdemes vizsgálgatni.
0: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
3: Ben, je suis Jacques, Jacques pénzes. A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
2: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb bízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után a külső sávban. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút közelében, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól pedig a 4-es villamost ajánljuk. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárása kell készülni, mert javítják a burkolatot. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnalig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Odri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Szép Csilla, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A hétvégén karbantartás lesz az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknál. Társadalmi egyeztetés indult a közlekedés biztonsági tervekről. A következő 50 évben csaknem 3 millió emberrel csökkenhet Magyarország népessége. Éjszaka egy hidegfront érkezik, széllel és záporokkal, hajnalban 16-23 fok várható, a hétvégén elszórtan lehetnek záporok, de sokat süt majd a nap, és 35 fokra készülhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A hétvégén karbantartás lesz az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknál, akadozhat a DÁP és az ügyfélkapu, így az ezeknél működő azonosítás időszakosan nem lesz elérhető. Ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség a Visegrádi utcai központi kormányablakban. Társadalmi egyeztetés indult a közlekedésbiztonság növelését célzó jogszabályi tervekről. A kormány honlapján található dokumentumok a kirívó gyorshajtás, az illegális utcai versenyek és az elektromos rollerek szabályozására fókuszálnak. Az elképzelés szerint az elkövető vagyoni helyzetéhez vagy a gépjármű értékéhez igazítva tennék igazságosabbá és hatékonyabbá a szankciókat, jelentette be a közlekedés és beruházási miniszter. A kérdőívet szeptember elejéig lehet kitölteni. Rengeteget tankoltunk az első fél évben. 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott, mint tavaly, ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyag fogyasztás átlagosan 10,4%-kal emelkedett, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség. A teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül 3/4-ét és a gázolaj mintegy 2/3-át a MÁSZ tagjai értékesítik. Rövidített útvonalon jár a ráckevei hév a következő 3 hétben. Karbantartás miatt július 18-ától augusztus 10-ig csak a budapesti Közvágóhíd és Sziget-Szentmiklós gyártelep között jár a H6-os hév. A kimaradó szakaszon a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet majd utazni. A következő 50 évben csaknem 3 millió emberrel csökkenhet Magyarország népessége. Ma 100 magyar gyerekre 148 idős korú jut. 2068 körül pedig ez az arány akár 230-ra is emelkedhet, olvasható az Economics oldalán. A népesedési világnap alkalmából közzétett adatok szerint, miközben Magyarország és Európa a népességfogyással és az előregedéssel küzd, Afrika demográfiai nagyhatalommá válhat, a század végére a világ lakosságának közel 40%-a élhet majd ott. 12 hajót támadtak meg az ukrán drónerők éjszaka a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren. Az erők parancsnoka közölte, az orosz hajókat szándékosan nem süllyesztik el, csak mozgásképtelenné teszik, mert Ukrajna nem akarja, hogy olajfoltokkal és más szennyeződésekkel árasszák el a Fekete-tengert.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Szombaton eleinte lehetnek futó záporok, néhol zivatarok is, napközben az ország nagyobb részén azonban napsütésre van kilátás. Nyugaton és északon helyenként előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz erős a szél. Hajnalban 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 27-36 fokot mérhetünk. Vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kettes számrendszer péntek délután Behumi Dórival és Veres Dórival. Vendégünk pedig Szolnoki Péter, akit köszöntünk a stúdióban. Hát mindenki máshonnan ismerheti, de talán legtöbben énekesként, zenészként a zene írásról, a darabszerzésről és arról a sok hangszerről, amit én most így elkerekedett szemmel olvastam, hogy mindenhez ért ez gyakorlatilag, ami húros és fújható ahhoz is. Arról szerintem kevesebben, úgyhogy erről is fogunk ma beszélgetni vele, veled. Szia!
2: Szia!
3: Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, én a Dórinak a kollégája vagyok, szintén futbolista énekesek vagyunk. Igen.
2: Így van. De kérdezed el, hogy amikor a Dórival készültünk erre a beszélgetésre, hogy jössz hozzánk, és nagyon vártunk, és azon gondolkoztam, hogy igazából úgy élesbe, élőbe mi soha nem álltunk együtt színpadon, és nem énekeltünk.
1: Hát ez meg azban nem?
2: A jazz meg azon a Peti énekelt a lemezen.
3: Én vokálozott a lemezen, igen.
1: De koncerten nem, ezek nem. Szerint?
2: Aha. Nem, mert mondjuk nekünk a koncerteket nem volt vokál, hiszen mi magunk vokáloztunk egymásnak ott a lányokat, de hát csodálatos férfi hangra is szükség volt egy-két számban, úgyhogy ez. És a Peti jött, és a Peti énekelt ezekben a dalokban, ő vokálozott, és akkor itt meg is érkeztünk egyébként az alapvetéshez, ami számomra alapvetés, és mindenki, aki egyébként ebben a szakmában benne van, és ismeri belülről, és szakmabeli, azt tudja, hogy ha bármilyen szituációban kell egy férfi hang, akkor az a Peti. Igaz, hát figyelj, hogy teljesen kikerülhetetlen vagy. És mindig, és ez így van, szerintem
1: 90-es évek óta.
3: Mindig volt benne egy pici ellentmondás, mert annak ellenére, hogy nagyon meghatározó és karakteres hangom van, mindig szerettek hívni vokálozni, mert tudtam homogénul is beilleszkedni bizonyos dalokba. Nekem ez egy óriási nagy tanulás, és egy szamár létre volt, hogy 93-tól én rengeteg minden lemezen és koncerten vokálozhattam, és őt aztán, hál' Istennek, ahogy az előbb is említettem, én eredetileg fuvola művésznek készültem, úgyhogy én magát a hangszeremet is tudtam vinni ugyanúgy koncertekre és lemez felvételekre, és a mai napig ott van a kezemben a bombon koncertek alkalmával is, úgyhogy én nem lettem hűtlen a hangszerhez, bár lusta disznó vagyok, mert kevesebbet gyakorlok, mint amennyit kéne, de azért, amikor kell, akkor mindig előveszem.
2: De figyelj, a kevesebbet gyakorlok, az mit jelent? Tehát most abszolút tudom, miről beszélsz.
3: Csak akkor veszem elő, amikor nagyon muszáj.
2: Tehát az nem azt jelenti, hogy nem a két és fél órán gyakorlod le, ugye, hanem csak a másfelet? Nem, egyetlen nem gyakorlok, csak akkor gyakorlok, amikor
3: viszont
2: valami
3: akkor
2: van.
3: Nagyon.
2: Igen.
1: Jó, de hát ti már kitanultátok ezt a hangszert.
2: Nem, gyakoroljon, ez aki nem tud. Van. Mi tudunk, nekünk már nem kell.
3: Hát aki tudja, hogy egy fúvós hangszer, vagy egyáltalán egy hangszer, hogy készen létbe legyen, ahhoz minden nap elő kell, hogy vegyük, hiszen
2: az izmok miatt
3: így van. Nekünk különösen a száj izmok miatt.
1: Na most viszont a fuvoláról beszélsz, de én kiírtam, hogy tudsz gitározni, basszus gitározni, zongorázni, klarinétozni, pikolozni, és akkor ugye a hangod is, mint egy hangszer.
3: Pontosítsuk, én ezeken a hangszereken szeretek játszani. Azt, hogy tudok,
1: meg
3: akkor
1: tud
3: inkább
1: meg
3: tudom szólaltatni, sőt, mi több a demozások alkalmával én rakom össze a dalokat általában, és akkor utána felhívom professzionális kollégáimat, akik kicserélik ezeket a bizonyos sávokat, de ők már tudják, hogy én mit szeretnék hallani nagyjából. Tehát én készségszinten játszom rajta, de nem vagyok professzionális sem a gitárban, sem a basszusgitárban, sem a dobban, sem a zongorában, de konyítok hozzá.
1: De miért kezdtél el mindegyiken egy picit akkor játszani a zeneszerzés céljából?
3: A hangszerelés miatt, igen. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon szeretem a hangszereket, mindig is

0: mindenfajta hangszer. Én a doromtól kezdve a tekerő lantonát, én mindent kipróbáltam, a szájharmonikát. Az másnapra, sőt, szaxofonoztam is. De amikor éreztem azt, hogy valamihez nincsen affinitásom, akkor azt nem nagyon forszíroztam tovább. Viszont amit úgy gondoltam, hogy meg tudom szólaltatni akár még olyan szinten is, hogy azt fel lehessen vállalni, azzal többet foglalkoztam, és az imént felsorolt hangszerek ilyenek voltak, vagy ilyenek. A mai napig nekem nagyon nagy könnyebbség, és a kollégáimnak is, hogy amikor elkészül egy demo, akkor nem kell elmagyaráznom szavakban, hogy mit szeretnék hallani, hogy eleve meg tudom nekik mutatni, hogy na, ez az irány, hogy menjünk erre felé. És aztán természetesen mindenki hozzáteszi a tehetségéhez mérten a legjobbat, és akkor jön a végeredmény.
1: De a hangszertanulás az egy kicsit olyan, mint mondjuk a nyelvtanulás is, hogy ha egyet tudok, akkor a másodikat már valahogy könnyebben elsajátítom, és hát még ha más nyelvcsaládból
2: igen, bizonyos
1: származik.
2: Hangszereknél meg
0: a metódus, tehát maga a gyakorlás az azonos, de mindegyik más dimenzió. Tehát teljesen más adjal kell zongorázni, mint fuvolázni.
2: Meg más készségek kellenek.
0: Meg más készségek is kellenek. Igen. De ha megvannak ezek a készségek, akkor is más dimenzió. Mert én például sosem fogok zongoristaként zongorázni. Tehát teljesen másképp gondolkodom. Vagy nem úgy fogok gitározni, ahogy egy gitáros. Pont ezt szeretik különben a gitáros kollégáim, hogy én olyan szólókat találok ki, vagy olyan kíséreteket találok ki, nekik eszükbe se jutna, mert ők teljesen másképpen állnak hozzá. Igen. Aha.
2: De például ugye az egy alapvető különbség is, hogy ez egy nagy nehézség szerintem. Mondjuk egy fuvola után, ha mondjuk mind a két kezeddel egy szólamot játszol csak, viszont a zongoránál meg ugye két kezeddel két szólamot, igen, és ez egy teljesen másféle skill, tehát annyira másra van szükség, ugye a...
0: Hát, vagy például a dobolásnál, amikor
2: pont
0: mind a négy
2: végtagod, és négyféleképpen négy. Sőt,
0: igen.
2: De egy kicsit visszakanyarodhatunk az indulásodhoz. Tehát azt mondod, amikor ide eljöttél most hozzánk, hogy fuvola művésznek készültél. Ezt a mondatot ismerem. De hogy aztán hogy kerül az ember mondjuk folyamatosan a könnyű zenei színpadokra, amikor ő gyerek, és azt mondja a Pettike, hogy ő, mert azt olvastam, hogy 8 éves korodban már elkezdte fuvolázni, ami egyébként a fuvolás esetében egy elég korai év. A fúvós hangszereket azért nem szokták annyira nagyon korán elkezdeni.
0: Ha látnátok az első fotóimat, akkor látnátok, hogy
2: nem érted végig.
0: Hogy hosszú aha, nagyon a hangszer a kezemben. De valahogy a fúvolatanárom Szvarán András úgy értékelte, hogy ne furójával kezdjek. Mm-hmm. Egyrészt azért nem, mert amikor 6 évesen bekerültem a zenei általánosba, ott már ugye az énekórák alatt volt furójázás is. És annyira tehetségesnek bizonyultam ezek szerint, hogy én 8 évesen akkor már kezdjek egyből fuvolázni. És nagyon ígéretes tehetség voltam. A szorgalmam az már kevésbé volt intenzív.
2: Ígéretes.
0: Tehát próbáltam a tehetségemben mindig megúszni a dolgokat, de amikor kellett, amikor rájöttem arra, hogy nekem most választás elé állított az élet, hogy én most szeretnék akkor zeneművészeti szakközépiskolába menni, vagy később főiskolára, akkor viszont nagyon sokat gyakoroltam. De aztán az élet úgy hozta, hogy nem vettek fel a főiskolára a zenei szakközép elvégzése után, hanem katonazenész maradtam, mert én egy olyan zenei konziba jártam, ami katonazenészeket
2: képzett. De ezt hogy kell elképzelni? Én ilyenről nem is hallottam, és teljesen
0: elkerekedett szemmel
2: olvastam ezt, hogy ilyen létezett. Ez hol volt? Mert te Debrecenben születtél.
0: Debrecenben születtem, Salgótarjánban nevelkedtem, de aztán 14 évesen felkerültem Budapestre, és most ott, ahol az MVM Dom van, annak a területén volt ez az óriási nagy katonai műszaki főiskola, és a műszaki főiskola területén belül volt ez a bizonyos zeneművészeti szakközépiskola.
1: És mi az, hogy katonazenész? Tehát ez amikor menetelve fújom?
0: Igen, biztos láttatok ennyi? Már fegyveres testületi zenekarokat, vagy rendőrzenekart, vagy pénzügyőr, vagy tűzoltó, vagy katonazenekar.
2: Fegyveres testületi zenekar.
0: És amellett, hogy térzenéket is adtunk, vagy éppen például a rendőrzenekarral kapcsolatban ugye Big Band zenekar is van.
1: Mi volt a neve, amiben Police Band?
0: Ez Police Band, igen. De szolgálati feladatokat is el kellett látni, teszem azt, államfőfogadásokat, temetéseken, stb. Tehát rengeteg olyan...
2: Nemzeti ünnepeken, nem? Akkor
0: igen,
2: nem
0: tehát ilyen? Mindenfajta ünnepeken, tiszta avatás, tiszta helyettes avatás, tehát rengeteg olyan alkalom van, ahol egy fegyveres testületi zenekar tud dolgozni.
1: És milyen, miben más a képzése egy átlag zenészet képest?
0: Speciálisabb annyi, hogy katonai tantárgyakat is tanítottak nekünk, amellett, hogy ugyanúgy zenei szakérettségünk volt.
2: De a zenélésben nem volt különbség, tehát a zenélés terén, vagy az oktatásban volt olyan külön tantárgyatok, hogy mondjuk, hogy kell menetelve fúvolázni, vagy
0: nem,
2: ilyesmi,
0: azt már csak gyakorlatban sajátítottad.
2: De például megismertettek benneteket akár a Big Band irodalommal, vagy arra, hogy mit kell, hogy aranzsálnak
0: nem,
2: egy ilyet?
0: Ez a zenei szakközépiskola a klasszikus képzést vitte ugyanúgy tovább, mint az összes többi. Ha valakit érdekelt, vagy a popzene, vagy a jazz, akkor maga ártotta bele magát, mint ahogy én is tettem.
1: Sziluett nevű zenekarra.
0: Igen, ott volt egy kis kezdeményezésünk Hastó Zsolti barátommal, aki most az első emeletnek az egyik dobosa, és mi ott elkezdtünk már mindenféle saját dalokat kreálni. Olyannyira, hogy 1988-ban, ha jól emlékszem, a Rock gyermekei listájára felkerültünk az egyik dalunkkal, és életem első interjúját Geszti Péternek adtam, 18 évesen. A Peti erre már nem nagyon emlékezett, de aztán rá 5 év múlva már együtt dolgoztunk a repülőkben.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez nekem nagyon nagy élmény volt ott. Össze-vissza hebegtem, habogtam, életem első interjúja volt. Nem szeretem visszahallgatni, de tanulságos.
1: Engem egyébként az is érdekel, hogy egy zenész hogy tudja magáról, képes-e nem csak interpretálni mások által írt zeneműveket, hanem megírni egy saját kútfőből született valamit. Szóval, hogy ezt ugye erőltetni gondolom nem lehet. Tehát, hogy valakiben vagy benne van, vagy nincs. És ezt te honnan tudtad annyi idősen, amikor sziluetteztél, hogy ez benned
0: csak
1: van?
0: Jött. Én ezt most már úgy fogalmazok ezzel kapcsolatban, hogy valaki súgja. Tudnélik, meglátok egy dalszöveget, most éppen egy musical írásban vagyok, és amikor jönnek a dalszövegek, akkor én elolvasom, látom a prozódiát, és egyszer csak jön a dallam. Tehát ez szerintem nekem súgja valaki. Mondhatjuk ezt tehetségnek, vagy erre születtem, de én ennél spirituálisabb alkat vagyok, úgyhogy nekem ez még számomra is megemészthetetlen, hogy ez honnan jön. De nem akarok nagyon igazából ezzel foglalkozni. Ez, hálás vagyok ezért az áldásért.
2: Mármint azzal nem akarsz foglalkozni, hogy ez honnan
0: hogy
2: jön.
0: Tehát
2: ezzel foglalkozni.
0: Tehát magával a zenéléssel foglalkozom, és a zeneszerzéssel, és hálás vagyok érte, de azzal most, hogy miért jön, vagy honnan ez...
1: De akkor milyen mértékben vagy spirituális, ha ezzel nem... Tehát hogy érted, hogy nem
0: mert
1: akarod bolygatni?
0: Mert elfogadom, hogy ez van és kész. Inkább hálás vagyok érte, és megpróbálom kamatoztatni ezt. Úgy meghálálni ezt az adottságot, hogy szebbnél szebb és jobbnál jobb dalokat, vagy műveket írok, vagy hangszerelek, vagy éppen mint előadó művész a színpadon állva meg tudom örvendeztetni a hallgatóságot.
2: De olyan készséged már van, tehát ezzel adta nem tudom hány évtizedet azért kifejlesztetted magadba, hogy bármilyen eléd rakod dalszögnál, Petikém, ezt meg kell írni holnapra, akkor már azt is meg tudod írni?
0: Persze,
2: vagy
0: van ilyen,
2: csak
0: ez
2: kell,
0: már a 90-es években is
2: hozzá.
0: Ez már 90-es években is opció volt, hiszen én nem csak dalokat írtunk, hanem reklámzenéket is. Behívtak például annak idején egy másik híres, most már nem létező rádiónak a stúdiójába, és azt mondta az egyik zenei megfejtő, hogy Petikém, ma össze kell raknotok, mit tudom, 10 szignált. És akkor leírtam, és akkor így elég híres szignálokat írtam annak idején, jó kis akapella.
2: De énekel, de hogyha már úgy sincs az a rádió.
0: The Danubius rádió, meg ilyenek. Úgyhogy oda is írtunk, meg egy másikra, ezt is például, de úgyhogy ezek mindig olyan érdekes és üdítő feladatok voltak, amellett, hogy engem ugye a Bombon zenekarral kapcsolatban azonosítanak a mai napig, és azon belül is ugye megvan a saját skatujánk, szoktuk mondani, de legalább van. Azt már a nagy közönség nagyobbik része kevésbé tudja, hogy a Bombon zenekarnak vannak nagyon-nagyon jó dalai is, de hát...
1: Mi ez a kritika?
2: Egy kicsit...
0: Nem, hát te tudod, hogy miről beszélek, hogy amikor 28 vagy 30 év után mindig ugyanazt a dalt, mert csak azt szeretik, de közben ott van a lemez úgynevezett B oldalán, azok az én kedvencem, sőt, a nagy kedvencek rajta sincsenek a lemezen. Úgyhogy ezért csináltam aztán később egy 2014-ben lassan most már úristen 10 éve egy szóló lemezt is, amit szerintem rajtam kívül nem is sokan ismernek.
1: Hát én ma végighallgattam, ne is haragudjál, amikor ide jöttem, úgyhogy én például ismerem. Nem mondtad ki, hogy mi ez a skatuja, amiben téged ismernek? Vagy mi a skatujád? Ezt nem értettem.
0: Hát, hogy ott megy az a James Bond. Tehát, hogy ez.
1: Ja, igen.
0: Miközben hát mindig énekeljük, hogy nem vagyok az. De aztán tudod, hosszú évek után az ember megtanulja szeretni azt is, hogy legalább van skatujánk, tehát valamihez tudnak kötni téged. Ami inkább furcsa, az, hogy mostanában azt kérdezik, hogy létezik-e még a zenekar, vagy egyáltalán te zenélsz-e még, ami számomra azért furcsa, mert folyamatosan minden egyes média felületen ott vagyok, vagy rádióban, vagy tévében, vagy akár a Facebookon, vagy a YouTube-on, van egy YouTube csatornám. Tehát nem tudom, hogy mivel kellene még jobban előrukkolnom ahhoz, hogy jelezzem, hogy ha-hó, még élek, még nem haltam meg. Úgyhogy ezek inkább ezek a furcsa kérdések, amik zavarba ejtőek tudnak lenni, de hát ugye egy fél mosolyal az arcomon elmagyarázom nekik, hogy hát még ezt még csináljuk. És nem csak én jártam így, hanem szerintem az én generációmnak a zenekara is.
2: Na, akkor erről mindenképpen egy hosszabb topikot megnyitunk. De azt mutogatod, hogy zenét fogunk sugározni a Rádiókafén. Itt a kettes számrendszerben Szolnoki Péter énekes, húvarista vendégünk. Maradjatok velünk!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és vendégünkkel, Szolnoki Péter énekes húvalistával. Azt mesélted nekünk, hogy egy egészen speciális zenei középiskolába jártál, vagy hát nem tudom, hogy tudják-e az emberek, hogy ilyen már nincsen, tehát amilyen katonai kötelékek között működő zenei szakközépiskola, és ez nekem rettentesen így megfogta a fantáziámat, és nem bírom elengedni. De leginkább azt a részét, hogy amikor a hangszert a kezedbe vetted, és elindultál ezen az úton, és nyilván nagyon érzékelem ennek, tehát hogy minden pillanatát át tudom élni, még fuvalistaként is pláne, hogy mennyi munkával jár. Ez akár már egy 10 éves kortól kezdve, tehát egy kicsi gyerek életében a folyamatos gyakorlás, aztán a megmérettetések, a felvételizés. És mondod, hogy nem vettek fel a főiskolára, tehát ezt te könnyen el tudtad engedni, hogy akkor én most nem klasszikus fuvalista leszek? Tehát
6: nem, én nagyon-nagyon csalódtam. Azért, de nem mert, is próbáltad, azért, mert nagyon jó zenésznek számítottam, és szerintem átlagnál jobban fuvaláztam már akkor is. És hát azért tudjuk, hogy azért nagyon sokszor bejátszik, hogy mit tudom én, mész 13 helyre mennek 13-an vagy 20-an, és abból nem biztos, hogy azt a hármat veszik föl, aki esetleg a legjobb.
5: De te egy helyre mentél?
6: Csak egyet próbáltam meg, igen.
5: De miért? Ha ennyire akartad?
6: Mert valahogy egyértelműen szerettem volna Pesten maradni. Én azt éreztem, hogyha bárhol...
5: De ez az akadémia volt, vagy a tanárképző?
6: Nem, ez a tanárképző. Uh-huh. Főiskola. Aztán lehet, hogy később mentem volna tovább, hogyha, mert én általában úgy voltam, hogy elindultam egy úton, egy pályán, és az úgy ment flottul. És szerintem ez volt az első ilyen megrekedés, vagy egy ilyen pofon az életemben, ahol azt mondtam, hogy hát, hogyha nem kellek, akkor megyek másfelé. Szeretem, ha kizökkentenek a komfortzónámból, de csak akkor, ha én is úgy érzem, hogy arra én alkalmas vagyok, vagy ha most visszafordítom a mondatot. Tehát ha úgy érzem, hogy méltatlanul nem akarnak engem, akkor nyilván van bennem egy megbántottság, de nem fogok ebben fürdőzni sokáig, hanem akkor keresek másfelé lehetőségeket vagy utat. És azért nekem párhuzamosan, a komoly zenével párhuzamosan engem mindig is érdekelt a jazz, és amellett meg a pop, meg a rock is. Tehát számomra a mai napig a zene az minden. Tehát én nem tudom ilyen műfajokra lebontani. Tehát ha most azt mondod, hogy üljek be és játsszak el, mit tudom, az első fuvalát, Mozart, varázs fuvala, nyitányt, akkor beülök és eljátszom. De ha meg el kell énekelnem egy big band előtt egy jazz standardet, azt is megteszem, mert nekem ettől teljes az életem. Én ezt ismerem. Ettől érzem jól magam.
5: Ezt ismerem, csak ugye nem tudom, hogy akkor te ezt fölmérted-e, hogyha ezt elengeded, tehát hogyha egy ilyen iszonyatos intenzív munkával az ember elmegy, tehát ahhoz, hogy az ember egy főiskolára vagy akadémiára felvételizzen egy hangszerről, rettenetesen magas szinten kell állni. Most már ez még magasabb szinten van, de ez akkor is így volt.
6: Igen, ma már ufók vannak
5: igen,
6: mindenhol.
5: Igen. Ma már miért? Körülbelül egy 12 éves gyerek fuvolázik úgy, mint ahogy mi akkor fuvoláztunk.
7: Várjátok, ti most erről beszéltek, amit csak ti tudtok, de ezt mondjátok el.
6: Nem, hogyha megnézel bármilyen felületen, akár TikTokon vagy Facebookon, hát, vagy folyamatosan jönnek fel olyan pici gyerekek, például ott van a Joy Alexander, aki 8 évesen már úgy zongorázott jazz, hogy egyszer csak leesik az arcod, mert ufók ezek a gyerekek. Nem tudom, hogy honnan. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ők technikailag is képzettebbek, mint mi voltunk annak idején, hanem valószínűleg olyan öreg a lelkük, vagy én nem tudom, hogy születtek bele ebbe a testbe, de az, hogy valaki 8 évesen így zongorázzon, mint a előbb említett kisrác,
7: tehát hogy ez szinte lehetetlen. Mélysége is van, tehát
6: igen,
7: hogy a lelki mélysége.
6: Bölcsessége van, mélysége aha. van, mint, tehát egyszerűen nem érted, hogy mitől.
7: És azt mondjátok, hogy egyre több az ilyen gyerek.
6: Figyelj, vagy legalábbis egyre jobban látjuk.
5: Én ezt úgy látom, egyrészt egyre jobban látjuk, mert ugye most már egyre jobban látunk mindent, hiszen megvan a lehetőség, hogy ugye minden információhoz, meg minden dologhoz hozzájussunk, de azért ennek szerintem két útja, vagy két vetülete van. Tehát egyrészt rájöhetünk, vagy észrevehetünk ilyen embereket, vagy gyerekeket, akiket említettél, aki tényleg szerintem ő inkább kirívó, mert sokkal inkább jellemzőbb szerintem az a jelenség, amivel szintén találkozunk, és egy kevésbé vájtfülű ember nem méri fel a különbséget, hogy tele van mondjuk ilyen ázsiai gyerekekkel mondjuk a net, aki mondjuk 4-5 éves, és úgy zongorázik, mint egy 25 éves, és az nem feltétlenül ugyanez a kategória, hanem az inkább az a kategória, hogy ezek a gyerekek gyakorlatilag ezzel kelnek, ezzel fekszenek. Tehát,
7: ja, és nem biztos, hogy olyan szentukból.
5: És nem, hát egyáltalán nem biztos,
6: de hogy... Nem biztos, hogy van gyerekkoruk.
5: Egyáltalán biztos, hogy nincs.
6: Gondolom, Mozartnak sem volt.
5: Mert azért egy ilyen szintet elérni, ez egy emberfeletti munka.
7: Akkor nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mint a sport. Ugye a sportban lehet ezt hallani, hogy ott is az van, hogy már nagyon fiatalon, nagyon erős eredményeket kell elérni, és ahogy látjuk mondjuk az olimpiákon, mi ugye földi halandók, ott látjuk igazán, meg a világbajnokságokon, hogy a világrekordok, olimpiai rekordok egyre másra dőlnek meg, egyre gyorsabban, egyre hamarabb és egyre fiatalabb emberek által.
5: Igen,
7: hogy akkor ugyanez a zene is.
5: Igen, és ez a zene világám is szerintem ugyanígy van, tehát hogy a...
6: Csak hogy a verseny a lovaknak való,
5: a kvalitást, a kvantitás ugye felülírta, és amikor a Kelemen Barna Bás hegedű művész itt volt nálunk, és vele is erről beszélgettünk ezekről a versenyekről, zenei versenyekről, és ő is azt mondta, hogy tulajdonképpen egyszerűen nincs már értelme ezeknek. Tehát, hogy nem ugyanazt jelentik már, mint annak idején. Tehát, hogy az a fajta teljesítmény, ami a mélységet jelenti, az már így fölülírja, hogy egy másodperc alatt hány hangot tudsz lejátszani.
6: Meg amit az előbb mondtam, hogy szerintem a verseny a lovaknak való. Tehát én sosem voltam jó abban, hogy el kell mennem valahova, és megmérettetni magam, mit tudom én, másokkal. Én inkább mindig azt szerettem, abban éreztem jól magam, hogy azt mutassam meg, amit csak én tudok, amitől én vagyok. Tehát a mai napig így vagyok ezzel.
7: És amikor ebben a művészeti iskolában jelentkeztél, és direkt így mondtam, mert szerintem minden művészeti képzésnél ugyanaz a helyzet, hogy azért az elég jellemző, hogy elsőre valamiért nem sikerül, de tényleg általában többször próbálják, mondjuk a színész képzés is eléggé hasonló. Tehát, hogy második, harmadik, akár hatodik alkalommal is elmennek emberek, és aztán milyen csodálatos művészek születnek, pedig hatodjára
6: vették fel. Vagy aki el sem végzi például azt az iskolát, igen, és mégis milyen csodálatos művész lesz.
7: Igazából a kérdésem csak az, hogy miért nem mentél újra?
6: Mert volt más utam,
7: amit
6: amiben jobban...
7: Amit az előbb mondtam.
6: Igen, amit az előbb mondtam, hogy és szerintem én jobban jártam, mint hogyha csak azt csináltam volna. Sokkal...
5: Mintha ülnél egy zenekarba, és lennél,
6: így van,
5: nem tudom, X-edi futbolista.
7: Lehet, hogy akkor is ezt az utat választottad volna, csak más
6: bármi
7: iskolával.
6: Lehet, nem tudom, de én visszagondolva szerintem minden úgy alakult, ahogy kellett. Uh-huh. Hogy aztán 93-ben elindultam jazz kategóriában, aki mit tudom, Musi
7: hát
6: Gábor
7: igen.
6: barátommal, tehát hogy ott se jutottunk tovább, szerintem méltatlanul, de annyira megismertek, még rá fél évre is, hiszen csak az egy televízió létezett, és annyira tudott összpontosulni a figyelem bizonyos dolgokra, ami meg most már annyira szétszóródott, hogy ezért kérdezhetik meg tőlem azt, hogy te még zenélsz, Mert az embereknek nagyon-nagyon...
5: Nem azt kérdezik,
6: nagyon,
5: hogy zenélgetsz?
6: Hogy zenélgetsz, igen.
5: Nem zenélgetsz, azt hittem.
6: Úgyhogy nagyon-nagyon felgyorsult a világ, és szétszóródott minden figyelem.
7: Na de hát nagyon sorsszerű volt neked ez, aki mit tud, mert hogyha jól tudom, akkor ti a Török Tamással akkoriban vagy ott ismerkedtetek?
6: Nem meg? Ott, hanem utána hívtak fel engem.
7: De valószínűleg aki mit tudnak köszönhetően.
6: Aki mit tudnak köszönhetően, így van, kaphatták fel a fejüket. Például nagyon kedves barátom, Nárai Erika színművésznő volt az, aki azonnal felhívott, megkereste a Madács színháznak a telefonszámát, és felhívta, hogy én azonnal beszélni szeretnék ezzel a fiatalemberrel, és hogy valahogy megtaláltak.
7: Mert a Madácsban volt, aki mit tud.
6: És ott volt, igen, ez a tévés elődöntő. Úgyhogy például az Erika volt az első, aki gratulált nekem.
5: De ott, nem is ismert téged is?
6: Nem.
5: Felkajtatott?
6: Tündér volt. 23 éves voltam én. Uh-huh. Úgyhogy az nagyon jól esett. És akkor onnantól kezdve így elkezdtek hívogatni. Emberek köztük a Török Tomi is, hogy van egy Bang Bang nevű formációja, amiben vokalistát keresnek. És akkor ott találkoztam Szentmihályi Gabival, ugye Michellel, Madarász Gabival, Madival, a Tunyogi Lányokkal, és egyáltalán az a TomTom stúdió, aki dolgozott ott, és tudja, hogy az mit jelent, hogy az volt az a stúdió, ahol méltó módon
5: a magyar készült.
6: Így van, tehát
7: mindenkivel. A színvonalas magyar popzene.
6: És mindenkivel dolgoztam. Talán 2-3 olyan előadó művész van, akivel nem az életemben.
7: A Tamást azért hoztam be, mert ugye aztán később a Bombont Vele alapítottad meg, és hogy egy elég fontos ember az életedben, úgy sejtem.
6: Hát
7: és
6: a házastársam, kíváncsi... így szoktuk
7: igen. És kíváncsi is lennék emiatt, hogy hogyan emlékszel te az első találkozóra, szóval neked az első benyomások is olyanok voltak, amiből érezted, hogy az embered?
6: Ő egy mosolygós, jó kisugárzású, pozitív ember, és a Jászai Mari téren találkoztunk először 93-ban, és beültünk az ezüst. Igen?
5: Hónapnap.
6: Hát arra már nem emlékszem. De valahol biztos felírtam, mert ilyen kényszeres vagyok, mindent írogatok.
7: Tényleg? Na majd erre
6: hát például megvan az összes fellépésünk 95 óta, hogy hol, mikor, mettől, meddig.
5: Ne
6: csak azt sajnálom, hogy jegyzeteket nem készítettem, hogy aznap milyen volt. Én akkor már használtam az Excel-t, és abban egy táblázatban van. Most egy kicsit frissítenek
5: kell. Tényleg kicsit kényszeresnek tűnik.
6: Hát nem, igazából szeretek, megmondom őszintén, inkább kompenzálok, hiszen nagyon rossz a memóriám, inkább mindent leírok.
7: Dokumentálsz inkább.
6: Dokumentálok. Aha.
7: Na szóval Jászai Mari tér.
6: Jászai Mari tér, és bejutunk az ezüst autójába, ezüst színű autójába, a két Tunyogival, és mentünk ki a TomTomba, és ott találkoztam Magyar Zsoltival, ugye az említett urakkal, akiket már az előbb mondtam, és elkezdődött egy nekem számomra mély víz volt, hiszen életemben először vokáloztam lemezre, de annyira inspiráló volt, és öröm volt azt látni, hogy ők imádják az én hangomat, én imádom ezt az egészet csinálni, úgyhogy onnantól kezdve egy ilyen boldogság cunami jött, hiszen az egyik munka hozta a másikat. Én nem is neveztem ezt soha munkának, hiszen ezt én nem éreztem annak, de közben én már a rendőrzenekarnak a tagja voltam, tehát párhuzamosan két dolgot csináltam, és ettől volt aztán még teljesebb az életem.
7: Na most én felírtam, nyilván a teljesség igénye nélkül, de azért elmondanám, hogy mindenki értse, hogy mondjuk a 90-es évek popzenéjéből kivonnánk a Szolnoki Péter hangját, akkor milyen csumpi lemezeink lennének, mert hogy tulajdonképpen minden, ami akkor megjelent, abban a te hangod benne volt. A Repülőktől kezdve, Désen keresztül, Hevesi Tamás, Piero, ilyenek is még, hogy Soho Party.
6: Hát azt a dalt, hogy tudod, hogy szeretlek, szükségem van rád, veled álmod, azt én énekeltem.
7: Minden éjszakát.
5: Gyerekek, csináltak zenekart.
7: Omega, de csak azért hadd mondjam el, hogy értsétek, hogy a Demjén, az Edda.
5: Jazz meg azt ne hagyd ki.
7: Hát persze. Malek Andi, hát Cserháti Zsuzsa. Majd őről azért beszéljünk néhány.
6: Charlie
7: és Cserháti, szerintem őneket biztos, hogy Presser egy ilyen
6: Gábor,
7: legfelső polc, nem csak a kvalitásuk miatt, hanem azt érzem, hogy neked ők valahogy a szíved csücske lehetnek. De a Padödő, a Jazz meg az. Az Irigy, Honaj, Mirigy, Aucsilla, Zséda, Rácz, Gergő, Farkasházi, Réka, hogy ugye az utóbbi időkben is említsek valaki, de ez tényleg abszolút
6: hát ez csak egy
7: az
6: nagyon
7: egy tizede.
6: Kicsi, igen.
7: Szóval, hogy aki élt és mozgott és lemezt készített a 90-es években, a 2000-es évek elején, azon te szerepeltél. És ezt csak azért mondom, mert hogy engem nagyon érdekel ez a vokál attitűd, vagy személyiség, hogy az micsoda, amikor valaki egyébként önerőből is, meg saját zenekart is visz, de hogy mit kell tudni ahhoz, hogy jó vokalista
6: nagyon
7: legyen.
6: Fontos, az egyetlen egy fontos dolog, hogy csapatjátékos legyen, és én ezt imádom benne. Én most sosem apostrofálom magam szólistaként, akkor sem, amikor előállok a színpadon, hanem egy csapatnak vagyok a része. Uh-huh. Csak én állok elől. Ez igazából ennyi az egész.
8: De azért ez több kérdést megnyit, mert amikor a Dórival beszélgettünk rólad, meg ha eszembe jutsz, akkor egy ilyen kicsit egy ilyen kettősség van bennem, mert az van bennem, hogy akárkit megkérdezek, hogy a férfi hang mondjuk Magyarországon, akkor az a Szolnoki Peti. Ha megnézem a Bombon zenekart, akkor az egy abszolút egy sikeres történet, amiben te állsz elől, te írtad a dalokat, te adod elő.
6: Tehát Tomival együtt, persze.
7: Együtt, igen, de hogy persze, az egyik te voltál.
6: Persze. És Dobó Gábor a szövegírónk.
8: De hát te vagy a hang. És mégis ez a vokalista éned, és most semmiképpen nincs ebbe pejoratív, tehát hogy félre ne értsd, az végig ott volt és jelen volt. Tehát, hogy ez azért, mert te egy csapatjátékos vagy, nem gondol, tehát, hogy amikor nagy teltházas koncerteket adtatok a Bombonnal, és azért ez egy folyamatos megjelenés volt, klippeket láttunk a tévében, amikor még nem volt annyira elaprózva, hogy a YouTube-on vagy bárhol lehetett persze látni, akkor ez az nagyon szem előtt voltatok. Hogy nem volt benned az, hogy most már azért nem vállalok el vokálozás,
7: mert hogy frontember lettem.
8: Érted? Tehát, hogy egyenrangú vagyok veled, ugyanazon a színpadon állok, mint te, Charlie, vagy mit
6: igen,
8: tudom én,
6: bárki más. Igen, tettem kivételeket. Charlie-val tettem, Cserháti Zsuzsival és Geszti Petivel. Tehát a repülőkkel.
7: Tehát volt egy pont, ahonnan már mást nem vállaltál, csak
6: igen,
7: őket?
6: Igen.
7: És akkor ez volt az oka, amit a Dóri mond?
6: Nem csak ez, hanem egyszerűen már időm sem volt. Viszont velük mindenképpen szerettem volna tovább is dolgozni. De most már odáig fajult a dolog, hogy én most már nem vokálozom senkinek, hanem duetteket éneklek. Uh-huh. Például Charlie-val.
7: Vagy
6: annó Cserháti Zsuzsival is. Tehát most már ilyeneken. Lemezen még, hogyha nagyon-nagyon ritkán készül valami, és tényleg szívügyem, akkor nagyon szívesen. Tehát nekem sose fog derogálni az, hogy
7: de ezt ki lehet mondani, hogy azért mégis ebben a szakmában van ez, hogy az A, aki fennáll a színpadon legelől, és a B az a vokalista? Tehát ez egy másodvonal?
6: Hadd mondjak egy jó példát. Például annak idején van a Dire Straits-nek egy nagyon híres dala. Most hirtelen nem jut az eszembe, majd eszembe. És ki vokálozik rajta? A Sting. És nem azért vokálozott rajta, mert ugye mit, hanem mert hozzátette az ő színességét, az ő tehetségét. Attól lett jobb, még jobb az a dal. De egy csomó ember nem is tudja, hogy az a Sting.
7: De ezek nyilván kivételek. Tehát én igazából így arra vagyok kíváncsi, hogy van ebben egy hierarchia? Ha őszintén belegondolunk.
6: Én sose gondolkodtam. Biztos, hogy van, de én sose gondolkodtam így. Nekem nem volt soha ez a ilyen beosztott meg főnök viszony a zenélés. Mondom, én csapatjátékos vagyok. Én csak együtt tudom elképzelni, hogy minden egyes ember, aki a színpadon áll, az egy egyenrangú fél.
7: Akkor ez csak egy alkati kérdés, hogy, mert azért mondjuk te tényleg voltál frontember.
6: Szerintem
7: de
6: az, aki
7: olyan...
6: így gondolkodik, hogy ő a szólista, az egy gizda majom. Ezt valljuk be őszintén.
7: Aha.
6: És nem jön rá, hogy a többiek nélkül szart sem ér.
7: De vannak olyan vokalisták, háttérénekesek, akik aztán soha nem törnek ki ebből, vagy, de lehet, hogy nem is akarnak, ez a kérdésem, tehát, hogy lehet, hogy van, aki
6: ezt
7: mindig másodhegedűs alkat akar lenni.
6: Ezt tőlük kell megkérdezni. Bennem volt annyi affinitás, és érdekelt annyira, hogy megmérettessem magam, mint szólista is, vagy mint előálló csapattag, és tényleg halva nagyon tehetséges előadó művészek, mégis miért ragadnak bele csak a vokálozásba, vagy a háttérmunkába, ezt tőlük kéne megkérdezni, mert nem tudom rá a választ.
7: Uh-huh. De nem gondolkodtál rajta?
6: Nem, ez ő dolguk.
8: Uh-huh. Van bennük inkább egy ilyen szemérmesség, nem?
7: Igen.
8: Tehát egy vokalistának mindenképpen bele kell simulni a háttérbe, amellett, hogy a profizmusának a teljes skáláját nyújtania kell, de ehhez tényleg kell egy személyiség, és azért ezt ne vegyük teljesen kézpénznek a te esetedben, mert...
6: Nyilván exhibicionista vagyok valahol,
8: mert azért
6: de nem minden áron, és nem
8: mindenhol. Neked ott van ez a simulékonyságod is, tehát hogy abszolút bele tudsz simulni a háttérbe, de hát azért ki kell állni oda, tehát hogy azért ez egy egész más energia.
7: Hát meg mennyi mindent vonz magával, ugye? Tehát a bulvár mondjuk nyilván ez a legrosszabb része, de hogy egy csomó olyan felelősséget, ami előtte nem
6: szerintem
7: kell.
6: A bulvárt is lehet kezelni, rólam nem írnak hülyeségeket az újságok, mert, és ezáltal szinte semmit nem is írnak, mert én elhatárolódtam elég korán. Ez is egy választás. Nyilván megvan a pozitív, meg a negatív hatása is, de inkább vállalom, hogy ne írjanak semmit róla, mint hogy hülyeségeket írjanak. Meg úgy gondolom, hogy ha valaki tényleg érdekel az én munkásságom, akkor az utána tud nézni, vagy eljön a koncertjeimre. A magánéletem az az enyém, azzal nem szoktam senkit fárasztani. Látjátok, hogy vannak bizonyos emberek, akik mindenki előtt élik a magánéletüket, és ez nagyon vissza tud ütni bizonyos pillanatokban.
7: Viszont hozzá is ezt az érdeklődést, ezt a like számot.
6: Milyen érdeklődés? Az nekem nagyon...
7: Hát aminek a farvizén eladhatja a saját produkcióját.
6: De mi így is el tudjuk adni magunkat. Tehát itt pontosan ezért nem éri meg szerintem hülyét csinálni, bohócot csinálni magadból, mert tele van a naptárunk. Így is, hogy nem vagyunk ott a bulvárban.
7: Uh-huh. Csak mert hogy volt a beszélgetésnek egy olyan része, hogy mondtad, hogy tök érdekes, hogy kérdezgetnek, hogy még egyáltalán zenélsz-e, és hogy valószínűleg ez is egy következménye ennek a média kerülésnek.
6: Igen,
7: nem?
6: De ezt elfogadtuk. Tehát beszélhetünk róla, megbeszélünk róla, de elfogadtuk. Tehát nem vagyok sértett. És talán jobb is ez így, mert ahogy az előse említettem, hogy igen, exhibicionista vagyok, de a magánéletemben nem. Tehát a színpadon nagyon szívesen, bármikor, akkor igénylem is a figyelmet, de a magánéletemben kifejezetten utálom, hogyha valaki arra kapacitál, hogy énekeljek.
7: Tényleg?
6: Igen.
7: Mert hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk, ezt most magyaráznak.
6: Hát mit baráti társaságban, vagy elhívnak mondjuk egy rendezvényre, énekelj egy esküvőre, esküvőre, bárhol, mint magánember, és akkor énekelj már. És akkor bizony válaszoltam már olyat, hogy megkérdeztem, hogy neki mi a foglalkozás, és mondta, hogy kőműves, és akkor mondom, akkor nagyon szívesen éneklek, hogyha most leteszel 4 négyzetméternyi csempét ide nekem.
8: Tehát én ugyanezt szoktam mondani.
6: Egyszerűen nem bírom elviselni.
8: Hát azért érzek egy kettősséget, mert amikor megkérdezik tőled, hogy te még mindig énekelgetsz, tehát nyilván van benned egy ilyen, hogy egy megbántottság, vagy egy ilyen gondolkodás, hogy ezt nem tudják, furcsállás, egy ilyen furcsálkodás, így van, de ugyanakkor én ezt tökéletesen értem, mert az ember, ha úgy érzi, hogy minőségi dolgot csinál, és minőségi dolgot csinál, akkor valóban meggondolja, hogy azt hogyan adja oda, hogyan rakja az emberek elé, és erre bőven elég egy teltházas koncert, meg egy teli naptár, de ugyanakkor ott van ez az elvárás, hogy a Gizi néni a piacon, ő megismere vagy nem, hogy ez fontos az embernek, hogy
6: meg is ismer,
8: igen. De hogy ezt szét kell választani. Tehát vannak a híres emberek, meg vannak azok, akik abból élnek, amit csinálnak.
6: Szépen fogalmaztad.
8: És van teljesítmény hátuk mögött, és akkor ezek az emberek, ezektől ugyanazt a fajta hírverést elvárják, de hát nekünk nincs időnk ezzel foglalkozni, mert gyakorlunk, mert próbálunk, mert
7: jó,
8: oda
7: hát vannak
8: kell
7: híres
8: koncertre.
7: Emberek is, akik abból élnek, amit csinálnak azért. Tehát itt felsoroltunk néhány olyan nevet, akit mindenki ismer.
6: Igen, csak a személyiségünk, legalábbis, hogyha magunkról beszélünk, a személyiségünk nem engedi meg azt, hogy én kérkedjek ezzel. Nekem föl kéne vennem egy olyan embert, aki ezzel házal, hogy én mit csinálok, mit tudok. Én annyiba kimerül nálam, hogy ugye kezelem az oldalaimat, vagy az oldalainkat, a bombon oldalt, a sajátot, és oda pakolgatom fel azokat a számomra nagyon fontos eseményeket, koncerteket, stb. És ott lehet a legjobban lemérni, és pont az adás előtt beszélgettünk Dórival, hogy kiteszel, mit tudom én magadról egy fürdőruhás képet, most teszem azt egy hölgy, kitesz magára, vagy én kiteszek egy mosoly vigyorgós képet, és azt 500-an belájkolják. Még aznap kiteszek, hogy egy nagyon fontos esemény, egy koncert, vagy egy videoklip megjelenik, klip premier, és 10. Tehát...
8: Nem lehet felvenni a bulvárral tehát bármennyire is szeretnénk, nem lehet, de az, hogy az ember ezt hogy tud ezen elvitorlázni, ezen a zavaros vizen, azt majd a hírek és a zene után meghalljátok. Szolnoki Péter énekes, dalszerző, húlista vendégünk. Igen, köszi szépen, ez egy ilyen jó összefoglaló zenész a vendégünk. Maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utca után a belső sávban. Erős a forgalom a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Szél-Kálmán tér környékén is. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK javasolja, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe. Ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt vasárnap reggelig. A váltakoz irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között, szintén burkolatjavítása miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között. De a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Szép Csilla, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Drónokat is bevetnek a vasúti területeken, toplistás magyar bűnözőt fogtak el. Borsosabb lesz a kressz és a forgalmi ára. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Drónokkal is figyeli a MÁV vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
9: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
8: Toplistás magyar szökevényt fogtak Szlovákiában. A 64 éves férfi a legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt, kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el, de nem vonult börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Párkányban fogták el a magyar és a szlovák nyomozók közös akciójában. A kiadatásáról már intézkedtek. Drágul a kressz és a forgalmi vizsga is, mindkét díjtétel átlagosan 11%-kal nőtt. Aki nem bukik sokszor a vizsgákon, annak nem üríti ki nagyon a zsebét a változás, ami az elméleti kressz vizsgánál 500, a forgalmi vizsgánál 1200 forintos növekedést jelent. Idén nyáron is számíthatunk a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatra a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta a rádiónknak a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese. Horváth Péter Zsolt hozzátette, a dolgozók egész évben járnak tovább képzésekre. Ezek az önkéntesek gyakran választják később az egészségügyi pályát, és sokan közülük ilyenkor járnak először a magyar tengernél. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a kánikula, összességében sok napsütésre van kilátás a továbbiakban is, számottevő csapadék nem várható, este, éjszaka azonban már többfelé várható zápor, zivatar. Napközben élénk lehet a délies szél, majd éjjel a hidegfront érkeztével egyre többfelé északnyugatira fordul a feltámadó szél. Még 35 fok körüli értékeket mérhetünk, késő estére 21 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is ehhez hasonló időre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert itt a Rádió Cafén, Behumi Dórival, Veres Dórival. Szolnoki Péter zenész a vendégünk.
2: Köszönöm.
1: Most eljutottunk a harmadik felkonfban ahhoz, hogy helyesen konferálunk, vagy ahogy te szeretnéd. És ugye hát, ahogy elhangzott többször is, a Bonbon révén ismernek téged legtöbben az országban még mindig, és meg is kapod ezt a kérdést, mondtad itt adáson kívül, hogy még létezik-e a zenekar. Kicsit tekintsük már át a történelmét, a történetét, mert hogy ez egy 95-ös kezdet, és én azt látom, hogy tényleg így a

0: a swing album, lett ez a szimfonik vonal, ami egyébként akkor tudom, hogy nagy divat volt, hogy sokan ezt az akusztikus, szimfonikus verzióban elkészített koncerteket szerették, de jól érzékelem, hogy akartatok egyet komolyodni? Vagy az idők változtak?
1: Egyrészt nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az előbb említett stílusokban mi kalandoztunk el először, utat mutatva a többieknek.
0: Valószínűleg most a swingre gondolsz?
1: Nem csak a swingre, a szimfonikusra
0: igen,
1: is. Nem véletlen, hiszen szimfonikus zenekarba játszottam. Nekem mindig is vágyam volt, hogy a kettőt ötvözzem majd egyszer. Az sem véletlen, hogy swing lemezt osztunk ki a 2000-es évek végén.
2: Hiszen a jazz az nagyon vissza a
1: hiszen
2: te műfajon.
1: 20 éves korom óta big band előtt éneklek jazzt. Tehát ez számomra mindig is egy nagyon-nagyon fontos cél volt, hogy én úgy ötvözzem majd a popzenét, hogy ötvözzük majd a Tomival, hogy az ehető is legyen, de közben megmaradjon az értéke.
0: És most jól értem még egyszer, hogy ezt ti hoztátok kvázi divatba, és utána kezdett el mindenki szimfonikus...
1: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy világszinten mi hoztuk volna divatba, hiszen hogyha hallgatott bárki Harry Connick Jr.-t, vagy Michael Bublé-t, és most mondhatnék egy csomó Pólankát például, aki zseniálisan, a hangszerelőivel zseniálisan dolgoztát annak idején azokat a világslágereket.
2: Sőt, a Rod Stewartnak is van ilyen album.
1: Rod Stewartnak is van, tehát nagyon
0: hát
1: sokan végigmentek ezen.
0: Ha a korszakban maradunk, akkor Robbie Williams például.
1: Így van természetesen, tehát voltak külföldön előzményei ennek, de számomra azért volt mindig indokolt, mert én tényleg 90-től kezdve én jazzt énekeltem. És mindig is vágyam volt ez, de hát addig minek hozzak elő egy jazzlemezt, amíg a kutya nem ismer engem. Mm. És amikor már elértünk egy olyan szintre a Bombonnal, amikor már volt egy csomó slágerünk, nevezetesen már akkor hiába, tehát nem is tudom már hány lemezt hoztunk ki, amíg mire kijött a swing lemez, de egy 20 slágerünk már biztos volt. És akkor mondtuk, na akkor most jött el a pillanat, hogy akkor szeretnénk ezeket a dalokat más köntösbe helyezni.
2: És annak milyen volt a fogadtatása?
1: Pozitív nagyon. Az nagyon jól is ment, sőt, akkor talán akkor jelöltek először minket valamilyen díjra. Nem, a valami Amerikával jelöltek először minket valamilyen díjra. Azért mondom, hogy valamilyen, mert tök mindegy, melyiket se nyertük meg, nem
0: de
1: akarom nevesíteni ezeket.
0: Díjas vagy.
1: De most ne csapongjunk ennyire, az egy teljesen más, azért az én magánéletem. Tehát úgy értem, a zenei magánéletem az nem a bomba miatt jött.
2: A zenei magánélet, ez nagyon jó.
1: Igen, mert a Tominak is van egy zenei magánélete, meg nekem is. De közben meg együtt visszük a Bombont a közös gyerekünken. Tehát, hogy ott tartottam, hogy nagyon jó volt a fogadtatása, hogy jelölték is egy bizonyos díjra ezt a swinglemest, sajnos nem mi nyertük meg, de aztán már megtanultuk kezelni ezeket a csalódásokat. Annak idején, amikor a legjobb filmzene díjára jelölték a valami Amerikát, amit megjegyzem, a mai napig is nagyon nagy sikerrel adunk elő, és bárki meghallja, legyen az kisgyerek, középkorú vagy idős, azonnal feláll és bulizik, táncol rá, meg énekli. Ennek ellenére nem mi nyertük meg abban az évben ezt a bizonyos díjat. Az volt az első ilyen nagyon nagy pofánverés számunkra, de megtanultuk aztán az évek alatt ezeket kezelgetni, ezeket a visszautasításoknak, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezeket a dolgokat.
0: Nem kanonizálták a Bombont még mindig a szakmában?
1: Nem tudom, hogy mit nem csináltak, vagy mit csináltak. Tehát mi vagyunk az egyetlen zenekar szerintem Magyarországon, aki nem nyert semmit zenekari szinten. De azt utána már nem is akartunk.
2: De figyelj, Jazzben most se nyert
1: már
2: semmit.
1: Oké, de ez egy 28 éves zenekar,
2: igen,
1: amiről
2: igen.
1: beszélek.
2: Igen.
1: Az én zenei elő, meg a Tominek az elő életével. A Tomi is rengeteg ember mögött basszusgitározott. Kiemelném Demián Ferencet, kiemelném Delusa Johnt, és még rengeteg fantasztikus zenészt, akivel ő együtt dolgozott, mielőtt a Bombon elindult volna. És mondom, ennek ellenére úgy valahogy mindig úgy, ja, itt van a Bombon is, jól van. És ezt már tudom mindenféle keserűség meg bánat nélkül mondani, most már nem, tehát ezek a dolgok egyáltalán nem érdekelnek minket.
2: De 28 év alatt nyilván a Tomival erről beszéltetek, hogy ennek mi lehet a hátterében?
1: Hát beszélgettünk róla, de igazából sose fejtettük
2: nem
1: meg.
2: Nem jutottatok semmire.
1: Nem. Igen, mert tudod, amikor valaki elhív téged egy díjátadóra, ahol nevezve van a Valami Amerikai című dal, ami most már ugye 21 éves, ha jól számolok, és még mindig hatalmas láger, és ezzel azonosítják még a filmet is, akkor aztán végképp nem érted, hogy miért nem te nyered meg azt a bizonyos díjat. És akkor jöttünk rá, hogy hát igen, a díjakat adják, nem pedig nyerik. Tehát már onnantól kezdve nem foglalkoztunk azzal, hogy most kinek vagyunk szimpatikusak, vagy kinek nem. Csináljuk tovább a

0: dolgunkat, és most már csak az a fontos, hogy én jól érezzem magam adott szituációban, vagy éppen egy dalírás közben, vagy fenn a színpadon.
1: És te ugyanolyan lelkesedéssel játszod el még mindig, vagy énekled el a koncerteken, a Valami Amerikát?
0: De még a Sex Appeal-emet is. Nem vagyok James, annak ellenére, hogy nekem nyilván az nem a kedvenc dalom, de azt hozzá kell tennem, hogy ez egy feldolgozás, nagyon kevesen tudják. 1962-ben a Four Seasons and the Frank, tehát ugyanúgy Frankie Valli and the Four Seasons zenekar írta, szerezte, énekelte, nagyon nagy sikerrel, mert rengeteg filmben felcsendül az eredeti változat, csak annyira átdolgoztuk, hogy senkinek nem jut eszébe. Számomra a feldolgozások sosem azért készültek, hogy én azzal sikert, könnyű sikert arassak, hanem mert annyira tetszett nekem az eredeti felvétel, hogy én azzal foglalkozni akartam, és át akartam ültetni a saját elképzeléseim alapján. Tehát nekem mindig inkább ilyen zenei kihívás volt. És pontosan az mutatta meg, hogy nem tudják a mai napig nagyon sokan, hogy ez egy feldolgozás, mert annyira jó sikerült az átirat. És aztán persze a szöveg nagyon sokat tett hozzá, Duba Gabi zseniális ebben. Mindenki, tehát lényegében görbetükröt szerettünk volna tartani. Önmagunk felé is, meg a közönség felé is ezzel a dalban, de még elég sok dalunkkal.
2: Nyilván ti sokat gondolkodtatok, ahogy mondod, de hogy tud, van ez az aim high, get high mondás, hogy akkor...
0: Bármit is jelentsen, tudom.
2: Hát, hogy magasra kerülsz, akkor magasra jutsz.
0: Igen, lehet, tudom, csak hát, szoktuk hogy, mondani ezt.
2: Hogy vajon nem ez van-e, hogy nem, egyszerűen ti magatokat nem képzeltétek a tetejére?
0: Igen, mert mi sosem, igen, az elején sem terveztük el, hogy mi most meddig létezünk majd, hanem egyszer csak csináltuk a dolgunkat, és most itt vagyunk, és 28 éves a zenekar, két év múlva 30, és annyi mindent csináltunk már, amit szerintem nagyon sok zenekar nem. És ahogy az előbb is említettem, egy csomó mindent előbb csináltunk, mint nagyon sok zenekar. Teszem azt ezeket a bizonyos hangszerelési attitűdöket, meg filmzenéket. Nagyon sok filmzenét írtunk. Igen. És én mellette meg elkezdtem 13 éve most már zenés darabokat, musicaleket is komponálni. Tehát számunkra annyira teljes a zenei paletta, és annyira jól érezzük magunkat a zenén belül, hogy már nem érünk azzal foglalkozni, hogy ezt most kidíjazza, hanem csak csináljuk. Fura.
1: Egyébként, amit a Dóri mond, az nagyon releváns, és nagyon, nagyon jó megközelítés, mert amikor van egy formáció, ami tűzön vizen keresztül viszi a sajátját, legyen az bármilyen minőségű, és annyira fontosnak gondolja magát, és pozícionálja magát, hogy azt elhiszi a külvilág, azt akár elhiszi egy díjátadó, vagy kiosztó bizottság is, hogy igazából nem kérdőjelezik meg annak a minőségét, hanem egyszerűen az annyira akarja. Írt két slágert, és ehhez tud négy harmóniát magabiztosan eljátszani a hangszerén, de az
0: ért
1: a social médiához, és azt nagyon magabiztosan viszi, akkor az lehet, hogy meggyőzőbb, hogyne, mint a szofisztikáltabb zenészek, akik tudják, hogy mit persze nem tudnak, mert minél nagyobb a felület, amit tudsz, annál nagyobb a felület, amiről tudásod van, hogy azt nem tudod. Érted? És ezért nincs benned az a szemérmetlen pofátlanság. Figyelj már, hát ezt a két bites lágert én írtam, és akkor mindenki elhisz, hogy igen. Érted, miről beszélek?
0: Természetesen, de én látok egy olyan utat is ebben az egészben, hogy nekünk is volt azért csúcs az életünkben a 2000-es, pont a 2000-es év, amikor egy év alatt volt 265 fellépésünk.
1: Ne hülyeskedj.
0: És mindenhol minket játszottak, egyszerre 10 slágert játszottak a rádiók, és aztán eljön az az idő, amikor teret kell engedni a többinek, és a fiatalabbaknak, stb. Tehát mi most lényegében, ezért nem is kesergünk, mert lényegében ezt az utat jártuk be, és most ott tartunk, hogy most már itt vannak a fiatalok. Inkább egyetlen egy dolog van, ami ellen berzenkedünk, az, hogy erőszakkal akarnak betolni a retróba. Tehát ezt viszont már nem szeretem. Mert hiszen folyamatosan működő, új dalokat író zenekarként, koncertező zenekarként állunk a placon, és próbáljuk utolérni magunkat, és felfejleszteni magunkat, ahogy az előbb beszéltünk a social médiáról, hogy mi is meg tudjuk azokat a csatornákat keresni, amivel elérhetjük a hallgatóságot, vagy azokat az embereket, akik esetleg érdeklődést tanúsítanának irántunk. Régen hogy volt? mit tudom én, elmentél egy koncertre, mert utána néztél. Ma már nem nézel utána semminek. Vagy bedől eléd, és akkor kiválasztod a 2628 koncertből, na erre elmegyek. Vagy pedig egyszerűen csak elsikkad az összes többi. Tehát régen viszont rákerestem. Szerintem a mai ember ebben a rohanó, felgyorsult világban, amikor a TikTok ilyen 8 másodperces videókat rak eléd, és így tekered, már nem fog rád keresni, hanem várja azt, hogy így a szájába jöjjön a sült galamb, vagy én nem
1: igen,
0: tudom. Tehát ezt kell valahol kiszolgálni, ezt meg nem annyira szeretnénk kiszolgálni, de közben meg ki kéne. Tehát
1: de van egyébként benne ez ilyen... a retrohoz való viszonyulás, ez egyébként pont a mostani időszakban nagyon érdekes, mert én azt vettem észre, hogy rengeteg sláger került vissza a mostani mainstreambe és fősodorba.
2: A 90-es években.
1: Így van.
2: Mert mindig 30 éve retro.
0: Teszem hozzá, hogy a mai mainstream az már az alternatív zene. És az igazi mainstream, amit mi képviseltünk, az viszont szépen eltűnt.
2: Nem az a baj, hogy egyszerűen ma nem az a műfajú zene a trendi, amit
0: így
2: ti
0: van,
2: csináltok.
0: Így van. Ha megnézed a fesztiváloknak a kínálatát, akkor azt látod, hogy nagyon-nagyon sok alternatív zenekar képviselteti magát. És ez köszönhető bizonyos kereskedelmi rádióknak, de mondom, ezzel sincs semmi baj, hiszen az előbb beszéltünk arról, hogy jönnek a fiatalok, jönnek az új trendek, stb. A szószoros értelmébe vett mainstream az eltűnt. Más lett a mainstream, mint régen.
2: Hát én ezt nem tapasztalom, hallgatók.
1: De én egyébként értem, amiről beszélsz.
0: Tehát ma már, ha meghallgatod, inkább szövegcentrikus, nagyon kevés dallammal kombináló, ja, 3-4 akkordos, vagy 3 akkordos szösszeneteket hallasz, és nagyon sok olyan zenekart látok, hogy kiáll, mit tudom én, egy dobbal, egy gitárral, géppel, uh-huh. és közben jön egy srác, aki vagy ráreppel, vagy rá recitál, ugye énekbeszédnek hívjuk, uh-huh. hogy és minden nóta ugyanaz. Tehát az első ugyanaz, mint a 6., a 8., mi meg a mainstreamet én úgy apostrofáltam mindig, vagy az igazi popzenét, hogy és a változatos popzenét, hogy elindul egy koncert, és akkor úgy hangnemben, mint stílusban, tempóban, dallamokban, változatosan szórakoztatott közönséget, hogy ne menjen haza a 3. után. Viszont mégis valami mellettük szól, az újfajta trend mellett, mert valószínűleg az a fajta szövegvilág, amit ők képviselnek, az nagyon megragadja az ő közönségüket, és már az emberek erre összpontosítanak, nem a zenére, nem a dallamra. Ma már milyen érdekes, hogy régen láttunk valakit a színpadon, és szerettünk volna felnőni hozzá, szerettünk felnézni emberekre, a művészekre. Ma meg már az a trend, hogy lerántjuk a művészeket a sárba magunk mellé.
2: Ja, vagy inkább mondjuk úgy, hogy ő egy közülünk.
0: Vagy egy közülünk, igen, de csak azért, hogy azt érezhessem, hogy ő nem
1: jobban
0: külön
1: tudok
0: nálam. Hogy jobban tudok kapcsolódni, nem külön nálam, de számomra sokkal egészségesebb volt az, amikor én fel akartam nőni valakihez, nem pedig magam mellé lehúzni, hogy én jobban érezzem magam. És most ez dívik a világban mindenhol, és nem csak a zenében, hanem mindenben. A középszer az, ami szerintem rettenetesen dívik.
1: Egyébként én a retróra még kicsit azért visszakanyarodnék, és azért én ebben látok egy tök pozitív dolgot. Tehát ugye ennek azért van egy nagyon pejoratív kicsengése, hogy most meg te is említed, hogy nem szeretnél, hogy ebben minket visszategyenek, vagy titeket visszategyenek, de ugyanakkor... Ugyanakkor, hogyha megnézed, akkor rengeteg feldolgozás készül mostani DJ-k, vagy előadók, vagy zenekarok által előszedik ezeket a 90-es évekbeli slágereket, és dübörög az összes bulin, és az összes ilyen alkalommal, és én nekem az a tapasztalatom, hogy ez nem egy idézőjelbe tett dolog, hanem igenis arra van ezeknek a fiataloknak, mert ezek fiatalok buliznak ezekre a számokra, csak vegyük a repteret, vagy ezeket, érted? Tehát, hogy
0: hát az már mém
2: az már
0: vált ebből, és nagyon sokan nem tudják, hogy az Máté Péter írta azt a dalt.
1: De figyelj, de nem
0: ezek mém,
1: de nem, én pontosan erről akarok beszélni, hogy nem. Tehát amikor részt vettem múltkor egy ilyen elég nagy buliba, ahol nagyon sok fiatal volt, ilyen 20 éves, És akkor mindenféle általam kedvelt zenék bekerültek a játszási listába, és akkor ottan táncoltunk rá, mit tudom, és abban például megszólalt a reptér, az összes 20 éves előzönlötte a táncparkettet, és felszabadultan bulizott rá, és egyáltalán nem volt az az érzésem, hogy ők cikinek tartják ezt, hanem mert egyébként meg nem is tudják, hogy ki a Korda György, érted? És egyáltalán nem is követik ezt, vagy nincsenek fenntartásaik a dologgal kapcsolatban, hanem egyszerűen csak örülnek ennek a dalnak, és itt visszacsatolnék erre, hogy igenis szükség van erre, ha még azt mondjuk, hogy a retro skatujában is, hogy az embereknek sláger legyen a fülükbe, vagy legyen egy refrén, legyen egy verze, ami el van énekelve, és hogy nem feltétlenül gondolom, hogy a mi generációnknak sajnálkoznia kéne ezen, mert én nem érzem ezt a lesajnálást egyáltalán ezekben a helyzetekben, hanem azt érzem, hogy ezek a fiatalok tökre örülnek annak, hogy van egy dal, amit így lehet énekelni.
0: Nem, valószínűleg akkor félreérthetően fogalmaztam, én nem lesajnálva érzem magam, hanem egy olyan zenekarnak a tagjaként, akik tényleg aktuálisan, folyamatosan új dalokat írunk, most is kijött egy Szorítsúgy című dalunk, amit szeretnénk népszerűsíteni. Hogy ezek az új dalok elfelejtődnek, nem mutatják be, senki nem akarja lejátszani, hanem csak túlnyomó többségben a régi dalainkat. Tehát én az egyensúlyvesztésről beszélek. Mert ha mi már nem léteznénk 10 éve, és a régi dalainkból élnénk, hát biztos, hogy madarat lehetne velem fogadtatni, vagy fogadni, de hogy ezt a fajta egyensúlyt elvesztettük, hogy oké, nagyon-nagyon örülök annak, hogy a régi dalainkat szeretik az emberek, hiszen azok is mi vagyunk, és nagyon nagy öröm látni azt, hogy mennyire jól érzik magukat, és tudnak azonosulni ezekkel a szövegekkel, de mi aktuális zenészként, vagy a mai napig porondon lévő zenészként, ez azért valahol mégis nagyon furcsa azzal szembesülni, hogy a rádiók, a kereskedelmi rádiók vagy a televíziók nem akarják lejátszani az új dalainkat.
2: De te
0: és erről beszélek, hogy erőszakkal akarnak bepasszírozni a retróba.
2: Uh-huh. De te erre végül is megadtad a választ, hogy ma már nem ez a divatzene, de végül is lehet, hogy van az a közönség.
0: De mi az, hogy milyen divatzene?
2: Most mondtad el, hogy a kereskedelmi rádiókban más típusú zenéket játszanak.
0: Igen, de...
2: Ezt lehet, hogy a mostani fiatalok azt szeretik, de hogy végül is nektek megvan a közönségetek, nem? Vagy nem találjátok
0: meg egymást? Megvan a közönségünk, de még arra is képesek vagyunk, hogy másképp hangszereljünk dalokat.
1: Hogy új közönséget. Hogy
0: mert hogy mi újítunk is folyamatosan.
2: Tehát gyúrtok a fiatalokra ezek szerint?
0: Figyelünk az úgynevezett trendekre, igen. Uh-huh. Nem akarjuk minden áron kiszolgálni, tehát arról már lemondtunk, hogy most mindenkinek megfeleljünk, de mivel nekünk ez egy nagyon érdekes stílus gyakorlat, és izgat minket az, hogy mit lehet manapság hangszerelni, teljesen megújulni, ezért az új dalaink nem retro hangzásúak, és nem avittosak, hanem maiak.
2: De egyébként
0: és ezért nem értjük, hogy akkor miért nem kerülhet be egy rádiónak a szelekciójába.
1: Mert annyira nem egyszerű még mindig.
2: De szerintem a retro egyébként nem szitok szó, és ennek megvannak a szabályai, amit nem emberhoz, hanem egyszerűen a korszakok termelik ki magukból, hogy 25-30 évente
0: igen, de
2: hívunk
0: mondtam,
2: valamit retrónak, és azért, ahogy mondtad is, a kedvenc slágerek, amik a bombonhoz kötődnek, azok most már lassan 25 éves slágerek.
0: Persze, vagy és mondom, hogy ezzel semmi bajunk nincsen. Tehát azért
2: tulajdonképpen
0: mondom,
2: ez elkerülhetetlen.
0: Így van, hangsúlyozom, azzal nincsen bajom, hogy a régi dalokat játsszák, sőt, imádom, örülök neki. Azzal van bajunk, hogy az új dalunkat nem tudjuk népszerűsíteni.
2: Igen.
0: Tehát elveszítette az egyensúlyt ez az egész világ, ilyen téren is.
1: Arról, hogy mi az, ami újdonság az életedben, hogy miken dolgozol mostanában, mindenképpen kell, hogy szót ejtsünk. Majd a zene után maradjatok velünk, Szolnoki Péter zenész a vendégünk itt a kettes számrendszerben még egy pár perc erejéig, úgyhogy a zene után jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Like an empty fire, like your desire.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Ez itt a kettes számrendszer, és továbbra is Szolnoki Péter zenész a vendégünk, és már beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy a 20 évvel ezelőtti zenéid milyen pályafutást jártak be, és most éppen hol tartanak, de a következő perceket szenteljük annak, hogy most milyen munkák kerülnek ki a kezed közül, és ugye egy kicsit most ilyen fajsúlyosabb lett a színház az elmúlt évtizedben az életedben, és tudom, vagy úgy sejtem, hogy most is valami hasonlóan dolgozol, úgyhogy arról mesélj, légy szíves, hogy az új zenéid azok hol és milyen formában láthatók, hallhatók mostanában.
2: Moravec Leventével már több éve együtt dolgozunk, kiváló színész, rendező és író ember. Írtunk egy Omega, egy Csődör emlékiratai címmel egy kamaramusicalt, amit a Belvárosi Színházban mutatnak be majd szeptember 30-án.
1: Ezt és remélem még majd jó meg sokan.
3: Ezt légy szíves, erről van esélye.
1: Mi ez a cím?
3: Egy Csődör emlékiratai.
2: Egy kivéhet versenylóról szól, akit Sasvári Sándor fog ugye eljátszani.
1: Szó szerint egy ló?
2: Igen, ő egy ló karaktert fog játszani, és nem véletlenül ő került a központba, hiszen ő mindenki tudja, hogy ő a legnagyobb, egyik legnagyobb lovas színészünk, és a ló imádata, és áthatja az egész életét, és ez a fajta karakterív, amit végig kell játszania, ez nagyon megható és vicces. Levente nagyon érte ez, hogy egyszerre ríkassa meg az embereket, és tudjunk nevetni. Van egy kiváló partnere, Kós Réka, aki a másik lánylovat fogja alakítani, és van három emberkarakter, Görben Óra, Szerenyei Béla és egy kislány.
1: Nem mondod, hogy a Görben Óra.
2: És képzeld el, összehoztuk a Linda című film főszereplőit erre a darabra. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, hogy milyen fogadtatásban fog részesülni ez a színdarab. Tehát lényegében ennek a kivéhet versenylónak a történet, aki lekerül egy farmra, és tenyészmént szeretnének belőle faragni.
1: Ez egy ilyen családnak szánt előadás lesz, vagy mekkora, mi a korosztály?
2: Szerintem itt nincs nagyon belőve, de erről inkább a Leventét kéne megkérdezni, hogy ő mire gondolt. Én szerintem kamaszkortól fölfele 100 évig mindenki élvezni fogja.
1: És a Görben Óra játszott, kérdétek, pont most szába jutott eszembe, hogy én hogy szerettem azt a színésznőt, és énekelt, ugye két albuma is volt, talán a Szikora írta neki.
2: Jó. Talán az első emelet is írt neki, meg
1: de most is fog énekelni?
2: Hát igen, és van egy dal, amiben fog, lesz. Így van. Most is fog.
1: Hogyha zenét ír hozzá Péter, akkor nyilván.
3: Nekem egyszerűen néz ki, én láttam képeket erről a munkafolyamatról, és tényleg olyan...
1: De ő játszott mostanában valahol?
2: Nagyon régen nem játszott szerintem
1: annyira
2: színházban.
1: Annyira jó, hogy nem tudom, kinek jutott eszébe, hogy előhívtátok őt.
2: Egyrészt mi elég régóta ismerjük egymást a Nórival, hiszen földik voltunk egy darabig, ő is Biatorbágyon lakott. Uh-huh. Tehát így tartottuk a kapcsolatot, és milyen érdekes, hogy így a Leventének is így ő jutott az eszébe, úgyhogy nagyon örültem ennek. A másik feladat pedig éppen most komponálom a Két balkezes varázsló című mesemusical dalait.
1: Békés Pál.
2: Vagy pontosan várom Duba Gábor szövegeit nagy szeretettel, mert december végén ugye bemutató van ebbe, ez pedig a Pesti Magyar Színházban lesz majd a premier. Úgyhogy ezek az aktuálisak. De az elmúlt évben Gergely Robi Színházával, a Gergely Teáterrel is dolgoztam sokat. Ott a Helység Kalapácsa, a Pasika Pácban, a Bőrön Mesék című musicaleket, zenés darabokat komponáltam. Leventével készült már két nagyszabású, a Báthori Erzsébetről szóló Tűzben fagyott, ezt még sajnos nem tudtuk bemutatni, de a Sárkány Szív című történelmi musicalt, azt viszont már nagy sikerrel játszották 2020 óta. Csak mivel rengeteg szereplőt kell összeegyeztetni, ezért egy évben 2-3 előadást tudnak csak prezentálni. Úgyhogy mostanában ezek a dolgok foglalkoztatnak a bombon mellett.
3: Mennyire barátod a határidő, vagy mennyire inspirál téged? Amikor...
2: Igen, szokták mondani, hogy a legjobb múzsa a határidő és az előleg.
3: Mennyire dolgozol így?
2: Én úgy vagyok, ahogy beszélgetésünk elején is említettem, hogy annak idején úgy szocializálódtam, hogy képes voltam reklámdalokat akár 5 perc alatt is kreálni. Például a Sárkány Szív esetében, amikor Levente átküldött nekem, mit tudom én, egy nap 7 darab szöveget, én erre a 7 dal szövegre egy nap alatt megírtam lényegében a vázlatot, tehát hogy mindegyiknek megvolt már a dallama a fejemben. Tehát akkor, hogyha kapok egy inspirációt, vagy tényleg nagyon-nagyon olyan a szituáció, akkor nagyon hamar tudok dolgozni. Most remélem, hogy így lesz most is, mert elég közel a határidő.
1: Te szereted a focit egyébként?
2: Nem.
1: Mert az igaz, hogy pontosabban, te írtad az MTK indulót?
2: Én pontosabban focizni szeretek, de nézni nem.
1: De
2: milyen
1: akkor
2: érdekes. Nem én írtam, Tomi írta az
1: akkor
2: MTK.
1: Ez egy hamis info.
2: De Tomi írta, tehát a bombonnal adtuk elő, tehát hogy ez egy bombondal, de hogy a Tomi írta, az, mert ő nagy focimániás.
1: És
2: nem az MTK-nak szurkol. És most nagyon diplomatikus voltam.
3: De akkor hogy ne haragudj, de ez egy szurkoló esetében, ezt hogy lehet összeegyeztetni?
2: Hogy én, ami az én nevemmel összekapcsolódik, és nagyon híres, az pedig az Újpest foci himnusz, amit Tunyogi Péterrel éneklek.
3: Ez te Újpest szurkoló?
2: Nem, egyetlen meg szurkoló. Mondom, én nem szeretem a focit. Viszont sporthimnuszokat már többet énekeltem, meg írtunk is.
3: Hát nem tudom, ezt hogy lehet lojalitás nélkül csinálni, mert nehéz haragulni.
2: Úgyhogy, ha meghallja valaki a hangomat, elájul.
1: De ezek ma is élő ritmusok, tehát, hogy ezek a...
2: Hát ezt lejátszák egy Újpest meccsre, nyilván, akkor ezt lejátszák. Ott fogod, ha elmész egy MTK meccsre, akkor ott is fogod.
1: Miért emlékszel?
2: Nem.
3: Valami
2: mindig Újpest, örök Újpest. Ez az Újpest, most hagyd ne énekeljem tovább, mert a többiek meggyilkolnak.
3: Benne van valami lila ügy?
2: És ráadásul azért is szerettem ezt énekelni, mert az akkori gitárosunk Vámos Zsolt írta a dalt, és Horváth Attila, ugye Charlie-nak állandó dalszövegíró írta az Újpest szövegét, himnuszának a szövegét. Úgyhogy erről ennyit. Ez számunkra ugyanolyan feladat, és egy jó kirándulás volt, így van.
3: A beszélgetés vége fele beszélgessünk a gyerekeidről, mert azért te szívesen beszélsz róluk, és neked
2: sokkal
3: van
2: szívesebben beszélek
3: mint magadról.
2: Róluk, igen.
3: És van felhatalmazásod is tőlük arra, hogy beszélhetsz róluk, ami egy nagy adomány a szülők felé egy gyerek részéről szerintem, mert három csodálatos gyermeked van, és azt hiszem, hogy a szakmabeliek is talán, igaz?
2: Bogi most 26 éves, és a Libretto című kulturális műsornak az egyik társszerkesztője, de emellett kiválóan énekel, táncol, sminkel.
1: Te tudja, úgy, miről beszél.
2: Tudja, miről beszél, tudja, kivel beszél, tudja, hogy miről fog majd vele beszélgetni, vagy hogy amikor felhívja azokat a művészeket, akik eljönnek a műsorba. Úgyhogy ő a legnagyobb gyermekem. A középső gyermek Péter, ő 23 éves, ő az egyetemen filmkészítést tanult és vágóként végzett, de az öcsének a zenekarába basszus gitározik. És a legkisebb fiam, aki a legmagasabb a családban, Balázs, ő 21 éves, a Pázmány Péter Egyetemre jár anglisztika szakra, és emellett igazából ez a fajta zenélés érdekli a legjobban. Ő a saját zenekarának a DO2s, azaz a 2002-esek nevű zenekarának az énekese, gitárosa, zeneszerzője, szövegírója. Magyarul és angolul is ír szövegeket. Most éppen nemrég, azt hiszem júliusban Egerben megnyerték az Éterfesztivált, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapnak, és számomra azért csodálatos ez a dolog, mert nem mint szakértő, vagy mint szülő megyek el a koncertjeikre, hanem mint rajongó.
1: De jó.
2: Tudom kívülállóként élvezni az ő dalait, és csodálom, hogy 21 évesen ilyen gondolatok és dallamok jutnak az eszébe.
1: Na és akkor ő milyen stílusban zenél és ír? Beszéltünk itt
2: főleg
1: a divathullámokról.
2: Főleg inkább a rock vonulat, és ez a csodálatos, hogy pici gyerekkoruk óta nyilván hát tőlem nagyon-nagyon sok fajta impulzust kaptak zeneileg. Nagyon sok eklektikus lemezeim vannak otthon, rengeteg fajta zenét mutattam nekik. Ugyanúgy szeretik az ECDC-t, mint a Level 42-t, és még sorolhatnám így napestig. És imádják mindketten a jazzt is például. És azt vettem észre, hogy inkább a 60-as, 70-es és 80-as évek zenéi érdekli őket. A mai zenéket nem nagyon hallgatják. És ezekből a régi dolgokból táplálkozva írják meg a saját dalaikat.
3: Van olyan, hogy egymásnak megmutatjátok a dal kezdeményeket,
2: persze,
3: és véleményezésre? De hogy így kölcsönösen?
2: Így van. Tehát Balázs nekem mutatja meg legelőször az ötleteit.
3: Jaj, és aztán annyira
2: én is,
3: jó.
2: Én is a gyerekeknek mutatom meg, úgyhogy ez hihetetlen jó érzés. Azt látni, hogy fönnáll mindkét fiam a színpadon, és Peti basszusgitározik, Bulu énekel és gitározik, ez valami fantasztikus. És ugye négyen vannak a zenekarban, egy Mário nevű barátjuk dobol, Felber Domini gitározik, tehát így négyen vannak az O2-s zenekar, úgyhogy majd hallgassátok, figyeljétek.
1: Hát most biztos, hogy rá fogok keresni, mert nagyon érdekel.
2: Ja, és ami még nagyon érdekes az történetben, hogy készítette két videoklipet, amit együtt forgattak, és a középső fiam, aki ugye vágó, ő vágta, és a lányom volt a sminkes. Tehát ugye kis, mondtam nekik, hogy csináljanak egy kis családi produkciós céget, mert szerintem ennek lenne jövője.
3: De te is megmutattad nekik, amit te írsz?
2: Így van. Nekem mindig ők voltak az elsők.
3: De mikortól kezdett? Tehát hogy alakít ki az
2: pici
3: ember egy ilyen...
2: Óta.
3: Igen?
2: Mert hiszen nekem mindig nyitva volt a kis dolgozószobám, ők jöttek, mentek. Hát a Balázstól van olyan hangfelvételem, hogy 2,5 évesen fogja a mikrofont, és egy kis taknyos hangjával énekel. Tehát hihetetlen öröm ezt visszahallgatni. És összehasonlítani, hogy most hogy énekel, meg most... miket egyáltalán, mik jutnak eszébe zeneileg, hihetetlen.
1: Azt olvastam egyébként, hogy hatalmas nagy DVD gyűjteményed van, és hogy a filmeket tudatosan adagoltad, és válogattad a gyerekek számára, tehát hogy igazából így edukáltad őket ebben, de hogy akkor ezek szerint a zenével is ugyanez volt, tehát hogy melyik korszakban, melyik korosztálynak mit illik, vagy kell tudnia, ezt te gyakorlatilag tanítottad?
2: Tudatosan nem. Valószínűleg csak azokat mutattam nekik, amik nekem is, számomra is fontosak voltak. De ami a legfontosabb, és ez jellemzi a bombon zenéjét is, és Tominak az ízlését is, ez a fajta eklektikusság, hogy nem ragadtunk bele egyfajta stílusba. Számunkra csak jó zene van, és meg olyan, ami nem tetszik. Tehát mi sosem mondtuk azt, hogy ez rossz zene. Nem, nekünk nem tetszik esetleg, de csak jó zene van. És mindegyik zene szerintem eljut a közönségéhez.
3: És olyan szerinted mi kellett ehhez, hogy ennyire kölcsönös legyen a kapcsolatod a gyerekeiddel? Mert ugye...
1: A receptet szeretnénk tudni.
3: Mert lehet nagyon szeretni a gyereket, meg lehet következetesnek lenni, de azért ez egy picit túlmutat ezen, amikor ennyire ilyen partneri viszonyba kerültök, nyilván nem csak mint gyerekszülő, hanem szakmailag is. Ez kell hozzá, hogy kezdettől fogva van egy ilyen, ez következetes edukáció? Tehát, vagy csak egyszerűen bevontad őket a saját életedbe?
2: Ez nagyon fontos része volt szerintem, mert az, hogy feltétlenül szeretem őket, az egy dolog. És mindig ott voltam nekik a legjelentősebb dolgaiknál, amik számukra mindig fontosak voltak, annak ellenére, hogy azért tudjuk, hogy egy zenésznek sem hétvégéje, sem ünnepnapja nincsen, és sőt, hát hétköznap is azért elég sok dolog van, főleg úgy, hogy én mellette ugye a rendőrzenekarban is dolgoztam, tehát én nem sokat voltam otthon. És tehát, hogy a feltétlen szeretet mellette az is kellett, hogy ne legyen bezárva ez a bizonyos ajtó, ami mögött én dolgozom, hogy ne legyen démonizálva apu, hogy most ne zavarjuk aput, mert dolgozik, hanem amikor ők bejöttek, akkor én félbehagytam a zeneszerzés komponálást, és bevontam őket, és akkor énekeltünk együtt, meg úgy azt érezték, hogy ez egy fontos dolog. És imádták. Tehát, hogy nekik sosem volt ez munka, vagy beleszülettek, természetessé vált nekik ez az egész. És valószínűleg ezért is. És aminek a legjobban örülök az, hogy ők annyira összetartóak hárman, pedig most már a három gyerekem közül kettőnek állandó partnere van, hogy együtt mennek mindenhova bulizni is.
1: Tök jó.
2: Na ez a legszebb az egészben.
1: Igen, ez jó. Ez jó. Hát köszönjük szépen, ugye?
2: Hát én Dori. Köszönöm, mert nagyon jól éreztem
3: köszönjük,
2: magam.
3: Hogy elmeséltél egy csomó mindent az életedről, meg magadról, meg a dolgaidról, és akkor további nagy örömöket kívánok. Hát a gyerekeidben ez biztos, hogy meg lesz, és hát akkor szakmailag is ugyanezt kívánom neked.
2: Én szerintem minden jó lesz.
3: Minden.
2: És köszönöm szépen még egyszer.
1: Mi is.
3: Szolnoki Péter zenész volt a vendégünk. Elköszönünk most tőletek, de ne felejtsétek, hogy vasárnap délután 4 és 6 között meghallgathatjátok ennek az adásnak az ismétlését. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: A fővárosban a 37-es és a 37-a a villamos az Őrház és a Hidegkuti Nándor stadion között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 1-es és a 28-a a villamos, illetve a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Akadozik a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt, a Károly-kör úton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baros tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Nagykör úton a nagyobb csomópontoknál. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Új-Buda központtól a 4-es villamost ajánljuk. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárása kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. Holnap hajnaltól késő estig Budafokon lezárják a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért jövő héten, csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödönfasor, Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Baráros tér felé lehet majd haladni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon fognak közlekedni, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak majd meg. Szép Csilla, BKK Info.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Drónokat is bevet a MÁVA tragédiánk megelőzéséért, nem fogynak a csoki nyulak, bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁVA vasúti területeket, szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
5: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani. Egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
4: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogy vármegyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Sziasztok, Farkas Peti vagyok, a Talpaláló műsorvezetője, és ezt egyébként már valószínűleg tudjátok, hiszen ide kapcsoltatok. A mai adás felvételről megy, vagyis egészen pontosan egy korábbi adásunk egyik nagy pillanata, hát ismertek minket a körülményekhez képest nagy. Mi most nem vagyunk éppen itt a stúdióban, de hamarosan ismét élőben találkozunk, addig hallgassátok meg ezt a beszélgetést.
1: Ez a Talpaláló Best of a Rádió Cafén.
0: Itt vagyunk Zolival, ketten még mindig felvételről, de azt akartam mondani, hogy felvételről, de élőben. Hát bolond vagyok én, hogy lennék élőben? Most mondtam, hogy felvételre vagyunk. Szia Zoli!
2: Hello, hello!
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Jó, hogy itt vagytok még akkor is, amikor mi épp nem. Mert hogy akartam még mesélni egyet, mégpedig az, hogy így az utóbbi időben, az utóbbi napokban, hát én kiköltöztem a Szabadság térre konkrétan. Tehát, hogy ott van ez a nagy szurkolói zóna, és egyrésztről imádom azt, hogy egy tök ingyenes szolgáltatás, és nagyon sok szempontból csodálatos oda kimenni. És azért merek most itt ennek promót csinálni, mert tényleg ez nem egy fizetős szolgáltatás. Persze vannak körbe különböző vendéglátó egységek, amik azért megkérik az árát a portékának adott esetben, nem mindegyik persze, de van, amelyik igen, és lehet kapni ott, nem tudom, sört, meg kaját, meg ilyesmi, de a lényeg, hogy a Szabadság téren tulajdonképpen az egész Szabadság téren, a nagy füves rész, ez egy ilyen meccsnéző placnak lett megcsinálva, és a két szélén, az északi és a déli végében van egy óriási nagy ilyen ledes kivetítő a Szabadság térnek. Óriási hangszórók, körbe a vendéglátóegységek, középen van még egy ilyen egység, és egyébként pedig két irányban nézik az emberek a meccset. Olykor az is megesik egyébként, hogy ketté oszlik a tömeg, és az egyik csapat szurkolója az egyik kivetítő nézik, a másik csapat szurkolója a másikon, de az utóbbi időben
2: összefutna.
0: Igen, igen, és aztán pedig agykirály katonáttal játsszák le azokat a konfliktusokat, amik bennük maradtak. De és akkor ilyen hatalmas nagy hangulat szokott ott kibontakozni, és egyszerűen valami csodálatos, de valami nagyon sok szempontból. Egyrészt az, hogy ez egy ingyenes program, és vannak biztonsági örök, de senki nem zavar az, hogy különböző hajléktalanok például oda jönnek és meccset néznek. És ez szerintem csodálatos, mert egy hatalmas kültéri plac, és nem arról van szó, hogy azt mondják, hogy jó, már pedig itt fogyasztó vendégek lehetnek, nyugodtan oda jöhetsz azzal a cuccal, amit magadnak vásároltál máshol, és azt ott akarod elfogyasztani. Ez csak egy plusz dolog, hogy nézheted a meccset a Szabadság téren. Mindezek mellé pedig tényleg az, hogy nagyon, majdnem minden meccsen, amin ott voltam eddig, és tényleg azért merek erről így beszélni tendenciózus, és tendenciáját emlegetve, mert csak minden második nap kint vagyok a téren, és megnézek akkor egyből kettő vagy három meccset. Nagyon sokat vagyok ott.
2: De miért a hajnali meccseket is adja?
0: A hajnaliakat nem, az ilyen legkésőbbi, amilyen éjjel 1-2-kor kezdődik, azt már nem, de mondjuk ha 11-kor kezdődik a meccs, azért azt még leadják szóval végig. Szóval ja, így. És annyira szívet melengető látni azt, hogy itt tényleg mindenkit összekapcsol ez a foci VB, és az ellentétes érzelmek, szurkolók ott vannak egymás mellett és jól érzik magukat, a különböző korosztályok közül mindenki egyért és egy mindenkiért, és a

0: És voltak ilyen, tehát így összegyűltek brazilok is, meg japánok is tényleg, jöttek a nemzeti mezben is, és látszott, hogy a nemzetekhez tartozó emberek, és ott szurkoltak végig.
1: De annyira durva belegondolni Budapestnek így a világváros mi voltába, hogy ez mennyire igaz, és amúgy nem gondolnád, mert amúgy mire gondolsz arra, hogy jó, itt vannak mondjuk, nem tudom, aki itt van Budapest, egy körúti estén, 90%-ban mondjuk, mit tudom én, magyar, 8%-ban részek brit, és akkor a maradék 2% meg így innen-onnan pár ember.
0: Ez még 15 éve így volt.
1: Én kb. Így képzelném el, a mai napig pedig azért járok az éjszakában rendesen. És az viszont, hogy egy
0: az elefánt... éjszakai életből ismert F. Péter.
1: Így van. Vizovicki László volt munkatárs. Szóval, hogy egy elefántcsontparti válogatott meccsén kín van egy 10 fős elefántcsontparti kontingens. Kín van holland-svéd meccsen, például mikor még a csoportban ott voltunk, rohadt nagy holland szurkolótábor, de embertelen sok, legalább egy 60-70 a holland ott volt, ami ahhoz képest, hogy hollandok Budapesten, ahhoz képest sok, és egységesen szurkoltak. Yeah. Ugyanúgy meg voltak a svédek is. Utána cserélődött a dolog,
0: következő turisták, azért 60-70 turista, holland turista Budapesten.
1: De azt gondolnám, hogy szét vannak szorva másfél milliós városban. Tehát, hogy nem az van, hogy
0: csoportként jönnek. Jó, hát nem hiszem, hogy meg.
1: Oké, de az, hogy nem gondolom, hogy szurkolói csoportként
0: jönnek. Milyen szép ez a 16. kerület.
1: Igen, megnézik. Hát a kedvencem a közvágó hír. és tényleg az, hogy egy kuraszaói szurkolóval összetalálkozni. Meg tegnap is tényleg, vagy most belefutottam ebbe, pedig igyekeztem időtlenül mondani, de mindegy, amikor ezt felveszünk, akkor az előző napon kim voltam, és akkor is a rengeteg elefántcsontparti drukker és szurkoltak, és ment, hogy Côte d'Ivoire.
0: Kicsit ilyen sziget hangulat, nem?
1: Abszolút, tényleg ott, egy ott ilyen nemzetközi olvasztó tégelyé vált a Szabadságtér, és mindenkinek javaslom, hogy menjen ki, mert annyira átadja a VB hangulatát, mint amennyire kevés dolog.
0: Hajrá.
1: Azt gondoltam, hogy erre kicsit ráfűzöl, hogy mennyi külföldi van Budapesten, meg minden, de
0: én szerintem ezt szépen lezártuk, jöhet a hír.
1: Jó, az Olira, vezessetek akkor, legyen, amit szeretnél. Én nem állok közéd és a hír közé. Mert hogy Mexikóba kalauzoljuk el a kedves hallgatóinkat, most előbb Kiskunhalason voltunk, most Mexikóba megyünk, úgyhogy ez most tulajdonképpen a világ minden szép táját megnézzük itt egy rövid időn belül. Egészen pontosan Mexikón belül Lago de Moreno. Ezen a településen leszünk. Ez az ország középső részén van, tudtad?
0: Nem, de már nagyban ízítem a Google Maps-t.
1: Na, csak azért mégiscsak lássuk, hogy oda tudjunk helyezkedni a Street View alapján az utcákra, és hát nagyon furcsa dolgok történnek ebben a Lago de Moreno-ban. Mert hogy a helyiek elkezdtek egy férfire Batmanként hivatkozni. De ennek nem ám az az oka, hogy ő egyébként jelmezben járkál az utcán, meg nem tudom, milyen gyerek zsúrokon ott van, és akkor ott produkálja magát, mint ahogy volt egyszer annó szó egy ilyen pókemberről, aki nem tudom, könyvelő vagy mi volt, és akkor megváltoztatta a karrierét, és a világ leghíresebb ilyen pókember imitátora lett. Szóval nem erről van szó, hanem csak szimulán Batman lett a Batman neve, mert hogy egy férfi feltételezett motortolvajokat kötöz szigetelő szalaggal villanypóznákhoz. Nem az van, hogy észreveszi és fölhívja a rendőrséget. Nem az van, hogy meglátja és akkor odaszól, hogy ennye-bennye. Nem az, hogy videót készít és kirakja a közösségi médiára, hogy ezzel az emberrel vigyázzatok. Ő elkapja a motortolvajt és kikötözi egy szig szalaggal a villanypóznához, majd ott hagyja. Elfogja a tolvajokat, a szájukat leragasztja, és ezután, ami különösen tetszik, nem azt mondja, hogy csak kikötözöm, hanem még meg is alázom, macska bajuszt rajzol.
0: Ez különösen tetszik neked.
1: Ő a motortolvajokra kikötözi a szájukat, kikötözi őket, beköti a szájukat, macska bajuszt rajzol rájuk, és a homlokukra írja filctollal, hogy tolvaj. Ezután az általuk ellopott motort is ott hagyja mellettük, hogy így is megszégyenítse őket, tehát, hogy oda mennek a motorért az eredeti tulajdonosok, és hát azt látják, hogy ott van a tolvaj mellette, oda kötve az oszlophoz. És hát a rendőrség már nagy erőkkel keresi ezt a férfit, mert nem annyira tetszik nekik ez az önbíráskodás, amit őszintén nem értek, hogy miért. Minden esetre ez a bizonyos állam, ez köztudottan egy kartelek által uralt terület, ahol így eléggé mindennapos a bűnözés, és a hatóságok ezért vagy leterheltek, vagy meg vannak kenve. Ennek ellenére ez a férfi azt mondta, hogy akkor itt valakinek kezébe kell venni az igazságszolgáltatást, és ő azt gondolta, hogy neki ez így az eszköze. Úgyhogy ennek a figyelembe vételével érdemes értékelni ezt a férfit, akit a helyiek csak a Batmanként emlegetnek. Na, mit szólsz ez a bizonyos Batmanhez? Hogy értékeled az ő tevékenységét?
0: Nyilván az önbíráskodást itt ebben a talpon álló nevű műsorban elítéljük.
1: A magad nevében beszél. Szerintem abban az esetben, ha valaki ártott neked, durrahat az állas. Én így gondolom. Ez az én határozott álláspont. Nem, vicceltem.
0: Rögtön nekem az jutott először eszembe, amikor olvasom ezt a
1: cikket. Gyomros durranja. Igen?
0: Hogy hogyan értesül a lopásról? Mert ugye nem az, hogy az ő motorját lopják el, hanem ott hagyja a tulajdonosoknak a motort, amit elloptak.
1: Aha. Ez az egyik. Ebben én bele sem gondoltam. De nagyon igazad van ebben. Honnan tudja? Lehet, hogy ebből 10 kikötözött emberből 6 a valódi tulajdon.

0: Volt. Ez az én motorom. Azt mindenki mondhatja. Mutasd a forgalmi. De nincsen forgalmia még, mert nem tudom, ez is ez van.
1: Ott
0: van
1: Mexikóban vagyunk.
0: Mexikóban vagyunk, itt bárki csak vásárolt a piacon egyet. Nem, nem. Mutasd meg a forgalmit. Nem mutatod? Oké, okay, kikötözd.
1: A másik kérdés pedig az, hogy mi van, ha ő egy karteltag, és igazából ezért vérett, ezért tehet meg ilyeneket. Hogy más karteltagoknak, mert, vagy más bűnözőknek, akik lehet, hogy ilyen bűnözői csoportoknak a tagjai, azokkal így elbánik.
0: De ha meg karteltag, akkor nagyon tetszik, hogy nem tudom, sorozat tűzzel tart leszámolásokat az utcán, mint ahogy mondjuk egy karteltől vagy egy maffiától elvárná az ember. Elvárná talán, ez nem biztos, hogy jó megfogalmazás volt, de ahogy számítaná.
1: Hogy számon kérné a kartelt.
0: Igen, szóval, hogy számítanál arra, hogy egy kartelet lerendezi, hanem érte macskabajusz rajzolás van. És ez nekem tetszik, és tök menő lenne, hogyha ez az élet több területén is megtörténne, hogy mondjuk, ha ő valóban egy kartelnek a tagja, és ő tényleg mondjuk szeretné vagy megállítani ezt a dolgot, hogy az ő csapatuk legyen a legerősebb, vagy pedig szimplán csak nem tudom, védelmi pénzt szednek a lakosságtól, és egyébként ez is a része adott esetben, most tényleg csak itt filozofálgatunk, akkor nekem ez nagyon tetszene, hogy a macskabajusz rajzolásra áll át a kartel. Mert akkor innentől fogva minden olyan társadalmi csoport, vagy embercsoport, aki egyébként eddig erőszakos megoldásokat alkalmazott, most attól máshogy döntenél a dolgokat. Két radikális futballszurkolói csapat, akik mondjuk rühelik egymást, Újpest és Fradi drukkerek, nem kimennének bunyózni a Városligetbe, vagy nem tudom, a Monori erdőbe azért, hogy ott ne lássa őket senki, mert hogy egyébként tudjuk, most nem feltétlenül Újpest Fradi, hanem úgy egyébként van egy ilyen, ez az Usztavka nevezetű dolog, amikor szurkolói csoportok 10-10 megbeszélt keretek között és megbeszélt szabályrendszerben találkoznak, összeverik egymást, és utána pedig aki győzött, az kirakja büszkén, hogy na, mi nyertünk. Tehát ilyen történik. És gondolj bele, hogy mondjuk ők is ezen a macskabajszos példán felbuzdulva azt mondanak, hogy oké, rendben, akkor most egy szólánccal döntjük el akkor, hogy melyik csapat a királyabb. Vagy éppenséggel téli időszak van, és azt mondják, hogy rendben, most már nagyon durván beszóltatok a nagy legendáinknak, felgyújtottátok a zászlónkat, és megtapostátok a mezeinket, úgyhogy egy hógolyó csata. Lássuk,
1: ez a Mexikóban szerintem ez kivált kép ritka lehetne mondjuk.
0: Jó, a hógolyó csata Mexikóban az valóban kicsit kevésbé, de egyébként tényleg az, hogy ilyen kedves gesztusokkal, vagy ilyen kedves kis mókás játékokkal eldönteni, az nekem nagyon tetszett.
1: Uh-huh. Ez egy kicsit azt tudom elképzelni, mint ami a kínai-indiai határon van, hogy ott ugye nagyon feszült a helyzet, és ezért ilyen nagyon-nagyon fura ilyen őrségváltások vannak, amik így kicsit elveszik az élét a dolognak.
0: Mire gondolsz ez alatt?
1: Hát ilyen nagyon-nagyon fura szertartásos mozdulatok. Ezt nyilván nehéz rádióban leírni, de hogyha egyszer valaki akar látni egy ilyen...
0: Valaki ott jár, akkor gondolsan lesz éve Zoli.
1: Igen, vagy YouTube-on keressen rá. Most ezt én is megteszem.
0: De hogy ilyen rituális dolgok történnek ott, hogy így megmutassák, hogy ki a nagyobb király?
1: Igen, igen. Nem is az, hogy ki a nagyobb király, hanem hogy így ne az legyen, hogy ilyen pattanásig feszült a dolog.
0: Egyébként ez kifejezetten érdekes szerintem.
1: Bocsánat, elnézést kérek, India és Pakisztán között van ez a nagyon furt, nem India és Kína. India és Pakisztán között van egy ilyen nagyon...
0: Hát... És egymást tűnök táncmozdulatokat mutatnak, és ezzel próbálják jelezni, hogy ki éppen a helyi Jani.
1: Igen, meg ilyen nagyon furt. Tehát ez egy turista látványosság most már, de eredetileg nem ezt a célt szolgálta.
0: Na, de ez nekem alapvetően tetszik. Uh-huh. És tök menő lenne, ha ez mondjuk Magyarországon is így lenne adott esetben. És Zolit, hogy mutatja nekem a videót, tényleg ilyen rituális törzsi táncokat csinálnak ilyen beöltözött emberek, és ezzel mutatják a másik oldalnak, a határ túloldalán, hogy már pedig nekünk jobb a csípőmozgásunk, mint nektek. Ez mennyire jó, mikor így lehet eldönteni egy konfliktust.
1: Valóban. És tudod, az lenne, hogyha ilyen nagyon komoly konfliktus van, akkor jó, nem az van, hogy tényleg nem tudom, Csable, Csacsi meg ilyenek, hanem elővesztek valami nagyon bonyolult társast, amiben nincsen semmilyen random faktor, és akkor oké, akkor most, vagy nem is az, hogy nem kell nagyon bonyolultak lennie, oké, akkor most a Katánt az összes kiegészítőjével szombat este leszámolás.
0: Egyébként, ha belegondolsz, valahol a foci az ezt szolgálja egy kicsit. Uh-huh. Mert hogy ugye ezt már többször beszéltünk, hogy ugye alapvetően van egy ilyen igénye az embernek, hogy a törzsiségből fakadóan, hogy az én törzsem az jobb, mint a másiké. És onnantól, hogy egy darabig ez ment háborúval, és vérrel írták ezt a dolgot, még egy idő után pedig átálltunk arra, hogy akkor a sport és a labda, és az az érzésem, hogy na, Magyarország jobb, mint Románia, ahhoz nem kell, nem tudom, bevonulni Kolozsvárig, hanem érted, egy foci meccsen, ha 2-1-re nyerünk, akkor ez az érzés megvan. És valahol egyébként ez ennek a felnagyított verziója.
1: Hát igen, meg nyilván országon belül ez egy kicsit más, mert ott akkor már így az országon belüli törzsekhez tartozunk, ugye akár csak az ilyen klubfoci
0: országos. Hát, akik összeverik egymást a Monori erdőben, amit mondtam az imént. Igen. Amíg nem hallgatják meg ezt a mai adást, és tudják meg, hogy hógolyózni is van lehetőség.
1: Pontosan. De azért szerintem összességében jobb az ilyen békés, meg hát a foci VB-n is mit látunk, tehát hogy ott, amikor a japán szurkolókat a mexikóiak imádják, vagy amikor talán két éve az EB-n volt az a trend, hogy ilyen különböző kajás beszólások mentek nemzetek között.
0: Ja, amikor volt ez, igen, hogy az olaszokat az albán szurkolók úgy hergelték, hogy ketté törtek előttük spagetti tésztákat.
1: Így van, meg ilyenek, de aztán abból egy egész trend lett, és így többen is beszóltak egymásnak így nemzetek között. Szóval szerintem ez sokkal aranyosabb, meg szellemesebb.
0: Annó volt olyan, nem tudom, talán magyar-olasz meccsen, hogy kirakták a magyar szurkolók, hogy a mi mamáink jobban főznek.
1: Szóval... igen, igen.
0: Na, de ez annyira jó, mikor egy ilyen konfliktusos helyzetet meg tudsz oldani egy ilyen gyermeki módon.
1: Így van, és egy kicsit eltérünk az eredeti témától, de szerintem nyilván hülyén néznek ki, de pont emiatt lehet jobban visszafognák magukat a politikusok. Tehát mondjuk az lenne, hogy nem tudom, például amikor olvastam még nemrég egy cikket, hogy két gyerek verekedett, és úgy oldotta meg az igazgató, hogy vagy kirúgja őket, vagy egy órán át fogniuk kell egymás kezét a suli udvaron.
0: Hát ez igazán kedves, de hogy jönnek ide a politikusok?
1: Na az, hogy mondjuk a politikusoknak is tudnák, hogyha valami konfliktusba kerülnek, akkor utána így kell megegyezni.
0: Á, tehát hogy nekik is kézzel fogva kell ülniük
1: mondjuk,
0: egy órát,
1: most csak mondtam valamit, igen, így van.
0: És ott ül egymás mellett kézzel fogva, nem tudom, a toró meg a vitézi, és akkor tudni, ülnek, fogják egymás kezét, és így néznek el így a másik irányba. Nem igen. Néznek a másikra, de fogják egymás kezét, mert ezt mondta Forzhofer Ágnes, hogy csak így szabad. Ezt a konfliktus már pedig így fogjátok megoldani. És kérje bocsánatot tőle. Bocsánat. Nem hallottam.
1: Rendesen gondolnád, hogy mit csináltál.
0: Bocsánat. Jó, most már mehetünk az udvarra?
1: Ne, még 55 perc van.
0: Igen, na, ezt teljesen így látom. Na, te neked egyébként mi általában a konfliktus megoldási működésed, vagy drive-od? Mert ugye ez szerintem mindenkinek kicsit más. Van, aki a, most nyilván, ami a legkevésbé jó, amikor nem tudom, valaki agresszívá válik, és lögdösődni kezd, vagy ilyesmi, de hogyha valaki mondjuk bulizni jár, fesztiválokon kevésbé, de mondjuk egy buliban, éjszakában, a városban, ott azért benne van, hogy nem tudom, belekötnek az emberbe, vagy bármi.
1: Ja, hogy így azt hittem, hogy ilyen hosszabb távon gondolsz.
0: Nem, az ilyen jellegűeket. Te ezeket hogy simítod el?
1: Áll az ének egyébként, én így komoly ilyen utcai konfliktusban egyébként még nem kerültem. Én hiszek abban, hogy az erőszak a humánum halála, tehát, hogy meg tényleg ki tudja, milyen lakokkal kerülsz össze.
0: Meg Zolinak olyan híre van az éjszakában, hogy nem mernek belé kötni.
1: Hogy
0: mindenki ismeri. Te, az ott láttad a Zolit? Igen, az a sepphelyes arcú.
1: Az persze, igen.
0: Átmennek az utca túloldalára.
1: Én baba bőrömmel, az a sepphelyes arcú, vagy ne.
0: Szóval neked nem nagyon volt még ilyen?
1: Nem, szerencsére nem.
0: Mert én általában nekem erre megvan. Általában kiprovokálom, utána megpróbálom az első ütést megkapni, hogy utána feljelenthessem, és utána nagyobb pénzösszegeket keresek a polgári peres eljárásba. Általában ez szokott történni.
1: És ezt megélheti szinte csinálod.
0: Így van, szerencsére már arcra felismerem, hogy ki az, akit bele lehet húzni ebbe a tulajdonképpen szkembe, amiből én élek. Nem erről van szó. Nem, nekem általában, hogyha ilyen jellegű sztori történik, és hát ugye azért legyünk őszinték, nekem ötti való fejem van.
1: Az biztos. Egyik ismerősöm apja még annól látott a szerencsekerékben, és azt mondta, hogy igen, ilyen kicsit pofán vernélek fejedbe.
0: Így igen, de azért ott a karakterem miatt volt. Tehát, hogy ott tudod, ez az ilyen nagyon oda teszem magam fiatal srác, hogy ott azért jó, ezt hoztam abban a műsorban, tehát nyilván ezért. Ott azért visszanézve azt a műsor pár évvel később kicsit én is megütném magamat. Na mindegy. Na, de hogy komolyra fordítva a szót, azért nekem volt már, hogy így belém kötöttek, vagy ilyesmi, és tudod, ilyenkor én mindig az vagyok, aki így hátrébb teszi a férfiúi önérzetét, és akkor inkább azt mondom, hogy na jó, figyelj, beszéljük meg, jó, tudod, engedd el, gyere, vendége vagy egy sörre. Aha. Tehát, hogy én inkább ez, hogy ígyunk valamit, ne foglalkozz vele, na, de engedd el tényleg, itt a pia, gyere, meghívlak. Tehát, hogy én így szoktam ezeket elkerülni most. Aztán ez ne az legyen a hallgatóink számára, hogy ezt meghallják, hogy én ezt így oldom meg, és
1: ide jönnek
0: belém köpni. Tehát ez nem így történik minden esetben, csak mondjuk, hogyha ilyen nagyon vészes ez, nem lehet az, hogy tényleg elsétálsz, mert mondjuk jönne utánad az illető, de nem akarsz bunyóba keveredni, nekem általában ez a legyünk haverok, öreg, ne szórakozz ezzel, kit érdekel, igazad van, engedjük el, meghívlak. Tehát általában ez szokott működni, és egyébként talán ez egyen még jobb, mint hogyha nem tudom leállnék bunyózni a öt kert teraszán.
1: Hát az biztos, meg akkor kitiltanának, ugye?
0: Az meg a másik, az pedig ki akarja, hogy egy ilyen kevesebb szórakozó hely legyen Budapesten, hova beengednek. Így is van elég. Na, elmegyünk most egy kicsit, milyen most? Reklám jön meg, zene jön, és utána pedig ötös fogat rovatunkkal. Innen folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: esedeség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
0: Le.
1: Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb bízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talponálló a Rádiókafén.
4: Ez itt még mindig a Talponálló Best of adása. Nem ülünk bent a stúdióban, éppen valószínűleg volt jobb dolgunk, nem csak viccelek. A Talponálló Best of adását halljátok.
1: Ez a Talponálló Best of a Rádiókafén.
4: 5 perccel múlt el, este 7 óra, és továbbra is élőben a Talponálló szól a Rádió Cafén, ez volnánk mi. Sziasztok!
5: Hello!
6: Hello!
4: Gondoltam, hogy még elmesélem ilyen kis lazába, ilyen kis kötetlenbe itt a beszélgetés elején, hogy múltkor mondtam, hogy na, hogy elkezdtem megnézni ezt a Birodalom című sorozatot.
5: Igen.
4: Na, azóta kijött az utolsó epizód, és végignéztem, és nagyon sok múlik egy rövid sorozatnak az utolsó epizódján.
5: Abszolút, de még amúgy nem is kell, ez egy általánosan igazság szerintem.
4: Igen. És nagyon, nagyon tetszik az a módszer, spoiler nélkül, ahogyan ennek úgy lesz vége, hogy egy rakás kérdés nyitva hagy. Mm-hmm. És nyilván vannak dolgok, amik így lezárásra kerülnek, vannak sztoriszálak, amik el vannak varva, de vannak olyanok is, amik pedig így tökre nincsenek, és szerintem ezt nehéz jól csinálni, hogy ne legyen igazán nagy hiányérzeted. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy meg vagyok elégedve így a sorozat egészét látva.
5: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert engem nagyon-nagyon szokott zavarni az, hogyha így, ugye általában akkor hagynak így lezárva sorozatokat, hogyha az fikciós, és még szeretnék folytatni egy következő évadat, de esetünkben nyilván nem ez van, itt a történetnek van egy vége, vagy hát én nem tudom, például az Ambu Jimmy sorozatot se folytatnád.
4: Hát azért azt úgy nehéz lenne.
5: Na hát igen, pont ezt mondom.
4: Az Ambu Jimmy 2, a király visszatér.
5: Az olyan fura lenne, és szerintem itt is azért, itt nem, én nem láttam, hogy most az ott meg akartam már, ami kijön egybe, de hogy nyilván ennek van egy íve. Tehát ez elmesél egy adott történetet, és az, hogy ezt így mondod, ez igazából csak még érdekesebbé tette számomra a sorozatot most.
4: Szerintem tényleg az van, hogy ízlésesen sikerült, normálisan sikerült lezárni ezt a dolgot, és egyébként itt nem lehetetlen folytatni szerintem. Uh-huh. Szóval, hogy ez egy olyan, tehát mondjuk akár úgy, hogy egyébként ugye ezt tudjuk, hogy az RTL azért szeret úgy műsort gyártani, már a Király is ilyen volt, szerintem a Broker March is, és ez a sorozat is olyan, hogy alapvetően nem dokumentarista jelleggel készül, igen, hanem hogy valós elemeket vegyítenek fikciót koncepciós elemekkel, hogy aztán a lehető legjobb dramaturgián keresztül tudják bemutatni az akkori 90-es évek végig 2000-es évek elejé világot, vagy a 2000-es évek elejé Magyarországot. És ennek köszönhetően, hogy vegyítve van a fikció és a valóság, simán mondhatják azt, hogy mondjuk egy második évadot nézzünk meg, ami viszont már teljesen fikció. Mm-hmm. És a megismert, megszeretett karaktereket vigyük tovább másfelé.
5: Szerintem ez azért nem működne, mert ez a sorozat attól volt jó, hogy ott volt az igazi COVID. És elmondta, hogy ez hogy történt? Hogy miként zajlott ez le?
4: De hát itt is ott lehetne, Kovi, mit csinálnál, ha megtámadnának a szamurájok?
5: Oké, de azért ez már nem olyan. Szerintem ez nagyon jól megmutatkozik, amúgy nagyon távoli példa, de a Trónok harcánál, hogy addig iszonyat konstans volt a minőség, amíg egy könyv alapján, a könyvek alapján dolgoztak, és amikor elfogytak a könyvek, akkor láthatóan bezuhant a történet.
6: Hát igen, sajnos.
4: De a Trónok harca is ilyen eléggé explicit módon szexelős sorozat, nem?
5: Hát igen,
4: nem
5: abszolút.
4: Láttam sosem.
5: Főleg, tehát hogy igazából tényleg
4: Mit rögzül, meg nem ismerte Erling Haalandot.
5: Az első évadok azok abszolút arról szólnak, hogy különböző emberek szexelnek, és aztán meg szép kertekben politizálnak. Nagyjából először trokharca, és ugye mondtad az utolsó részt.
6: Na nem, hát mindenkit megölnek, azért ezt ne hagyjuk.
5: Jó, igen, meg ami sok benne a gyilkosság, de hogy ami a Trónok harcát nagyon jól megmutatja, a Trónok harcán keresztül azt, amit mondta, hogy mennyire fontos egy utolsó rész, hogy ott, mivel a lezárás eléggé el lett rontva, ezért a Trónok harca ugyan nem 100%-osan, tehát még mindig egy fontos popkulturális elem, de sokkal jobban kikerült a mainstreamből, azért, mert hogy nem olyan jó újra nézni, mert tudod, hogy nem fog tetszeni a vége. És szerintem ez nagyon fontos egy sorozatnak.
6: De egyébként szerintem azért viszonylag kevés olyan sorozat van, amit így újra néznél.
5: Azért nem.
6: Hát de, az egy szerintem igen. Pont ez az, hogy főleg, hogyha ilyen nagyon, tehát hogyha ilyen fordulatos sorozatokról van szó, ahol tudod, mi lesz a vége, nincs is értelme egyébként végignézni, mert már tudod, hogy mi
5: ez
6: a
5: nagyon
6: vége.
5: Érdekes, de szerintem ez pont nem így van. Hát rengeteg embernek pont ez jelenti a komfortot, hogy azért néznek meg emberek 10000-ére Így jártam anyátokkal, így Office-t, minden ilyet, a különböző
6: jó,
5: South Parkot,
6: Family Guy. Jó, de az nem egy fordulatos sorozat, hanem az egy ilyen szórakoztató sitcom.
5: Ebben is igazad van, ami, minden rész egy külön történet.
6: Igen, tehát hogy az így megállja az egyben, tehát hogyha egy részt megnézel már, az nem is kell belekapcsolódnod a történetben, mert különálló részként is tud funkcionálni. És szerintem az olyan, hogy így nyilván nem emlékszel a nagy ilyen történetmesélési folyamatokra, meg hogy mi a vége, emlékszel arra, hogy most milyen poénok voltak egy-egy részben, arra kevésbé, és hogyha megnézed újra, akkor újra tud vicces lenni.
5: Jó, amúgy emellé be tudok állni, ez így van. Így van, és valóban valószínűleg egy Breaking Bad-et kevesebbszer néznek újra, mint egy Így jártam anyátokkal, de nagyon fontos az, hogy zárul a sorozat. És szerintem az Így jártam anyátokkal is ott ők belekerültek abba, Peti, tudom, hogy te nagyon szereted.
4: Igen, mai napig. Hogy ott az 6-szor nem láttam eddig,
5: hogy azt nagyon nehéz volt lezárni, és nem is sikerült azért nagyon jól.
4: Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, szóval nagyon, tehát nagyobb az a kontingens, aki szerint rossz a lezárás, de szerintem pedig egy olyan üzenetet közvetít az Így jártam anyátokkal lezárása, ami valójában az egész sorozatot belengi, az, hogy nem feltétlenül úgy történik minden az életben, ahogy egy filmben történik, és egyébként pedig ezt nyilván rossz elfogadni, és mindenki a happy endet várja, de most, hogyha nem feltétlenül az van, akkor nem feltétlenül az van. Egyébként szerintem mindkettőre van példa, tehát hogy nem egymással szemben álló a ti véleményetek, hanem van olyan típusú sorozat, amit nem néz, amit akárhányszor újra nézel, mondjuk a Family Guy, ami onnan igen. Kezdődik, hogy ülünk a kanapén, és úgy van vége, hogy ülünk a kanapén, tehát hogy a kettő között van egy valami, de nincs az, hogy ha az egyik részben összevesztünk, akkor a másikban még haragszunk egymásra.
5: Jó, igen, pont ezt mondta Lucza, hogy ez a kis különálló történet.
4: Igen, és van az a típusú, és szerintem azokra a sorozatokra igaz leginkább, hogy nem nézed újra nagyon, amit a Lucza mond, amiknél meg mondjuk van egy nagy nyomozás, egy rejtély, ahol az
6: pont ezekre gondoltam.
4: Az élményhez hozzátesz, mondjuk nem tudom, Pretty Little Liars, hozzátesz az élményhez az, hogy nem tudod, hogy ki az a titokzatos személy, aki körül forognak az események.
5: Érdekes szerintem, hogy nyomozós sorozat jó, akkor pont azért éri meg újra nézni, mert hogy utólag mennyi minden kis, de ez jó, nagyon jónak kell lenni a sorozatnak, utólag mennyi minden kis jel összeáll. Nekem ami ilyen volt, és amit már vagy négyszer újra néztem, az ilyen nagy nyomozós, nem is nyomozós, de ilyen félig meddig az a Death Note, az egy anime.
4: Nekem a bátor a gyávak úgy.
5: egy nagyon kultikus anime, és ott van az, hogy egy ilyen iszonyat komplex sztori van, meg tényleg elképesztő ilyen elmejátszmák így a két főszereplő között. És ott így, hogy újra és újra nézed, új kristályosodnak még ki részletek, mert hogy annyira komplex a sztori.
4: Ja, ilyen elrejtett dolgok vannak
5: így
4: benne?
5: Így van, igen, meg hogy ténylegesen akkor itt most hogyan trükközött, meg ki kicsodát, hogyan, mennyire számítanak a dátumok, az órák, a percek, minden egyes mozdulat, mondatok, hogy hogy mint ver át. És szerintem a nyomozós, meg komplex sorozatoknál ez fontos, amikor nincs minden a szádbarágba, érthető a történet, de ha újra nézel, akkor felfigyelsz újabb és újabb jelekre.
6: Jó, abszolút, amúgy ezzel is egyet tudok érteni, tehát hogy szerintem is vannak olyanok, amik főleg, hogyha annyira elkötelezett vagy egy sorozat iránt, hogy annyira megtetszett és újra nézed, mert egyébként nekem is volt már olyan, hogy tudom mi a véget, nyomozós sorozat volt, tudom mi a véget, de egyébként én is újra néztem, mert rohadt jó volt.
5: Igen, tehát, és akkor még így... ott a Barátok közt, ugye?
4: Így van, az
5: a ami a polt legtetején.
6: És a Jóban rossz.
5: És a Jóban rossz.
4: Így van, és fontos megemlíteni a Boci és Pipi univerzumot is egyébként. Ja, hát igen, van ez így sokszor, hogy így a közben így folyamatában egészen elfogadható, de aztán a vége meg borzalmas. Erről a barátnőim tudnának mesélni. De...
6: Na de! Micsoda önoltás!
4: Na de! A következő hírünkre is kell egy kis időt szánnunk, mert most egyelőre nem nagyon erősségünk időben elkezdeni a hírek feldolgozását, de rajta vagyunk. Mert hogy, hát Skóciába fogunk most elkalauzolni mindenkit. Magunk mögött hagyjuk Mosdóst, az előző megszólalásban megtárgyalt hírnek a helyszínét. Skóciában a Queen's Park Palace-ban járunk, és vagy Place? Palace? Nem tudom. Ezt lehet csak a Crystal Palace miatt gondolom, egy amerikai, egy angol foci csapat. Na mindegy, szóval, hogy itt június 27-én egy férfi megtámadott egy...
5: A Palace mást, hogy írják.
4: Ja, azt én értem, csak nem tudom, hogy a szerkesztőnk jól írt el, vagy pedig elrontott, hogy mi
5: pusztán csak ezért. Please, Park, please.
4: Jó, oké, és köszönöm szépen. Szóval, június 27-én egy férfi megtámadott egy járókelőt ebben a bizonyos Queen's Park Place nevezetű helyen, és hát ez önmagában még nem lenne olyan nagyon érdekes.
5: Főleg a jelenkori Angliában.
4: Igen, ott azért így történnek dolgok, és hát... Az elkövetés módja azonban valami olyasmi, amivel szerintem, és a sokak szerint nem nagyon találkozott még a kriminalisztika, és hát a helyzet az, hogy ez az ember, ez megfogott kettő sirályt egy-egy kézbe, és a sirályokkal hadonászva támadt meg járókelőket. De önmagában már a sirályt elkapni is milyen nehéz. A rendőrök hamar kiértek, és a sirályok ekkor már újra szabadok voltak, és nem lett baja a sirályoknak, mint kiderült. A rendőrök először nem vitték be a férfi, csak hazakísérték, később azonban testi sértés miatt vádat emeltek ellene, és hát egyszerűen fantasztikusak ezek a címek, amikkel megjelennek ezek a hírek. Fegyverként használt sirályokat. Vád alá helyezték a skót férfit. Na mi volt az első reakciótok, mikor megláttatok ezt a sirályokkal kaszaboló embert?
6: Szerintem ez nagyon vicces. De hogyha mondjuk engem galambokkal támadnak, akkor azt mondom, vigyétek mindenemet, itt a telefonom, itt a pénzt, itt az eskám, mi kell még?
5: Nekem a Bözsi néni itt a tyúk videó.
4: Egészen más irányba indulnak el egyébként a sztorival, de a Lucára ugye tudom, hogy te alapból így eléggé galambfóbiás
6: vagy. Igen, nagyon nem szeretem őket is hozzájuk nyúlni, meg végképp.
5: De miért kéne hozzájuk nyúlni?
6: Hát mert ha azzal megtámadnak, akkor...
5: Ja, jó, azt hittem, hogy már volt ilyen élethelyzet. Én 23 éve élek Budapesten, lassan 24, de hogy még az, hogy galambhoz kelljen nyúlnom, még nem nagyon volt egyébként.
4: Fordult még elő. De Lucának lehet, hogy pont ezért vannak ezek az ilyen belső gondolataid. Nincs ez neked például, hogy nem tudom, hogy van egy ilyen korlát melletted, ami ilyen gusztustalan, és így mindenki megfogdassa, és akkor így fúj, milyen undorító lenne, ha mondjuk megnyalná valaki. Meg kéne nyalnom.
5: Nem, nincs ilyen.
4: Csak eszembe
5: jó,
4: jut.
5: Jó fej vagy, köszönöm.
6: Nem, de egyébként fordítva történt már velem, hogy inkább a galamb nyúl hozzám, mert egy csomószor majdnem nekem jött. Hát egyszerűen ez nem érzékeli valahogyan a térközeget itt körülötte. Jön, és neki száll a fejemnek. Egyszer képzeljétek el, hogy elszállt a fejem felett, és súrolta a hajamat, és azonnal hazarohantam hajat mosni.
4: De azért, mert hozzáértek is lábacskájával.
6: Az undorító mocskos lábával, Peti.
4: Hát de ugyanazon a betonon jár, mint te.
6: És én nem érintem a talpamat, a cipőm talpát a hajamhoz, akkor azonnal ja, megmosnám. Nem.
4: Én néha van, hogy unatkozok, és nem tudom, a Dózsa György út és a Nyugati tér között, Nyugati Pályaudvar között megcsinálok néhány joga gyakorlatot, olyankor valahogy hozzáérek a saját fejemhez talpal, de valahogy másokéhoz
6: is. Jó, hát az már a te problémád, de...
4: Furcsa viszonyban vagy te a galambokkal, Luce, hogy ilyen közeli
6: edények van. Nem szeretem, olyan koszosak.
4: De így bemonzod, nem? Tehát, hogy így annyira rettegsz tőlük, hogy bemonzod a galambokat.
6: Egyébként nem tudjátok, hogy ez honnan indult ki, és egyébként ez pont sirálya volt ez az incidens, csak itt Magyarországon ezért kevesebb sirállyal találkozok, és inkább galambok vannak helyettük. Hogy egyszer voltunk Franciaországban ilyen cserediák program, vagy valami, mindegy, elmentünk a Mont Saint-Michelhez, a tenger közepén van egy ilyen kis kápolna, hova fel lehet menni ilyen kis hegyen, és oda felmentünk, rengeteg sirály volt ugye körülötte, és az én barátnőmet lepottyantotta a sirály szegényt, és annyira rossz volt ezt nézni. Úgyhogy én ettől nagyon félek, hogy ez meg fog történni.
4: És érted, összecsinál egy madár, akkor az igen nem feltétlenül jó. Már csak azért sem, mert nem tudsz hazaszaladni, mint Luca, miután hozzáért egy galamb.
5: Nekem egyszer belevett a hotdogomba egy sirály a tengerparton, és így lecsípett bele egy darabot.
4: Személy sirály. Azt mondta Zoli, hogy ez bosszúért kiállt, és fölmászott a sirály
5: fészekhez. És megettem egy sirály.
4: Nem. Odamászott a sirály fészkéhez, és néhány rothadó tojást, amivel táplálkozott volna, vagy nem tudom, különböző kukacokat, Zoli lakmározott. Nem történt ilyen?
5: Nem erről volt szó, de eléggé eltértünk az eredeti hírtől.
4: Igen, de, és ráadásul, és még csak szóba se került, hogy neked valójában erről a Bözsinyen itt a tyúk című.
5: Így van, hát teljesen, tehát ha Magyarországon játszódna, ez biztos, hogy egy ember két tyúkkal jelenne meg, és azzal kezdene
6: nem
5: hadonászni.
6: Nem galambal.
5: Hát szerintem attól függ, hogy falon vagy vidéken vagyunk, de...
4: De későbbről indítjátok, mint ez kellene. Sokkal izgalmasabb kérdés.
5: Nem értetek oda.
4: De sokkal izgalmasabb kérdés szerintem az, hogy hogy kapott el két sirályt. Egy, hogy jön az ötlet. Kettő, hogy kapsz el két sirályt.
6: Csak az volt körülötte. Legélesebb tárgy. Kettő sirály.
4: Mivel lehetne kárt okozni emberekben? Nincs itt semmi éles, csak lekerekített sarkú padok és néhány kavics. Ez így nem jó. Annak a sirálynak egészen élesnek tűnik a csőre. Elkapok kettőt. Én ezt azért érzem kicsit magamének ezt a hírt, mert én már próbáltam kézzel sirályt elkapni.
6: De miért?
5: Azért, hogy verjek egyen, de hát nem sikerült.
4: És egyébként Dublinban voltam, tehát nem is olyan nagyon messze ettől a helyszíntől, Skóciától. Dublinban voltam, és nagyon sok volt a sirály, és ezen gondolkodtam, hogy egyébként el tudnék kapni egy sirályt. Elég menő lenne. És elkezdtem a ChatGPT-vel megbeszélgetni, hogy mi lenne a legjobb módja annak, hogy egy sirályt elfogjak. És hogy valami, aztán végül az volt a végsérv, hogy valami betegséget elkaphatnék, hogyha a sirályt elkapnám, és aztán nem tudom valahogy megkarmolna, vagy ilyesmi. De alapvetően képesnek éreztem magam elkapni sirályt, de csak azzal a módszerrel, hogy mondjuk rádobok egy pokrócot, és akkor utána úgy megfog. De pusztán kézzel nem lehet. És várjatok, és itt jön az igazán nagyra becsülhető dolog ebben a történetben.
6: Hogy nem egy, hanem két sirályt kapott el.
4: Hogy elkap egy sirályt, és a második sirályt úgy kapja el, hogy közben a jobb hónalat ott van már egy. Tehát, hogy csak egy kézzel
6: kell sirályt elkapni. És hogy nem csinte meg a sirályt.
5: Nem tudom, most elolvastam az eredeti angol hírt, és itt az van, hogy nem az, itt nem az történt, hogy előre befogta a sirályokat, hanem az utcán kapta el.
4: Persze, ez egyértelmű számomra.
5: Nyilván, ugye.
4: De hogy... teljesen evidens volt számomra.
6: Számomra is.
5: Na jó, hát akkor minden.
4: Szóval, hogy szalad, és érted, már önmagában az, hogy elég abszurd és szürreális látni valakit, aki két sirállyal a kezébe verekszik. Viszont az, hogy látni valakit, aki már a jobb kezébe, az is abszurd, hogy látsz valakit, aki sirályt hajkurászik. De az, hogy már valakinek van egy a jobb kezébe, és kicsit ügyel arra, hogy az ne repüljön el, és a másikkal egy kézzel elkap egy másodikat, és mindeközben pedig nem tudom, még arra is figyel, hogy ki lehet potenciális áldozat, ez azt gondolom, ez egy derék dolog.
5: Tehát te itt az elkövetővel vagy ismételten.
4: Én a sirállyal. És,
6: mit szólnál, hogyha rád támadna egy sirály? Mármint egy ember, és kettő sirálya.
4: Ezért ez két külön, nagyon különböző helyzet.
6: A második a kérdésem.
4: Tehát, hogy mi az
6: egy
4: efe?
6: Ember, kettő sirálya. Mit szólnál hozzá?
5: Ez milyen durva HR-es kérdés. Vagy... Képzelj, egy interjún ezt felteszi.
6: De nevetnél, igen. Vagy azt csinálnád, hogy odaadnád neki mindened.
4: Nem adnám oda semmimet. Nem, egyébként így jobban belegondolva...
6: Csak így néznél, hogy ez normális.
4: Azt mondom, hogy jaj, így verekszenek az emberek? Oké, akkor jobb kezemben fölkapnék egy Yorkit, amit egy sétáltat egy néni, ha bal kezemben pedig egy pitont, és akkor megnézném, hogy akkor melyikünk erősebb. Nem, egyébként azt gondolom, hogy ezt elég könnyen le lehet fegyverezni, tekintve, hogyha van a kezedben egy-egy sirály, akkor így nem nagyon tudsz mondjuk így ráfogni a másikra, meg ilyesmit, tehát mondjuk megkerülöd és nyakon vered, az egy elég könnyű megoldás, tekintve, hogy nem tud igazán bántani, mert az összes támadó ereje a sirályok támadó erején múli.
6: Tehát, és ráadásul a sirály az őt is csípkedheti.
4: Igen, közben. Tehát hogyha az emberünknek puszta kézzel a támadó ereje 60 egy ilyen másik emberrel szemben, a sirályoknak pedig 10-10, akkor az oké, hogy összesen 20, de az embernek a 60-as értéke már nincs ott, hiszen ő abszolút kizárta magát a játékból azzal, hogy nem tudja a kezét használni, hisz abban sirályok vannak.
6: Hát abszolút, szerintem is amúgy nem a legjobb megoldás, tehát hogyha ezt gondolta valamiért hatékonynak. Egyébként szerintem ő
5: szerintem nem gondolta ezt hatékonynak.
6: Szerintem ő egy kicsit tervezés. Egy ilyen bolond ember volt.
4: Ugyan, miből gondolod?
6: Nem tudom, csak azért, mert ezt gondolja, hogy milyen jó lenne, hogy siráljon rátámadni az emberekre.
4: Tényes
6: és ezt nem is tudom elképzelni úgy, hogy ez nagyon offenzív lett volna. Tehát, hogy így...
4: Kettős
6: sirály is.
4: Az a baj szerintem, hogy, tehát, hogy ütni nem tudsz, mert van a kezedben két sirály. Viszont hogyha ha ilyen...
5: Úgy de akarod, ha lábuknál fogod, és úgy hadonászol velük,
4: akkor a
5: mint egy buzogány.
4: Ötös, akkor mint egy buzogány, ezt mondta. Igen. Szóval, hogyha, ha, akkor viszont tízesről ötösre droppol a támadó értéke a sirálynak.
5: Miért?
4: Hát mert öt a csőre, öt a karma a lábán. Aha. És akkor így a hát a közepét fogod, akkor meg is csíphet, meg is karmol. De ha a lábánál fogva fogod a sirályt, akkor már csak a karma, már csak
5: de
4: a csőrét
5: sokkal távolabb tudsz vele támadni, meg nagyobb suhint, nagyobbat tudsz suhintani. Tehát szerintem ad plusz mobilitást.
4: Tetszik, hogy ebbe ennyire részletesen belementünk, tehát hogy itt az állatvédelmi szempontokról...
5: Nem sérült meg, amúgy nem sérültek meg a madarak, ezt is tartalmazza a cikk.
4: Így van, csak ezért merünk ezzel jó ízűen szórakozni. Úgyhogy mindenféleképpen érdekes, és vannak helyzetek, amikor tudjátok, azt szoktam mondani, hogy lentem volna légy a falon ebből a helyzetben. Itt most nem ezt mondom, de...
6: Lentél volna sirály.
4: Nem, csak hogy végre valaki kicsit megrángasson. Nem, a bal karomat odaadtam volna azért, hogy csak egy darab rossz minőségű térfigyelő kamera rögzítse
5: az eseményeket. Nagyon kerestem, végigmentem az összes így, tudod így a eredeti, tehát a magyar cikk hivatkozik egy angolra, az egy másik angolra, az egy harmadik. De sehol sincs videó, és egyre rövidül egyébként a hír.
4: Rákeresettek azért ti is, mert most reklám következik, meg egy-két zene, utána pedig innen folytatjuk, ötös fogat rovatunkkal folytatódik a Talponáló.
1: Rádió Café.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Csak fóliázva lehet dinnye szeleteket árulni. Elektronikus ügyintézés lehet jobb, ha megvárják a hétfőt. Végre a helyére került Szoboszlai Dominik. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Heitmann Norbert.
5: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabol dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Mindenben megállapodott a Liverpool-lal Szoboszlai Dominik, a szerződés hosszabbítás szerint hosszú távú együttműködésre készülnek, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Érkezik az enyhülés, már is mondom, mire számíthatunk. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia. A talponálom a felvételről megy. Jó eséllyel éppen dolgozunk, nem érünk rá, sztrájkolunk, a szomszéd panel kínaiban ebédelünk, vagy csak szimplán nem volt kedvünk jönni. A talponálló best of adását halljátok.
1: Ez a talponálló best of a Rádió Cafén.
2: Azért most jogsz, Luce, mert észrevetted, hogy az adás kezdés előtt egy másodperccel jöttem rá, hogy a rágó van a számba, és beleköptem a tegyerembe. Hogy...
3: Egyáltalán nem, azért mosolyogtam, de most már ez így még.
2: Na mindegy, most már mindenki tudja.
3: Nem, azért, mert hogy itt ránk szól az adás előtt, hogy halló, jövünk, halló, halló.
2: Hát mert már itt 3 másodperc van, ti meg még itt kritizáljátok, vagy véleményezitek a Telexnek a spotját, amit itt legyomnak. Hogy egyetértetek-e a céljaikkal, nem csak a hang, vagy mi az orgánummal kapcsolatban beszélgettek, és annyit láttam, hogy így mosognak a többiek, én meg éppen jöttem fel a monitor alól, ahonnan...
3: De most már legalább mindenki tudja, hogy azért... a rágót is eltávolítottad a szádból.
2: Csak most hova tegyem?
3: Na igen, ez egy jó kérdés. Én adok neked egy zsebkendőt.
2: Vagy nem tudom, szerintetek hallgat bárki a kávéból? Fölnyomhatom az asztal aljára, nem?
4: Amúgy szerintem valaki, igen, emlékeztek, amikor múltkor hisztisztünk a székekre?
2: Igen.
4: Na, azóta jöttek új székek, viszont valószínűleg csak félfülel hallgathatott minket az illető, mert csak az irodába és nem ide a stúdiótérbe.
3: Ó, rossz helyre rendeltük.
2: A következő szeretnék egy icipici kukát ide, amiben bele tudom, de csak egy pici így az asztali, és így bele tudnám rakni a rágómat.
4: Asztali kukát.
2: De vége lett az, mert előző megszólásnak bedobtam egy rágót, és így elfelejtettem, hogy ezt nem annyira kéne így. Mindegy. Hagyjuk is, mit, hogy ezt a tenyerembe hányos mozdulatot végignézhette szerencsére a Váci út teljes népe, akit esételhatott a stúdió mellett ilyenkor. Na mindegy, de Zoli, akartál valamit mesélni?
4: Igen, igen, igen. Idefele jövett megint
2: gondolkod. Várjunk csak!
1: Az Animal Cannibals óta tudjuk, hogy veszélyes az út hazafelé. Ha viszont a Rádió Café az úti cél, Zolit egyedül a filozófiai panteonba való felemelkedés veszélye fenyegeti. Zoli idefelé, szabad gondolatok jegyzéke a talponállóban.
2: Amúgy valaki először hallgat minket, így nem tudja elképzelni, hogy mi ez az állatság, amit történik. Ez a koordinálatlan, elszabadult hajóágyúskodás, amit ezek itt művelnek rádióműsor címén.
3: Nem tudják, hogy ez mindennapos.
2: Igen, általában ez így szokott történni. De bírom ezt, hogy egyébként attól függ, hogy milyen lábbal keltünk föl. Tehát, hogy valahogy ilyen visszafogottabb, ma egy ilyen osztályfőnök hazament az osztálykirándulásról, ilyen hangulatban csinálok ma adást. Na, mi gondolkodtál ide felé, Zoli?
4: Szóval... engem mostában nagyon foglalkoztat az a gondolat, hogy így szerintem a mi generációnak, legalábbis az enyémnek biztos, Peti, a tiédnek már nem biztos, de hogy...
3: egy idősek vagyunk, köszönjük!
2: Imádom!
3: Nem említ!
2: Luca valójában egy védő pajzsnak érkezett ebbe a műsorba. Mindig, amikor a korommal piszkál Zoli, egyből Luca is tudja, hogy ez őt is most így offenzíven érheti, így magam elé ránthatom egy pillanat alatt. Olyan vagyok, mint Tóth Gabi a gyerekével. Bárki kritizálja, maga elé rántja a kis Hanna Rózát, hogy már pedig én anyaként ezt így élem meg. Én korral kapcsolatban így vagyok Lucával. Egy pajzs.
4: Szóval nagyon-nagyon jön a közösségi médiából, így a korombelieknek, hogy igen, most kell nagyon fókuszáltnak lenni, most dől el az életed, a következő 5 év lesz a legmeghatározóbb, igen, ez a most kell lokinelni, ez az, hogy így...
2: Mit csinálni?
4: Lokinelni, tehát hogy így nagyon fókuszálni egy feladatra, és hogy nagyon csak annak élni, és majd pihensz később, és hogy ez egy... Én ebben az utóbbi 2 évben így nagyon benne voltam, vagy én is nagyon így gondolkodtam. És így mostanra kezd ez az érzés átformálódni bennem, hogy tehát nagyon sokáig mondtam mindig azt, hogy igen, ezt most még meg kell húzni ezt az időszakot, mert majd utána könnyebb lesz, igen, még most ezt nagyon meg kell hajtani, hogy utána majd később jobb legyen, meg hogy majd, ha most itt nem tudom, nagyon-nagyon ráfókuszálok valamire, akkor majd később több időm lesz, és hogy így mostanában kezd az a felismerés bennem így megszületni, hogy ez nem biztos, hogy így van. És hogy nyilván mindenki nagyon szeret, főleg a közösségi médiában, ez most egy nagyon nagy általános igazság, egy ilyen nagyon idealizált képet mutatni magáról, de hogy ez, főleg ez a lock-in kultúra, ez mostanában szerintem az utóbbi pár évben abszolút bejött, hogy tényleg azt látod, hogy mindenki a saját vállalkozását építi, mindenki tényleg az AI-jal megváltja a világot, és te csak otthon ülsz, pedig itt ezt meg lehetne csinálni.
2: De akkor mindenki... most egy ilyen szabad emberré váltál, és simán fölveszel rövid gatyát Dániába?
4: Nem, hanem hogy... tényleg az, hogy mindenki startupot alapít, 16 évesen, meg egyetem mellett, meg minden ilyen, és...
3: De rövid gotyában a startup volt.
4: Szörnyűek vagytok, és...
2: Tehát mindenki Pakert Balázs akar lenni.
4: Egy kicsit igen, de hogy nem csak a Pakert Balázs,

0: igazság lenni, és mostanában, hogy ez így megkezdődött átfogalmazni, megkezdődött ennek a gondolatnak az átfogalmazódása bennem, rendszeresen feldobja a TikTok a Varga Vencel videóit. Ő egy zeneiparban dolgozó úriember, és nagyon sokszor kifigurázza ezt a grind kultúrát, de szerintem úgy, hogy amúgy nagyon jól átjön az üzenete az, hogy ne aggódjon senki azon, hogy most itt elszalad mellette az élet azért, mert nem minden nap 8-tól 10-ig feltétlen grindol, és azt csinálja, hogy tényleg meló, és hogy majd pihenünk 5 év múlva.
1: No, csak próbáljuk már, így, ha már rádióműsort csinálunk, hogy a grindolni kifejezés, nem vagyok, mert a hallgatóink mindegyik
0: szóval ez
1: ismeri.
0: Az, hogy folyamatosan tényleg így örlöd magad, és még menni tovább, még.
1: De persze azért, igen, hogy eléri egy bizonyos
0: igen,
1: dolgot.
0: Tehát, hogy nyilván,
2: a mókus kereket tolod.
0: Igen, de hogy még nem csak az, hogy a mókus kereket, hogy egy ilyen nagyon nagy rendszeresség van benne, vagy mindig ugyanaz, hanem hogy tudatosan túlvállalod magad. És szerintem ennek így a korunkban, így fiatal felnőttként van egy egészséges léteny. Ilyenkor szereti az ember túlvállalni magát. Sok mindenbe belekezdeni, sok mindent csinálni, viszont egyszerűen meg kell tanulni a kimaradás művészetét, hogy nem vagy mindenben benne. És igazából ez a gondolat így főleg a, most már, tehát hogy Vencel Varga néven fut egyébként TikTokon, és nekem az ő TikTokja egyébként például tök sokat segítettek abban, hogy tényleg nem az van, hogy nyilván azt látod Instagramon, hogy igen, mindenki lefutott minimum egy maratont, vagy kettőt, nehogy Isten hármat.
1: De most miért kell személyeskedni?
0: Nem, csak ez ilyen általános, tehát, hogy mindenképp futni kell, mert hogy az van,
2: hogy
0: tényleg még hogy az egyetem mellett mindenki nyit 3 vállalkozást, meg minden ilyen, hanem hogy nem az, hogy nem a, hogyha holnap pihensz, akkor az nem az lesz, hogy akkor összeomlik minden, és akkor nem lett belőle sikeres ember.
2: Persze, szerintem itt ez a legfontosabb gondolat, hogy ez olyan nagy nyomást helyez a fiatalokra, ez a kultúra, hogy összeroppannak, és valamikor már csak azért nem tudnak csinálni igazából semmit, mert bennük van az a gát, hogy egyébként mások már mit értek el, meg hol kéne nekik tartani ők az életükben most. És ez tényleg egy olyan szintű lelki nyomás, hogy nem tudják kezelni szerintem, és inkább akkor mondjuk meg se próbálják, vagy nem tudnak kizökkenni hát ebből az összetört világképből, ami előttük áll.
0: Igen, meg nem kell mindig mindent csinálnod. Tehát, hogy nyilván azt látod valakitől, hogy csak fut, vagy azt látod valakitől, hogy csak vállalkozást épít, ami nagyon sokszor még egyébként az egy külön kategória, amikor vannak ezek az ilyen vállalkozó haverok, akik tényleg mindenben nagyon ott vannak, és nagyon pörgetik a biznisz Dubajban, mert vettek még annó egy repegyet 10 000-ért.
1: Én igazából azon gondolkodtam, miközben ezt mondtad, hogy szerintem így nagyon egyértelműen két felé lehet kiszakadni a valóságból, és tönkretenni azt, hogy te mennyire éled a saját életedet. Az egyik módja az, hogy folyamatosan múltba révedsz, és tulajdonképpen az egész életed az, hogy mondjuk volt egy ilyen csúcsidőszakod, amikor mondjuk végzős gimis voltál, vagy első éves egyetemista, és hatalmasat mentél akkor, és tulajdonképpen azóta eltelt, nem tudom, 5 év, 10 év, 15 év, és te folyamatosan oda nézel vissza, hogy úristen, milyen micsoda idők voltak, na azok voltak ám az igazi idők, és nem csak, hogy visszarévedsz abba, hanem hogyha ma programot csinálsz, és mindjárt ezt majd meg fogod érteni, hogy miért hozom be most ide, szóval és mindig, hogyha programot csinálsz, akkor az is egy kicsit azért van, hogy rekreáld azt, hogy igen, volt egyszer egy nagyon jó sütögetésünk a Szúnyogszigeten, mikor végzősök voltunk, és hogy akkor most csináljuk meg egy olyan bulit. Na ez az egyik módja ennek, hogy ne a saját életedet éld, hanem hogy a múltba révedsz. A másik, az pedig ez a grind kultúra, amiről te beszélsz, hogy tulajdonképpen a jövőben élsz. És az az életed, hogy te folyamatosan alapozod meg azt, hogy te a jövőben mit fogsz elérni, és nyilván ez egy bizonyos határon belül tartva, ez egy tök jó dolog, és egy céltudatos fiatal felnőtt státusz az, amit így kiérdemelsz vele, sőt lehet, hogyha valaki csak a felszínét kapargatja, és mondjuk nem tudom, egy idősebb rokonod, vagy nagybácsid, nagyapád, apád, stb. Vagy akár anyád, nem akartam feltétlenül csak férfi rokonokat mondani. Szóval simán lehet, hogy onnan ez úgy tűnik, hogy igen, milyen széltudatos, de közben meg belül látszik, hogy igen, valószínűleg boldogtalan vagy, mert küzdesz azzal, hogy minden egyes nap ugyanazt csinálod, és valójában azért kicsit irigykedsz azokra, akiket ilyen kis ujjjel tartva és kicsit lenézően pillantasz, hogy ők viszont mennek és élik a saját életüket. És szerintem ez a az alap normális működés, amikor a saját életedben vagy benne, ez két irányba tud így kilengeni. És a Carzone

0: Dumának az osztálytalálkozó című számát tudom ide idézni. Ugye, ha 20 évvel ezelőtt mindig csak a jövőd járt a szemeid előtt, és most meg 20 évvel később már csak a múlt, akkor élted-e valaha át azt, amit az akkori éned akart? Most nem szó szerint idéztem, de hogy ez a lényeg a gondolatmenetnek. És szerintem az egyik irányba lenk ki, és teszi tönkre kicsit a saját életét az az ember, aki ezt a kultúrát képviseli. És majd amikor eltelik még 10 év, mert most érted, ha valaki mondjuk, nem tudom, visszatekint, és mondjuk 10 év munkájával elért valamit, amit nagyon szeretett volna, és visszanéz, hogy 4 évvel ezelőtt mit csináltam, ja hát igen, tepertem, hogy most ez így meglegyen. De lehet, hogy nem kellett volna a legszebb, potenciális a legszebb éveimet erre elpazarolni.
1: Igen, abszolút, és tényleg az, hogy ebben a balanszt megtalálni, mert mondom, szerintem korunk, tehát az élethelyzetből adódóan ez egy valahol természetes dolog, és az, hogy mindenbe bele akar kóstolni az ember, nem akar semmiből kimaradni lehetőségek szintjén, de hogy így...
0: Kivéve Ferike és Kunu Mário, ők a kimaradást részesítik
1: előben. Szerintem, amikor elkezdted ezt a mondatot, nem értettem, hogy lesz ez ide kapcsolva.
0: Bele kényszerítesz? Sajnálom, hogy ez a hibám, hogy nagyon szeretem a kimaradást. Bocsánat.
1: Nem tudom, mit akartam mondani, de ezt akartam megosztani, hogy nagyon érdekes megélni egyébként magamban is ezt a világnézetbeli átfordulást, és hogy rájönni azt, hogy tényleg, hogyha az ember csinál 6 dolgot az életében, random szám, akkor abból mondjuk 3-ra tud tényleg maximális erővel koncentrálni, és az a másik 3 akarva akaratlanul, még hogyha nagyon szeretnéd, és egyszerűen nem lesz annyira domináns, és nem tudsz rá annyi időt ölni. És hogy ezt meg lehet fogalmazni nyilván kudarcként is, de hogy...
0: De pont ezt akarom kérdezni amúgy tőled, hogy mert most már a témán, most már akkor maradjunk ebben, mert érdekes ez a téma szerintem. Szóval, hogy te úgy éled meg, hogy akkor most az elmúlt 3 év, 4 év, amit te ebbe így belefektettél, ez kicsit akkor egyfajta ilyen elszalasztott lehetőség nem, volt, nem, és nem, hogy élhettél volna nem. Többet, és a halott pénz élnünk kellett volna című számára, alszol ez zokogva minden este?
1: Nem, hát Jézusom, ez furcsán konkrét volt.
0: Ha nem Ferike és Kunu Mário kimaradás szív.
1: Így vagy trénelem az agyamat a kimaradásra. Nem, egyáltalán nem erről van szó, hanem így a középtávú jövőképemet változtatja ez meg sokkal inkább. Tehát, hogy nem az, nincs bennem például egy olyan stressz, vagy inkább csak ritkábban van az, hogy ha most nem teszem 130%-ban oda magamat, akkor kész vége mindennek, és nem tudom, nem fogok állást keresni, állást találni, csak keresni, és hogy igenis lehet azt megcsinálni, hogyha az ember tudja, hogy holnap is fog tanulni, meg mondjuk holnap után is, akkor ma elég mondjuk csak 8-ig tanulni, és 8 után lehet valami más csinálni, és nem kell 11-ig ott ülni, mert ugyanúgy ott lesz másnap az az idő is, és mindig lehet még többet beleölni minden témába, de hogy tudni kell azt meg, tehát rá kell tudni arra jönni, hogy igenis számít az, hogy kikapcsolódsz, tehát számít az, hogy egy kicsit kiszakadj abból.
0: Már szándékosan nem használtad a kimaradás szót. Tudtad, hogy itt vagyok, mint egy ilyen
1: vége. Nagyon, Peti nagyon fókuszált, kicsit megadom, hogy bekészítette az adásgépbe, hogy ezt csúsztassa a mondandóm alá, de hogy tényleg sokat tud javítani a saját teljesítményeden is az, hogyha ha kikapcsolódsz, és nem az, hogy most akkor nyaralni x hétig, vagy x napig, hanem csak tényleg az, hogy megnézni egy sorozatrészt a nap végén, vagy leülni játszani egy 40 percet a nap végén.
2: És hogy azt úgy tedd, hogy ne legyen közben lelkiismeret furdalásod, hogy egyébként te most megadtad magadnak azt az időt, amit magaddal tölthetsz.
1: Pontosan, és tényleg ami számomra viszont egy nagy felüdülés, az megtanulni elengedni dolgokat. Tehát akkor is, ha jönnek fantasztikus lehetőségek, mert ilyenkor tényleg tök sok jó lehetőség szerintem szembe jön az ember életében, akár egyetemről, akár a munkahelyén, akár barátok, ismerősök által, hogy nem kell mindenben ott lenni, még akkor sem, az egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Mert lehet, hogy elkezded, de aztán csak egy siker, vagy egy kudarcként éled meg. Legalábbis számomra volt ilyen így az utóbbi egy évben például, hogy tök jó lehetőségek voltak, de mivel nem tudtam annyi időt beleölni, ezért egyszerűen ilyen kudarcként volt ott, és még rosszabb volt utána kiszállni belőle. Holott egyébként utána már felüldülést adott az, hogy nem folytattam, mert nem tudtam bele annyi időt.
0: Pont beszélgettem egyébként tök más témában egy kedves barátommal, és inkább arról akarok beszélni.
1: Szóval, hogy nadrágokról beszéltetek? Hosszú és rövid nadrágokról?
0: Nem, Kun Mário életművéről. Szóval, hogy pont beszélgettem egy másik témában, de nagyon ide vág, amiről beszélgettünk, mert így az alkohollal kapcsolatban így dumálgattunk, hogy
1: úgy fordulunk rá ugye a kimaradásra.
0: Nem. Beszélgettünk erről, hogy valaki van, aki tud kevesebbet inni, valaki meg azt mondja, hogy teljesen abszinensé válik onnantól fogva. És tulajdonképpen én ezt arra vezettem vissza, hogy szerintem az van, hogy mint ahogy vannak mondjuk a magyar társadalom tekintetében, tudjuk mondani, hogy itt nincsen egyfajta ilyen megengedő tólig engedés bizonyos törvényekben. Nincsen orvosi célra használható marihuána, nincsen megihatsz egy-két sört vagy egy pohár bort, mielőtt autóba ülsz. A magyar nép az úgy van tartva a törvények által, hogy vagy ez van, vagy fekete, vagy fehér. És ezt szokták is mondani, hogy emiatt egyfajta ilyen gyermekként kezelt társadalom sokszor a magyar, így a törvénykezés szintje felől nézve, és emiatt aztán, hogyha egy pillanat alatt így ránk szakadna az, hogy most eldönthetem, hogy akkor belefér a második sör, mielőtt az autóba ülök, mint ahogy nagyon sok nyugati országban eldöntheted, így nem tudnánk ezt megcsinálni, ezt meghozni ezt a döntést, mert eddig gyermekként voltunk tartva, és ugyanúgy, ahogy a fiatal ember, vagy nem tudom, tiniként elengednek a buliba, akkor azt mondod, hogy megyek és szétszedem, és aztán pedig egyszer csak megtapasztalod, hogy jaha, hogy ilyen az, amikor az ember úgy nagyon szétcsapja magát, akkor most már úgy figyelek a dologra, és már is nem kell téged gyermekként tartani, mert azt lehet mondani, hogy oké, rendben, dönts a belátásod szerint. Na, és ezzel az alkoholizmus témával kapcsolatban, hogyha valaki úgy dönt, hogy én minden esetben bulizok és berúgok és stb., vagy éppenséggel, hogy én leteszem és egy kortyot nem iszok soha többet, ezzel egyfajta ilyen gyermeki szerepben tartja magát. És már hogy így a tudatalatti énje szerintem egyfajta ilyen gyermeki szerepben tartja magát. És szerintem ebben a szituban, ebben a grind kultúrában pontosan ugyanezt történik, csak egy pozitív irányból. Tehát az van, hogy ő nem bízik benne, és lehet, hogy most sarkítok, de hogy én azt látom ebben, hogy ő nem bízik abban, hogy valójában ő tanulna, hogy valójában ő csinálná a dolgát, valójában ő lépdelne előre az életbe, hogyha csinálna mást is, ezért aztán egyfajta ilyen gyermekként tartott ráparancsolás történik, és azt mondja, hogy oké, mostantól csináljuk, vagy fekete, vagy fehér, és úgy érzi, hogy ha ő megengedné magának a lazítást, akkor kiesne abból a szerepből, amit izzadságszagúan, de tol, és úgy érzi, hogy ezzel elérhet valamit, és valószínűleg ez így is van, de nem enged meg magának egy kiesést, nem enged magának egy koncertet, mert azt gondolja, hogy akkor leomlik a dolog, de nem erről van szó, és pont ilyenkor lenne fontos, hogy ne csak feketén és fehérre láthassunk dolgokat, hanem adott esetben átmeneteket is lássunk, mert tök jó az alapja ennek a grind kultúrának, csak amivé válik ezáltal, az nem jó, és az, ami inkább egy láncot rak rád, ahelyett, hogy így hagyna szabadon.
1: Én értem, valóban egy sarkos példa egyébként, tehát hogy...
2: Ilyen kedvesen megfogom.
1: Nem, én abszolút értem, mit mond a Peti, de azért még akár így, tényleg egy kicsit alma körte, de hogy értem a nagy vonalat, amit mondani akarsz, szerintem itt tényleg az a fontos, hogy megtalálni azt, hogy mi az, amikor még valamihez alázattal állsz, tehát hogy igazán komoly dolgokat szerintem tényleg alázattal lehet elérni. Mert hogy de ez akár igaz mondjuk egy egyetemi dologra, akár egy saját vállalkozásra, és azt is tudni kell, és azt viszont tényleg csak a tapasztaláson keresztül szerezzük meg ezt a fajta tudást, hogy annak ellenére, még ha mindent bele is raksz, meg tényleg 100%-ban ott vagy, akkor sem fog tudni minden összejönni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekesség, hogy egy nagyon érdekes dolog, hogy tehát mindig csak sikersztorikat hallunk. Tehát mindig az, hogy aki befutott. Viszont azt nem látod, hogy aki ugyanúgy belerakta mindenét, idejét, pénzét, energiáját, tudását, az ugyanúgy nyugra tud futni. És hogy például az új cégek, amiket alapítanak, ez egy általános statisztika, annak 5 éven belül, tehát a ma megalapított 10 cég közül, ha mondjuk alapítottak ma 10 céget, abból 5 év múlva 8 nem lesz. Pedig ugyanúgy lehet, hogy mindent beleadnak a tulajdonosai, minden tudásukat, de egyszerűen pont nem úgy jön ki a lépés. És szerintem ezt felejtjük el nagyon, hogy amellett, hogy nyilván próbál az emberek szerintem nagy többsége azért, vagy legalábbis akik így nagyon ott akarnak lenni fejben a tökéletességre törekedni, valamiért a hibázás lehetőségét mégis alapvetően nem is az, hogy vetjük el, tagadjuk meg, minthogyha az létezne.
0: De ez tök sokszor is sportokban is jelen van, tehát hogy egyébként ez szerintem ez egy tök fontos ilyen, nem tudom, pszichológussal akár egy munka alapja tud lenni, hogy ne úgy tekints az ilyen jellegű dolgokra, hogy csak ne én hibázzak. Tehát nagyon sokáig a magyar foci válogatottban azt a problémát vélte felfedezni az egyszerű szurkoló, hogy leül, most nem a mostani sztoriról van szó, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, hogy mindenki oda megy, és csak a biztosat, mert nem akar hibázni, és nem akar, hogy ő legyen az, aki majd elrontja, és akinek a lelkén szárad a dolog. De onnantól, hogy mindenki csak a hiba elkerülésére játszik, és a biztosra megy, onnantól fogva viszont láthatóan nem lesz, aki plusz tegyen hozzá, és ez például egy tök fontos ilyen átállítás fejben, és ez nem csak a sportban fontos, hanem tényleg a mindennapokban is talán. Na jó, nem erről terveztünk beszélgetni, de örülök, hogy beszélgettünk róla, mert szerintem tök hasznos volt. Sajnálom, lett volna még egy-két Mário idézetem, amit nem tudtam így beszúrni, de nem baj, majd a következő témában. Menjünk majd zenélni egy kicsit, és nem Máriót hallgatunk, hanem Azorkát, utána pedig a híreket követően érkezünk vissza. Innen folyt köv, maradjatok velünk!
3: Rádió Café.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek! Ez itt még mindig a Talponálló.
4: Talponálló Best of. Ezt megmutatnánk anyánknak.
0: Ez a Talponálló Best of a Rádió Cafén.
5: Még mindig a Talponállót halljátok, itt vagyunk továbbra is élőben Zolival, Luciával. Sziasztok!
6: Hello, Ka!
7: Hello, hello!
5: Na mi van, nem köszöntök vissza nekem?
7: Én megvártam, mert amikor... Ugye van ez a poén, amit viszünk adásra, hogy Luca köszön valahogy egy picit más,
6: de
7: vagy mindig.
6: De téged? Ja, bocs.
7: És hogy ilyenkor szerintem, mert hogyha én mondom előbb, akkor ha a Lucai rácsúszik, akkor kevésbé hangsúlyos.
6: Á, értem, tehát megadtad nekem a lehetőséget, hogy éljek ezzel.
5: Új tanunk el, mostantól kizárólag Csigiri Csával köszönhetünk a hallgatóinak. Én ezt mondom.
7: Hogy elkezdhetjük mi is azt, mint a Márko és Barna podcastben van, ami szerintem úgy lett fantasztikusan túltolva, hogy már hogy eltűnne belőle az az elején a kínos köszönések, akkor azt így lázadás lenne a nézők, hallgatók közt.
5: Nem sokszor néztem Márko és Barna sikideget, úgyhogy ezt nem tudom most éppen megítélni, hogy ez jó vagy nem jó, de minden esetre elfogadom, amit mondtál. Hiszen nem tudom megcáfolni se, hogy Ötös Fogad című rovatunk következik. Most ezzel zárul a mai adás.
0: Öt kiadóhely. Három műsorvezető. Egyetlen toplista. Nulla objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös Fogat a Talponállóban.
5: Nos, még mielőtt itt felvezetném ezt a mai Ötös Fogat toplistát, ugye mindig hozok ilyenkor egy öt elemű listát, ami egy valamilyen ávon toplistát jelent, és még mielőtt itt felvezetném ezt, szeretném elmondani, hogy az van, hogy az elmúlt adásokban mindig, amikor Ötös Fogatra hoztam valamit, akkor mindig igyekeztem így még túlszárnyalni az előzőt, és rájöttem, hogy ez egy ilyen nyomást helyezett rám, hogy már legutóbb az volt, oda jutottunk, hogy a nemzetet hogyan egyesítsük egyetlen Ötös Fogat listával, hogyan jussunk el odáig, hogy megfogja magyarnak a kezét. És tényleg mindig igyekeztem ilyen emelkedett, ilyen szakrálisabb dolgokat létrehozni, és rájöttem, hogy ez így fenntarthatatlan, és ez nem is ezért jött létre ez a rovat, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy visszamegyek, és akár tetszik bárkinek, akár nem, én ezt visszaviszem, és hozok egy tök proli basic listát, és aztán maximum majd szétkapjátok, hogy nem feltétlenül értetek vele egyet, minden esetre én készültem, de még mielőtt elmondom, hogy mi a pontos lista, szeretnének megkérdezni benneteket, hogy számotokra mit jelent az, hogy valaki boomer.
6: Aki nem ért az ilyen fiatal szlengekhez, fiatalokat nem érti meg annyira, nem értik, hogy mit, miért csinálnak, mi az a szokásaik, amiket űznek.
7: számomra egész sokáig ezt jelentette, és az utóbbi időben kezdett azzá átformálódni, hogy nem az van, hogy valakitől elvárnám azt, hogy feltétlenül.
6: Ja, bocsánat, igen, még ennek van kiegészítése, igen, hogy nem csak ennyi, hogy nem érti, de megpróbálja utánozni őket, megpróbál olyan úgy viselkedni, mint egy fiatal, és emiatt lesz valaki boomer.
7: Én amúgy nem ezzel akartam kiegészíteni, de szerintem ez egy jó megfogalmazás, és egy nagyon sokáig így az én szótáramban is így élt. Most már inkább az, hogy olyan, tehát olyan reflexek vannak benne, amik ilyen nagyon, nagyon mondjuk múlt századi reflexek, de itt most nem arra értem, hogy jaj, a hagyományos értékekhez ragaszkodik, egyáltalán nem erről van szó, hanem hogy mondjuk az, hogy ő itt van 30 éve a cégnél, de a most belépő kolléga arányaiban többet kap, amikor ő belép, mint amikor annó belépett ő. És holott lehet, hogy az új kolléga ugyanannyit hozzáadott értéket jelent, vagy teljesen más, hogy de ugyanolyan jól tudja végezni a munkáját. És számomra most már inkább ezt jelenti, nem csak ezt a... Nem, tehát, hogy számomra kevésbé van most már ez a kigúnyoló jelleg, ami szerintem régebben sokkal inkább erről szólt ez a szó.
6: Ugye ez egy generációt megnevezünk, a boomerek generációját, nyilván aki az idősebb korosztályt jelenti.
5: Most ugye alapvetően a boomer szó abból származik, hogy a baby boomer idejében születetteknek a korosztálya hívható boomernek, aztán ebből lett egy ilyen pejoratív valami, és talán mostanában így kezdi visszanyerni valóban ezt a fajta ilyen normális, egy bizonyos generáció, oké, rendben, lenézés minden nélkül, ez egy ilyen boomer valami. Én ezt gondoltam, hogy ezt a bizonyos boomer életstílust egy kicsit megpróbálom így átgondolni, hogy mennyire tudom én ezt magámévá tenni, mennyire érzem azt, hogy vannak dolgok, amik így passzolnak hozzám, mert én alapból azt gondolom, hogy egy tök fiatalos csávó vagyok, sőt, amúgy egy fiatal felnőttnek tartom még magamat, meg...
7: Pont, mint a boomere.
5: Így van, pontosan, meg nyilván színesen öltözködöm, meg ilyesmi, szóval így nem gondolom azt, hogy én egy boomer lennék, viszont amikor így ezzel piszkál valaki, mert nyilván ez egy ilyen trigger pont bárkinek, amikor a korával cikizik, és mondjuk nekem tök sok olyan barátom van, aki nálam fiatalabb, és akkor nyilván tudjuk ezt kapom. És elgondolkodtam, hogy oké, mik azok a dolgok, amikkel úgy igazán tudok azonosulni, és ilyen boomer dolog. És ezért elhoztam azt a listát, aminek a címe top 5 alulértékelt boomer dolog. Ezek inkább nem, és itt nem a pejoratív része, és ezért kérdeztem meg, hogy a ti fejetekben hogy él ez a dolog, mert én nem a pejoratív részét akartam hozni, hanem azt a részét, amit Zoli mondott, hogy igen, egyfajta ilyen régebbi nem tudom, értékrend, vagy éppen divatban nem annyira lévő dolgoknak a priorizálása. Nos, az ötödik helyen végzett a top 5 alulértékelt boomer dolog listámon az a pont, amit úgy hívnak, hogy melegítőben járni az utcán. Ez számomra egy nagyon alulértékelt boomer dolog. Nagyon sokakat látok, és főleg, hogy ezért egy olyan területen lakom, ami egy ilyen lakótelep, és így mozognak arra felé, tényleg mindenféle társadalmi rétegből, és látom azt, hogy ez az 50-60-as korosztály az esetek nagyon nagy részében igenis melegítőben jár az utcán. Melegítő gatyában, egy melegítő pulcsiban adott esetben, de a legritkább esetben látok rajtuk farmert egyébként. És van egyfajta jellat, és nyilván megvan az a társadalmi réteg, ahol ez abszolút nincsen meg, de én azt gondolom, hogy ez a melegítőben járás, ez egy ilyen eléggé tipikus jellemző ebben a közegben, és én ezt rájöttem, hogy alulértékeljük, mert valójában kényelmes, meleg, tudsz benne mozogni, ha elszakad, nagyon könnyű megvarni, és mindezek mellé sokkal nagyobb önkifejezési skálád van ezáltal, mint hogyha csak szimplán egy kék vagy fekete farmert vennél föl, úgyhogy ezért raktam ötödik helyre a melegítőben járást az utcán.
6: Hát igen, na erről megvan a vélemény.
7: De neked nem csak a boomereken a melegítő, hanem nem, amblok, az utcán amblok, a melegítő.
6: Igen, természetesen. Nyilván abban az esetben, mert lehet ennek is kettő célja. Az egyik azért, hogy azért veszed fel, mert kényelmes, és egyébként abban csinálod a hétköznapi dolgaidat. A másik célja pedig, hogy éppen valahova lerohansz, és akkor az van kéznél, abban az esetben szerintem így elfogadható, hogy csak leugrom a kisboltba, ami itt van a sarkon. Jó, most melegítőből mentél le, semmi gond. De az, hogyha te tudatosan azért veszed fel, mert hogy kényelmes, és így mész el mondjuk találkozni a barátaiddal, hát nem tudom, ugyanannyiba telik felvenni egy normális öltözetet is. Vagy hogyha tényleg nem a konditerembe mész, akkor légy szíves, tiszteld már meg embertársaidat, hogy vegyél fel valami normális.
5: Én azzal tisztelem meg az embertársaimat, Luca, hogy nem alakoskodom előttük, és nem nem játszom el, hogy én vagyok üző Szaros Pista neve napján kiöltöztem, Bilgeri lettem üző zakóba.
6: Őszintén nem csak a melegítő nadrágok tudnak kényelmesek lenni, sok olyan nadrág létezik, például a rövid nadrág.
5: Csak hogy Zolit is érítsük egy kicsit, ugye?
6: Igen.
7: Zoli, egy kantár... hosszú farmer van rajtam jelenleg
6: egyébként. Ami mondjuk egy kényelmes pamutanyagból van.
5: A kantáros katyádban voltál.
6: Szóval, ami kényelmes pamutanyagból van, és nem szorul rád, az is tud kényelmes lenni.
5: Nem
6: akkor már
5: egyet.
6: Légy szíves, válasz egy olyat, ami szerintem így esztétikusabb.
5: Nem választok. Na, erre mit néz?
6: Akkor nem barátkozom
7: vele. Na, mi van, ennyi?
5: Zoli, tegyél igazságot,
7: én
5: kérlek.
7: Nem tudok, én pont azt reméltem, hogy ezt így leboxoljátok. Én alapvetően mindenhez hozzá tudok szólni, ehhez nem biztos, hogy akarok. Nekem egy ilyen nagyon érdekes viszonyom van ez a melegítőben sétáláshoz, amikor nagy ritkán megtörténik, én is rájövök, hogy milyen jó, de valahogy idegennek tartom magamtól egyébként.
6: És még egy dolgot, bocsánat.
7: Mond.
6: Csak annyi, hogy egyébként a melegítő nadrágodat, hogyha otthon hordod, akkor az már egy otthoni nadrág. Akkor nem menj ki az utcára, és utazd rajta a BKK-n, majd aztán menj és feküdj le az ágyadra ugyanabban a nadrágban.
5: Van nekem kimenős melegítőgatyám, Luce. Tehát az, hogy melegítőgatyám, az nem azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ahogy éppen nem tudom, befejeztem a szobafestést, és amilyen retkes, büdös éppen vagyok, úgy lemegyek, és aztán megjelenek vele egy keresztelőn. Tehát ezt képzeld el, Luce.
6: Ja, jó.
5: Hanem lemegyek a boltba, van egy olyan szabadidőgatyám, amit szívesen viselek kintre, és aztán megyek is.
6: Jó, lázom. Egyébként mindenki olyan nadrágot hord, amilyet szeretne, meg olyan ruhákat.
5: Csak számoljon azzal a mocskosul magas szintű lenézéssel, ami az egyányodban
6: az fog következni. Azzal számolni kell, de hát most mit lehet tenni?
5: Szedjük össze magunkat, nem lesz időnk a lista további pontjaira. Jó. Remélem, ha csak fele annyira lesznek megosztóak, mint az előzők, akkor már boldog leszek. Negyedik helyen végzett a top 5 alulértékelt boomer dolog listán, amelyeket én előszeretettel csinálok, és azt gondolom mindenkinek kéne. Negyedik lett, magadnak vágni a hajat.
7: Micsoda?
5: Én a hajamat most már egy jó 3 hónapja full magamnak vágom. A sztorihoz hozzátartozik, hogy felül ilyen konyba van fogva, és felül nem vágok belőle. Tehát itt arról van szó, hogy egy géppel egy hosszra körbe le kell vágni, és közben eltalálni, hogy hol van egyébként a határ a rövid és a hosszú részek között. Ilyen szempontból tehát könnyű dolgom van. De el tudom képzelni, hogy valaki, hogyha megtanulja, hogy az ő saját stílóját hogyan kell levágnia egy sima kézi hajnyírógéppel, az egy hatalmas plusz tud lenni. És szerintem ez el tudom képzelni, hogy egy bizonyos beszélgetésbe ezt ilyen oltásként dobjuk be, hogy na, te ez egy olyan embernek tűnik, mint aki magának vágja a haját. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen oltás is tud lenni, de közben pedig én ezt nagyon adom.
7: Álljunk meg egy pillanatra. Lépjünk egyet vissza.
5: Igen.
6: A boomerekről volt.
7: Ne. Igen, hát egy kicsit a...
5: Visszatérve a gatyákra.
7: Ne. Hanem, hogy így... Csak nézzük olyan távlatban, hogy amblok ez a magadnak vágod a hajad. Tök mint hogy hány éves emberek, már az, hogy magadnak vágod a hajad, számomra egyébként elképesztően szokatlan. Nem az, hogy gáz, de hogy egy ilyen nagyon idegen hatása, hogy ezt a képet elképzelem, hogy én magamnak vágnám a hajamat.
5: Én azért lettem ebben ilyen bátor, mert ugye amióta amióta nő szakál a fejemen, azóta mindig magamnak
7: egyre
5: vágtam.
7: Egyre kevesebb nő a fejed tetején.
5: Az első kettő közben kaptunk egy kedves üzenetet, amit mindjárt felolvasjuk.
6: Reméljük kedves.
5: Csak, nem, remélem téged volt, ha jól látom, úgyhogy ezt mindenképpen olvasjuk. Szóval amikor nekem elkezdett szakál nőni a fejemen, abban a pillanatban elkezdtem én magamnak vágni a szakállamat, és annyira jól megtanultam ezt az ilyen átmenetes sztorit, hogy akkor egy kicsi oldal így a halántékom alatt viszont alul meg nagyobb, és hogy ez az átmenet működjön, ezt megtanultam, és kellő bátorságot gyűjtöttem, hogy a hajamnak is nekiálljak. Most már csak egy lépésre vagyok attól, hogy a felső részt is magamnak formázzam. És az üzenet pedig, sziasztok, amikor Luca elkezdte leszólni a melegítőket, abban a pillanatban mentem le az utcára melegítőbe. Hozzáteszem, imádom a melegítőket. Balázs, te írtál nekünk, nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz a népszerű rádió és reggeli műsorod ellenére is, kedves Balázs, és köszönjük, hogy hozzászólsz a műsorunkhoz. Egyébként én ezt az embert adom, így van, és bevállalja. Látod? Erről
6: de ezzel
5: szó.
6: Nincsen gond, hogyha csak mondjuk leugrottál, kutyát sétáltatni, vagy mit tudom, én lementél a boltba.
5: Írd meg, légy szíves, hogy hova mentél. Azt mondtad, hogy az utcára, de tudni szeretnék.
7: A bankba.
5: Igen, tehát hogy nem tudom, elment folyószámlát nyitni. Elment útlevél fotózásra. Na jó, oké, és ennyit a magunknak hajvágásról. Adjátok, nem adjátok, mit gondoltok róla?
6: Hát én nem, de nincs vele bajom, hogyha valaki magának csinálja, csak gondolom nem tudja annyira professzionálisan csinálni, hiszen hátra nem lát. Meg azért bármennyire is korlátozott az, hogy felemeled a két kezed,
7: tükörből
6: azért...
7: meg lehet csinálni.
5: Tükörből meglát.
6: Meglátod. Hát ahogy, attól függ, milyen típusú hajat vágsz, hogyha letolod kopaszra, igen. A egyszerű.
5: Na pörgessük, mert nagyon kevés időnk van hátra, és nem marad időnk a többi pontra. A harmadik helyen végzett ezzel, pont fölért, egy kicsit visszatérve az előző témához, ehhez a melegítőshöz, de egy kicsit mégiscsak más. A top 5 alul értékelt.
6: Na mondtam, várjál, bocsánat, harmadik... csak közben visszaért. Boltba ment, úgyhogy az teljesen elfogadott.
5: Na Balázs, ebből most kijöttél. De az, hogy hallotta, hogy mit mondott a Luca, hogy hogyan oké neki, azt itt imponálni akar Lucának. Na nem baj. Jó, egyébként én veled vagyok, öreg. Team melegítőgatya. Harmadik helyen végezett a Jéger alsó intézménye. A Jéger alsót nem tudom, ismeritek-e? A Jéger alsó az a fajta aláöltöző nadrág, ami egy kicsit ilyen budgyos, kicsit béna, egy nadrág alá vett nadrág, és a farmerod alá beveszel egyfajta ilyen kis szövet.
7: Egy vastagabb férfi harisnya.
5: Igen, erről van szó, de mégse teljesen harisnya, mert lábfej része nincsen.
7: Igen.
5: Na, Jéger alsó. Ezen a ponton Balázs, írd meg nekünk, hogy van-e rajtad Jéger alsót, és hogy magadnak vágod el a hajat. Most már semmi nem érdekel, csak hogy erről az egy hallgatónkról mindent megtudjuk.
7: Szóval Jéger alsó.
5: Jéger alsó. Én nagyon támogatom. Rohadt király dolog, mert igenis, télen kell, hogy legyen még plusz mozgásterünk, mint az, hogy fölvesszük a melegítő performer nadrágunkat, és az alatt pedig csak egy alsó nadrág van. Mi ugyanígy öltözök föl 17 fokban, és na most körbeérünk. Én még otthon sem szeretek melegítőben lenni, írta nekünk Csaba. Szerintem indítsuk el ezt a forradalmat.
6: Egy hatalmas vita keletkezett itt.
5: Jó, Csaba veled van, Balázs velem. Ki az, aki Zolival ért egyet, bármiben is. Meglepő. Ilyen üzenetet még sosem kaptuk. Szóval Jéger alsó egy királyság szerintem.
7: Én nagyon szerettem a Jéger alsókat egy ideig, és most ez egy nagy törés, ezt meg kell osztanom így országvilág előtt. Amióta egyszer a barátnőm meglátta, hogy nekem van Jéger alsom, azóta fiú cicanadrágnak szólítja azt a ruhadarabot, és valahogy elvesztette a varázsát, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
6: Hát én nem hordom. De egyébként cicanadrágot, illetve harisnyát, azt igen, szerintem amúgy praktikus dolog.
5: De most
6: dolog.
5: Oké, de tök más nőként a cicagatja, mint férfiként egy Jéger alsó.
6: De férfiként is.
7: Ugye? Én is ezt mondtam.
5: Jó, én szerintem teljesen más.
6: De férfiként is praktikus, hiszen a hideg ellen megvéd.
5: De most a másik oldala érdekel, Luca.
6: Mi?
5: Sexy,
6: hogy veszek-e valamit a harisnyáról?
5: Bejön egy szexi fiú a szobába, és azt mondod, oké, ennek azért úgy van esélye. Majd azt mondod, szinte már szárba szökken minden, majd amikor itt van, azt gondolná, hogy villant valamit, előjön egy ilyen terepszínű, kicsit gyűrött, közepesen gusztustalan és mosatlannak tűnő Jéger alsó, de az a Jéger alsó, aminek van egy slice, de nem lehet becipzározni, hanem csak így szét lehet úszni, olyan slice-ű Jéger alsó. Ez megöli a pillanatot. Lanatot?
6: Hát, hogyha ennyire specifikusan írod le, akkor lehet egy picit azért alább, hogy a kedve az embernek, de szerintem alapvetően nem. Lehet, hogy...
5: Erről van szó. A végén még egyetértünk Lucával valamiben.
6: Na látom.
5: Mert nekem is bejönnek az ilyen férfiak.
6: Okay. Szerintem ez egy praktikus dolog, hát nem kell ez tovább.
7: Nem lesznek ízleti problémáid a hidegtől, meg dolgok.
5: Nagyon jó. Második helyen végzett a top 5 alul értékelt boomer dolog listámon az a pont, amelyet úgy hívnak, hogy használat után egyből elmosni az evőeszközöket és tányérokat.
7: Ez miért boomer?
5: Szerintem...
7: Ez a formális logika abszolút a földi megtestesülése.
5: Én azt gondolom, hogy sokunkkal megtörtént az, hogy gyerekként, fiatalként az volt, hogy befejezted a kaját, és egyből menj mosd is el, menj csináld ezt, menj csináld azt, vagy éppen csak legalább tedd a mosogatóba, de mindig egyből utána tennék el, és szíved szerint csak mondjuk leraktad volna oda, és akkor majd egy ponton foglalkozol vele. De azóta, hogy én egyedül élek évek óta, rájöttem, hogy basszus, új világot nyit meg előttem az, hogyha valamit használok, egyből gyorsan elmosom, mert nem marad ideje összegyűlni a mosogatóban a cuccnak.
6: Bizonyám, ez egy hasznos dolog, egyetértek, én nem csinálom, de ez egy jó dolog.
7: Amúgy igen, én is mondtam, hogy mennyire formális logika, ott van amúgy egy csomó mosatlan áll.
5: Mostanában mindig ezt csinálom.
7: Amúgy és... jól működik, de ez még a tányérokra jól működik, de amikor ott van egy nagy zsíros lábos,
5: igen.
7: Azt is.
5: Hát,
7: vagy azért az ott áll egy-két napot,
5: az
7: nem?
5: Az ott áll, akár hónapot is, de mindegy. Nincs ezen baj. De egyébként tényleg van egyfajta ilyen megnyugtató élmény abban, hogy üres a mosogató. és vidáman tudok csillálni a jéger alsomban. Na, első helyen végzett a top 5 alulértékelt boomer dolog top listámon. Az a pont, ami azt gondolom, hogy egy örök vita kiváltó dolog, és mégiscsak el kell, hogy ismerjem, hogy én az utóbbi időben nagyon élem ezt. A nagyon korán kelés, majd délutáni alvás intézménye. Szerintem kevés. Name a more iconic duo. Nem tudok. Nincs. Tehát az, amikor fölébredsz reggel 5-kor, és megleteted a malacot, mert jó nyilván nem, de hogy elmosogatsz, ha még van mit estéről elmosogatni, rendet raksz, kitakarítasz, levágod a hajad, kimosod a jéger alsón, lemész a boltba, vagy esetleg egy esküvőre melegítőgatyában, és ezt mind-mind megcsináltad, és hazaérsz, és azt látod, hogy 9 óra 20 perc van.
7: Amúgy
5: csoda, megreggelizel, hatalmas reggeli, a reggeli kicsit átveszít
7: van
5: már az ebédnek.
7: Van csinálni reggelit, tehát hogy nem bizony. Az van, hogy bevedelsz, nem tudom, tényleg fél tubus kefírt, meg utána ráhánysz két darab almát, majd amúgy ez volt a reggelim, hanem...
5: De miért kellett ehhez ráhányni az almát?
6: Minek emésztette?
5: Előre megetted az almát, hogy később ráhányhass a kefírre.
7: De abszolút igaz van a Petinek, és én amikor erre ráébredtem, hogy ez mennyire igaz az a korán kelés, amikor reggel mentem boltba. Igen. És basszus, tele vannak a polcok, tudsz válogatni, nincsenek sokan, és így éreztem én is ezt a kicsit boomer szagot, de abszolút megértettem. És
5: délután egy szundi, és este ugyanúgy megnézed a meccset.
7: Így van, így van.
6: Én nekem nem megy ez az életstílus, de ez egyéni preferenciák, nem is kedvelem. Szóval meg tudom érteni, hogy jó, mert tényleg az fontos, hogy reggel legyen időd kicsit magadra, és nem már rögtön bees abba a közegbe, amit csinálsz egyébként napközben, mondjuk ha a munkáról van szó, akkor munkába, ha egyébként más, akkor
7: pusztán
6: sincs időd
7: nem
6: felébredni.
7: Ébresztőre kelni, hanem így magadta, mert beálltál.
5: Hanem a kakas kukorékolásra. Vagy hogy
6: a szomszédban fújják a csempét.
5: Így van, vagy hogy éppen felcsírögtek a patyolatból, hogy kész a jéger alsó, most már tiszta, mehetek érte. Na, nagyon kevés időnk van, nagyon röviden értékelés szeretnék kérni, hogy értékelnétek a mai listát?
7: Nekünk a szünetben ezt úgy promóztad, hogy ez tök béna, szerintem nagyon jó volt.
6: Igen, szerintem se volt rossz, viszont nem feltétlen a boomerségről szólt, ez szerintem.
5: Ez valójában ez rólam szólt. Dolgok, amiket szívesen csinálok, és egy kicsit szégyellem. Ennek megpróbálok morális és erkölcsi alapot teremteni a rádió műsoromon keresztül. Ez volt a listának a valódi címe.
7: Okay. Legalább nem alkotmányt írsz.
5: Legalább nem. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Spotify-ra nagyon hamar fel fognak kerülni most már az anyagok, az elmúlt 2-3 mindenféleképpen, mert ezekkel még tartozom, illetve a talpon álló rádió Instán is követhettek bennünket abban az esetben, hogyha esetleg szeretnétek velünk beszélgetni, vagy bármit többet tudni a műsorról, mert mindig lehet velünk ott így kontaktálni. Köszi, hogy itt voltatok ma, Team Melegítőgatya. Sziasztok!
7: Hello!
6: Hello!
5: Ez volt a talpon álló Best of, valószínűleg észrevettétek, hogy nem élőben voltunk, ugyanis kivágtunk belőle minden kompromitáló részt, és ezt pedig nem szokhattátok meg tőlünk, hogy ennyire normálisak vagyunk. Találkozunk legközelebb, gyertek mindenféleképpen, hát addigra majd beeszik minket a Fena Rádió stúdióba, és meghallgathatjátok élőben is a műsort.
3: Rádió Café. Van barátod.

ez volt már a Talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Eltűnik az ebadó, duplájára nő a levegő terhelési díj, a klíma is kigyulladhat, itt a figyelmeztetés, maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az ebadó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
7: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos esemény, de lehetőség szerint minden napra vigye tiszta ruhát a fesztiválozó. Törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
6: Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen, mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm a Rádiókafé hallgatóit, ez itt a Kulturrali.
2: Pár Julcsival.
1: És Mezei Dániellel, mai vendégünk pedig egy valóban közismert és elismert művész, Hevesi Tamás. Szia Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy is.
3: Én köszönöm, hogy itt lehetek, sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Láttalak valami tévéreklámban, hát gondoltam, fölhívlak, hogy hát ha eljössz, és itt vagy.
3: Na, hát, hogy érdemes volt felhívni.
2: Csak ennyi múlik, így ezek van. Szerint.
1: És ami érdekes, hogy Julcsival beszélgettünk, amikor mondtam, hogy téged szeretnélek hívni, akkor mondta, hogy de jó, és kiderült, hogy van közös meccéspontotok. Ami én meglepődtem, mert azt mondtam neked, hogy nem lesz.
3: De nem is egy.
2: Jöhetek egy coming out-a?
1: Persze.
2: Ajaj, 1994 volt. És jó, most akkor elárulom, én akkor hát már egy ilyen beérkezett óvodás voltam.
1: És már túl voltál a csattogó lepkén.
2: Már túl voltam, tehát már én már így már kifelé tendáltam az óviból, és az egész óvoda udvar a te dalodat énekelte, és szerintem nagyon kevés az a típusú sláger, ami a legkisebbektől a legidősebb generációkon mindenkin elsöpő.
1: Egy gyors fejszámolás, akkor ez
2: ezt egy életen át kell játszani.
1: Mert azért volt Tamásnak előtte is nagy sláger.
2: Igen, de nem, tehát hogy nekem az volt az,
3: amitől... 94 az a tálódik, így van maximálisan.
2: Tehát hogy én azzal így betettem, igen, az emlékkönyvembe Hevesi Tamás nevét, és most

0: tehát ez óvon én is tőle.
1: Teljesen új információ, hogy az óvodások is énekelték a dalomat, és nagyon jól esik, ezek az óvodások ma már 40 évesek.
0: Hát,
1: 35, akár
2: 28.
1: Szóval igen, és a kedves óvodások, akik akkor hallgattatok, hallgassatok most is, engem bátran.
2: De most ezt gondolom, sokan megkérdezték tőled, hogy lehet ezt egyébként egy életen átjátszani?
1: Hogy nem. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, és az én az a saját arcpolitikámat hagy osszam meg veletek és hallgatókkal, hogy addig, amíg az ember ezt szereti csinálni, és amíg ebben örömét leli, és azt a fajta makulátlanságot, profizmust és maximalizmust a színpadot leteszi, addig ezt kell csinálni, és tényleg életen át kell játszani, ott valaki kell benne. Hogyha egy kicsit az ember elengedi a gyeplőt, sajnos több ilyen kollégát ismerünk, akik adott esetben már csúnya szóval nem feltétlenül kell, hogy a színpadon álljanak, nem tudták elengedni a színpad életet, talán nem hiszem, hogy a pénz miatt, bármi miatt is. Én azt gondolom, hogy talán nem hallgattak a jó tanácsa, vagy magukra sem, és folytatják. Persze mindenki örömére, gondolom én, de van az, amikor van egy olyan pillanat, amikor talán eljön, nehéz ezt nyilván magunkról nehezen veszük észre, hanem ilyenkor kell egy külső segítség, egy családtag, egy rokon, egy barát, legjobb barát, stb. Azt mondja, figyelj, kell ezt még neked csinálnod feltétlenül? Tehát szerintem ezt kell elegánsan el kell engedni, hogyha eljön majd az az idő. De most még nem itt tartunk szerencsére.
2: Én Tamást láttam egyébként egy rendezvényen fellépni, playback nélkül, és azt kell mondjam, neked még nem jött el ez az idő, tehát én pont azon lepődtem meg, rég találkoztunk korábban sokszor, most szerintem évek óta nem, vagy 10 éve nem, és azon lepődtem meg, hogy basszus, te ilyen erővel, meg energiával tudod, most akkor a te koroddal se beszélünk, tudod csinálni még. Persze. Ehhez belső tűz kell.
1: Hogyne. Meg motiváltság, meg akarat. Azt képzeld el, hogy úgy érzem, hogy a bölcsességgel, ami az évek múlásával jön, a bölcsességgel sok minden más is rakódik az emberre. És nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem ma jobb előadó vagyok, mint voltam mondjuk 10 éve, vagy 20 éve. Tehát annyi minden összetudtam, be tudtam rendezni, koordinálni a saját dolgaimban, hogy imádom a színpadot, szeretek adni a dalokon keresztül a hallgatóimnak, a fantasztikus a zenekarom, szenzációs zenészeim vannak, tehát mindegyik tanár a saját hangszerén, talán ez sok mindent elárul. Full élőben játszunk, tehát nekünk nincsen ilyen mindenfajta, jön mindenhonnan a hard disk recorder, jön az elekor, és ketten hozzá pötyörésznek, meg sorolhatnánk még rosszabb példát is. Úgyhogy nálunk minden totál élőben szól, nagyon-nagyon fontos, hogy megvan a szabadsága, a szabályok közt szabálytalanul játszunk, hogy így mondjam. Tehát, hogy tudjuk, hogy mikor van a dalnak vége, de hogy mi történik a dalon belül, megvannak a periódikusság, nyilván a bridge, a verze, a refrén, többi, de mondjuk a szólisztikus részek azok mindig teljesen, hogy is mondjam, dominánsak tudnak maradni, mert én szeretem azt, hogyha valaki megmutatja, hogy ő a hangszerének a milyen mívelője és milyen tudora.
0: Most, hogy így mesélsz erről az ívről, egy kicsit az fogalmazódott meg bennem, hogy azért valószínűleg az is sok munka, hogy ilyenkor az ember végig monitorozza magát, és dolgozik azokkal az élményekkel. Tehát, hogy te nem csak megélted ezeket az élményeket, hanem el is kezdted elhelyezni az életedben, meg valahogy összerakni, hogy ez így hogyan formál téged. Tehát ez kívülről is rá tudsz nézni magadra.
1: Szerintem fontos. Az önkritika is fontos, elfogadni a külső hatásokat, elfogadni az építők, baráti tanácsokat, kritikát adott esetben. Nagyon érdekes, hogy a zenészeim, annyira szeretem őket, mi rengeteg ezrikáljuk egymást, rengeteg a nevetés természetesen. De megismertek, és tudják, amikor mély pontok vannak, mély pillanatok vannak a koncerten, mert ugye nem csak vidámság van, hanem vannak nagyon mély pontok is, akkor azt tudják, hogy az ott nincs appellátat. Tehát akkor ott mindenkinek át kell szellemülni, és benne kell lenni a dalban ezerrel, lelkileg is. A vidám dolgoknál, meg egyáltalán, amikor kitalálom a koncertprogramot, hogy azon a koncerten milyen dalokat játszunk, két egyforma koncert még sosem volt, nem is lesz, megígérhetem. Figyeld, az elekarom az úgy mindig figyel, a összekötő szövegnél figyel, hogy éppen most mit mondok, hogy hova megyünk, melyik dalhoz, pedig megvan írva a dalsorrend, de én ugye nagyon figyelem, ahogy te mondtad, a monitorozom a közönséget is, hogy

0: a reakciókat, hogy nekem most merre kell vinnem a koncert ívét, hogy most egy kicsit lenyugtatom, vagy, egy kicsit, vagy még tovább tolom, még emelem, kegyetlen sok energia kell hozzá. Február 11-én volt a Rámárt Színházban egy teltházas jubileumi akusztikus nagy koncertem, vonósokkal, mint egy csodálatos, hát ezt nem kell neked mondani, hogy ez a világon a Liba Bőr effektus, és 2,5 órán keresztül úgy repült el a 2,5 óra, hogy utána volt egy standing ovation, mindenki fölállt és állva tapsoton voltak. Szóval mikor ezt kapod, akkor azt most is néz. De akkor ezt kapod, akkor azt mondod, hogy hát milyen csoda ez a zene, hogy mennyi mindent kapok tőle, a közönség milyen csoda, mennyi mindent kapok tőle, és mindenen átrepít, és soha nem vagyok fáradt, nem tudom, hogy te szoktál-e fáradt lenni, én soha. Édesapámtól örököltem, hogy ilyen, hát azt szokták mondani, hogy Imre bácsi, az édesapámat, hogy hívták Dr. Heves Imre, hogy Imre bácsi hátán fát lehetne vágni, olyan
1: hasogatni,
0: igen, mert olyan nyugodt, és hogy soha nem fáradt, és valószínűleg ezt örököltem, hogy amikor ha hazaérek egy ilyen koncert után, akkor azt mondom, hogy jaj, de csodálatos dolog, ezt én csinálhatom.
2: És amikor egy ilyen nagy mérföldkőhöz elérkeztél, mint most február 14-i koncertedet említetted, akkor utána mi van? Tehát benned például mi van, amikor így megszületik egy ilyen pillanat?
0: Uh-huh. Jó a kérdés. A pszichológia tanítja, hogy a siker utáni vákum.
2: Ezért kérdeztem, mert ezt én nagyon ismerem, és te azért előttem vagy így jóval ebben a tapasztalatcsomagban.
0: Akár sportolóknál, ha már ilyen, ez kicsit párhuzamot tudjuk vonni, hogy mondjuk egy olimpiai bajnok megnyeri a olimpia aranyérmet, nyakába akasztják, és utána, amikor ő hazajön, és ott van a nyakában, vagy már nem a nyakában, de vele van az érán, akkor utána van egy ilyen természetes, egy csúnya szóval egy kiürülés, amikor újra kell építeni önmagad. Nálunk itt az zenében nincsen ennyire szélsőségesen, de vitathatatlan, hogy nehéz azokat, tehát képzeld el, február 11-én volt a koncert, és rá 3 napra mentem máshova, akkor szólóban, mert csak úgy volt lehetőség, hát a kettőt nem akarnám egy lapon emlegetni, tehát nyilvánvalóan, de én ugyanúgy mentem fel a színpadon, meg ugyanúgy meg beletettem mindent, mert ha valaki látott színpadon, mind ahogy Dani látott többször is, akkor tényleg olyan vagyok maximálisan őrült, tehát ez nem is kérdés, de az, hogy azért, na hát az egy wow, az olyan volt, ez pedig egy produkció volt. Tehát a kettő között azért van természetesen különbség.
1: Egyébként a sportos példánál maradva, hogy ha már ide sodródtunk, egyrészt most ugye 100 éves a Magyar Társadalmi és Sportolói Egyetem, és ott ugye én irányítom a kommunikációt, és neves TFS-ekről vannak idézetek. Most egy banális mondok, de egyébként nagyon találó, lehet, hogy nem szó szerint idézem az egyik vezető oktatónak az idézetét, aki azt mondja, hogy szerencsés vagyok, mert hogy a hobbim a munkám. És én nálad ezt érzem, hogy te tulajdonképpen, hogyha mondjuk elmentél volna mérnöknek, vagy nem tudom minek, cellistának, akkor...
0: Édesapám jogászként akarta
1: jogásznak, akkor most biztos, hogy volna egy zenekar, ahol te egyébként zenélgetnél egy kicsit, mert valamit félreléptél. Tehát, hogy ez ad egy belső motivációt. A sportolói kiégés effektusra pedig hadd reagáljak úgy, hogy azért, és te nagyon jártas vagy a sportban, azért az igazán nagy sportolók, tehát nézd meg mondjuk most Koch Máté például, igen, olimpiai bajnok lett, és megy tovább, és nyer, és ott van, és csinálja, nem, és Eklér Luce, és lehetne sorolni.
0: Akkor lehet, hogy félreértetted, nem hosszú távról beszélek.
1: Igen. Ja, értem.
0: Nem az, hanem amikor megnyerted az nyakadban, mondjuk Sydney-ben 2000-ben az olimpián valaki megnyert az aranyérmet, hazajött, és mondjuk ez történt aznap, és rá 3 napra mondjuk, vagy egy héte volt itthon egy verseny. Egy sima, egyszerű verseny. A kettő közötti attitűd azért az, na hát, óriási eltérés, és nem beszélve arról, hogy utána egy kicsit újra kell fölépíteni magam, hogy én megint azt akarom, azt a pillanatot, amit ott a dobogó tetején álltva a nyakamba akasztottak. És nekünk énekeseknek ugyanez a feladatunk van, újraépítjük magunkat, újraépítjük a produkciónkat, és nem lehetünk unalmasak. Ez nagyon fontos, hogy nekem például a koncertprogram nyilván kötelező eljátszanom azokat a dalokat, amelyeket ismernek tőlem. Van az a 6-8 dal, amit azért hál' Istennek nagyon sokan ismernek, de nyilván nekünk is vannak kedvenceink, azokat berakom a koncertbe, de azokat is cserélgetem, meg mindig más, amit mondtam az előbb is, hogy figyelem a közönséget, a zenekarom azért sok dal tud, hál' Istennek, és akkor kicserélem, és azt mondom, most ez jön. Mert azt érzem, hogy akkor abban a pillanatban ezennek a koncertnek a hangulatához, az atmoszférájához az passzol.
2: Én mindig úgy értelmezem, vagy így nagyon érzem inkább ezt az analógiát a sport teljesítmény és a színpadi teljesítmény között. Egyébként fizikailag is, meg mentálisan is nagyon kell azt a fókuszállapotot hozni mind a kettőben. És neked ráadásul van is sportolói múltad, jelened, tán még jövőd is, hogy te tudtál hasznosítani azokból a dolgokból, amit zenészként tapasztaltál sportolóként, vagy ami sportolóként tapasztaltál a zenei pályádon?
0: Vice versa. Mind a kettő erősíti egymást. Ugye jó atlétizáltam, hozzáteszem, ikrek vagyok, most lesz nem sokára a születésnapom.
2: Hát ez abszolút egy sportos jegy egyébként.
0: Így van, így van. Lesz a 20-án.
2: Most még nem lehet, még nem. Hát 8 napon belül lassan.
0: Igen.
1: És boldog
0: születésnapot. Köszönöm szépen, még meg kell élni
1: szoktam.
0: Ez igaz. És azt akartam mondani, hogy mikor gyerekként ugye kerestem a helyemet Gyulán, ahol én felnőttem, a Gyulán az atlétika élet az magas színvonalú volt, a futball élet az nem volt rossz, az összes többi sportág...
1: Ezért van a Gyulai memória, nem?
0: Bocsánat. De jó, ezt most nem tudod kérni. De nagyon jó, ez most jó. Danilak azért néha van jó poénja is. Na és azt akartam mondani, hogy én is kerestem, hogy mi az, amit, tehát szertornáztam egy kicsit, kézilabdáztam egy kicsit, de mivel nem volt olyan színvonal akkor a Gyulán, úgy éreztem, hogy ez nem az én sportom, így az atlétika lett az enyém, és atlétikában egy nagyon sikeres aranyérmes sportoló voltam, váltott kerettag, és az atlétikában megtanultam azt, hogy azért ez az egy magányos sport. Hmm. Tehát az hiába csapatsportban is indultunk, de az mégiscsak te vagy a individuál, egyedül vagy. Igen. Neked kell legtávolabbra ugrani, vagy legmagasabbra, vagy a gátfutás, vagy bármi. És én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre megtanított az atlétika, és maga a sport. Tehát először is legyőzni önmagad. Ez mindennapos küzdelem, mai napig azért belegondolunk, hogy minden nap le kell győznünk önmagunkat. Hogyan is, miért is? Ezt talán egy kicsit meg kell magyaráznom. Az, hogy ha ugyanolyan lettem, vagyok ma, mint tegnap voltam, tehát nem fejlődtem, legyen ez zene, vagy legyen ez sport, akkor én visszafejlődtem. Igaz? Tehát ha ma ugyanaz vagyok, mint tegnap voltam, és tehát nem fejlődtem, akkor én magamhoz képest visszafejlődtem. Tehát én állandóan fölfelé akarok menni, még jobbá akarok válni. Legyen ez most ugye az edzői vonal, legyen ez a zenei vonal, minél jobb dalokat szeretnék írni. Természetesen tudjuk jól, a média kezében vagyunk, de szerencsére kinyílt a világ az interneten keresztül, tehát ha rádiók nem játszanak, akkor van más opció, millió platform.
1: Mint az előbb ugye csak már az újságírói szakmát, vagy a riportai szakmát is hozzuk ide, hogy ezért névvel poénkodtam, névvel nem nagyon illik poénkodni, de akkor mondjuk el, hogy azért aki ide citáltam, az Gyulai István kiváló sportriporter, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség korábbi főtitkára, Gyulai Márton és ugye Gyulai Miklós édesapja, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy ne lógjon itt a levegőben, Gyula, erről beszéltünk, és ha már Gyula, visszatérve akkor a városhoz, ott te hogy és miként találkoztál először a zenével?
0: Hát nagyon érdekes, a édesanyám vallásos családból származik, és a templomi kórusban énekelt, sőt a édesem családjával, a nővérevel állandóan ők ilyen két szólamban énekeltek, nagyon tetszett. Aztán ugye a nagyapám és a nagymamám is bekapcsolódott, én emlékszem rá, voltam náluk, amikor négy szólamban énekeltek gyönyörű szép templomi énekeket. Ez a apukám tangóharmonikázott, hiába jogász, de neki is a zene kellett, hogy mondtam. Nővérem, most ment el pár hónappal ezelőtt, Edith nővérem, ő pedig rajzének szakos tanítónéni volt, tehát ott is ott az ének, és a bátyám pedig egész életében a zene környékén tanult és járt, olyannyira, hogy volt a zenekaromban évtelenül az együttesemben is, már együtt gitároztunk és énekeltünk, volt a Hevesi nővérek duettünk, ez keveset. Nagyon sokat játszottuk, a legnagyobb színpadokon, a Sotét, a Közgázig, mindenhol az országban, tényleg, Hevesi nagyon menő volt. Hevesi nővérek. Igen. Aztán később csinált egy zenekart, ő is meghívott többször vendégnek, én is meghívtam őt, tehát azért mondom, hogy a bátyám is muzikális, hangszerboltja volt, stb. Tehát az egész család muzikális volt, és innen datálódik az, hogy én egész gyerekkorom óta komoly zenét tanultam. Énekzenei általános iskolába jártam, kórusba jártam, mellett pedig elkezdtem hegedülni. Nagyapám citerált gitározni tanított, aztán nagybőgőztem, 3 óros népi hangszeren, játszottam a Békés Bandában, ami akkor nagyon-nagyon nagy menő zenekar volt, erről Julcsinak a kötődése itt van.
2: Népzenekar, néptánc együttes kíséretés.
1: Igen, hogyha innen folytatnánk, mert szerintem ez egy külön témát azért megér, és most itt az első résznek nagyjából a végére kanyarodtunk. Okay. Tehát folytassuk egy kicsit, egy kis szünet után jövünk, hiszen nem sokára Hevesi Tamás a vendégünk itt a Rádió Caféban, a Kulturaliban Pár Julcsit és Mezei Dánielt hallják. Jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszky és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
3: Folytatódik a Kulturrally itt a Rádió Café Mezei Dániellel és Pár Julcsival. Hevesi Tamás a mai vendégünk, és valahol a Békés Bandánál hagytuk abba, hogy te egy háromhúros nagybőgön mezőségi dalokat kísérsz.
4: Igen.
3: És akkor egyszer csak
4: ezt
3: majd jönnek a hevesi nővérek, akik az egész egyetemi életet felfalják, és beindulnak. Azért ez nagyon sokféle impulzus, ami ért téged. Ez a mai napig jellemző rád, hogy így így hemzsegnek körülötted a dolgok, és azokat így megfogod, és tehát így hatnak rád így a külső impulzusok.
4: Nagyon érdekes, amit fogok válaszolni. Azért nem járok nagy koncertekre, mert félek, hogy olyan hatással kerülök, hogy olyan dalokat kezdek el írni. És azt fogják nekem mondani, hogy én lekopintottam.
3: Aha.
4: Tehát én legutolsó koncerten, Phil Collins, még Genesis koncerten voltam.
3: Mert azért az nem
4: volt. Az nem volt. Nem volt, és Bécsben ráadásul. Szóval egyszerűen természetesen minden érdekel, kivéve soroljam, rengeteg zenéstílus nem. Tehát,
5: okay. De engem érdekel, mondja hármat,
3: hogy
5: nem.
3: Mi az,
4: mulatos.
3: Egyáltalán nem. Okay.
4: A mulatos nem, egyáltalán. A rap.
3: Oké.
5: Okay. Igen, ez a Dr. D azért néha hallgassa.
4: Nem, köszönöm szépen. Átengedem. Van egy humoros mondás az én olvasatomban a rapperekről. Az megy el rappernek, aki nem tud énekelni. Jó? Tehát talán ez van benne igazság. Jó? Ez nekem nem jön be a rap, bocsánat. És talán még mondhatom talán ez a kettő emelkedik. A harmadik az már az meghallgatom. Tehát egyébként én nagyon nyitott vagyok mindenre, nagyon érdekel, viszont megpróbálom a saját stílusomba nem beengedni ezeket az impulzusokat, külső hatásokat, mert szeretnék önmagam lenni. Ez a legnehezebb, nem szeretnék senkire hasonlítani, ez a legnehezebb, mert ha belegondolunk, nem csak a magyar könnyűzenében, hanem a világzenében is, szinte mindenkinek van valamilyen nagyon furcsa hasonmása, vagy hogy mintha onnan inspirálódott volna az egyik a másikból. Főképpen a magyar zenekarokra, zenészekre ez régebben nagyon jellemző volt, de most is. Gondoljunk bele, hogy miért a rapperek a nagy menők bizonyos csatornákon Amerikában, és hogy gondoljunk bele, hogy most az Európában meg a világon is hány jelentette ki magáról rapper, és megy az a fajta R&B stílusú zenei alap, és akkor megy rá valami fajta káromkodás, és ezt tartjuk szórakoztatónak. Nem, én nem ilyen vagyok, nincs ebben baj, elfogadom, hogy ilyen is van, sőt, sokkal népszerűbbek, mint én, hála Istennek csinálják. Szoktam mondani, Johann Sebastian Bachot valószínűleg kevesebb ember hallgat, mint mondjuk egy óriási zenész, mint szegény már is köztünk, Michael Jackson-t. Tehát a popularitás és a zenei minőség, az nem feltétlenül találkozik, és attól mind a kettő lehet nagyon jó.
5: Most, hogy Michael Jackson nevét említetted, itt az elmúlt években egyébként egy nagyon jelentős generációnak rengeteg ikonja távozott, és kíváncsi lennék, hogy te hogy reagálsz rá. Tehát akkor, amikor elmegy Prince, akkor, amikor elmegy George Michael, akkor, amikor elmegy Michael Jackson, David Bowie. Tehát, hogy ez neked, aki ebben élsz, ez a mindennapod, de ezt szívod magadba, igen, ezt viszed színpadra, a magadét, de viszed színpadra. Hogy viszonyulsz ehhez? Hogy az időhöz, már bocsánat.
4: Az időhöz nehezen, mint mindenki. Amikor elmennek ezek a nagyságok, akkor mindig, akik távol vannak Magyarországtól, a hazámtól, ők kevésbé tudnak engem megérinteni a Whitney Houston kivételével, mert őt mondjuk az, nekem ő a női hang, meg a technika, tehát egy elképesztő. Mindegy. És mikor a Run to You című dalát hallgattam, ez már a végső stádium környékén volt, durván másfél oktával lejjebb szólt már a hangja. Tudjuk, hogy mitől, sok minden mástól is. Lemélyült a hangja, és másképp hallgattam azt a dalt, mert akkor tudtam, hogy már évig már valami nagyon komoly gond lesz. Aha. És sajnos bejött. Hanem a magyar zenész kollégák, amikor elmentek, azok sokkal szorosabban érintettek nyilván.
5: Mondasz pár nevet, akinek hát Balázs nagyon fájó volt Balázs Fecó.
4: Az első helyen, ugye Balázs Fecó dalát én énekeltem énekeltük a nagy duettben, a tévéműsorban, a TV2-ben, a Kulcsár Edina volt a partnerem, és az este csodálatos volt, Jackie zongorázott, és hát elképesztő pillanatok voltak. Nem szokták engedni a TV2 élő műsorában, hogy valami esetleg timecode szerint kicsúszson egy pár másodpercet, tudod, ott minden be van szentízve. Igen, igen. És itt engedték az élő zongorázást. Élő zongorázás volt, csodálatosan szólt, fantasztikus, fenn van a YouTube-ben egyébként, és azt mondom, az este az annyit adott nekem, és az elénekeltem, és este, mire hazaértem a értékelés után, megnyertük azt a dallal a fordulót, és a Fecó SMS-e várt a telefonomban, és mai napig megvan. Nem akarom szó szerint idézni, de nagyon megható volt, fantasztikus volt, mert azt éreztem, hogy egy ekkora zenei ikon, egy ilyen zseniális zeneszerző és egy fantasztikus barát, mert az volt, egy nagyon jó cimborám volt, a Fecónál jóba voltunk, nem volt barátom, de nagyon jóba voltunk, és hogy egy ilyen csodálatos ember egyik pillanatra a másikra a Covid következményeként elhagyott bennünket. De ugyanúgy a Somló Tomi, akivel én nagyon jóba voltam, ráadásul gyermekkorom óta LGT rajongó vagyok, meg voltam. Összes lemez megvan, amit meg lehetett szerezni, sőt, még olyan is, amit nem, még olyanok is megvannak. Ilyen mindenfajta ilyen kalusz kazettákon rögzített lengyelországi koncertturnéből.
3: Neked igazából te dolgoztál is az LGT-vel.
4: Így van, a presszerrel. Szóval. Igen, dolgoztam, igen. Igen.
3: Amúgy most így eszembe jutott még egy kapcsolódási pont, Tamás.
4: Na.
3: Képzeld el, hogy van egy közös zenésztársunk. Én egy néhány évig énekeltem egy csapatban, amiben Sipeki Zoltán alias Pipi gitározott,
4: hát
3: bizony.
4: Zseniális, imádom.
3: És neked is egy nagy muzsikus kollégát,
4: hogyne.
3: Igaz?
4: Hát az életen át kell játszani, már erről beszélünk, arról, hogy ő gitározza.
3: Bezony.
4: Azokat kegyetlen. Zseniális a Pipike. Azért szeretem őt kiemelkedően, a magyar gitárosok között sokat szeretek, például az én zenészeim kollégáimat is, Kormos Janót és Németh Gyurikát, de a Pipikét azért, mikor ő vele először találkoztam, azt éreztem, hogy ő több, mint gitáros.
3: Igen.
4: Tehát ő egy, a fejében olyan csavarok vannak, ami több, mint gitáros, ő egyben hangszerel is.
3: Hát.
4: És olyan aranzsokat, olyan riffeket játszik, hogy az elájulsz, és technikailag is van, és olyan finomság is, olyan lélek van benne, mint hogy tudjuk, hogy ő balkezes gitáros, tehát így a fordított. Úgyhogy mikor így mutattam neki, hogy én mit szeretnék, és akkor másik mondom, én nem látom, mert ez most hogy van.
5: Én hallgatlak benneteket, és két zenében élő, zenéhez értő ember beszélget, és hogy kanyarodjak vissza, az előbb mondtunk nagy neveket, nagy énekes, és mondhatod, hogy Whitney Houston, hogy micsoda hang, és hogy igazából az átlagfogyasztó, mint például én, azért a legtöbb esetben nem tudja megállapítani, hogy ő milyen. És erre nekem van egy példám, hogy egy kiváló lengyel számozású zene tanárral utaztam egyszer Lucsba, Uh-huh. És hosszan mentünk, kettesbe egy hölgyről van szó, és akkor,
4: többit nem
5: és akkor mutattam neki. Hosszú út, igen. Igen, igen. Igen, de azért ez nem egy olyan romantikus hely. Maradjunk, hogy a Ludzsnál azért van romantikus hely. És akkor mondtam, zenéről beszélgettünk, és mondtam, hogy mutatok számokat, amiket szeretek, és akkor elkezdtem betenni számokat uh-huh. egymás után, és hát egyiktől se jött nagyon tűzbe. És kérdeztem, hogy hallgatsz. Miért? Kérdeztem, hogy miért? És azt mondta, hogy azért, mert ez így nem tud, az úgy nem tud, az úgy nem gitározik, és mondta ezeket, amiket ti szoktatok mondani, és egyébként ő George Michaelre mondta azt, hogy az egyetlen kivétel George Michael, aki olyan szinten énekel, és annyira képzett hangon, és annyira jó ütemben, stb. Nem tudom, miket mondott, hogy ő szerinte kilóg.
3: Hát, tehát vannak olyan karakterek szerintem, akik ilyen megkérdőjelezhetetlenek, nyilván Whitney például egy megkérdőjelezhetetlen Michael Jackson, egyébként szerintem is George Michael is egy ilyen ember, de amúgy, amit Tamás rajtad láttam viszont, ahogyan így feljöttek ezek az élmények és karaktereket, zenehallgatást, koncertpillanatokat felhoztál, én azt láttam, hogy te így téged ez így érzelmileg elképesztően átjár és átszövi az életedet. De nagyon kötődsz is ez a dologhoz. És hogy egyébként szerintem a zene kapcsán, meg az éneklés kapcsán, ez egy nagyon fontos dolog, hogy akinek a hangja valami gombot benyom rajtad, az lesz a jó énekes. Tehát, hogy szerintem emiatt egy kicsit úgy mindenkinek más. Lehet, hogy a zenetanárodon nagyon el voltak dugva ezek
5: nem
3: a gombok.
5: Nem én, hanem George Michael nyomta
3: a gombot. Hát lehet, igen.
5: Még akkor de még hogy... nem tudta, akkor még nem jönnek az Older című album, tehát akkor még nem volt meg a Coming Out, de mindegy, igen.
4: Nagyon-nagyon jót mondtál. A következő az a véleményem, hogy én mindig azokat az énekeseket szerettem, aki egyéni, nincs párja. Tehát előbb is elmondtam, hogy nem szeretem azt, mert mindenkinek van egy mutánsa. Uh-huh. És én nem szeretem a mutánsokat se, meg azt se, ezek szerint akit utánoznak. Uh-huh. És még egy Al Jarreau, vagy egy Bobby McFerrin, tehát hogy most mondtam két olyan nevet, akik azt csinálnak hangokkal, elképesztő. Tehát mondjuk, bocsánat, George Michael más kategória, ő pop zenében. Igen. Tehát ők meg egészen...
3: Zsonglőrökről beszélgetünk.
4: Tehát, hogy attól függ, honnan közelítjük. De amit Julcsi, te mondtál, de elég mondta, édesapám úgy hívta anyukámat, hogy Julcsi. Én meg úgy, hogy Nyuci. És igen. És amit te mondtál, hogy igen, szerintem attól lesz az énekes is másképpen zenész. Az az énekes, aki hangszeren tanult és játszik, másképpen énekel. Uh-huh. Másképpen énekel. Az egyiket hívjuk énekesnek, a másikat meg hívhatjuk egy kicsit többnek, mint énekesnek. Uh-huh. Én azt gondolom. Uh-huh. Tehát én legalábbis nekem abszolút hallásom van, abszolút hallak benneteket most is.
3: És akkor nekem meg abszolút nincs hallásunk.
5: nekem egyre kevésbé.
4: hogy én elképesztő érdekes, valami nekem az úgy jól sikerült, a füleim jól hallok, a szaglásom nem olyan jó, de a fülem mind a kettő az rendben van, és hogy én leveszem, ha még sosem hallottam róla azt sem, hogy ki ő, most hallom először az életben, a rádióban szól, most mondtam valamit, hogy a kocsiban várol, én leveszem, és utána olvasok, begooglizom, és utána olvasok, hogy ő hangszeres, tanult-e, játszik-e hangszeren, olyan énekes, vagy csak énekes. Uh-huh. Tehát szerintem ugyanígy, mint a Pipikén az előbb mondtuk, hogy ő több, mint gitáros. Uh-huh. Tehát, hogy ott más történik, ő látja a harmóniákat,
3: igen,
4: mindent.
3: Neki egy abba, rendszer van a fejében.
4: Igen, össze tudja rendezni. Uh-huh. Így van. Tehát ez nagyon fontos, és szerintem, amikor a színpadon kiállok, akkor én egyben zenész is vagyok. Tehát én figyelj, az zenekar, amilyen szempontból nagyon-nagyon tudja, hogy milyen szigorú főnök vagyok. Például nálam tilos az alkohol. Tehát koncert után mindenki azt, amit akar. A koncert előtt nálam azt mondtam, gyerekek, ez egy munkahely. Komolyan meg vagytok fizetve. A munkahelyen ittosan érkeznél, akkor ki vagy rúgva. Tehát ez nem így működik. Utána, így van. Meg hogy tiszteljük meg a színpadot, tiszteljük meg a közönségünket, tiszteljük meg egymást, hogy a legmagasabb szintű produkcióval szeretnénk kedveskedni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne attól legyél jó, hogy van valami fajta külső hatás, tudjátok, mire gondolok, hanem attól, hogy te most olyan állapotba kerülsz a színpadon, hogy akkora akkora feltöltődés van benned, és egy kirobbantanó való vágy, hogy én majd nagy koncertet szeretnék tartani. És ez minden zenészemre igaz, így a zenekarom is tudja, hogy a koncert után oda megyek a dobosomhoz, Kotler Ákos, imádom, zseniális dobos az Ákos, egy fantasztikus fazon, oda megyek hozzá, mondom, Ákos, fantasztikusan dobol, csak azért mondom a poén kedvéért, oda megyek. Mondom, volt valami baj? Családi probléma? Tudi,
3: ez a színpad utáni vérszívás.
5: És csodálkozol rajta, hogy a koncert után isznak.
4: Igen. És kezded el, hogy az Ákos, de tényleg így szoktam mondani, figyelj az Ákos, a Vigyázz rám cím dalomban ott van egy beütő, azt te kihagytad. Uh-huh. Tehát ennyire a közönséggel foglalkozom, a produkcióval foglalkozom, de közben hiába vagyok egy kicsit előrébb, mint a zenekarom, mindenkit figyelek. Ezer csáppal figyelem, hogy tényleg mindenki maximálisan olyan-e, mint amit elvárok tőlük.
5: Tamás, egy nagyon komoly karrier van mögötted, de most itt, 2025-öt írunk, te mi az, amit úgy el tudnál képzelni a következő évekre? Tehát mi az, ami még motivál?
4: Hát ahol rengeteg van.
5: Na, mondjál.
4: 2025
5: bár.
4: Lesz egy, van egy dalom, az a címe a dalomnak, hogy Így jöttél el. Ez egy nagyon, nagyon komoly dal, azért merem dicsérni, mert nem én írtam. Tehát jó, ez az első.
5: Ki írta?
4: Ez egy ausztrál zenekar.
5: Aha.
4: Igen, 1927 az ausztrál együttes neve, és egy nagy sláger volt Ausztráliában. Az egyik tagot, a gitárost ismertem Ausztráliában, találkoztam vele, és akkor ez nagy szerencsém, hogy találkoztatom. Egyébként megvan a lemezük, két lemezük is megvan, talán három is, de igazából ez a dal.
5: Bakeliten, vagy digitális?
4: Bakeliten, jó, igen. Nem, a harmadik lemezű CD-n van meg, bocsánat. Jó. De előtte Bakeliten. És az a dal annyira megfogott engem, hogy ebből írtunk egy dalt, átdolgoztam, áthangszereltem, és megcsináltuk. És ezt a dalt most az akusztik koncerten duettre át hangszereltük, ráadásul mondom vonósokkal csodálatosan, és a Gubik Petrát hívtam el, akit én nagyon szeretek, volt a podcast vendégem is a podcastomban, és nagyon aranyos, egy tünemény, tiszta szívű valaki, és a Petrát meghívtam a koncertemre, és duettben elénekeltük ezt a dalt. És akkor a sikere volt, hogy még egyszer el kellett énekelni, képzeld el. És ezt a dalt most fölvetszük, két héten belül kész vagyunk vele. Erre nyilván egy videóklipet szeretnénk csinálni, tehát ez lesz az első lépés most, hogy Gubik Petra és jó magamnak lesz egy közös produkció, az Így jöttél el című dalom. Na, ez az első. Ezen kívül írtam egy másik dalt. A feleségem, dr. Hevesi Krisztina, valaki nem tudná, szexuálpszichológus például, de egyébként sportszakpszichológus is, és a Kriszti az első kontrollom. Akkor írok egy dalt, akkor mindig neki nyilván otthon megmutatom a stúdiómban, hogy figyelj, csináltam ezt. Általában nem nagy tetszéssel fogadja a dalaimat, de ezt most, igen, de ezt most, vannak kedvenc dalaim.
5: De mástól.
4: Nem, tőle.
3: Kritikus az ember igen. Párja, és igen. Ezzel
4: Jogos,
3: ugye? Nálunk is, nekem a legnagyobb kritikusom.
4: Teljesen van. Rendben van, teljesen persze. Rendben van. Úgyhogy van több dal, amit imád tőlem, de van egy-két dal, amit ő nem annyira kedvel, és ezt a dal, amikor megmutattam, meg azt mondta, na Tomi, erről beszélek. Azt mondja, ez egy fantasztikus dal, én is így gondolom, nagyon sikerült, és nézzétek meg az inspiráció. Ha nincs ez az akusztikus koncert, ez a dal soha nem születik meg. Pont amiről beszéltük, a vákum, egy kicsit leültem otthon, egy kicsit rá egy hétre, és elkezdtem otthon molyolgatni, és tudod mit? Azt vettem észre, hogy a cselló és a hegedű hangja, az nekem olyan domináns lett ezen a koncert után, hogy ezt a dalomat csellóra és hegedűre hangszereltem, és úgy írtam meg. Az lesz a címe, elárulhatom, ebben nem vagyunk se előre, ne haragudj, kérlek. Ez a dal címe. A többit majd a dal. Oké? Okay? Ez volt a második, 30. december 5-én.
3: Tehát még mindig 2025-ben járunk, igen. Akkor. Jó, oké. Okay.
4: Azért mondtam,
3: jó. Hogy... Jó, mondtad, hogy mondta, pörgős vagy, persze.
4: December 5-én pedig a Magyar Zeneházában, ami azt gondolom egy csodálatos helyszín, soha nem játszottam még ott, hiszen nem is a régi az épület, egy csodálatos dolog lesz, és azt találtam ki, megint csak egy újabb csavar, hogy megint nem hasonlít semmi másra, és senkire. 80 perc alatt zárulja meg egy kicsivel több, Hevesi Tamással a föld körül. Na. Tehát egy világjáró koncert lesz, ahol megjelenik a táncművészetben is az az ország, amiről beszélek, a saját dalomat áthangszerelem. Olyan hangszert beemelünk, ami arra az országra jellemző. Ha mondjuk Indiáról beszélünk, pont most olvastuk a híreket, borzalmas, ami történt, ez az indiai... Igen. Tehát mondjuk a szitár, vagy a tabla, ne kell, hogy jelenjen. Vagy ha Egyesült Államok, akkor természetesen meg kell jelenjen a hegedű, a country, ha country stílus, akkor a banjo, nem tudom, stílgitár, stb. Tehát így kell elképzelni, hogy mesélek az országokban nekem saját jópofa élményekről, jópofa sztorikról, ennek vizualitást is adunk a háttérben. Tehát lesznek olyan felvételek, amelyeket én anno ott készít Ausztráliában a didgeridoo. Vagy sorolhatnánk, most Dél-Amerika, akkor tangó, tehát ha már Argentináról beszél. Tehát, hogy minden összefog, minden művészeti ág találkozik egymással, és ez a koncertem lesz december 5-én. Szeretettel várlak benneteket.
3: Akkor nem féltünk, Tamás, hogy itt motiváció nélkül maradsz a következő évtizedekben?
4: Nem néz ki.
3: Ez azért elég fagány.
5: Én mondjuk a zeneházáról mindig azt mondom, hogy egyszer, ha valakinek lesz bátorság, akkor ott fa hangon kell énekelni.
3: Ezt kívánjuk Tamásnak december.
4: Ja, értem. Ez gyenge volt.
3: Na jó.
4: A Made in Japan, a Alphaville-től, az is elhangozhatta. Vagy például Fagotton is eljátszhatnánk, nem?
5: De elképzelhető.
3: Hát a bocfülőek majd meghallgatják.
5: Nagyon teljes a köröm. Szerintem most fejezzük be.
3: Így van. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
5: Köszönjük szépen, itt voltál, Tamás. És nagyon örülünk, hogy ilyen lendülettel és ilyen átéréssel éled a mindennapjaidat. Jó hallgatni, bevallom.
4: Csak ezt így lehet.
3: Mi is visszük tovább szerintem, mert ez egy tényleg nagyon motiváló. Nem csak magadat motiválat, hanem minket is. És
4: na, örülök, köszönöm.
3: Ez volt itt a Kulturalli. A Rádió Cafén, méghozzá Mezei Dániellel és Pár Júlcsival, vendégünk pedig Hevesi Tamás volt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Embervédelmi drónokat vett be a MÁV, már szinte látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jégesőt, záporokat, zivatarokat hozhat az éjszaka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
6: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
5: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzemeladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogyvár megyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonulát felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
8: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
8: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
9: Sziasztok, jó estét mindenkinek, ez itt a 100 hold című műsor, ahogy minden pénteken, így most is. Ez az a műsor, ahol gyermek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi azt gondoljuk, akik ezt a műsort készítjük, hogy a gyermek és ifjúsági irodalom nem a felnőtt irodalomhoz képest értékelendő, hanem önmagában is egy óriási érték, nagyon magas színvonalú, mind a kortárs, mind a magyar gyermek és ifjúsági irodalom. Ma két kötetről fogunk beszélgetni, a két kötetnek hasonló címe van, az egyiknek az, hogy hoztok nekünk Túró Rudit, a másiknak pedig az, hogy hoztok nekünk még több Túró Rudit? És a szerző Raskó Gabi van itt velem szemben, mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
9: Ahogy mondtam, ma Raskó Gabi lesz a vendégem, aki a szerzője két összefüggő kötetnek, a Hoztok nekünk Túró Rudit és a Hoztok nekünk még több Túró Rudit című köteteknek. Mindjárt kiderül, hogy miről is szólnak ezek, de először megkérdezem, hogy neked mi a viszonyod a Túró Rudihoz?
10: Sziasztok! Én imádom. nagyon szeretem
9: vagy a másikat.
10: Rudit, nagyon-nagyon szeretem, a gyerekeim is nagyon szeretik, úgyhogy nem, mindig van Túró Rudi, szóval ez ilyen.
9: Akkor is, amikor, ugye ti nem Magyarországon éltek többnyire az év nagy részében, és visztek ki magatokkal.
10: Igen, viszünk ki magunkkal, és mindenki azt gondolja, hogy nem tudom, hűtőtáska kéne hozzá, de nem, simán a bőröndünkbe kiviszünk, nem tudom, 50-60 darab Túró Rudit, és akkor az benn van a hűtőbe, és akkor így beosztogatjuk, megeszegetjük, és nagyon jó, hogy most már lehet a reptéren kapni Túró Rudit, úgyhogy ez nem régóta van, azt hiszem, de ott, ha elfelejtünk venni, akkor ott még mindig be lehet pótolni, úgyhogy mindig van, tényleg mindig van.
9: Csak ott 1000 forint egy darab.
10: Hát igen.
9: Jó, szóval ez nem a Túró Rudi szponzorálja ezt a beszélgetést, de abban a szempontból fontos ez, hogy képzeld el, hogy egyszer voltam valahol nem Magyarországon, és megkérdezték tőlem, hogy mi a magyarságom, és nyilván nagy szavakat vártak, himnusz, trikolort, és azt mondtam rá, hogy hát például a Túró Rudi. Szóval akkor ezek szerint ez valami tényleg nagyon unikális dolog, hiszen a kötet címének is azt adtad, hogy Túró Rudi.
10: Igen, mert én amikor, tehát ugye ez a könyvben én a világ különböző részein élő magyar gyerekekkel készítettem interjúkat arról, hogy milyen nekik abban az adott országban élni, milyen volt elköltözni Magyarországról, mi a kapcsolódásuk Magyarországhoz, meg a magyar nyelvhez, a kultúrához, és az egyik kérdés, amit mindig megkérdezek tőlük, hogy ha jön hozzájuk valaki vendégségbe Magyarországról, akkor mit szoktak kérni? És mivel 10 válaszoló gyerekből 9 mondta a Túró Rudit, ezért így egyszer csak így beugrott, hogy egyszerűen ennek benne kell lenni a címében, mert ez annyira, valahogy annyira jellemző erre, hogy külföldön élve a Túró Rudi az így a magyar valóságot valahogy így jelképezi, és nagyon érdekes egyébként, hogy olyan emberektől is, akik mondjuk nem feltétlenül olvasták a könyvet, de külföldön élnek, a címére eszméletlen sok dicséret jön, hogy tényleg, hát én is mindig a túrórút.
9: Igen, ez valahogy a lényege a honvágynak.
10: De valahogy így olyan megtestesíti meg, tudod, az az érdekes a Túró Rudiban, hogy én azt vettem észre, hogy ez tényleg főleg a magyarok szeretik, tehát hogy bármi más csoki van nálunk otthon, arra rájárnak a külföldi gyerekek is, a Túró Rudivara valahogy nem annyira, tehát hogy annak van valami olyan, nem tudom, speciális íz kombinációja, hogy a magyarok így imádják, nem tudom, megszokták, nagyon-nagyon megszerették, és egy csomó külföldi számára meg egy kicsit olyan furi.
9: Lehet, hogy van egy ilyen génünk.
10: Igen.
9: A túrorudi gén. Egyébként orosz túrorud is van, csak jegyzem meg, tehát az orosz gyerekek is esznek túrorudit, ez egy picit másmilyen. Na de ez csak egy motívum, ami vissza-vissza köszön ebben a könyvben, mert azért én gondolkodtam ezen, hogy ugye itthonról azok, akik elmennek főleg egzotikus vidékekre, Balira, vagy nem tudom, Tájföldre, Kínába, stb., mondjuk Kína egy kicsit más, de akik egzotikus vidékeken laknak, az itthonról nézve ugye valami álomszerű dolog. De benne van a veszélye egy ilyen kötetben, hogy ilyen mézes kalácskerítéseket vázol föl az ember, vagy kolbászból van a kerítés külföldön, és ez nagyon érdekel, hogy te eldöntötted-e előre, hogy vigyázni akarsz ezekre az arányokra, hogy ne fess túl szép képet, ne fess túl rosszat, vagy túl ilyet, túl olyat, tehát a túlzásokat hogy kerülted el?
10: Én reméltem azt, hogy sikerül úgy... Tehát, hogy reméltem azt, hogy amikor kész leszek vele, akkor ez lesz az összkép. Szóval nem befolyásolt úgy, hogy mondjuk nyilván, ha valaki jókat mondott, akkor nem kértem azt, hogy de most mondjál rosszat is, tehát, hogy így nem volt ilyen szándékolt, ilyen terelgetés, de azt reméltem, hogy amikor majd egybe befejezem a könyvet, és akkor ott van benne 10-12 történet, akkor az összkép az ez lesz, mert hogy ez a valóság igazából. Szóval, hogy a külföldön élésnek van egy csomó olyan része, ami nagyon klassz, meg van egy csomó olyan része, ami nehéz, meg ami kihívás.
9: De azt hiszem, ami szívszorító a kötetben, és ugye, hogy mivel főleg gyerekek spektrumán keresztül beszélünk erről a problémáról, vagy beszélsz erről a problémáról, az, hogy megfogalmazzák, hogy például a beszokás egy új közegben nehéz, és aztán vannak olyan történetek, ahol a szülők egy ponton úgy döntenek, hogy tovább megyünk egy másik országba, és akkor megint egy elengedés, újra beszokás, és valahogy azt érzem, hogy ez az, ami nagyon fókusza lett a kötetnek, hogy azért ez egy fájdalmas dolog, vagy egy nehéz dolog.
10: Hát igen, ahogy kötődünk, és mennyire fontosak mostanában a pszichológiában a kötődési elméletek, és hogy az, hogy kötődni nem csak emberekhez tudsz, hanem helyekhez is tudsz, meg egy, nem tudom, egy fához is tudsz, és hogy igen, azért ebben, ezekben a nagy külföldre költözésekben azért van gyász is, hogy el kell hagyni ilyen helyeket, és hogy akkor ahhoz hogy tudsz visszakapcsolódni. Ez nagyon, nagyon családfüggő is, hogy

0: inkább tartják a kapcsolatot a magyarországi uh-huh. dolgokkal, akkor kevésbé megy ilyen mélyre. Szóval, hogy ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon családfüggő, nem nagyon számít, hogy miből mennek el, hogy ők alapvetően mondjuk itt milyen családjuk marad, azokkal szeretnék-e tartani a kapcsolatot, nem szeretnék tartani, hogy jó életük volt-e itt is, és csak igazából kalandra vágytak, vagy azt érezték, hogy Magyarországon nem találták meg a számításaikat, és hogy a külföld az egy kényszer, és hogy csak ott lesz jó iskola a gyerekeiknek, mert mondjuk itt nem tudják megfizetni.
1: Egyébként ez a fájdalom, ez mennyire jellemző a kötetben szereplő családokra, hogy valami mi elől kényszerből mentek el? Mert van, aki effektív kimondja.
0: Van olyan, aki kimondja, igen. És ez is nagyon érdekes, hogy igen, hogy ezt kifejezetten szerettem volna, hogy az összkép az legyen, hogy nagyon fontos Magyarország, de hogy igen, hogy van, aki... Tehát, hogy én ezt nem akartam eltitkolni, hogy van, aki úgy megy el, hogy van benne egy akkora fájdalom, hogy én nem is biztos, hogy akarok visszajönni, vagy hogy visszalátogatok néha, de hogy úgy elszakadtam tőle. Volt ilyen család az első kötetben is, például az osztrák család, Ausztriába költöző magyar családnál volt, ő bennük volt egy ilyen nagyon...
1: Elvágólagos?
0: Hát egy ilyen nagyon rossz érzés Magyarországgal kapcsolatban, és aztán nagyon érdekes volt, hogy arra kaptam is kritikát olyanoktól, akik olvasták, hogy hát akik Ausztriába mentek, hogy ők milyen nem szépen beszélnek Magyarországról, és szerintem ez nem igaz egyébként.
1: Nem, szerintem sem, nem nincs így meg a fejemben, hogy csúnyán
0: nem
1: beszélnek.
0: Nem beszéltek róla, de ez a motivum, beszéltek.
1: Igen, de többször előjön nem. Tehát például hogy csak egy fél mondatban, igen, hogy egy gyerek mondjuk azon azért felröhögtem. Nem emlékszem, hogy melyik gyerek, de hogy majd akkor megyünk vissza Magyarországra, ha majd olyan miniszterelnök lesz, aki nekem is tetszik. Igen. És ez teljesen váratlanul jön a szövegbe, tehát mindenféle politikai kontextus nélkül.
0: Abszolút. Tehát voltak olyan családok, akik ezt teljesen felvállalták, hogy nekik a politikai rendszer nem volt itt oké. Volt, aki elmondta, hogy ők egyszerűen, ahol ők laktak Magyarországon, ott nem tudtak volna ingyenesen olyan 4 gyerekük van, és nem tudtak volna nekik olyan oktatást biztosítani, ami hát szerintük jó lett volna, ezért elmentek Finnországba, és ők például, nekik például nagyon erős honvágyuk van ott a szülőknek, és nekik nagyon hiányzik Magyarország, ők például kifejezetten a gyerekekért tették ezt meg, mert hogy egyszerűen azt érezték, hogy...
1: És attól nem féltél, hogy lesz egy nagyon erős politikai felhangja? Mert egyébként, ha olvassa az ember, ugye minden gyerek mesél a saját iskoláiról például. Tehát tulajdonképpen, ha én oktatásügyi szakember lennék, simán elolvasnám ezt a 2 kötetet, mert a gyerekek elmondják, hogy milyen jó az iskolában. Például a svéd gyerekek arról beszélnek, hogy nekünk nagyon jó fejek a tanáraink, jóban vagyunk velük, és mindig arra kíváncsiak, hogy mit tudunk, és nem arra, hogy mit nem, és alig kapunk házit, és akkor ott van a kínai kisfiú, az nagyon durva, amit elmesél, hogy nem nagyon van időnk utazni, mert annyit kell tanulnom, és csak azt tudja tartani a lépést, aki előre tanul, tehát mert a következő fél évi anyagot is megtanulja, hogy azért nagyon érdekes, hogy ilyen oktatási körképet
0: igen,
1: is ad.
0: Igen. De ez is bennem volt abszolút, hogy politikai, szóval, hogy nekem annyira fontos volt ennek a könyvnek a misszió, olyan számomra az egyes számú missziója, mivel én is éltem külföldön gyerekként, és átéltem ezt, hogy ez milyen. És nagyon nem szeretem azt a mondatot, amikor azt mondják felnőttek, hogy a gyerekek mindent megszoknak, és bármit megszoknak, és őket bárhova elviheted, bármit csinálhatsz, vagy úgyis meg fogják szokni. Én ezt nem szeretem. Én tudom, hogy gyerekként milyen volt egy uh-huh. elképesztő jó gyerekbandába, nőttem fel társasházunkba, gyakorlatilag ilyen kommunába éltünk, egymásnál aludtunk össze-vissza, mindig hol az egyik anyuka adott nekünk palacsintát, hol a másik, és akkor ebből kiszakadni, és elmenni, és akkor ott egy tök másik közegbe bekerülni, az egyáltalán nem volt könnyű, és aztán amikor ott kint lettek barátaim, és lettek osztálytársaim, akikhez nagyon ragaszkodtam, akkor utána meg visszajöttünk ide, és akkor ott megint volt egy elszakadás. Szóval, hogy nekem az első számú misszióm az volt, hogy minél több szülőhöz, nagyszülőhöz, tanárhoz eljusson az, hogy vigyázni kell ezeknek a gyerekeknek így a lelkére, meg arra, hogy ők hogy vannak, meg a gyerekekhez is eljusson, hogy nincsenek egyedül, hogy ez nagyon sok gyerek átéli azt, amit ők átélnek, és hogy ezért féltem attól, hogyha a politikailag így nagyon bekategorizálják uh-huh. ezt a könyvet, akkor egy csomó, tehát akkor egyszerűen mint ahogy Magyarországon ez történni szokott, akkor bekerül egy

0: doboz, vagy ez egy ilyen, ez egy jobboldali könyv, vagy ez egy ellenzéki könyv, vagy szóval, hogy volt igen. az előző időszakban, és hogy akkor a fele eltűnik az olvasótábornak, és hogy ezért erre kifejezetten nagyon figyeltem, hogy azok is megtalálják benne azokat a történeteket, amik velük rezonálnak, akiknek tényleg sokkal erősebb a magyarságtudatuk, sokkal fontosabb nekik, például van benne a kanadai magyar család, ők a himnusz meg a szózatot is megtanítják a gyerekeiknek mondjuk, és hogy nagyon fontos nekik, és hogy tök sokat beszélnek erről, hogy miért fontos uh-huh. a magyarság, meg az is megtalálja, aki meg mondjuk azt élte meg, hogy mondjuk az előző rendszerben, hogy nem érezték itt jól magukat, igen. és hogy el akartak innen menni, és hogy nem.
1: De akkor erre úgy figyeltél, lenni. Hogy empatika mérlegen próbáltad, vagy hogy nagyon figyeltél erre, hogy legyen benne ilyen is, olyan is, aki így éli meg a hazaszeretetét, meg aki
0: olyan
1: úgy.
0: Olyan volt, ugye, hogy haladtam előre az interjúkkal, akkor így igen, tehát hogy volt mondjuk olyan érzésem, hogy fú, hogy de jó lenne még egy olyan család, aki mondjuk erről az aspektusról beszél, mert hogy szerintem az még hiányzik ahhoz, hogy egy ilyen jó összkép legyen. És akkor így próbáltam úgy keresni, amiről azt gondoltam, hogy amilyennek én külsőre látom azt az adott családot, ők belepasszolnának.
1: Tudod, mint gondolkodtam, hogy amit elmondtál az előbb, ilyen elszakadások, beilleszkedések, hogy ez nyilván a felnőtteknek is nehéz, de miben különbözik a gyerekek mondjuk a költözéskor átélt traumája a felnőttekétől? Most nyilván az evidens válasz az, hogy nem ők döntik el.
0: Hát ez például tök fontos, hogy nem ők döntik el, hanem hogy ő ki van téve ennek a helyzetnek, és hogy nagyon sokat segíthetnek a szülők abban, hogy teszik ki ennek a helyzetnek. Tehát erre vannak ilyen egész hajmeresztő példák, azt szerencsére nem az én interjúimban hangzott el, de olvastam egyszer ilyen külföldön élő gyerek témában, hogy van olyan, hogy a szülő annyira meg akarja védeni a gyereket ettől a pániktól, uh-huh. hogy most külföldre költözünk, hogy mondjuk, mit tudom én, szerdán elmegy a gyerek iskolába, és szerda délután hazajön, és azt mondják neki, hogy akkor kisfiam, holnap már nem mész suliba, mert pakold össze a cuccaidat, és holnap jön a költöztető kamion, és megyünk el. És ez ilyen brutális, tehát hogy nem tud elköszönni senkitől, szóval, hogy erre vannak. Tehát ennek van egy... Van egy csomó minden, amit lehet tenni, hogy fölkészülni rá, hogy elköszönni. Mi például annyi energiát beletettünk ebbe, amikor mi mentünk Balira, annak ellenére, hogy mi nem örökre mentünk el, hanem egy pár évre, de hogy az osztálytársaktól elköszöntünk, csináltunk egy közös utolsó programot, az osztálytársak tök cukik voltak, mert ilyen fotós búcsú ajándékot csináltak a gyerekeknek, meg nem tudom, pólót nyomtattak nekik, amire ráírták, hogy visszavárunk, szóval, hogy és ezeket olyan jó volt így magunkkal vinni, meg...
1: Tehát, de közben így elképzelem, és mégis síró. Nem?
0: Hát, mondom, ez...
1: Én tudom, hogy mennyit sírtam, amikor egy kicsit külföldön töltöttem a barátaim, szóval nem velük, hogy én nem tök sokat sírtam.
0: Igen, ebben sok sírás van, és a szülőknek tényleg óriási szerepe van abban, hogy tudnak ebben segíteni. Én például...
1: Várj egy picit, tehát, hogy a szülőknek óriási szerepe van. Ez a könyvben is van egy-két példa, de erre most a szünet után fogunk kitérni. Ne menjetek sehova, mert nagyon izgalmas, most jön még egy csomó izgalmas fejezet ebből a történetből Raskó Gabival. Ugye a külföldre költözésről beszélgetünk gyerekszűrőn át, úgyhogy mindjárt folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. Szász Hold, Vejszer Alindával.
4: Raskó Gabi ül velem szemben, két kötetről beszélgetünk, a Hoztok nekünk Túró Rudit és a Hoztok nekünk még több Túró Rudit című kötetekről. Mindkét kötet több olyan történetet mesél el a gyerekek szülőjén keresztül, ahol a család úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot, és valahol máshol próbál szerencsét, vagy örökre, vagy kis időre, de az a lényeg, hogy egy új kultúrába, egy új közegbe kellett beszokniuk. És most épp ott tartottunk, hogy azért a szülő nagyon sokat segíthet abban, hogy a gyereke jól élje meg ezt a kimenetelt. Most eszembe jut például egy példa, hogy nem fogom tudni felidézni, hogy melyik ország, de hogy az anyuka kitalálta, hogy egy kis szívecskét fest a gyerekek kezére, és amikor benn vannak az új oktatási intézményben, a csupán más nyelvű gyerek között, és úgy érzik, hogy nagyon elmagányosodtak, akkor csak megnyomják a szívecskét, és akkor anya ott lesz velük, és akkor minden rendben van. Tehát, hogy ez például egy nagyon cuki dolog.
5: Igen, ez egy
4: eszköz.
5: Egy csomó ilyet lehet, vagy tényleg az, hogy amit mondtam, hogy elköszönni, elbúcsúzni, akkor az, hogy mondjuk én például már február környékén el szoktam kezdeni, mert mi minden nyáron hazajövünk, és akkor a gyerekem Magyarország, gyerekeim magyarországi
4: Baliról, csak ez még az előző részben hangzott, de Baliról, igen.
5: Hogy a gyerekeim magyarországi barátainak a szüleivel egyeztetni, hogy figyeljetek, mikor lesztek itthon nyáron, mit tudunk együtt csinálni, úgyhogy most is az volt, hogy megérkeztünk Baliról, nem tudom, leszálltunk a repülőgépről pénteken, és hétfő reggel elmentünk Erdélybe a már Máté fiam legjobb barátjának a családjával túrázni. És akkor így egyből együtt voltak, és egyből találkoztak, és akkor nem tudom, társasoztunk, meg kirándultunk, meg minden, és ez nekik nagyon fontos, szóval, hogy tényleg egy csomó mindent
4: lehet. Aktív szülői segítséggel lehet ezt jól csinálni.
5: Szerintem igen, de mondjuk a gyerekek közt is nagy különbség van, szóval azt is el kell mondani, hogy vannak gyerekek, akik simán beilleszkednek, gond nélkül, extrovertáltak, könnyű ez nekik, jó nyelvérzékük van, nem esik nehezükre. Tehát ugyanúgy, ahogy a gyerekek tényleg Magyarországon belül is ezerféle gyerek van, amikor külföldre költöznek, akkor is megvan a kis saját személyiségük, és van, akinek könnyebb bekerülni egy közösségbe, van, akinek nehezebb. És nyilván, hogyha egy introvertáltabb gyerek, nem jó a nyelvérzéke, vagy akármilyen szempontból bizonytalanabb, akkor neki nyilván nehezebb lesz, és az ő szülei lehet, hogy egész másképp élnek meg egy külföldre költözés élményt, mint egy olyan gyereknek a szülei, akivel meg semmi gond nincsen, és mint kés a vajban úgy.
4: És a földrajzileg tapasztaltál különbséget? Tehát, hogy van olyan, hogy azt mondják, hogy Skandináviában könnyebb, vagy az a tapasztalat, hogy Skandináviában könnyebb gyerekként?
5: Nem, egyáltalán nem.
4: Volt benne egy nagyon megrázó, ez már a második kötetben van, azt hiszem gánai a család, jól emlékszem? Afrika.
5: Szenegál,
4: igen, bocsánat, igen. Már itt a foci VB miatt kicsit kavarodnak a dolgok. Tehát szenegáli család, és akkor a kislány arról mesél, hogy amikor hazajönnek, akkor őt nagyon zavarja, hogy így megnézik, megtapogatják a haját, sőt, és ez tényleg olyan, hogy ez, hát tényleg az ember a fejét veli a falba, hogy elment valami úszótáborba, ahol nem tudták megjegyezni a nevét, és csak úgy szóltak hozzá, hogy te fekete, te gyere ide. Jézusom, tehát, hogy tart egy tükröt tulajdonképpen a mi rasszizmusunknak. Ez kemény.
5: Hát ő például, tehát amikor a második könyvet írtam, azt azért írtam, mert azt éreztem, hogy néhány téma kimaradt az elsőből, ami szerintem fontos. És például erre jöttem rá, miután az elsővel kész voltam, hogy például nem volt benne olyan, nem volt az első kötetben olyan család, ahol különböző bőrszínűek a szülők, és hogy ez elkezdett engem érdekelni, hogy ott hogy van, és akkor ennél a családnál ugye az apuka szenegáli, az anyuka magyar, és akkor ez engem nagyon érdekelt, hogy az ő gyerekeik ezt hogy élik meg, és hát igen, elmondták.
4: Nagyon érdekes, hogy elmesélik, hogy ők ott más tapasztalnak, ott mindenféle bőrszín teljesen elfogadott, mert hogy sokfélék az emberek, nálunk meg ő tényleg furán éli meg, igen, hogy hazaérkezik, igen, és hogy mindenki rácsodálkozik. De egyébként az ő történetük azzal is nehezítve van, hogy váltak a szülők. Igen. Tehát ott élnek ugyan Szenegálban, igen, különböző házakban, de hogy elváltak. Ez is egy cél volt, hogy jön el ilyen történet?
5: Abszolút, tehát ez is mondom, amikor az elsővel készültem, akkor na fú, miről nem beszéltünk még, és igen, nem beszéltünk a elvált szülők gyerekeiről, nem beszéltünk arról, hogy mi van, hogyha különböző bőrszínűek. Szóval, hogy több ilyen, akkor nem beszéltünk arról, hogy van olyan, amikor a gyerek egyedül hazaköltözik, ilyen is van, most ebben lett ilyen történet. Uh-huh. Szóval, hogy igen.
4: Tehát különböző élethelyzeteket akartál még felvillantani, uh-huh, hogy ami minden előfordulhat, igen, azon túl, hogy elköltöznek ezek az emberek. Igen. Én úgy is olvastam egy kicsit, képzeld el, ezt tudom, hogy fura, de hogyha félreteszem ezeket a nehezebb témákat, a gyerekek ugye el tudják mondani, hogy számukra mi érdekes az adott országban, tehát tulajdonképp még azoknak is javasolható a könyv, akik csak meg akarják tudni, hogy bizonyos országokban mi érdekli a gyerekeket. Tehát, hogyha mondjuk elmegyünk Hollandiába például, akkor április 27-én érdemes menni, vagy akkor ott érdemes lenni, mert az a Königsdag, azt hiszem ez a neve, a király napja, és akkor mindenki narancssárgába öltözik, és buli van, és nem tudom micsoda, hogy ilyen dolgokat is, mint kicsit úgy is lehetett olvasni, hogy mondjuk én gyerekekkel utazom, és akkor, hogy mikor érdemes hova menni, és mi az, amit nem szabad kihagyni gyerek szemmel.
5: Igen, abszolút, tehát ez is a célom volt, hogy azért ne csak a külföldön élő magyar gyerekek és családjaik számára legyen érdekes a könyv, hanem hogy egy kicsit ilyen személyes gyerek szemszögű földrajz, ilyen mikroföldrajz könyv is legyen, amit arra is lehet használni, hogy ne ilyen unalmas módon tanuljunk országokról, hanem hogy egy gyerek szemmel mi az érdekes egy országból.
4: Melyik múzeumba kell elmenni?
5: Abszolút, hogy gyerek szemmel melyik múzeum izgi, és hogy ezeket is megkérdeztem a gyerekektől, és egyébként én úgy tudom, hogy több iskolában most már kötelező, meg ajánlott olvasmánynyelvet, amin így teljesen meg voltam hatva, hogy micsoda, például azt hallottam, hogy az AKG-nek az általános iskolájában ott például ajánlott olvasmány, és egy csomó Magyarországon élő magyar családtól is kapok rá olyan visszajelzést, hogy imádjuk olvasni, mert hogy mennyi helyre a világnak el lehet vele jutni.
4: Igen. Tehát akár egy ilyen utazási javaslatnak is. Igen. Ugye a saját tapasztalatod fontos ebben a kérdésben, ha jól sejtem, és az első kötetben a ti életetek is szerepel. Egyrészt a te életed, tehát hogy te mit éltél át, amikor a családoddal még gyerekként költöztetek, és most egy új szemszög is, hogy a te gyerekeid hogy élik meg azt, hogy ti is elköltöztetek Balira. Szóval tulajdonképpen egy pici terapikus is neked ez a kötet.
5: Abszolút. Ez annyira vicces volt, hogy jártam pszichoterápiára, és emlékszem, hogy amikor kész lettem bele, és mondtam a pszichoterapeutámnak, hogy írtam egy könyvet, és hogy erről, és emlékszem, ilyen könnyes lett a szeme, és mondta, hogy hát ez milyen szép megküzdési beadizmus volt, hogy írtam erről egy könyvet, és én akkor igazából így rájöttem, hogy hát igen, lehet, igen. Hogy...
4: Na, de kíváncsi vagyok, mert arról beszéltél is, írtál is, hogy azok, akik éltek külföldön az életük egy szakaszában hosszabb ideig, azok valahogy könnyen megértik egymást, igen, talán az... a nyitottságuk okán, vagy a könnyű kapcsolódások okán, de hogy végülis akkor mi a terápia lényege, vagy mi az, amit te fel akartál dolgozni, maradt benned, valami hiány, vagy... a hazával való viszony, vagy a kötődésekkel, vagy mi az, ami nehéz volt?
5: Én igazából nem. Én azt gondolom, hogy ez.
4: Várjál csak, hogy a ti történetetek is meglegyen. Tehát ti a családotokkal költöztetek, és 89-ben jöttetek haza.
5: Igen, tehát én nekem az apukám dolgozott külföldön, és 83-tól 85-ig mi is kimentünk vele Mexikóba. 2 évre, akkor én még óvis voltam, aztán hazajöttünk Magyarországra, és 87-től 89-ig újra kimentünk, akkor már Brazíliába. Ott jártam az első 2 osztályt, francia nemzetközi iskolába, szóval én így voltam külföldön, és azért ez a ritkább szerintem, tehát hogy a legtöbben azok elmennek, és akkor így kint maradnak. Tehát hogy ahogy én, tehát az szerintem az egy kisebb közösség, akik elmennek, és utána visszajönnek, még akár gyerekkor alatt. Én történetesen, nekem a férjem is ilyen, mert ők meg Algériába mentek ki 5 évre, és onnan jöttek haza, még a gyerekkorában. Szóval, hogy...
4: Szóval ez a ti történetetek, és ebben is benne van a 89-es hazatérés, igen, és ez egy fél mondattal szerepel is, hogy ezért is jöttetek, igen, haza, abszolút, hogy egy szabadabb országban élni, az abszolút, már egy másik
5: tehát az
4: dolog.
5: Volt, hogy anyukámnak nagyon-nagyon honvágya volt, apukám meg nagyon jól érezte magát. Volt egy Szülőföldünk nevű műsor, amit az egész világon lehetett hallgatni, magyar adás volt, azt hiszem, egy héten egyszer, és anyukám azt hallgatta a braziliai konyhánkba, és akkor ott hallotta a Nagy Imre újratemetését, meg minden, és mondta, hogy apukámnak éppen akkor hosszabbították volna meg a szerződését, és mondta, hogy nem, menjünk haza.
4: És ez neked megvan ez az emlék?
5: Nekem az van meg, hogy ilyen nagyon pillanatok alatt hazajöttünk, meg az a családi legendáriumban benne, hogy apukám nagyon nem, vagy szóval, hogy először nem akart hazajönni, de anyukám azt mondta neki, addig 2 lányuk volt, hogy figyelj, menjünk haza, és én szülök neked egy fiút. és ez így is lett, és 90. április 24-én megszületett az öcsém.
4: Anyukád nem viccel, anyukád egy boszorkány.
5: Anyukám ezt hihetetlenül eltökélt volt ebben, igen. Igen, úgyhogy...
4: Na de mi az, ami megmaradt ilyen, tehát amit fel kellett dolgoznod?
5: Hát ugye akkor nem volt internet, tehát nekem az, hogy én ott elszakadtam abból a iskolai közösségből, az azzal járt, hogy ez tényleg egy elszakadás volt, szóval nem egy osztálytársnőm volt, akinek német szülei voltak, akivel még évekig leveleztünk papíron, meg matricákat küldözgettünk egymásnak, aztán egy idő után eltűnt, és lehet, hogy csak azért, mert mondjuk elköltöztek valahová, és elfelejtette nekem megírni az új címét, vagy nem tudom, de hogy így eltűnt.
4: Ghostingolt.
5: Igen, és ghostingolt, és hogy akkor így, ez így az egy, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon erős vágás. Meg ami más volt, hogy a francia iskola, nekem az első élményem az iskolával, az első találkozásom az iskolával, az egy francia nemzetközi iskolában, egy ilyen nagyon barátságos közeg, tegeztük a tanárokat, hogy nagyon sok projektfeladat volt, együtt dolgoztunk, nem tudom én, az énekórán, nem az volt, hogy szolmizálni kell, hanem hogy zenét hallgatunk együtt, vagy zenélünk együtt, vagy a rajzórán nem az volt, hogy most akkor mit, hogy rajzoljál ahhoz, hogy 5-ös legyen, hanem hogy alkotunk együtt valamit közösen. Szóval, hogy egy egész más világ volt, és akkor 3. osztályban megérkeztem ide, aha, és nem is tudtam, hogy igazából, hogy kell magázni nagyon, és akkor itt magázni kellett a tanárokat, meg én nem tudom, egy kicsit máshogy írtam a betűket, mert a franciák kicsit máshogy írják, meg én 1. 2 osztályban nem tanultam matekot, mert ők nem matekot tanítanak 1. 2 osztályban, hanem földrajzot meg törít, tehát a Ramapitekuszt én tanultam 1. osztályban, de az osztálytársaim 3. osztályban már osztottak, szoroztak, én meg nem tudtam, és én nekem addig kaptam fekete pontot.
4: Igen. Szóval volt ez a trauma.
5: Amíg meg nem tanultam a szorzó táblát, és ez például egy nagy trauma volt, és ez nagyon sok gyereknek egyébként. Én azt gondolom, hogy most sokan akarnak, vagy sok családban megfogalmazódik, hogy fú, lehet, hogy haza kéne költözni Magyarországra, és ami hozzá eljut info, nagyon sokszor azt látom, hogy a legnagyobb félelmük az, hogy de milyen iskolába fognak járni a gyerekek, és hogyha az iskolaváltást hogy fogják megélni. És van a Fekete Pont című film, ami igen, volt a mozi, hát ez zseniális. Tehát ez egy az egybe átadja azt, amilyen egy
4: hazatérés, egy másik ilyen hazajövés.
5: Igen.
4: Szóval ez a sok maradt meg, hogy eleve ez a fekete pontozás egy olyan gyereknek, akiről tudjuk, hogy máshonnan jött, más oktatási rendszerből, ez nyilván nagyon old school pedagógia.
5: Igen, de viszont nem, most nem akarok ilyen gyászos lenni, hogy vannak iskolák, akik nagyon próbálnak ezen erre figyelni, és akik tényleg tök szeretettel várják ezeket a gyerekeket, és pont írtunk is a második könyvembe egy olyan tanárnővel, aki kifejezetten ilyen hazatérő gyerekekkel foglalkozik, írtunk, Berger Balog Lilinek hívják őt, és írtunk egy fejezetet arról, hogy lehet segíteni ezeknek a gyerekeknek a beilleszkedését, és ezt tanároknak írtuk, meg szülőknek, meg oktatási szakembereknek, így együtt, és egy csomó tipp van benne, hogy igen, mivel lehet nekik
4: most
5: segíteni.
4: Most pont azt lapozom föl, mert hogy eléggé összetett, tehát ad tippeket, tanácsokat mindenkinek, ad szülőknek külön, ad a gyerekeknek, iskolavezetésnek, tanároknak, ilyen a gyerekekben az előző kötet ad, de az a lényeg, hogy sokféle nézőpontból adsz tanácsokat.
5: És van rengeteg nagyon csodálatos pedagógus Magyarországon, aki tehát nekem is, annak ellenére volt olyan tanár, akivel én találkoztam, amikor hazajöttem, aki abszolút nem volt erre nyitott, hogy én miből jövök, de volt olyan, aki meg nagyon, és nagyon kíváncsi volt rá, és kérdezte, és érdekelte, és behozta, és azt mondta, hogy meséljek róla, meg mondjam el a többieknek, szóval, hogy nagyon-nagyon sokat lehet ezért tenni, hogy ez könnyebben menjen.
4: De mindjárt elmondunk egy-két tanácsot is konkrétan a tanároknak, meg konkrétan a szülőknek, Raskó Gabival, aki a hoztok nekünk Túró Rudit, és a Hoztok nekünk még több Túró Rudi című könyvek szerzője, de ezeket már csak azt fogja hallani, aki tovább jön velünk a Spotify-ra. Aki meg nem jön, azt sem menjen el, mert mindjárt ajánlunk még könyvet.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
4: És akkor, ahogy lenni szokott, itt vagyunk a végén, de ez még nem teljesen a végén, mert most jön az, hogy Raskó Gabi elmondja, hogy milyen könyvet ajánl nektek, kedves hallgatók.
5: Ezt egy kicsit a könyveim témájához is kapcsolódóan is segíthet ez a könyv, és én nagyon szeretem. A Patrice Karstnak a könyve a Láthatatlan fonál a címe, ami egy igazából nagyon kevés szöveg van benne, egy képes könyv, és akármilyen kicsi gyerekkel lehet olvasni, meg akármilyen idős emberre, mert egy ilyen nagyon lelkileg egy nagyon szép élmény ezen a könyvön végigmenni, és arról szól, hogy akik fontosak egymásnak, és akik szeretik egymást, azok egy láthatatlan fonallal össze vannak kötve egymással, bárhol vannak a világon, bármilyen messze vannak egymástól, még akkor is, hogyha már az egyikük esetleg nem él. És mivel ugye én külföldön élő magyar gyerekekről írtam könyveket, akik ugye messze vannak a nagyszülőktől gyakran, messze vannak a magyarországi barátoktól, ezért nekik is kifejezetten nagyon segíthet ez a könyv, de én már sokaknak vettem ajándékba, akinél nem tudom, meghalt valaki, aki fontos volt számukra, akár gyereknek, akár felnőttnek, és én nekem mindig olyan visszajelzések jönnek, hogy nagyon sokat segít. Uh-huh. Mert egyszerűen egy ilyen jó érzés így erre gondolni, hogy tényleg így össze vagyunk kötve egymásra. Szerintem egy nagyon aranyos könyv, én nagyon szeretem.
4: Szuper, és tényleg nagyon illik a témához, úgyhogy köszönöm szépen. Raskó Gabival beszélgettem az elmúlt egy órában, és hát jövő héten is jövünk minden péntek este 9-kor. Addig mindenkinek jó pihenést kívánok, és természetesen jó olvasást. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod. Rádió Café. Gellért hegyen, az FM 98-as frekvencián.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A műszer neked egy fal? A garázs egy szentély? A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Gyors hajtók és rollerek, érkeznek a vélemények, a dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap még marad a meleg, utána talán jön az enyhülés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
9: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, szintén vizsgálják a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
8: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest.
10: széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban észak-keleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Péter Fibori 2000 óta tagja a Schilling Árpád vezette Krétakör Színháznak. Korábban az Arvis Úrra Színházi Társaságban, Pintér Béla Társulatában és filmekben is játszott. Mindezek mellett a rock and roll épp oly fontos része életének, mint a színház. Péter Fibori és kísérete, az Amorf Ördögök ex-tagjaiból verbuvált Love Band tagjai sűrű és energikus anyagot készítenek, amelyen felszabadultan játszanak a rockzene történetének kliséivel. A Love Band tagjai csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ősbeat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: This is Quack Smack, and you're listening to Radio Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek két jellegzetes műfaját, a surfrockot és a pszichedelikus rockot házasító magyar szárrott zenekar 19-ben alakult. 22-ben megjelent első albumuk a Dreamer. 23-ban váratlanul búcsúkoncertet tartottak és feloszlottak. Majd 3 hónappal később a már nem létező együttes kiadta második, Mirás című nagylemezét. 24-ben több ex-szárrott tag Cumulus Clan néven új bandát alapított. Ezt követően 25-ben ismét Sunrot néven tevékenykedtek, és 2 év késéssel megtartották a Mirage album lemezbemutató koncertjét. Kissé nehéz követni, hogy épp vannak, vagy nincsenek, de mégis vannak, minden esetre amikor vannak, akkor örülünk nekik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Paul Anka, aki 1941-ben született a kanadai Ottawában, az 50-es évek óta jelentett meg lemezeket. Sikeres dalszerző, énekes és üzletember. A 61-ben alapított kiadójánál megjelent Diana című szerzeménye minden idők második legtöbbször eladott kislemeze lett. Rock Swings című albumán klasszikus pop, rock, illetve R&B slágereket szabott át. Hallgassunk meg erről egy Bon Jovi átdolgozást, természetesen hibátlan Big Band kísérettel.

Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Ben bácsi miatt változtatott nevet egy francia soul énekes 2009-ben. Az sem mindegy, hogy melyik Ben bácsiról beszélünk. Nem pókember szomorú sorsú családtagja, hanem a Rizses névrokon avatkozott be a francia zeneiparba. Sokáig L'Oncle Ben művésznéven tevékenykedett, a Fitia Van a gospel zenekar tagja, mert csokornyakkendőjében eléggé hasonlított az ételcég reklámarcához. Ám amikor önálló karrierbe kezdett a Motown France égisze alatt, a lemezcég utasítás onnantól kezdve Ben L'Oncle Soul néven szólózott, nehogy Rizses Ben bácsiék esetleges jogi lépései bekavarjanak a bizniszbe.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Norman Whitfield és Barrett Strong dalát, a Wart, melyet Edwin Starr tett number one-ná az Egyesült Államokban, 1970-ben egy Ugly Rumors nevű brit egyetemi rockbanda is feldolgozta az Oxfordon. A csapat énekes gitárosa Tony Blair volt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Surfrockot és garage rockot játszik az Ausztrál Hockey Dead Duo. Mindkét műfaji meghatározást kéretik a lehető legkomolyabban, szó szerint venni, mivel 2013-as megalakulásuk története, hogy két gyerekkori jóbarát a hullámok hiánya miatt épp nem tudott szörfözni, ezért unaloműzésként bevonultak a szülő garázsába zenélni. Zach Stevenson énekes gitáros és Billy Fleming dobos az együttes nevét a Simpson család egyik epizódjából kölcsönözte, amelyben a szereplő egy Hockey Dead nevű videójátékkal játszottak. 2024-es Rebuild Repeat albumuk első kislemezdala, a Still Have Room, olyan volt szerelmekről és barátokról szól, akik jól elbántak a dalszöveg költőjénnyével, szívében mégis van hely számukra.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Rádió Café. Van barátom.
1: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.